Kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcázető a Facebookon. Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bulna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerint a változtatások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 000 résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány az MT-vel. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak. A Kreml közölte, hogy nem zárja ki az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti béketárgyalások újrakezdését, de hozzátették, hogy még túl korai lenne megmondani, pontosan mikor és hol lehetnének ezek a tárgyalások, írta meg a Reuters hírügynökség. Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét újságírók kérdezték a háromoldalú tárgyalások folytatásáról, amelynek célja, hogy befejezzék az ukrajnai háborút. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, akit a hágai törvényszék népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt jogerősen életfogytiglani szabadságvesztése ítélt. Több ezer tisztelője jelenlétében temették el a srebrenicai mészárost. Végül az időjárásról, derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Bíró Miklóssal, a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnökével kóccsal teszünk sétát a természetben. Megtudhatjuk, hogyan lehet egy-egy ilyen alkalom célra vezető a különböző elakadásokban, milyen nehézségekkel keresik meg, hogyan segíti az erdő, a mozgás ezt a folyamatot, és milyen, ha valaki vakként csatlakozik hozzánk a kék túra útvonalán. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nos, hát szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy ígértem az előző műsor végén, egy egészen más környezetben fogunk beszélgetni Bíró Miklóssal, kóccsal, aki most egy természetjáró beszélgetést fogunk folytatni, ami neked most már tulajdonképpen a munkád lett.
2: Igen.
1: Ezzel foglalkozol. Úgyhogy köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy eljöhettünk erre a sétára, és egy kicsit jobban megismerhetjük ezt a tevékenységet. Arról beszélgettünk az előző műsorban, hogy mennyivel nagyobb szabadságot ad az embereknek az, hogy a természetben beszélgethetnek. Hát mi most itt Szarvaskőben elindítjuk ezt az utat, és közben beszélgetünk sok mindenről. Kezdjük tehát szerintem ott, hogy hogyan indulnak ezek a túrák ilyen esetben. Mi ugye az EGRI színháznál találkoztunk, busszal jöttünk. Ez általában így szokott-e történni?
2: Hát általában így szokott történni, tehát én is ezt a pontot szoktam javasolni. Hát nem mindig úgy, hogy ott találkozok benne a városban, van, amikor egyszerűen csak itt beszélünk meg a szarvaskői buszmegállóban egy találkozót. És akkor ez azért jó, mert elindulunk kifelé a civilizációból. Tehát most is szerintem a háttér hangokból hallatszik, hogy azért most közel vagyunk még a főúthoz, de már letértünk a Köves útra.
1: Igen.
2: És ott találkozunk, elindulunk, van ugyanúgy egy kávét lehet inni, el lehet búcsúzni a civilizációtól, és szép lassan így belesimulunk az erdei magányba, a csendességbe.
1: Mikor jön a rémület a csendességtől és a magánytól, azt mondják az emberek legjobban, azt nem szeretik elviselni.
2: Én azt nem nagyon szoktam találkozni, tehát ismerik a csend fogalmát az emberek. Tehát azt gondolom, hogyha én igazából meg szeretnék egy kicsit hökkenteni valakit, akkor én késő este indulnék el vele, szürkületbe, és úgy mennék ki, mondjuk azt még próbáltam már, tehát volt, akivel megcsináltam, és akkor úgy kiérni arra a rétre, amire remélem, hogy el fogunk jutni, nem egy nagy távolság különben, és ott, amikor elér a sötét. És ott nincs hang, tehát a civilizációs hang már nincs, csak mi vagyunk. Na az lehet, hogy az a fajta csend és az a fajta rémület.
1: Beszélgettünk arról is, hogy mennyiben különbözik ez attól, amikor valaki a saját barátjával, családtagjával kezd el beszélgetni. Azért itt az elején gondolom van egy kis feszültség az emberekben. Hogy kezdődik, mit kérdezel, mivel oldják ezt a feszültséget, te segítesz-e nekik?
2: Igen, tehát hogy az első kérdés az, hogy a családdal, amikor megyünk, tehát miért megyünk valakihez, vagy miért megyünk a saját gondolatunkkal, a saját problémánkkal valakihez. Ezt én magamban úgy fogalmaztam meg, de végülis a szakirodalom is hasonló módon írja le, hogy amikor valami döntés előtt állunk, valahogy lépnünk kéne valamelyik irányba, akkor elkezdjük letesztelgetni a döntéseinket. És akkor oda megyünk a édesanyánkhoz, barátunkhoz, testvérünkhöz, és elmondjuk, hogy hogyan gondolunk dolgokat. Nem feltétlenül, hogy mit fogok csinálni, hanem úgy a világlátásunkat egy kicsit leteszteljük. És ezek az emberek, meg saját magunk is, és a környezetünk, ezt egy kicsit ilyen tükörként adja vissza. Tehát valójában, ha én oda megyek a testvéremhez, elmondom egy dolgot, én már előre tudom, hogy mit fog válaszolni. Ha barátomhoz megyek, tudom, hogy melyik barátomhoz milyen válaszért akarok menni. Tehát valójában ez tényleg egy ilyen visszatükröződés a saját elvárásainknak. És amennyivel egy független ember, egy másik ember, akár én, akár egy pszichológus, vagy akár egy bármilyen segítő szakmában lévő ember beszélget, ott pont annyival változik meg a dolog, hogy mi nem adjuk meg, és nem adunk válaszokat. Tehát mi nem fogunk megadni egy bölcs tanácsot, hogy így kell csinálni, azok a tanácsadó szerep. hanem mi kifejezetten meg akarjuk érteni, hogy milyen lehetőségek, milyen utak, milyen megoldási variációk vannak már eleve az emberbe. És egy-egy jó kérdéssel ezt tudjuk kiemelni. Mi annyit tudunk tenni, hogy egy-egy jó elhelyezett kérdéssel esetleg az emberben feltesszük a kérdést, hogy biztos, hogy ez az út nekem jó? Vagy biztos, hogy nem a... Vagy a másik, amit eddig esetleg mondjuk harmadik, negyedik lehetőségnek tekintettem, lehet, hogy sokkal jobb. Tehát valami ilyesmit tudunk elérni ebben.
1: Na igen, csak amikor ide megérkeztek, akkor immediate stressz kezdéssel, akkor mondd el, hogy mi a problémád, teszel fel egy kérdést. Arra próbáltam kiukadni, hogy amikor ők megérkeznek, akkor honnantól kezdődik el a tényleges beszélgetés?
2: Még most nem itt. Tehát ez a szakasz, ez nem erről szól. Ez tényleg arról szól, hogy szép lassan, most érzed te is, hogy megyünk ki, táborodunk az úttól, szerintem ez a hangon is hallatszik, hogy egyre kevesebb lesz majd a főútnak az aja, egyre inkább eljutunk, és szűkülni fog mindjárt az ösvény, és nem sokára, és itt hagyomány, egy kicsit olyan, mint amikor hagyományos beszélgetésbe hagyjuk a másik embert egy kicsit kiventilálni, egy kicsit megérkezni a beszélgetésre. Tehát nekem ez a körülbelül egy olyan, hát nincs egy kilométeres szakasz, de durván annyi, ez a kilométeres szakasz majdnem, hogy erről szól. Megigazítani még a táskát, jönnek a kérdések először, hogy itt mi van itt, miért csörgedezik a patak, ami most éppen nem csörgedezik. Tehát itt ilyenkor inkább csak az izgalomnak a feloldása történik. Ez a bevezető szakasz, hogy mondjam, ez a akklimatizációs szakasz.
1: Mire figyelsz ilyenkor a legjobban? Mert hogy ez akklimatizációs időszaknak mondtad, de hogy gondolom te ilyenkor élénken próbálsz figyelni különböző mozdulataira, levegővételére. Hol érzed azt, hogy érdemes elkezdeni egy kicsit bevezetni most már a segítségnyújtást?
2: Valószínűleg ez így mind, amit most elmondtál, ez mindig az. Tehát most még azért, itt inkább csak az, hogy a jellemző, de mondjuk ha ismerem, nagyon sokat, sok függ attól is, itt szoktam egy kicsit megállni a kutyával, ő várja is ilyenkor, hogy megálljak. Ha ismerem az embert, akkor ugye erre nem kell felkészülnem. Tehát ha valakit már ismerek, vagy valakit nem ismerek, de menjünk tovább, most már ez a ponton itt meg szoktunk állni, ugye vár a kutya miatt, én itt azt mondanám, hogy menjél előre.
1: Megyek.
2: Mert itt már leszűkül az út.
1: Így van.
2: És itt ilyen kis keskeny úton megyünk. Na innenkől kezdve jövünk be, tehát most a zene is itt az egyik, ez mindig is szokott szólni a rádió háttérbe, vagy a zene szokott szólni a háttérbe. Ez is egy kicsit búcsúpont, általában az esetek 80%-kal valami szól. És itt elindulunk ezen a kis ösvényen, tehát ez már kezdődik a bezárni, ha észreveszed, úgy lelkileg most kezdünk bezárkózni, igaz?
1: Befelé nézünk ilyenkor?
2: Igen, mert egymás mögé kell állni. Tehát eddig lehetett úgy menni, hogy kicsit egymás mellett, kicsit elmaradni, tehát valamikor mondjuk nem is egy emberre jövök, amikor van ilyen csoportos dolog is, akkor nem egy emberre jövök, de itt már nem tudunk más tenni, mint egymás mögött haladni. És abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, ugye a lélekben is ott történik, hogy az ember elkezd egy kicsit koncentrálni, egy irányba figyelni. És akkor most már kezdődik a nagyon szűk csapás, és itt már nagyon csend szokott lenni. Például te is csendesebb vagy. Te is egy kicsit elcsendesedtél.
1: Jobban figyelnek ilyenkor az útra?
2: Nem tudom, azt szerintem... Hát van, te mire figyelsz? Akkor tessék, megkérdezem én tőled.
1: Én arra figyelek, hogy hogyan tudom neked jelezni, hogyha valamilyen akadály van. Érdekes, hogy...
2: De én ezt jobban tudom ezt az utat, mint te. Tehát én utat én sokkal jobban ismerem, mint te. De mégis látod, ez egy érdekes dolog, ezen el lehet gondolkozni, hogy most te egy vakemberrel vagy, és elkezdesz aggódni, értem. Pedig nagy valószínűséggel én is sokkal rutinosabb vagyok itt, mint te.
1: És ez másokkal is előfordul, igen, amikor eljöttök?
2: Igen. Ugyanez. Na most itt az első dolog, itt egy fa, beszokott állni, itt a kutyamán bejelez nekem. Tehát az akadályokat lásd így is, hogy ő már elkezd bögdösni, hogy itt az első veszélyes, mert ez úgy benyúlik, hogy beverhetem a fejemet. Igen. Akkor jön mindjárt a másik, ahol be lehet esni oldalra a patakba. Ott is bejelez mindjárt egy 30 méterre. De én ezt ugye fejből tudom, hogy mi hol van. Tehát neked sokkal több az ismeretlen jelen pillanatban ebbe az útba, mint nekem.
1: Mennyire veszed észre egyébként az érkezőkön, hogy ők ellazulnak? Hol van az a pont, hogy...
2: Még nem itt.
1: Még nem.
2: még nem itt, itt kifejezetten elkezdenek feszültek lenni, hogy te is feszült voltál, és ez nagyon jó példa rám. Tehát itt ugyanúgy megijednek az emberek, ahogy te most. Mert hirtelen most, hogy leírjuk az egészet, ez egy csapás. Itt egy ember fér el, ráadásul a gaz ilyen magas, ilyen méter magas, csalán is van oldalról, az embereket ez megijeszti, és ugyanúgy megrette, itt még nincs elengedés. Miért, te hogy érzed magad?
1: Még nem engedtem el magam.
2: Hát ennyi. Tudom, érzem én.
1: Pedig hát ugye egy egészen más feladat miatt vagyunk itt, hiszen műsort veszünk föl, és bemutatjuk azt, hogy mi történik, mégis az ember valahogy átéli mindazt, amit te egyébként csinálsz.
2: Igen. Hogy hogyan is botorkálunk. Én persze tökéletesen tudom, hogy mikor fogunk kiérni a stabil pontra. Tehát például most mindjárt egy kicsit, most megint patakpart van mellettünk, ugye nagyon meredély van itt, oldalt, jobb oldalt, igaz?
1: Igen.
2: Most mentünk el, most egy kicsit békésebb, biztonságosabb helyre megyünk, és körülbelül egy olyan 30 méterre lesz egy kis csermely átfolyás, ami jelen pillanatban nem csermely átfolyás, mert abban sincs víz.
1: Említetted, hogy ez az erdő jelenlegi állapota, az mondjuk téged sem vidít föl. Mennyire gyakran jössz ki egyébként ebben az időszakban, a nyári időszakban?
2: Én minden nap jövök itt. Tehát nekem ez az utam mindennapos, hát ebből van a rutin is. Tehát én, ha hazajövök, ugye csinálom az egyesületi munkát, én minden délbe elindulok haza, és akkor azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy minden, mert előfordulhat, hogy nem úgy jön ki a lépés. Minden nap van erre egy túrám, és ezért van az, hogy a lábamban tökéletesen benne van már az ösvény, ez ilyen izommemória.
1: Nagyon érdekes, hogy ahogy elindultunk, és mondtam is, hogy aggódok érted, hogy hova kell figyelnem, mikor kéne esetleg neked jeleznem. Mégis az az érzése az embernek, hogy te látsz. Ez mit ad a beszélgetésekhez?
2: Nem tudom, ezt igen, így említetted is, mikor már ide beszélgettünk is arról, hogy ez ilyen megtévesztő lehet, de hát ugye azt mondom, amit az előbb is mondtam, tehát valójában az én viselkedésem nagy része izommemória, meg egyáltalán az a tudatossága, hogy én itt benne vagyok ebbe a térbe. És azért hasonlítsuk össze, hogy valaki ide kijön, ő itt még nem járt. Ebből a fajta bizonytalansággal van. Nem tudja, hogy a kanyar után mi van. Nem tudja, hogy éppen kibukkanunk valahonnan, mit fog találni. Én meg tökéletesen tudom, hogy mi van, hiszen ezen az úton, hát nem akarok nagyot mondani, ezres nagyságrendben jöttem már végig. Tehát te lehet, hogy először.
1: Így van.
2: Tehát nem ugyanaz a tapasztalat. Na most, ha valaki rutinból csinál valamit, azért valljuk be őszintén, hogy még ha vakon is csinálja, azért azt fogod érezni, hogy mintha ő teljesen otthon lenne. Ő mindent tud, minden fű bokrot lát. De nem látom, csak tudom, hogy ott van.
1: Milyen szakaszokon álltok meg? Említetted ezt az összeszűkülő ösvényt. Miért ezt az útvonalat választod?
2: Hát először is megismerem. Az első nagyon egyszerű válasz, hogy megismerem. Mikor állunk meg? Például most. Direkt is megálltam, mert itt meg szoktam állni. Mert itt valahol itt búcsúzunk el a civilizációtól. Tehát most átjöttünk a vasúton, és most már minden, ami megy, következő egy sorompó lesz, nem sokára, ide körülbelül 40 méterre, és az mindegy alkalom arra, hogy ki tudjunk lépni. Tehát itt most elbúcsúzunk a civilizációtól. Mindjárt megállunk a következő pontnál, ott lesz a sorompó. A sorompó az a lezárásnak a szimbóluma. És le is van zárva. És akkor jól lehet használni az ilyen tereptárgyakat arra, hogy ha én tudom, már előttem előzetes megbeszélésen vagy beszélgetésen beszélgettünk, hogy neki például ahhoz, hogy tovább lépjen, lezárási gondjai vannak, vagy meg kéne valamilyen témát le kéne zárnia, akkor én kihasználom ezt. Tehát nem úgy van, hogy nekem sablonosan megvan mindenem, hogy mindenkinél lehasználom ugyanazt, hanem ha tudom, hogy lezárási gond, akkor én azt csinálom, hogy ott nagyobb hangsúlyt fogok fektetni azon a ponton, egy kicsit a pihenés a szuszogása. Lehet, hogy itt nem állunk meg, nem csak ott.
1: Ezt ennyi idő alatt akkor, plusz azzal, amikor már megvolt a feltérképezés, meg tudod állapítani, hogy ez neki előre vezető lesz?
2: Nem nagyon jövök ki úgy, hogy csak a busz megállóba találkozok valakivel. Aha. Tehát azért ehhez egy kicsit több kell. Vagy azt mondom, hogy elmegyünk sétálni, lehet, hogy más irányba elmegyünk sétálni, mert vannak azért más útvonalaim is, és ott egyszerűen csak arra figyelek, hogy ő mit akar, mit csinál. De azért szoktam ahhoz ragaszkodni, hogyha van egy ilyen beszélgetésünk, akkor legyen egy ilyen első ismerkedős beszélgetés. Akkor én már tudom, akkor elkezdek gondolkozni, valamikor utána olvasok. mert én sem tudok mindent, tehát én sem honnan tudnék mindent. Kicsit utánaolvasok, egy kicsit van, amikor tanácsot is kérek mástól, olyan is van. És akkor én már ide úgy jövök, ami sokan nem tudnak, hogy ez nem úgy működik, hogy én hopp, akkor megyünk kirándulni egyet, és akkor én megoldom a világot, hanem nekem ez minimum egy embernél egy óra, másfél óra, két órás felkészülés, meg több napos lehet mentálisan, hogy ő vajon mibe fog most segítséget kérni. Ráhangolódok. Van, amikor már előtte mondjuk, most csak a múlt héten megbeszéltük mondjuk ezt a találkozót, mondjuk egy hete, akkor én már úgy indulok neki, hogy elkezdtem, jövök ezen az úton, akkor tudom a problémát. Akkor magamban elkezdem felépíteni ezen a szakaszon, hogy melyik az a pont, amin jó lenne, hogyha egy picit itt megtorpannánk, itt esetleg kérdeznék valamit. Vagy megvárnám, hogy itt utolérje magát. Az is egy érdekes pont, amikor megyek egy úton, és tudom, hogy nem szabad még eljutnunk addig a pontig, és megállok előtte, hogy hagyjam, hogy utolérje a lelke. Ez egy ilyen szép hasonlat, az indián hasonlat, hogy néha meg kell állni, hogy a lelkünk utolérjen.

0: Amikor sétáltok, és mondjuk már a többedik alkalommal találkoztok, ismered meg az ő életét, a problémáit, hogyan tudod minden egyes alkalommal letenni az ő vele való foglalkozást? Tehát ott véget ér a séta végével egyébként?
1: Nem. Nem lehet szerintem letenni. De ez nem baj. Tehát én mondtam, hogy nem a terápiás jelleg itt a lényeg. Az tényleg pszichológusi feladat. Nekem a jövőben mutatás. Tehát valójában, amikor mit végigmegyünk az úton, annak a vége mindenképpen az, hogy tovább gondoljuk. Mint a tovább mennénk mi is az úton, a lelki úton tovább mennénk. Tehát miért is tenném le? Tehát akkor magam is végigjár, sőt, végig szoktam gondolni, végigmegyünk az úton. Magamat is szoktam ellenőrizni, hogy na most ez jó volt, nem volt jó. Most lehet, hogy a legközelebbi alkalommal itt egy kicsit több türelem kell. Itt egy kicsit elkéstem a kérdésem, mert van ilyen. Emberek vagyunk, hát tévedünk.
0: Milyen kérdésekkel tudsz betalálni az adott embernek a
1: menjünk
0: lelkébe?
1: Menjünk tovább. És közben én is gondolkodok, hogy milyen kérdések. Ma most betaláltál ebből a kérdéssel. Milyen kérdés? Ez nagyon függ. Tehát az a baj, hogy így azért nagyon nehéz bemutatni, mert ez egy aktív beszélgetésbe jön ki. És nem is mindig sikerül egyből. Tehát ahhoz azért legyünk már tisztában, hogy össze kell hangolódni a két embernek. És én hiába vagyok, vagy hiába próbálok én ezernyi antennámmal, meg odafigyelésemmel ráhangolódni a másikra, hogyha nem volt meg az elég idő hozzá, vagy egy kicsit tényleg egy zárkózottabb ember, és idő kell ahhoz, hogy fellazuljanak ezek a dolgok, akkor én nem fogom tudni azt egy-két óra belül megoldani. Tehát kell egy ráhangolódás. Most érünk el a sorompóhoz.
0: Így van.
1: És itt jobbra fogunk tudni kimenni.
0: Igen.
1: Közben induljunk, lassan akadályt küzdjük le. Én ezt úgy szoktam, hogy Atti ilyenkor megáll mellém. Megfogom a kis a körvét, és ő átvezet. Mert ez nekem itt ilyen bokatörős. Jó van, ügyes vagy. Megvárja a jutalmát. Tehát például ez jó ismeri árnyékos is.
0: Igen.
1: Ilyenkor meg lehet állni. És itt van egy tábla is valahol, Nemzeti Parknak a féle. És azért is jó, mert ugye ez is egy jelzés. Tehát, hogy hogyan használom a lehetőséget. Ez is egy jelzés arra, hogy most beléptünk valahova. Ez olyan,
0: egy útelágazáshoz érkeztünk.
1: Egyrészt útelágazódás, másrészt egy határvonal. Nemzeti park, azért az nagyon erős vonal.
0: Igen.
1: Az emberek lelkébe is. Tehát itt ilyenkor lehet megállni, szusszanni, elgondolkozni. Elágazásnál lehet lehetőségeket, mert néha van, amikor ilyen hangulaton van, akkor azt mondom, menjünk arra. Uh-huh. Ott egy forrás van, ami most nincs. Vagy megyünk erre. Vagy feladom a lehetőségeket. Hogy na most merre menjünk.
0: Na ezen a ponton az emberek megtorpannak?
1: Szoktak. Uh-huh. Sőt, szerintem mindenki. És ezzel pörgettem a fejembe, szerintem mindenki. És itt is, mert döntést kell hozni. Kicsi döntés, meg hogyha nem jó döntés hozni, úgyis irányítanám. Tehát, hogy tudom, hogy merre akarunk haladni, mert miért akarunk arra haladni. Csak meg kell indokolni. Miért arra menjünk?
0: Amikor te egyedül jössz el, akkor neked mennyiben segít a séta, a mozgás, és ezt említettük a korábbi műsorban is, hogy a mozgás mennyire fontos az agyi működés megfelelő, optimális meglétéhez. Uh-huh. Te hogyan élted meg ezeket? Azért, ahogy említettük is, rengeteg krízis volt. Ilyenkor elmentél sétálni egyet?
1: Csak is. De ezt mondtam is, hogy tehát amikor erdőbe bejövünk, itt nincsenek szerepjátékok, itt nem lehet szerepet játszani. Ez az emelkedő egy kis emelkedő. Mindjárt lesz, hogy sokkal erősebb emelkedünk. Itt még nem is annyira érződik a lihegés. De az első útjaimon itt nagyon lihegtem. De nem mindig a fizikai állapot miatt lihegy az ember.
0: Tehát ez a lelked?
1: Igen. De például most is. Tehát azért útközben is beszélgettünk arról, hogy mikor engedi el az ember magát. És hazudnék, azt mondanám, hogy most nem vagyok kontrollálva azáltal, hogy egy mikrofon van előttem.
0: Igen.
1: Tehát ez nem ugyanaz. Lehet, hogyha már így mennénk 4 órája, akkor elfelejteném.
0: Mi az, amivel egyébként megkeresnek? Tehát én most, ha végig gondolom azt, hogy van egy krízis az életemben, lehet, hogy van olyan jelentőségteljes krízis, ami már lehet, hogy nem a te kompetenciád, de mégis szüksége van erre a sétára valakinek.
1: Hát ugye ezt beszéltük, hogy én szoktam választani, hogy mikor a én kompetenciám vagy nem. Először is nem szeretek krízissel foglalkozni, és mondtam is, hogy itt van egy határ, amin valamikor egyszer nem lehet átlépni, sőt, a szakmai kompetencia határozottan megmondja, hogy mi az, amikor, amivel foglalkozhatok, és mi az, amit automatikusan át kell küldenem. Még a weboldalomon is van rögtön egy kiválasztó kérdés. Tehát ha valaki a saját coach weboldalamra megérkezik, ott van egy kiválasztó kérdés, hogy erre válaszoljon. És hogyha valaki olyan választ ad, akkor én automatikusan kiküldök egy olyan választ, hogy krízisbe vagy, akkor köszönöm szépen, ide kérem menni először. Szívesen beszélek veled, csak tisztázzuk, hogy nem én vagyok ebbe a kompetens. El akarsz velem jönni kirándulni, sétálni, meg fogom tenni, sétálunk, meghallgatlak, mert nagyon sokszor a kríziseknél a legfontosabb, hogy valaki meghallgasson. De nagyon erősen, és mondom, itt van a szakmai határ, tudni kell azt mondani, meghallgattalak, kérlek szépen menj tovább ide, meg ebbe az irányokba. Mert ebben nagyon nagy gond is lehet. Tehát valaki, most mondok egy egyszerű példát, hogyha ne adj Isten, szuicid gondolatai vannak. És én, jó, felismeri az ember, mert ahhoz már van ember, de nem tudom kezelni, meg valójában nem is akarom felvállalni ennek a kezelését. Az akkora lelki teher, hogy ez nem az én dolgom. De nem fogom elengedni a kezét. Mert ott is bele van írva, tehát kötelessége mindenkinek segíteni. Sőt, olyannyira kötelessége, hogyha én ilyet érzek, és ő nem akar elindulni, nekem kötelességem jelezni a megfelelő szakembereknek, hogy ácsi, itt van egy nagyon nagy probléma, és itt most nagyon-nagyon sok segítségre van szükség. De mondom, a krízis helyzetekben ez van. Tehát én eleve leszelektálom, hogy mi az, ami krízis, vagyunk krízis helyzet, oké, az egyértelmű segítség, üvöltés a segítségért. Jön a következő, nem az én kompetenciám, pszichológus vagy pszichiáter. Ekkor attól függ a súlyosság, attól függ, milyen erővel terelgeti az ember arra, vagy közvetlenül mondom, hogy segítséget kérnék, vagy akár fel is hívok szakembert, hogy figyelj ide, ez a problémám, így jelentkezett nálam egy ember, ez meg ez a dolog, én tovább küldeném hozzád, mit szólsz hozzá. Tehát van ilyen, volt már ilyen. De ezek a kisebbek, tehát hál' Istennek azért az emberek tudják a különbséget, és hál' Istennek azért, hát ez a ritkább, hogy így keresnek meg. Ez nekem hál' Istennek, mert nagyon nagy teher. Lelkileg nagyon nagy teher.
0: Ez talán kulcsfontosságú is, amit mondtál, hogy az emberek azért nagyjából tisztában vannak a helyzetük, problémájuk súlyosságával.
1: Igen. Szerintem igen.
0: Te, mint aki coachként foglalkozik valakivel, mi az a nehézség, elakadás, amivel tényleg a legtöbben megkeresnek?
1: Egyszerű, életvezetési dolgokkal, karrier irányba, családkarrier probléma, dilemma nagyon sokszor van, tehát amikor van egy társadalmi elvárás, karrierről, munkáról meg kell teremteni, és közben meg van egy vágya, egy belső motivációja, és ember a dilemmában, hogy hova tegye a hangsúlyt, ez talán így jellemzőnek, párkapcsolati dologban azt, hogy érzik, hogy közösen mennek, ugye mondtam, hogy itt sem a krízis terápia megy a párkapcsolatnál, érzik, hogy jó, de félnek inkább attól, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva is jó lesz-e, hogy befektetünk az életünkbe, mert idővel fektetünk be az életünkbe, és hogy ne legyen csalódás. Inkább ott a csalódás elleni félelem van, hogy meg akarok tenni mindent, hogy ne történjen meg az. Az szokott még jellemző lenni.
0: Mit látsz, hogy az emberek mennyire élik meg a jelent? Vagy gondolnak túl sokat a jövőre és a múltra?
1: A múlton nagyon sokat rágódnak az emberek, az biztos. A jövőtől félnek nagyon, és szerintem a jelenre meg nincs idejük.
0: Ebben tudsz nekik segíteni, hát hogy
1: erről szól ez a
0: fókuszáljanak?
1: Igen, út ez erről szól. Hogy le kell tudni állni. Hogy most türelem. Most itt például megálltunk ennél a kereszteződésnél, senki nem mondta, hogy álljunk meg itt.
0: Mennyire van jelen a te életedben Isten, a vallás, és mennyire tudsz ebből továbbadni, vagy mennyire gondolod azt, hogy téged ez segít abban, hogy tudj adni még?
1: Ha úgy kezdett, hogy mennyire van az életemben Isten és a vallás, akkor azt gyorsan külön választanám. Mennyire van az életemben ott a hit, és mennyire van benne Isten, arra nagyon gyorsan tudok válaszolni, körbevesz itt is. Ahova most megyünk, az nekem egy nagyon fontos pont. Például van olyan is, hogy itt elmegyek valakivel, vagy a másik irányból jövök, és jövök vissza hazafelé, és kérdezte az előbb, hogy hogyan teszem le a terhet, akkor valószínű, hogy erre jövök, és itt teszem le a terhet. És itt van egy szikla, amit én a kis lelki sziklámnak tartom. Ez ilyen, én magamnak úgy hívom, hogy a szószék.
0: Erről meséltél nekünk az előző műsorban.
1: Igen, igen. Ez a kis szószékem. És maga, hogy is mondjam ezt, hogy is tudom megfogalmazni ezt? Beszélünk hitről, meg Istenről, de valójában ezek a stabilitások, nem? A biztos pontok az ember életébe. A megváltoztathatatlanul stabilitás. És ha ezen az úton nézném, ez az egyetlen olyan pont, de egyik ilyen pont inkább, amely önmagában is mindjárt meg fogod erősíteni, amikor meglátod, hogy így van-e vagy nem. Önmagában egy, hát ha nagyon rossz hasonlat is, de hasonlata ennek az isteni stabilitásnak. Tehát valójában hogy hogyan van az életemben jelen? Hát így, hogy nekem valahogy mindig vissza kell nyúlnom a stabilitáshoz, a stabil dologhoz, és hát mi lenne más, mint a hit és a jó Isten. Na hát itt van az én kis szent helyem. Ez az én, hogy nevezzem, szentélyem.
0: Ez mit ad neked a stabilitáson, megnyugváson kívül?
1: Itt szoktam kifújni a levegőt. De az a lelki levegőre gondolj. Tehát az a mélyről jövőt. Itt az én sziklám.
0: Azt mondtad, hogy nyilvánvalóan nem is elég egy alkalom, egy séta ahhoz, hogy valaki végül elérje azt a pontot, ahonnan már nincs szükség erre a sétára. De mégis azt érzi az ember minden alkalommal, mikor beszélget veled, hogy hú, ez nagyon jó volt.
1: Hát így legyen.
0: De szoktak visszajelzést adni egyébként?
1: Szoktak. Közösséginél jobban. Ugye az egyéni visszajelzés az úgy működik, hogy jön legközelebb is, és akkor én érzem, hogy rengeteg kérdést fel tudtam úgy tenni, hogy gondolkozott rajta egy hétig, két hétig, vagy hónapig. Ha a közösségi, tehát többen jövünk ki, ilyen kis a réten, ahol most fölfordulunk, indünk is szerintem visszafelé, mert az volt, hogy arra megyünk, akkor ott írásban is szoktak, vagy a kék stoppos szórakozásommal ott is szoktak írásban adni.
0: Ezzel adósok maradtunk a kék stopossal az előző műsorban. Beszéljünk kicsit arról, hogy ez honnan jött ez a gondolatod, hogy megállsz és megvársz valakit.
1: Nem tudom. Nem fog tudni, hogy honnan jött, az nem tudok választodni. Egyszer csak elindultam, azt tudom, hogy az az első alkalom, amikor volt, még emlékszem annyira, még a párra is egy fiatal pár volt, hogy elindultam, és én is dilemmában voltam, hogy most én akarok itt tovább menni, vagy nem. És tudtam, hogyha abba az irányba megyek, akkor bevállok egy nehezebb szakaszt, vagy hazamegyek. És akkor úgy voltam vele, hogy ha lenne úti társam, akkor tovább mennék. Hát de nem hoztam magammal senkit. És akkor a következő gondolat, hogyha jönne valaki, vele tovább mennék, és valahogy így alakult ki.
0: A kék stoppos alkalmakkor ott nem ugyanaz a séma. Egész más a szituáció. Nem Igen. direkt mennek oda hozzád, nem Igen. direkt keresed meg őket, ti egymásra találtok.
1: Igen.
0: Itt azért hol szokott felsejleni, hogy te azért segíteni akarsz valamiért?
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ez így jó kimondani ilyen konklúzióként, én is segíteni akarok valamiért, hanem inkább az, hogy van egy szituáció, nagyon jó, mert találkozás, nagyon jó mondhat, hogy egy véletlenszerű, tehát valamilyen szinten benne van az, hogy a mindenki nevezze, aminek akarja. Én azt mondom, isteni akarat, hogy éppen akkor kijön el. Valaki azt fogja mondani, a sors, valaki a véletlenre fogja fogni. Ott ugye nem tudjuk, hogy nem tudom, hogy ki jön. Most már szoktam olyanokat csinálni, mert volt ilyen igény rá, hogy jelentkeznének rá. Nem tudom, még nem csináltam ilyet.

0: Egyszer csak egy fehér pásztorbottal ott áll egy ember kutyájával, és megszólítja őket, ők ezt nem tudják. Tehát egy életükben egy teljesen váratlan pont. És na jó, hát erdőben találkozik az ember valakivel, ez benne van a pakliba, de az nincs benne, hogy ez az ember megszólítja őket, és segítséget fog kérni tőlük, akik életükben először mennek itt át, életükben el se tudják, hogy a következő kanyar mi, és jön egy ember, segítséget kér. De viszont ott van az is, hogy ha egy vakember segítséget kér, azt nem szokás elutasítani. Nem?
1: Igen.
0: Erdő közepén egy vakember. Most gondold bele ez a szituáció, kicsit érled magadba ezt a gondolatot. Ugye?
1: Igen.
0: Most előtt toppanna ide. Csak simán sétáltál volna. És azt mondja, hogy elnézés, magukkal mehetnék egy darabon. És akkor utána jön az a dolog, hogy ők elterveztek valamit, és a sors eléig sodott. Ők még nem tudják, hogy ez nem volt teljesen véletlenszerű. Ők még csak annyit tudnak, hogy most egy helyzet van. És akkor így indulunk el.

0: Atom, ő mennyiben segítette azt, hogy te ezt a munkát el tudtad kezdeni?
1: Nagyon. Ezt a fajtát mindenképpen. Tehát maga azt, hogy coachingbe menjek el rendelőbe, talán azt nem. Sőt, még bizonyos fokig lehet egy visszafogó tényező is abban, hogy ugye valaki hogy áll a kutyákhoz, de általában nem szokott nagy gond lenni velem. De ahhoz, hogy én az erdőbe kijöjjek, és az én valódi terepemmel legyek, ami az én lelkemnek a terepe, ott mindenképpen. Tehát az, hogy én elmerjek indulni.
0: Akik veled jönnek, nekik milyen érzés kutyával sétálni?
1: Hát valószínűleg szerintem az erdőhöz kötik ők. Abban nincsen gond. Nem, most így végiggondolva ez a kérdés, így nem tapasztaltam ilyet. Nekik szerintem az összekötődik, hogy itt vagyunk innen az erdőben, és van egy kutya, azt szerintem teljesen természetes dolog.
0: Szoktak rá is figyelni, vagy akarnak vele esetleg
1: hát,
0: barátkozni?
1: Persze, hát meg kell simogatni, meg, de ilyenkor lehet, tehát el van engedve. Uh-huh. Ilyenkor lehet simogatni, hogy ne, ilyenkor felszabadultabban. Sőt, van, aki

0: de szokta a zavarát levezetni, és akkor szoktam is engedni. Tehát amikor a emberi kapcsolatokban zavarok vannak, akkor a kutya az egy nagyon jó kapocs. De ez így van, hát ezt tudjuk jól. Hát amikor egy sikerfilmet akar csinálni valaki, akkor legyen bele kutyát meg gyereket, igaz? Mert az feloldja az emberi defektusokat. De mondhatnám azt is, hogy bárhol megyek, a kutya az megoldja a nyelveket. Mert már egy beszélgetés indító. Nekem is ilyen kutyám volt, a szomszédnek ilyen kutyája volt. Jaj, régen féltem a kutyáktól, de most meg lehet simogatni. És akkor az már elindít egy beszélgetést. Ha valaki meg ügyesen figyel arra, hogy mi van, akkor észreveszi a félelmeket. Ott volt egy aranyos sikerem, ezt elmondom, ott, ahol jöttünk és leálltunk a padoknál, ott volt egy kislány, és ők félt a kutyától nagyon. És szerintem akkor hívtál. És mondtam, hogy hívjál vissza később, mert most nem vagyok itt, és akkor hívtál, és akkor mondtam, hogy egy pár perc kis türelmedet kérem. És pont az volt, hogy azért nyomtalak ki, vagy azért mondtam, hogy ne, mert a kislány ott volt abban a pillanatban, még 3 lépést kell tenni, és megfogja a kutyát. És megtette. És ez jó, beszélgetés indítónak jó.
1: Akkor azt elmondhatjuk, hogy Atom tulajdonképpen neked a főmunkatársad, az egyetlen munkatársad, de
0: főnököm, beosztottam, segítőm, adminisztrátorom, nem pedig milyen jó lenne, mindenképpen főmunkatárs.
1: Összességében egyébként coachként van-e kedvenc területet? Tehát melyik a sok közül az, ami mondjuk azt mondanád, hogy a rendelőben való beszélgetés, segítségnyújtás, a természetben a séta, vagy az, hogy egyszerűen csak megvársz idegen embereket?
0: Nem, nincs. Nem, nekem az van, amikor látok néhány alkalommal, vagy akár egy ilyen kékcsoposnál legyen egy alkalommal is az, hogy valaki úgy megy tovább, hogy több, mint ahogy elkezdte a beszélgetést. Ennyi. Nekem inkább az az érzése. És ez teljesen mindegy, hogy melyik úton érem el. Ez olyan, mint ez a flow érzés. Tehát amikor egy kicsit olyan, hogy érzem, hogy na most érdemes volt ezt a folyamatot végigcsinálni. Mondom, akár 2 órás folyamat volt, az akár 5-6-7 alkalmas folyamat. Ilyen szempontból nincs különbség nekem.
1: Ilyenkor kapcsolatban maradsz ezekkel az emberekkel valami olyan módon, hogy ők bármikor megkereshetnek téged?
0: Nem. Tehát alapvetően kapcsolatban maradok, persze, bármikor megkereshetnek. Tehát a válasz az, hogy bármikor megkereshetnek, de én nem vagyok velük kapcsolatban. Egy nagyon fontos, hogy ez is az, nem vagyunk barátok. Tehát ettől nem leszünk barátok, hogy mi együtt sétáltunk, vagy együtt ültünk a rendelőbe, vagy mondjuk talán a kékstopos az egyedüli, aholnak van egy ilyen kimenetele, lehet ilyen. Mert az ugye nem egy szerződés, idézőjelben szerződéses kapcsolat. De ez egy nagyon fontos határ, ugyanúgy a pszichológusoknál is. Tehát volt egy folyamat, lezártuk a folyamatot, és köszönjük szépen, ennyi. Nem fogunk együtt bratyizni, mert talán nem is lehet. Ez a nehézsége viszont. Ha valaki nagyon belejött, jöhet a következő alkalommal, persze jön egy másik problémával, van is ilyen, aki azt mondja, hogy jó, eltelt egy fél év, és akkor van egy másik dolog, van ilyen.
1: Előfordulhat, sőt, hogy aki hallgatja most ezt a műsort, ő igazán kedvet kap ahhoz, hogy segítséget kérjen tőled, de van ott egy de. Mi tudná őt átbillenteni, hogy segítséget kérjen akár tőled, akár más kóstól, akár egy pszichológustól?
0: Hát ha van ideje, akkor ne kérjen segítséget. Tehát ha úgy gondolja, az élet elég hosszú rá, hogy várjon a következő lépés, akkor ne kérjen segítséget. Körülbelül ennyit tudnék mondani. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy fontos az életünk, akkor minden olyan dolog, ami arról szól, hogy majd holnap, vagy a holnap után, akkor az mind elodázott lépés. Lépni akar, vagy nem akar lépni. Változtatni akar, vagy nem akar változtatni. Szeretne megnyugodtan, boldogabban, összeszedettebben, struktúráltabban élni, vagy csak egyszerűen megélni a pillanatokat, akkor nem hogy holnap, hanem ma kell lépni. Hogy ezt most coachal teszi, pszichológussal, hogy magával teszi, vagy a családjával teszi, ez már az ő döntése, de ha nem lép, akkor várakozzon türelemmel. Ez egy kicsit olyan, tudom, hogy ilyen flegmás válasz, de az emberek csak akkor lépnek, hogyha fáj. Tehát én azt vettem észre, van egy ilyen, szoktam váltogatni, de erről nem beszélgettünk, fogtam váltogatni a coach stílusokat. Van, amikor ilyen flegmán, ilyen, tehát ha valaki nagyon ilyen makacs, akkor szoktam ilyen nagyon, nagyon kemény visszakérdéseket. És akkor ez is egy ilyen dolog.
1: Ez egyébként célra vezető, úgy látod?
0: Van, amikor igen. Van, amikor igen, nem mindenkinél, van, akinél működik, de mondom, ez alkati, ugyanaz a kérdés, hogy én nem standard válaszokat vagy kérdéseket tudok adni, hanem az emberhez próbálom igazítani. Sőt, olyan is volt már, hogy erősebben kérdeztem, és nem működött. Nála pont egy gátat alakított ki. Hát van ilyen.
1: Van akkor ilyen. Érdemes elindulni, és nem hát bárni próbát, tovább?
0: Hát egy próbát megér. Miért? Mit veszít vele? Minden az idő, amit magunkra szánunk, abban mit veszítünk el? Van egy tanmesé, mindig szeretek tanmesével foglalkozni, hogy képzeld el azt, hogy van valaki, aki minden nap a számládra utal 86.400 forintot. 0-0-0, pötty, ott az SMS, megkaptál 86.400 forintot. De nem ruházhatod be, nem fektetheted be, nem csinálsz vele semmit, el kell költened minden nap azt a 86.400 forintot. Minden nap. Nem vesz egy ruhát, nem vesz házat, nem fektetheted be a bankba, el kell költened. 86.400 másodperced van egy nap. És ezt te döntöd el. És a végén, a nap végén törlődik, amit nem használtál fel. Nem fogjuk tudni 86.400-at felhasználni. Soha. Hát azért minél többre törekedjünk már.
1: Miklós, ezek gondolatébresztő mondatok voltak, én azt gondolom, és én remélem, és bízom benne, hogy aki segítségre szorul, ő mer végre lépni, akár hozzád, akár máshoz. Én köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni egy egészen más környezetben. Köszönjük szépen, Miklós.
0: Én is köszönöm.

Elhangzott műsorunkban Bíró Miklós Kuccsal, a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnökével beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A napokban megtartotta rendes őszi ülését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A püspökök megköszönték Bábel Balázs 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett érseket, Isten áldását kérve szolgálatára. Döntésük értelmében az Országos Liturgikus Intézetet a következő 5 évben is Fábry Kornél vezeti. A püspök marad a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok magyar küldöttje is. A hivatás éve országos megnyitójára december 12-én, 13-án Rábaket-helyen és Szombathelyen kerül sor. A tematikus év kiemelt eseményei lesznek az április 17-én Mátraverebészenkúton megrendezendő országos minisztráns találkozó, illetve a május 21-i országos papi találkozó Győrben. Az 1956-os forradalom 70. évfordulóján most ősszel méltó ünnepség keretében emlékeznek meg a forradalom áldozatairól az MKPK tagjai. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik Budapesten az Egyetemi Templomban, október 23-án tehát. Idén november 21-én a Bokcsarnokban rendezik meg a forráspontot. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Mindhárom nyári hónap melegebb volt az átlagosnál. Az ország közel 60%-án volt rekordszáraz a forró éjszak. 30 fok feletti értéket hozó hőségnapból általában 26 szokott lenni, idén azonban 52 volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki sem importálna. Nem a sok milliós terepjárók tulajdonosainak szeretnének segíteni, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják a kocsit, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítenék még az agrárszektort és más területeket. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozó kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő. Ugyanakkor a területen dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig ellátja a feladatot. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebookon. Végül az időjárásról, derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. szeptember 7-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején File Tamással, Sajó Szentpéter polgármesterével beszélgetünk megvalósult és tervezett beruházásokról, aktualitásokról, majd vendégünk lesz Jantek Tamás, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója, vállalkozó, akivel kapuhelyfestésekről, szabadtéri mozizásról, utcaszínpadról, közbiztonságról, vállalkozói létről és célokról beszélgetünk, majd a jelenleg is tartó 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról oszt meg érdekességeket Bíró Tibor, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatója. Tartsanak velünk, érdemes!

0: File Tamást, Sajó Szent Péter polgármesterét köszöntöm szeretettel, szervusz.
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szervusz András.
0: Egy nagyszabású útfelújításba kezdtek, mesélj erről.
1: Ez a nagyszabású útfelújítás, ez kormányzati támogatásból valósulhatott meg. 2025-ben kapott 300 millió forintot a város. Ezt az útfelújítást, ezt elkezdtük tervezhetési szinten. Két nagy részre tudom az útfelújítást osztani. Az egyik, amit most el tudunk kezdeni, ez a 9 utcából álló útfelújítás, ezekhez nem szükséges engedély. Ez egy felújítási keretek között mehet, ennek meghirdettük a közbeszerzését, ez lezajlott, meg kihirdettük a nyertest, és szeptember 1-ével munkaterületet kaptunk. Bízunk abban, hogy október végére már új aszfaltszőnyegen közlekedhetnek az itt lakók. A projekt másik része az a három utca, amelyik engedélyhez kötött. Itt kiválasztottuk a tervezőt, az engedélyeztetési folyamat az elindult, és mihelyest engedélyes terveket kaptunk, akkor majd erre a három utcára is ki tudjuk írni a közbeszerzést. Valószínűleg ez a kivitelezés erre a három utcára vonatkozóan, ez már átcsúszik a 2027-es évre. De úgy gondolom, hogy ez akkor sem késő, hiszen az év bármilyen szakában a városlakók azok örülnek annak, hogy egy új és kultúrált, biztonságosabb útburkolaton közlekedhetnek.
0: Beszéljünk az eddigi eredményekről, miről tudunk beszámolni.
1: Hogyha kézzelfogható projekt eredményekről szeretnél hallani, elindult egy úgynevezett közösségi infrastruktúra fejlesztés. A városunkban, itt a város központi tere, a Bercsényi tér tud megújulni, és a klasszikus, mindenki számára ismert lábas házak mögötti területet is fel tudjuk újítani. Sokkal több parkolóhelyet alakítunk ki, a közlekedést biztonságosabbá tesszük, egy forgalmi rendváltozás, egy ilyen belső körforgalmat alakítunk ki. A lábasházak alatt lévő üzletek feltöltése hátulról, az üzletek feltöltése hátulról is sokkal biztonságosabbá válik. A Bercsényi téren teljesen átalakítjuk a tér jellegét, parkolóhelyek bővülnek, viszont sokkal nagyobb zöld felület lesz domináns, előtérbe kerül a zöld felület. Összességében a projekt megvalósításának is ez a lényege, hogy a meglévő zöld felületünket azt növelni kell. Fásítunk, több száz fát ültetünk el, ugyanígy a cserjék száma is növekszik, úgyhogy egy élhetőbb, szebb, egészségesebb városkép kialakítása a lényeg. És én hiszem azt, hogy az elkövetkező 50 évre is tervezünk ennek a térnek az átalakításával, hiszen majd ezek a fák megnőnek, és az a cél, hogy egy új központi része alakulhasson ki a városnak. Szeretnénk ide áttenni majd programhelyszíneket, adventi gyertyagyújtás helyszínét, húsvéti, az egyház ünnepekhez köthető ünnepeket is tervezünk ide kitelepíteni erre a térre, vagy megtölteni élettel.
0: Milyen tervekkel nézel még a jövőbe, tehát ezeken túl?
1: Másik fejlesztés, két versenyképes járás programban vagyunk benne. Sikeresen pályázott a városunk a versenyképes járásoknál 38-38 millió forint összegre. Az egyikből most tudunk indítani egy jelentős közvilágítási programkorszerűsítést. Számos utcába, kezdve a teljes főutcán, az átkelési szakaszon, ezeket a régi korszerűtlen sárga, halogén, nagy energiafelhasználású lámpatesteket tudjuk lecserélni korszerű ledes világításra. Biztonságosabbá is tudjuk tenni ezzel a környezetünket, a közlekedést, a gyalogos autós közlekedést. A másik versenyképes járás programból pedig a Vörösmarty úton, itt a mi parasznyi elágazásnak hívjuk, parasznyi elágazástól felfelé, Varbó felé, az út mellett egy nagyon hosszú sávban párhuzamos parkolásra alkalmas parkolót tudunk kialakítani. Itt a közbeszerzési eljárás megindítása előtt vagyunk, a tervek készen állnak, engedélyeztetés rendben van, közbeszerzés elindítása után a kivitelező kiválasztás, és úgy gondolom, hogy ez is 2027 tavaszán indulhat ez a projektünk. Minden éven a képviselőtestület dönt a kommunális adó felhasználásáról. Ebben az évben jelentős összeget tudunk fordítani a meglévő játszótereink eszközparkjának a fejlesztésére. Most már nem cél, nem az elsődleges cél, hogy új játszóteret alakítsunk ki, hanem egyrészt a meglévőeknek az eszközeit tudjuk fejleszteni. Kommunális adóból megvalósulhat most több utcának a terveztetése. Nagyon fontos számunkra az, az előre gondolkozás, hogy mindig legyen a fiókban néhány olyan engedélyes terv, hogy amikor bármilyen olyan pályázati forráshoz jut a város, akkor ezt tulajdonképpen csak elő kelljen húzni, és már is lehessen indítani a beszerzési eljárást. Most indult a nagyon híres Pipiske hegyünkön, a Dombon egy turisztikai fejlesztés. Ott évekkel ezelőtt megvalósult már egy tanösvény, erre ráfűzve új csúszdapark, trambulinpark, ilyen családi pihenő ligetet alakítunk ki. Folytatjuk ezt a tanösvényt, egy azért sokkal modernebb 21. századi úgynevezett ilyen interaktív tanösvényt alakítunk ki, amikor a megkihelyezett táblákra egy beolvasott QR kóddal, okostelefonnal a település történelmét, állatvilágát, növényvilágát tudja az arra látogató leolvasni és megismerni ezeket az ismereteket.

0: Pipiske-hegyre, ilyen szempontból akkor újra tervezitek, hogy élettel töltitek meg, ugye?
1: Így van. A cél volt az, hogy nagyon hiányzott onnan például egy vizes blokk, egy WC, azt most sikerül megépíteni. A projekt része volt az is, hogy 4 évszakosíthassuk ezt a hegyet, úgyhogy a projekt része egy hóágyú. Nem azt kell elképzelni, hogy egy nagyon nagy sípálya lesz, hanem a gyermekeknek szeretnénk azzal kedvezni, hogy egy kis havat tudjunk varázsolni abban a pár hétben, amikor az időjárás téren erre alkalmas. Kandellábereket, napelemes kandellábereket fogunk kihelyezni, ezzel is a környezettudatosságot, az energia takarékosságot szeretnénk előre mozdítani. És bízom abban, hogy azért ez a csúszda park, amit majd ott kialakítunk, ami a domborzat esését, vagy domborzat viszonyokat fogja lekövetni, hogy ez Miskolctól Kazincbarcikáig a Pitty-Palagy-völgyből azért jelentős látogatószámot fog eredményezni. Öregbíti ezzel is városunk hírnevét.
0: Programokat is visztek ki?
1: Tervezzük. Azért nálunk a programokat a Művelődési Sportközpont szervezi. Eddig is volt azért a Pipiske-hegyen rendezvényhelyszín. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen szeretnénk majd kibővíteni. Tavaly lévai év volt, az egész év Lévai József emlékéről szólt, és azért itt is tettünk programot a Pipiskére Lévai hangja szólalhatott meg, ott 800 gyermek énekelhetett együtt a városban. Szerintem ez egy nagyon egyedi, különleges esemény volt, de biztos vagyok abban, hogy meg 2027-ben az átadást követően is számos programmal és élettel tudjuk megtölteni, hiszen rendelkezésre áll az erőforrás a Művelődési Sportközpont részéről, rendelkezésre áll az elhivatottság, a lokálpatriózmus és a város szeretete.
0: Beszéljünk a demográfiai adatokról, hogy látod a Sajószentpéter jelenét és jövőjét.
1: A KSH adataiból azért mi évről évre hiteles számokat kapunk. Csökken a város lakossága, de azért az nagyon nagy örömmel telt el, hogy sokkal-sokkal kevésbé csökken, mint mondjuk Kazincbarcikáé vagy Miskolcé. Míg mondjuk bizonyos települések lélekszáma megfeleződött, azért mondjuk Sajószentpéteren a 12.500 lakos az mondjuk 110-zel lett kevesebb. Tehát Aranyaiban egy sokkal kevesebb lakosságcsökkenést tudunk tapasztalni. A közös gondolkozásnak tényleg az a lényege, hogy a városnak legyen egy megtartó ereje, sokkal inkább egy ilyen zöld várost képzelünk el közösen, hogy az emberek hazajönnek, megpihennek, és otthon a környezetükben nyugodtan tudják eltölteni a napjaikat.
0: Megújult a média itt Sajószentpéteren, nagyon sokat fejlődött, és nagyon látványos ez a fejlődés.
1: Képviselőtestülettel közösen új ügyvezetőt tudtunk választani a Sajó TV élére. Az új ügyvezető nagyon ambiciózus, nagyon hosszú távra visszatekintő médiás múlttal rendelkezik, nagy tapasztalattal bír, és nagyon hamar egymásra talált a városvezetés, a képviselőtestület és az ügyvezető. Tulajdonképpen minden ponton együtt tudunk gondolkozni az ügyvezetővel. Azt látszik, hogy nagyon-nagyon nagy elmaradásban volt a helyi média, és teljesen megváltoztatta az új ügyvezető. El kell mondjam őszintén, hogy ez az itteni, tehát hogy az a létszám, amivel a Sajó TV dolgozik, az két fő. Éjt-nappal látéve dolgoznak, egyelőre, mivel az új ügyvezetőváltás az évközben volt, és a források, a lekötött források, azokhoz már nem tudtunk nyúlni. Meglévő forrást helyeztünk már ki a Sajó TV-hez, amihez évközben nem tudunk hozzányúlni, ezért az egész évre tervezett bérrel, létszámállománnyal tud csak dolgozni a Sajó TV. De úgy gondolom, hogy a helyi média és a helyi történések, információk, a helyi események közvetítésén túl azért üzleti tevékenységet is tud folytatni, saját bevételt is tud generálni, és ebből szerintem lehetőség lesz arra, hogy a létszámot bővítsék, akik be tudnak dolgozni a Sajó TV-hez. Mert hát azért azt tudni kell, hogy nem csak a látható információt adják át, nem csak egy kamerát kell elképzelni a Sajó TV-nél, amikor erről beszélünk, hanem azért van egy írott sajtó is, fényképeznek, és egyébként ezt mind-mind ők végzik el, de éppen azért látom, hogy szükséges lesz majd ennek a tévének a bővítése. A projektjeink során ellátják a nyilvánosságot is. Ott is azért a nyilvánosságnak van nyomtatott része. A nyilvánosság mellett a digitális megjelenés is, megjelentetés is a Sajó TV-nek a feladata. Tehát nagyon sokrétűek, és nagyon elszántak, nagyon elkötelezettek, úgyhogy egy nagy fejlődési szakasz indult el a városban, a média területén is.

0: korábban említetted is, Lévai József emlékét ápoljátok. Mikor lesznek a Lévai napok?
1: Hagyományosan novemberben zajlik a Lévai nap. Ez régebben mindenféleképpen egy egyházi ünnep volt, a Lévai József kultuszt ápolva. A tavalyi év a Lévai emlékévben részt vett a város is. Református nagy templomban hagyományosan istentisztelet, majd a rendezvények házában a Miskolci Lévai gimnáziummal közösen, akik mindig egy lévai emlékműsort adnak, egy általános emlékműsort szervezünk. Részt vesz ebben a nagy templomi református gyülekezet, a bányai gyülekezet, nőszövetség, bányai gyülekezetért alapítvány, és a város pedig biztosítja a rendezvények házát, mint helyszínt.
0: Látogatható az emlékház?
1: Így van, ez a Művelődési Sportközpont fennhatósága alá tartozik, ez nekik tulajdonképpen a telephelyük. Egy bejelentkezést vagy egy regisztrációt követően, előzetes egyeztetés követően ez látogatható. Lévai emlékszoba, a Lévai emlékház a Lévai emlékszobából áll, a személyes bútoraiból, személyes tárgyaiból, és hát abban a házban, ahol ő felnőtt, a szülői házban, ahol ő felnőtt. Mindezek mellett a Lévai emléksírhoz is felszoktunk látogatni, a régi református temetőbe, ott megkoszorozzuk mindig az emlékét, és egy rövid kis igehirdetést hallhatunk mindig a lelkészeinktől.
0: Végezetül beszéljünk arról, hogy miért ajánlod akár a fiataloknak Sajó Szent Pétert, milyen erősségei, milyen hagyományai, milyen olyan vonzó dolgai vannak, ami miatt érdemes lehet megfontolni, hogy akár egy ideköltözést.
1: Én azt hiszem, hogy azért nagyon jó a település adottsága. Kazincbarcika és Miskolc között pont félúton helyezkedik el. Hogyha éppen nincsen egy nagyszabású útfelújítás Miskolc elején, akkor Sajó Szent Péterről szerintem egy 15 perc alatt kényelmesen a Miskolcon, a Búzatéren vagyunk, 10 perc alatt Kazincbarcikán vagyunk, és azt látom, hogy egyébként agglomerációként is működhet a város. A Miskolcnak is lehet egy külső agglomerációja. Én nem azt látom, hogy itt olyan nagyon, tehát van egy nagyon-nagyon erős ipari múltunk, egy üveggyár, egy bánya, és ezek bezárása, én nem azt látom, hogy itt az ipart kellene erősíteni, hiszen iparból van bőven elég Sajóbában, a Kazincbarcikán, Miskolci ipari zónában. Sokkal inkább egy agglomerációs városnak, egy zöldövezeti városnak látom, ahova pihenni tudnak hazajönni az emberek. Gyermekek, kisgyermekek részére cél az, hogy a játszótereket elindítottuk, a játszóterek fejlesztését elindítottuk. A nagyobb korosztálynak extrém park, focipálya, szabadidő eltöltésére lehetőségeket biztosítsunk. Művelődési ház részéről is nagyon nyitottak a kültéri programokra. A szabadtéri színpadunkat folyamatosan most már egyébként teltházzal töltöttük meg. Gyermekek részére filmvetítés, felnőtteknek színház, közösségi programok, koncertek, néptánc fesztivál, nemzetiségi fesztivál, szóval számos olyan színes program, ami kapcsán helyben tudják eltölteni az időt. Egy kisváros mindig lehetőség arra, hogyha elmegyünk a postára, akkor nem kell órákat sorban állnunk, ha elmegyünk ügyintézni bankba, gyógyszertárba, nem kell órákat sorban állni, hanem ez a 10-12 ezeres lakosság, ez pont ezt teszi lehetővé, hogy emberközpontú legyen, tudjunk egymásnak egy jó szót adni az utcán, amikor találkozunk, köszönni egymásnak, érdeklődni egymás felől, tehát azért ennyi ember javarészt ismeri egymást. Már egy ennél nagyobb léptékű városban szerintem sokkal inkább távolságot tartanak egymástól, vagy egymás között az emberek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, és bízom abban, hogy ezzel elindult egy kapcsolatfelvétel, egy folyamat, és hogy a jövőben rendszeresen tudunk találkozni a hallgatókkal.

0: Jamtek Tamást, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítóját, vállalkozót köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, Tamás!
1: Köszönöm a meghívást!
0: Mi is a célja a Miskolci Belvárosi Körnek, és mikor jött létre?
1: Hát a célja az gyakorlatilag az egyesület nevében benne van, az maga a belváros, és nem is akarjuk tágítani ezt a halmazt jobban, ugyanis mi ugye ezt vállaltuk magunkra, hogy a belvárost és ennek a szűk vonatkozását szeretnénk jobbá, élhetőbbé és pezsgőbbé tenni, és különböző projekteken keresztül ezzel dolgozunk. A létrehozásának dátuma az 2025 éveleje, már lehet, én is emlékszek, pontosan bele kéne nézzek az alapító okiratba, de az biztos, hogy már egy bő éve üzemelünk.
0: Milyen eredményekről tudunk beszámolni?
1: Vannak már egészen látható eredményeink, ugye, mivel a legtöbben azonosítanak minket azok a kapufestéses projektek. Ugye már, ha jól emlékszem, 3 alkalommal megrendeztük, és most ősszel tervezzük a 4-et. Ugye Miskolc belvárosában sok kevéssé karbantartott, összegrafitizett, omladozó kapualjakat lehetett felfedezni, és egy kicsit így az online, meg így a hétköznapi sétáló embernek a boss szantsága, vagyis hát igazából ezzel kapcsolatos elégedetlensége az folyamatos volt, meg hallott az ember, meg minket is zavart, ugye a közvetlen környezetünk ilyen állapotban van, és egy hirtelen ötlettől vezérelve akkor úgy voltunk vele, hogy hát akkor ezt a saját kezünkbe vesszük, és akkor egy közösségi összefogásnak köszönhetően ezeket amennyire ugye a mi szaktudásunk engedi, rendbe rakjuk. Ezen kívül most nyáron volt 2 belvárosi filmligetünk, ez a Szohóban, ez egy közösségi kültéri mozis kezdeményezés volt. Utcazene színpadokat telepítettünk a Sétáló utcára, ahol online foglalórendszerre bárki ingyen is díjmente foglalhat, és gyakorlatilag, hogy olyan hangszerre jön, akkor áramlehetőséget is biztosítanak nekik ezek a helyszínek. Továbbá vannak még egyéb, úgy gondolom, látványos megmozdulásaink, mint tavaly karácsonykor a karácsonyfa projekt, amikor kitelepítettünk a Főutcára több száz kis fenyőfát, amit aztán gyakorlatilag szintén közösségi felhívásra a helyiek és óvodák, iskolák, vállalkozók díszítettek fel, fogadtak örökbe ezeket a fákat, és ezzel akartuk így a karácsonyt is, ezt az időszakot egy kicsit meghittebbé tenni a Főutcán, egy kicsit olyanná tenni, hogy a belváros és a miskolci közösség a magáénak érezhesse ezt, és ezt idén szintén tervezzük megismételni. Ezen kívül vannak nem annyira látványos projektjeink, például folyamatban van, hát ez egy, mondjuk úgy, egy informatikai fejlesztés, ez egy soha véget nem érő kút, vagy edény, vagy feneketlen. Egy pontgyűjtő program, gyakorlatilag egy ilyen hűségprogram, ami a belvárosi vállalkozók között ível át, és ezzel szeretnénk úgymond a belvárosi vásárlókat és a vállalkozásokat összekötni. A helyi hősök kampányunk még, ami említést érdemel, ami a miskolci lokálpatrióta vállalkozókat hivatott bemutatni. Én egyébként nem titok, hogy ebből hamarosan egy podcast formátumot is szeretnénk indítani, tehát így a médiában is igyekszünk jelen lenni. Plusz most talán, ami a legfrissebb és bizonyos értelemben legropogósabb, kitettünk tegnap egy felhívást, már ahogy láttam, több mint 1000 like, több száz megosztás és több száz komment van alatta. Elkezdtünk foglalkozni, igazából olyanokkal foglalkozunk, ami minket is érint és zavar, a belvárosnak a, hát mondjuk úgy, hogy igazából a rendjével és a közbiztonsági helyzetével, ami az utóbbi időben, ami szubjektív tapasztalataink szerint nagyon-nagyon meredeken romlott, és már fel is vettük a kapcsolatot gyakorlatilag a várossal, a rendőrséggel, rendészettel, ügyészséggel, népegészségügyi központtal, tehát egy elég komplex kérdés, de igyekszünk azért lobbizni, hogy folyamatos járőri jelenlét, esetleg egy belvárosi őrs újraélesztés megtörténjen itt a belvárosban, mert úgy gondoljuk, hogy ez jelenleg egy sürgető probléma, és talán mindenkit érint, aki a belvárost érinti.
0: Akkor menjünk sorba. A kapuhelyfestés, amikor megszólítottátok az embereket, mennyire láttál aktivitást, mennyire álltak mellétek, hányan voltatok?
1: A legelső kapuhelyfestésünk az a, emlékszem, a Frey melletti kapuhely volt, ott még egy viszonylag kisebb létszámmal, talán egy ilyen 20 fővel, tehát az alapító tagokat is beleértve raktuk rendbe, de az egy viszonylag nagy volumenű munka volt, tehát egy elég nagy kapuhely és elég alapjaiból kellett rendbe rakjuk. A második már emlékeimből táplálkozom, tehát ezek nem felírt adatok. Talán egy ilyen 60-70 fővel, a harmadik kapuai festésünk pedig az idén tavasszal, mert több mint 100 fővel ment, tehát hihetetlen önkéntes aktivitásunk van, és minket is nagyon pozitív értelemben meglep, hogy mennyi ember tekinti a sajátjának a belváros és a városunkat tulajdonképpen, és mindezt teszi, ugye, ingyen bérmentve a saját szabad idejét és munkáját nem sajnálva.
0: Lesz következő, terveztek újat?
1: Igen, idén ősszel. Egyelőre azt mondanánk, hogy utolsó, nem örökre utolsó, de egy ideig biztosan, mert úgy látjuk, hogy ugye a mi általunk javítható és bevállalható problémák száma azért véges. bízunk benne, vagyunk annyira optimisták, hogy nem kell ahhoz az állapothoz. Egy hamar visszamenjünk, ahonnan indultunk, tehát nem fogják újra ezeket rongálni, és talán kicsit jobban odafigyelünk majd így kollektíven a környezetünkre. Úgyhogy egyenlőre ez az őszi egy jó ideig biztosan az utolsó lesz, legalábbis ha minden jól megy. Úgyhogy akit érdekel ilyen szintű közösségi aktivitás és önkénteskedés, azt mondom, hogy kövesse a közösségi felületeinket, mert majd ott lesz megkérdetve, hogy mikor tervezzük.
0: Megvan már, hogy helyszín.
1: Igen, ezt a másik alapítótársam, kollégám szervezi, ilyen szempontból ő felelős a projektért, és ő a műszaki ember, aki ezeket felméri. Már most elkezdte feltérképezni azokat a falakat, kapuajakat, legrafitizett felületeket, amivel érdemes foglalkozzunk. Úgyhogy ez folyamatban van, a gyülekező helyszín pedig valószínűleg a Széchenyi 70-80 környékén, nem tudok pontos házszámot, valahol ott lesz, a gyakorlatilag az Alma világ üzletével majdnem egy szembe.
0: Filmliget, a Szohóban elég aktív élet volt a nyáron, és ezek a filmligetek nagyon jó ötletek, tehát a médiában is nagyon jól szerepeltek, és látszott, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés is. Mesélj ezekről a filmligetekről.
1: Igen, ugye a kiinduló pont az egyesületnek az, hogy nem csak hogy szebbé, jobbá, hanem pezsgőbbé és kicsit életőbbé tegyük a belvárost, és úgy gondoljuk, ezek a programok azért aktívan hozzájárulnak egy nagyvárosnak a pezsgő közösségi életéhez, és ugye hát ez nem spanyol viasz, ez a kertmozizás, azért ez mondhatni már, akár hogyha az autómozizás is beleszámoljuk, az lassan is 100 éves múltja van ennek a világon, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a belvárosba is jól elférne egy ilyen program lehetőség össze az embereket, és hát igazunk lett, sőt megint csak felülmúlt a várakozásainkat, részvevő szám mindkét alkalommal 500 felett volt, két magyar sikerfilmet vetítettünk egyébként, és itt is meg kell említsem az önkénteseinket, mert rengeteg széket, padot, ülőalkalmatosságot pakolunk ki a térre és a fűre, és nélkülük ez borzasztó nehéz lett volna, de hát ilyen 20-30 önkéntessel dolgozva ez egy 20 perces folyamat volt nekünk, úgyhogy le a kalappal újra előttük, hogy megint csak vannak így a közösséget tenni akaró emberek így a megyénkben.
0: Ennek lesz folytatása akár idén?
1: Idén már nem biztos, azért itt időjárás függő. Halmai reményeink még vannak abban, hogy talán októberben még lesz olyan idő, hogy ezt még egyszer meg tudjuk szervezni, de azért ugye most filmes vonatkozásban itt a Cinefest, tehát most nyilván övék a reflektorfény, és hát hajrá, mert imádjuk a programjukat, meg amit a városért tesz ez a program. Úgyhogy októberben talán, de ezt tényleg még csak ilyen félve említem.
0: Mesélj az utca színpadokról, mennyire vannak kihasználva?
1: Periódikus, nyilván hétköznap délelőtt kevesen használják, de ahogy azt látjuk, hogy közeledik a hétvége, és ugye a délutának a sűrűbb időszakok, nyilván, hogyha én is zenéléssel foglalkoznék, azért itt a közjónak az nem tenne jót, ha én ezt csinálom, de azt látjuk, hogy ebben az időszakban egészen jó kihasználtság van, főleg az Antik melletti színpad, és ugye a Spirálleves közötti színpad, ami úgy látom, hogy jobban mozog, ott egyébként egészen tehetséges zenészek szoktak felbukkanni.

0: Mesélj arról, hogy milyen Miskolcon vállalkozóként lenni, hogyan látod akár a vállalkozói létet és a várost?
1: Hát sok barátom van, és néhány üzlettársam, aki nem Miskolcról, vagy nem itt vállalkozik, és mindenki ilyen kamikáze küldetésnek hitte, de egyébként én mindig azt mondtam erről, és nekem ez volt a saját filozófiám és meglátásom, hogy ami jó és működik máshol, annak Miskolcon is működnie kell persze. Figyelembe kell venni a város jellegzetességeit, tehát azért gazdasági szempontból egy közepes méretű város vagyunk, tehát ugye 140 ezer, 150 ezer fő, nem tudom milyen legutóbbi mérése, sajnos csökkenünk, de ugye összehasonlítva akár a fővárosa Budapesttel a több mint 2 millió lakossal, itt az én meglátásom az, hogy arra kell figyelni, hogy ne lőjünk egy túlzottan szűk rétegre, hogyha az ember itt bármit létre akar hozni, mert hát sajnos az nem lesz rentábilis, és azt nem tudja fenntartani. Tehát ezzel a szemlélettel egy kicsit tágabbra nyitjuk az ollót, egy kicsit tágabb körnek szól az, amit kínálunk, akkor úgy gondolom, és hogyha jól betaláljuk, jól megvalósítjuk, és tényleg kérlelés nélkül belerakjuk azt a munkát, amit bele kell, akkor én úgy gondolom, hogy működik legalábbis. A két fő vállalkozásom az ezt mutatja. 2017-ben alapítottam meg a Barbershop Miskolcot. Nyilván, mint minden új projekt városnak újdonság, némi azért szkepticizmussal fogadta a környezetem és az átlag közönség, de hát ugye úgy mondom, egy jó koncepció volt, és legyökeredzett, annyira legyökeredzett, hogyha végsétálunk a belvárosba, és látjuk a különböző barbershopokat, nagyon kevés van, amiről azt mondhatom, hogy semmi köze nem volt hozzám, tehát ugye a legtöbb üzlet valamilyen formában úgy hozzám kötődik, hogy a kollégák, akik azt nyitották, azok nálam tanulták a szakmát, és ezzel egyébként semmi bajom nincsen, mert ez egy szabad piac, szabad verseny, tehát ezt az első pillanatától kezdve tudtam, hogy így lesz. A másik vállalkozásom az egészen friss, ez egy specialty kávézó, a Spirál Café néven fut, és itt ugyanazokat a folyamatokat érzékeltem, hogy van egy átrendeződés és egy progresszív fejlődés a piacon, itt most nevezetesen a kávészakmában, ami előbb-utóbb egy szemléletváltáshoz is vezet, és ezek megint csak nem spanyol viaszok, tehát ezek már lejátszódtak európai nagyvárosokban, lejátszódtak már Budapesten is ezek a folyamatok, hogy egyszerűen eltolódik az emberek fogyasztása is igénye ebbe az irányba. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobb és minőségibb irányba, és innen Miskolcra nézve tényleg sokszor az embernek csak azt kell néznie, hogy tőle nem is földrajzi értelemben feltétlenül, hanem gazdasági értelemben nyugatra mi az, ami működik, hogyha nyugaton tőlünk egy magasabb létszámú, nagyobb, fejlettebb városban működik, akkor előbb-utóbb itt is működni fog. Két hiba van, amit vétetünk, túl korán adaptáljuk, ez az early adopter szindróma, és akkor emiatt nem biztos, hogy talaj talál, a másik pedig, ha nem elég jó a koncepció, és nem elég jól valósítjuk meg, ez nyilván egy elég egyértelmű hiba. Viszont, hogyha ezt a kettőt sikerül elkerüljük, akkor úgy gondolom, hogy itt is le lehet gyökerezni ilyen vállalkozásokkal, és hál' Istennek most nekünk ez a specialty kávézó projekt is ezt mutatja.
0: Adjunk még tanácsot kezdő vállalkozóknak, vagy akik azon gondolkodnak, hogy vállalkozást indítanának, hogy mi az, amire figyeljenek, és jó, hogyha tudják.
1: Én legőszintébben megmondom, hogy minden fiatalt leginkább attól intenék óva, hogy csak és kizárólag profit és pénzügyi megközelítéssel vállalkozzon, és mindjárt ki is fejtem, hogy miért gondolom ezt így. A pénz és a profit nem elsődleges cél kell legyen a vállalkozásban, vagy azzal, amivel foglalkozunk, hanem a pozitív hozadéka. Tehát, hogyha valamit nagyon jól csinál,

0: nálunk is nagyon értünk hozzá, akkor annak előbb-utóbb a velejárója lesz, hogy pénzt keresünk vele. És én ezt a szemléletet látom megfordulni sok esetben, hogy fiatal vállalkozó kedvű fiatalok, ugye a profit útján keresgélnek, amivel lehet éppen aktuálisan jól keresni, vagy a legtöbb, vagy gyors meggazdagodás, hát ez már ugye aranyláz esetében is azért látjuk, hogy nagyon kevés embernek sikerül ez, és nem is erre, nem szabad erre támaszkodni sem arra, hogy lottóötöst nyerünk, hanem röviden az a javaslatom, hogy először önmagunkat vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit szeretünk, mi az, amiben tehetségesnek érezzük magunkat, és mi az, amiben hosszú éveket hajlandóan vagyunk beleinvestálni, és közben jól is fogjuk magunkat érezni, mert úgy gondolom, hogy olyanban nem lehetünk sikeresek, amit nem szeretünk. Ha ez megvan, és mélységeibe kitanuljuk ezt a szakmát, vagy bármi is legyen ez, akkor onnantól úgy gondolom, hogy egy egyenes út vezethet a sikerhez.
1: A Miskolci Belvárosi Körhöz vártok csatlakozókat? Hogyan lehet és kiket vártok?
0: Abszolút, teljesen nyílt az egyesületünk, folyamatosan csatlakoznak hozzánk új vállalkozók, vállalkozások. Teljes értékű tagként van egy éves tagdíjunk, ez nem titok, ez 100 000 forint. Ugye a költségvetésünk az teljesen transzparens, az ugye évvégén ugye leadjuk majd a működési költségeinket, hogy ugye mire költünk, de hát ugye ez mind visszaforgatjuk a belvárosra és a belvárost érintő projektjeinkre. Ugye fizetés senki nem vesz fel konkrétan a cégből, tehát azért ezt nagyrészt pro bono módon csináljuk mi alapító tagok. Lehet egyébként emellett, aki nem szeretne teljes értékű tagként belépni az egyesületbe, alkalmi támogatásokkal is minket ugye támogatni, az eseményeken kint szokott lenni gyűjtőládánk, de ez akár online is megtehető, van egy Donabli felületünk, ahova azért egész szép számmal érkeznek a támogatások.
1: Miért is érdemes csatlakozni? Van egy lobby lehetőség is, ugye?
0: Hát én azt gondolom, hogy együtt erősebbek vagyunk, és ez már a Római Birodalom óta így van, tehát ugye az meg is uralkodja elve, az sosem a polgároknak jó. Próbálunk összeállni, és hát együtt erősebben, nagyobb lobbival, nagyobb hanggal, nagyobb eléréssel tenni a belvárosért, és tényleg minden gondolat és program és megvalósuló projekt is munka ezt az irányt hivatott szolgálni.
1: Mondjunk elérhetőségeket.
0: A legegyszerűbb szerintem a Miskolci Belvárosi Kör, így ahogy mondom, a Facebook oldala, és van szintén egy weboldalunk, mint Miskolci Belvárosi Kör, vagy mbek.hu, Miskolci Belvárosi Kör az ékezet nélkül természetesen .hu. Itt bárki megtalál minket, és ott vannak a programjaink, az alapító tagjaink, ki mit csinál, és maga a támogatási felületeink is itt könnyen megtalálhatóak.
1: Jantek Tomás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Bíró Tiborral, a Cine Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgetünk a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról. Szeretettel köszöntelek, Tibor.
1: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Milyen újdonságokkal várjátok idén a fesztiválra érkezőket?
1: Hát mint minden évben az elmúlt időszakban idén is vannak változások, amelyek azt hiszem, hogy pozitívak és a nézők igényeit szolgálják. Az egyik ilyen fontos változás az, hogy egy új helyszínnel bővülnek a vetítési termeink, ez a Tudomány és Technika háza, úgyhogy a Művészetek házában lévő három terem mellett a Báb Színház, és most már a Tudomány és Technika háza is egy 300 fős vetítési helyszínnel bekapcsolódik, és ebben az időszakban itt is ugyanazt a technikai felszereltséget biztosítjuk, mint a többi helyszínen. Ezen túlmenően, ami még változás, hogy a korábbi East of Europe kategória V4 plusz kategória elnevezésre változik. Ez elsősorban azt szeretné hangsúlyozni, hogy a környező országok és a V4-en kívüli, de mégis a közelünkben lévő országok filmjeiből válogatunk. Ezen túlmenően egy teljesen új kategória, a fantazma kategória. Ebben azt kell mondjam, hogy különleges, néha meghökkentő, de a mai filmművészet mindenképpen részét képező alkotásokat szeretnénk bemutatni, azért, hogy a miskolci közönség és az ide látogatók egy teljes képet alkossanak arról, hogy milyen stílusú és típusú filmek készülnek a világban manapság.
0: A Miskolci Egyetemmel hagyományosan nagyon jó a kapcsolat, és idén is lesznek külön programok is az egyetemmel közös szervezésben.
1: Igen, több közös programunk lesz. Hagyományos az, hogy a Csengei Kertet is betöltjük ilyenkor programokkal, és ez a Miskolci Egyetem közreműködésének köszönhetően idén 4 szabadtéri vetítésben fog megvalósulni, és 2 könnyűzenei koncertben a 30Y és a Kis Csillag együttesek fellépése lesz majd itt a fesztivál során. Ezen túlmenően egyéb tudományos együttműködésünk is van, hiszen én most már sokadik alkalommal a fesztivál ideje alatt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatásával egy média tudatossági konferencia fog megvalósulni, amelynek helyszíne a Miskolci Egyetem lesz, és itt a média használati szokásokról, a fiatalok és a média kapcsolatáról a legújabb kutatások eredményeit fogják szakértők ismertetni, és ennek másnapján, ennek a konferenciának pedig 2 workshopra kerül majd sor, amelyen miskolci középiskolások vesznek majd részt, és itt is a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szakemberei fogják ezt a workshopot megvalósítani.
0: Így egyszerre párhuzamosan hány néző tud filmet nézni a fesztiválon? Körülbelül számoltad már?
1: Hát nem számoltam össze, de a Művészetek háza nagy terme az körülbelül 500 fő befogadó képességű, az Uránia terem 140, a Béke terem 68 fős, a Báb Színház 200, és most ehhez jön 300 fővel a Tudomány és Technika háza.
0: Mondjuk el a programokat, hogy mi mindennel várjátok az érdeklődőket, ha nem is a filmeket, mert az összes filmet felsorolni lehetetlen lenne, és a műsoridő is kevés lenne hozzá, de egyéb kísérő programok is lesznek, és számtalan érdekesség várja a Miskolcra érkezőket.
1: Hát igen, közel 150 vetítésünk lesz, és hát 100 körüli a versenyfilmek, illetve a bemutatásra kerülő filmek száma. Az elmúlt évekhez hasonlóan a nagyjátékfilm kategória a legnagyobb érdeklődést kiváltó kategóriánk, hiszen itt is, mint ahogy a többi kategóriában, a versenyfilmek azok mind magyarországi premierek lesznek. A nagyjátékfilm kategóriában 16 film fog versenyezni, ezen kívül hosszú dokumentumfilm kategóriában lesznek versenyfilmek, színe New Wave kategóriában, az előbb említett V4 plusz kategóriában, és hát ehhez csatlakozik még a fantazma kategória, ami nem versenykategóriánk, de számtalan egyéb olyan vetítésünk lesz, ami például szintén fesztiválra látogató Pressburger unokához, Kevin McDonaldhez, Oscar díjas filmrendezőhöz kapcsolódik, lesz egy nemzetközi konferencia Pressburger Imre munkásságáról, és ehhez is kapcsolódik filmvetítés, valamint az Otthonunk Miskolc program keretében is nagyon érdekes miskolci témájú filmek kerülnek majd bemutatásra. lesznek gyerekfilmek is, ezeknek egy része ingyenesen lesz látogatható, úgyhogy én azt gondolom, hogy műfajilag is nagyon széles a választék. De a magyar filmeknek is azt mondom, hogy amely magyar filmek az év hátralévő időszakában kerülnek majd moziba, azoknak a magyarországi premierje és első vetítése itt zajlik a fesztiválon. Három ilyen filmet tudnék megemlíteni. Az egyik egy első filmes alkotó filmje, a Mommy Blue nevezetű film. Aztán a Tíz éjszakás kaland, ami inkább a szórakoztató kategóriába hajlik, és Péter Fibori az egyik főszereplője a filmnek, és mindenek előtt megemlíteném Reisz Gábor legújabb filmjét, a Földszín című filmet, ami számunkra azért is érdekes és kedves, hiszen annak idején Reisz Gábor még pályája indulásakor 2014-ben a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmmel nyerte el a fesztivál fődíját, és hát azóta folyamatosan ível a pályája felfelé, annyira, hogy ez a legújabb filmje, a Földszint, ennek a nemzetközi premierje az a miskolci bemutató előtt egy nappal lesz a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, és az egész stáb Velencéből érkezik ide Miskolcra, ahol a magyarországi bemutatója lesz, első vetítése a filmnek.
2: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb File Tamással, Sajó Szentpéter polgármesterével, majd Jantek Tamással, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapító tagjával beszélgettünk, adásunk végén pedig a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról kérdeztük Bíró Tibort, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatóját. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Somogyi Márton nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A legszárazabb és 2024 után a második legmelegebb volt az idei nyár, bizonyítottan a mérések 1901-es kezdete óta, közölte a Hungaromet ZRT. A nyár középhőmérséklete országosan 23,43 fok volt, ami több mint 2,5 fokkal magasabb az 1991-2020-as évek átlagánál. Mindhárom nyári hónap melegebb volt az átlagosnál, az ország közel 60%-án volt rekordszáraz a forró éjszak, 30 fok feletti értéket hozó hőségnapból általában 26 szokott lenni, idén azonban 52 volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, jelenleg dízel hiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki sem importálna. Nem a sok milliós terepjárók tulajdonosainak szeretnének segíteni, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják a kocsit, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítenék még az agrárszektort és más területeket. Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához, jelentette ki a miniszterelnök még napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le a történelmi megállapodást az unióval. Beszélt arról is, hogy felülvizsgálják és átalakítják a koncessziókat, ott kezdik a munkát, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyik a magánzsebekbe, várhatóan teljesen átalakítják a dohány, a kaszinó, a hulladék és az autópálya koncessziókat, fogalmazott. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozó kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő, ugyanakkor a területen dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig ellátja a feladatot. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebookon. Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Burna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerint a változtatások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány az MT-vel. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak. A Kreml közölte, hogy nem zárja ki az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti béketárgyalások újrakezdését, de hozzátették, hogy még túl korai lenne megmondani, pontosan mikor és hol lehetnének ezek a tárgyalások, írta meg a Reuters hírügynökség. Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét újságírók kérdezték a 3 oldalú tárgyalások folytatásáról, amelynek célja, hogy befejezzék az ukrajnai háborút. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, akit a hágai törvényszék népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt jogerősen életfogytiglani szabadságvesztése ítélt. Több ezer tisztelője jelenlétében temették el a srebrenicai mészárost. Végül az időjárásról, derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, a következő zenés műsorunkban a Bohém Ragtime Jazz Band felvételeiből készült válogatással várjuk Önöket. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 8-án, kedden. Jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Ezt az új napot üdvözölve, Uram, téged üdvözlünk, téged ki azt nekünk adtam. Téged, mi atyánk, ki azt azért adja nekünk, hogy szeretetben töltsük el. Segíts, Uram, hogy szent lelkettől ösztönözve, és Jézusnak, testvérünknek szeretetében mindig és mindenütt gyakoroljuk a nekünk adott aranyszabályt, mely számomra megfogalmazva a következőképpen hangzik. Amit akarok, hogy mások tegyenek nekem, megteszem másoknak. Viszont őrizkedem olyat tenni másoknak, amilyent nem szeretnék, hogy mások nekem tennének. De ismételten kérlek, Uram, segíts meg kegyelmeddel, mert nélküled soha se fogok eljutni erre. Légy dicsérve, végtelenül jó atya, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól. Ezúttal Szent Ágostontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szeretet a megpróbáltatásban támogat, a sikerben pedig mérsékel. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Adrieneket és Máriákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és fellapozzuk majd a kalendáriumot is. Ezúttal szeptember 8-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb, 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, töltsük együtt a reggeli órákat a Szent István Rádió hullámhosszain. Műsorainkhoz tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek!

családomért könyörgöm hozzád. Jézus, Uram, barátom, ma a családomért akarok könyörögni hozzád. Betegségem sok mindent megváltoztatott. Gondterheltnek látom szeretteimet annak ellenére, hogy igyekeznek derűsnek látszani. Kénytelenek megosztani idejüket munkájuk, a mindennapok gondjai és a rám fordított gondoskodás között. Szenvedek, tudatában vagyok ennek, néha elveszítik türelmüket. Megértem őket, máskor észreveszem, hogy alább hagy reménységük. Ó, Uram, hálát adok neked a családomért. Hány betegnek nincsen? Uram, értük könyörgök. Adj mindegyiküknek erőt, derűt, békességet, reményt. Fizess meg nekik a te szereteteddel mindazért, amit értem tesznek. Bárcsak tehetném, hogy megláthassanak téged bennem. Téged, aki szenvedsz és együttérzésre van szükséged. Uram, a családomért könyörgök hozzád. Áld meg, egyesítsd, növeld őket a szeretetben. Add, hogy napról napra jobban megismerhessenek téged, hogy a te sugallatod vezesse cselekedeteiket és egész életüket. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A legszárazabb és 2024 után a második legmelegebb volt az idei nyár, bizonyítottan a mérések 1901-es kezdete óta, közölte a Hungarometer ZRT. A nyár középhőmérséklete országosan 23,43 fok volt, ami több mint 2,5 fokkal magasabb az 1991-2020-as évek átlagánál. Mindhárom nyári hónap melegebb volt az átlagosnál, az ország közel 60%-án volt rekordszáraz a forró éjszak, 30 fok feletti értéket hozó hőségnapból általában 26 szokott lenni, idén azonban 52 volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki sem importálna. Nem a sok milliós terepjárók tulajdonosainak szeretnének segíteni, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják a kocsit, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítenék még az agrárszektort és más területeket. Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához, jelentette ki a miniszterelnök még napirendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le a történelmi megállapodást az unióval. Beszélt arról is, hogy felülvizsgálják és átalakítják a koncessziókat, ott kezdik a munkát, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyik a magánzsebekbe, várhatóan teljesen átalakítják a dohány, a kaszinó, a hulladék és az autópálya koncessziókat, fogalmazott. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozó kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő. Ugyanakkor a területen dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig ellátja a feladatot. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebookon. Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Burna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerint a változtatások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. Végül az időjárásról, derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrangyala imája. Ukrajnában vessenek véget az erőszaknak, nyissanak teret a diplomáciának, a Szentatya felhívása. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A Szentatya pénteken fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. Taglebi Boros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. A kölcsönös testvéri szeretet két útja. Leó pápa úrangyala imája. Szeptember 6-án vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyala imát. A napi olvasmányokhoz fűzött beszédében arra buzdította a keresztény közösségeket, hogy gyakorolják a kölcsönös szeretetet, és a problémákat a növekedés irányába tartó lépések kialakítsák át. A pápa felvázolta a kölcsönös szeretet gyakorlásának két módját, amelyek a következők, a testvéri korrekció és az egymás közötti egyetértés. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Köszöntötte Leó pápa Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. A vasárnapi liturgiában hirdetett Isten igéje a gondolkodás és a cselekvés néhány alapvető szempontját kínálja fel számunkra, kezdte beszédét a Szent Atya. A rómaiaknak írt levében olvassuk, hogy minden parancsolat ebben az egyben foglalható össze, szerest fele barátodat, mint önmagadat.
1: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
0: Szent Pál egy nagyon erőteljes képpel hangsúlyozza ezt a pontot, amely a mi atyánk imában is jelen van. Így ír ugyanis, testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Jézus megtanított minket arra, hogy kérjük és gyakoroljuk az adósságok elengedését. Van azonban egy olyan közkincs, amellyel egymásnak tartozunk anélkül, hogy annak rabjává válnánk, és ez a kölcsönös szeretet adóssága. Minden figyelem, gondoskodás és jóság, amit kaptunk, szabadabbá tesz bennünket, és képesebbé válunk a felelősségvállalásra. Elemezve az évközi 23. vasárnap evangéliumi szakaszát, Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus minden keresztény közösségnek legalább két módot javasol a kölcsönös szeretet gyakorlására. Az első lépés, hogy legyünk képesek a testvéri korrekcióra.
1: Correzione fraterna.
0: Ez egy kényes és túl gyakran elfeledett adottság, ami őszinteséget és fokozatosságot igényel. Őszintén beszélni egymással, először kettesben, majd ha szükséges, két-három ember között, végül amikor kell, az egész közösséggel. Azt jelenti, hogy szembenézzünk a valósággal és a problémákat, a konfliktusokat a növekedés felé vezető lépésekkel alakítjuk át. A panaszkodás és a rossz indulatú petkálás ugyan könnyebb, de semmi eredményt nem hoz, és számos helyzetet megbénít. Az evangélium viszont a szeretetben megélt szabadságra nevel minket. A testvéri szeretetnek van egy másik módja is, amely Jézus szerint még az imádságot is átalakítja. Megegyezni egymás közt. Nem csupán konfliktusok esetén, hanem akkor is, amikor valamilyen ajándékot kérünk Istentől. Az Úr így szól, ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ez az ígéret arra utal, hogy lehetnek közös vágyaink, közös fájdalmaink, közös reményeink, és az imádságunk keresztül növekedhetünk az egységben. Hit nélkül mindenki magányosnak érezhetné magát, és gyanakodhatna a többiekre, idegeneknek és ellenségeknek tekintve őket. A kegyelem által azonban fivérek és nővérek vagyunk, akik képesek megtalálni az összhangot, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és meghallgatjuk egymást az Úrban.
1: Chiediamo a Maria.
0: Kérjük Máriát, szólt végül a pápa, aki az angyal üdvözletét követően sietve felkereste unokanővérét, Erzsébetet, hogy megossza vele a várandóság örömét és fáradalmait, tanítson meg minket a testvéri szeretet örömteli kötelezettségére.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten felhívást intézett minden erőszak befejezésére, kifejezve közelségét az évek óta háborútól szenvedő ukrán néphez.
1: Con animo adolorato.
0: A pápa szívében fájdalommal követte a híreket azokról az erőszakos támadásokról, amely a közelmúltban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát sújtottak, ártatlan emberek halálát okozva. A Szent Atya egyesül a lakosság szenvedésével, akik évek óta szorongásban és félelemben élnek. Leó pápa most újabb felhívást intézett az erőszak befejezésére, a pusztítás megállítására, valamint arra, hogy a felelősök nyissák meg szívüket a párbeszédnek és a békének. Annak a reményének adott hangot, hogy a tárgyalások újraindítására az ezekben a napokban tett erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak és teret nyitnak a diplomáciának. Imádkozzunk az Úrhoz,
1: eleviamo la nostra preghiera al Signore,
0: hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés uralkodjon, buzdított rá a Szent Atya. A pápa ezután üdvözölte a római híveket és a különböző országokban érkezett zarándokokat, köszönetét fejezve ki jelenlétükért. Külön kiemelte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az olasz zarándok csoportok között köszöntötte Oppido Mamertina Palmi kalábriai egyházmegye kórusát, amelynek tagjai püspökök kíséretében zarándokoltak el Rómában. A pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, arra biztatva, hogy miközben a nyári szünet után fokozatosan visszatérünk szokásos tevékenységeinkhez, kérjük az Urat, kísérjen utunkon, és támogasson bennünket világosságával. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A vatikáni családok ünnepét tartották immár harmadízben szeptember 5-én szombat délután is este a vatikáni kertekben, amelyen megjelent Leó pápa és köszöntötte a családokat, majd kötetlen beszélgetés folytatott főként a gyermekekkel. A Szent Atya köszöntő beszédében felidézte II. János Pál pápa szavait. A család Isten tükre, Isten látni akarja magát a közösségünkben, családjainkban. Immár harmadik alkalommal tartotta meg a vatikáni családok ünnepét éppen a nyár végén, és még az itt Olaszországban hétfőn kezdődő iskola év előtt. Több száz család ült egybe a Szent Péter Bazilika mögött, a vatikáni domban emelt kormányzóság épülete előtt. Jelen volt természetesen Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, akit még Ferenc pápa nevezett ki 2025. február 15-én erre a tisztségre. A vatikáni családünnep 3 éve született még Ferenc pápa alatt, bár ő betegsége miatt már nem tudott részt venni rajta, de tavaly a résztvevők igazi nagy meglepetésére megjelent az új pápa. Ennek nyomán a vatikáni családok nagyon remélték, hogy Leó pápa idén ismét eljön hozzájuk, hiszen ő a Vatikán város állam államfője. 19 órakor bukkan fel a Szent Atya fehér ruhás alakja a kormányzóság zöld nagykapujában, miközben egy zenekar a közismert Szent Ferenc film Dolce Sentire dalát játszotta. A családok, de különösen a gyermekek lelkes tapsal köszöntötték Leó pápát. A gyerekek közül sokak számára ismerős volt a terep, hiszen közülük sokan részt vettek azon a vatikáni nyári táboron, amelyet itt a közelben tartottak, a vatikáni kis tűzoltók táborában, ahol egy hetet töltöttek együtt játékkal, sporttal, énekkel, ünnepléssel. A Szent Atya érkezése előtt a Vatikánban dolgozó családok a vatikáni kertek felső részén emelt Lourdi barlang előtt közös szentmisén vettek részt, majd onnét érkeztek a kormányzósági palota elé. Leó pápát az egybegyűltek nevében Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság elnöke köszöntötte, hálásan megköszönve a Szentotya jelenlétét. Kiemelte, nagy öröm mindnyájunk számára, hogy munkájuk révén részt vehetnek abban a nagyszerű küldetésben, amelyet az Úr bízott őre. Leó pápa válaszával megköszönte a szép ünnepet, amelyet a kormányzóság felelősei szerveztek, aki közjelen volt Franco Fontana Szalézi atya, aki a kormányzóság igazgatóságainak és központi hivatalainak káplányait koordinálja, és aki a vatikáni nyára táboromban résztvevő összes gyermek lelkipásztora volt. Leó pápa háláját fejezte ki a kormányzóság korábbi elnökeinek, Giuseppe Bertello és Fernando Verges Alzaga bíborosoknak, akik Ángel Fernández Ártime bíborossal együtt jelen voltak a családi ünnepen. Leó pápa jelenlévő összes család figyelmébe ajánlotta II. János Pál pápa egyik gyönyörű mondatát. A család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja. Kezdjük mi is ezzel, buzdított Leó pápa. Képzeljük el a családunkat, és képzeljük el ezt a családot is, amelyben most mi összegyűltünk. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családunkban, a ti családotokban. Isten jelen van itt. Második János Pál pápa még hozzátette, hogy a család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja, és látja a két legszebb, a két legnagyobb csodát. Az egyik az élet adásának a csodája, a másik pedig a szeretet átadásának a csodája. Pontosan ebben áll Szent Második János Pál pápa felhívása. Életet adni és szeretetet adni. Szeretném mindnyájatoknak, családjaitoknak megköszönni ezt a nagy csodát, ami vagytok, szólt Leó pápa. Minden nap valamiképp mi is úgy tekintetünk a családunkra, mint Isten tükrére, és újra felfedezhetjük Isten szeretetét, mit jelent nekünk az életünket adni, mit jelent nem csak önmagunknak élni, és nem önzőnek lenni, hanem másokért adni az életünket a családban, barátok között és azok közt, akik még nem is a barátaink. Legyen a mai esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott a Szentatya záró kívánsága. Érezzük meg igazán ezt az örömet, amelyet csak Isten adhat nekünk, és adja meg nekünk ma is azt az örömet, hogy Isten szeretete tükreként együtt ünnepelhetünk. Leó pápa rövid beszédét viharos tapsal felkiáltásokkal köszönték meg, mire a Szentatya mikrofontól ellépe a családok közé ment, és belebegyült a szülők és gyermekek lelkes közösségébe. Megpróbált kezet fogni minden részevővel, és különösen azoknál a családoknál időzött el, ahol nemrég gyermek született, akiket nagy szeretettel megáldott. Ezek azok a családok, amelyeknek újszülött gyermekeit a Szentatya rendre megkereszteli a Sixtus kápolnában minden év január 2. vasárnapján Urunk keresztsége ünnepén. És végül egy személyes megjegyzés. Az említett szombati napon, éppen az esti órákban a Szent Péter tértől 100 méterre eső rendházunk teraszán sétáltam, kezemben rózsafüzérrel. A teraszunkról csodálatos kilátás nyílik az egész városra, a Szent Péter térre és az apostoli palotára. 8:30 lehetett, amikor Michelangelo kupolája mögül tűzi játék fényei lobbantak fel, és azonnal tudtam, hogy azok a petárdák most a családokat éltetik. Igen, a Vatikán egy nagyon kicsi állam, de ugyanakkor egy nagyon nagy család.
2: XIV. Leó pápa fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. A Szentszék sajtóterme az alábbi közleményt adta ki a találkozóról. 14. Leó pápa audiencián fogadta Edgars Rinkevicset, a lett köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsek, az államközi és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kíséretében. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során a felek megelégedéssel szóltak a Szentszék és a lett köztársaság között fennálló jó kapcsolatokról. A megbeszéléseken érintették a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket nemzetközi és regionális szinten egyaránt, különös tekintettel a jelenlegi zajló ukrajnai konfliktusra. Ennek kapcsán ismételten hangsúlyozták, hogy a nemzetközi közösség részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség a békés megoldások előmozdítása érdekében.
0: Tagle bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. Az evangelizációs dikasztérium hivatása, hogy kísérje, támogassa és együttműködjön az új részegyházakkal, tiszteletben tartva azok saját autonómiáját, jelentette ki Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizációs dikasztérium pro-prefektusa szeptember 3-án csütörtök reggel a missziós dikasztérium illetékességébe tartozó területek új püspökeinek most indult vatikáni képzésén. A kurzus első napján a résztvevő új püspökök a Szent Péter apostol pápai kollégiumban megismerkedtek egymással, majd Tagle bíboros a kollégium kápolnájában szentmisét mutatott be az új püspökök koncelebrálásával. Tagle bíboros homiliájában először felidézte a római kúria reformját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúcióval, amelyet 2022. március 19-én hirdette ki, és amely ugyanazon év június 5-én lépett hatályba. Az új konstitúció egyesítette a korábbi népek evangelizációjának kongregációját és az új evangelizáció előmutatásáért felelős pápai tanácsot, létrehozva az evangelizációs dikasztériumot. A dikasztérium két szekcióból áll, az egyik a világ evangelizációjának alapvető kérdéseivel, a másik pedig az első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozik. A dikasztérium megkülönböztető jegye, hogy prefektusa a római pápa. A Predicate Evangelium apostoli konstitúció miközben megismétli, hogy a római kúria szervei jogilag mind egyenlőek, az evangelizációs dikasztériumot a dikasztériumok listájának élére helyezi. Ez a választás kiemeli a római kúria reformjának átható missziós irányultságát. Ennek egyében az evangélium hirdetése és az egyház evangelizáló küldetésének szolgálata a római pápát és az egyetemes egyházat szolgáló kúria középpontjába került. Az első evangelizációs szekció az új részegyházakat szolgálja, és konkrét célja a missziós tevékenység és az újonnan evangelizált népek körében egyházak megszületése. Isten igényének magvából születnek azok, és fejlődnek az őshonos részegyházak, amelyeket segíteni kell érlelődésükben. Tagle bíboros homiliájában emlékeztetett arra, hogy a szekció támogatja az evangélium hirdetését és a hitélet elmélyítését az első evangelizáció területein, és többek között felelős az új egyházkerületek felállításáért, módosításáért, valamint azok vezetőkkel való ellátásáért. A római kúria és a helyi egyházok kapcsolatában új egyházi és missziós tudatosság alakult ki, hiszen az új részegyházak képesek lelkipásztori és kormányzási felelősséget vállalni. Ezért a dikasztérium szerepe, hogy elkísérje, támogassa és együttműködjön velük, tiszteletben tartva jogos autonómiájukat. A missziós tevékenység nem ér véget a helyi egyház a születésével és megszervezésével, hiszen az indító szakasz lezárulásába sem szűnik meg az egyház további missziós tevékenysége, hangsúlyozta Tagle bíboros homiliájában, amelyet az új egyházok új püspökeihez intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A napokban megtartotta rendes őszi ülését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A püspökök megköszönték Bábel Balázs 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett érseket, Isten áldását kérve szolgálatára. Döntésük értelmében az Országos Liturgikus Intézetet a következő 5 évben is Fábri Kornél vezeti. A püspök marad a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok magyar küldöttje is. A hivatás éve országos megnyitójára december 12-én, 13-án Rábakethelyen és Szombathelyen kerül sor. A tematikus év kiemelt eseményei lesznek az április 17-én Mátra-Verebély-Szentkúton megrendezendő országos minisztráns találkozó, illetve a május 21-i országos papi találkozó Győrben. Az 1956-os forradalom 70. évfordulóján most ősszel méltó ünnepség keretében emlékeznek meg a forradalom áldozatairól az MKPK tagjai. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik Budapesten az Egyetemi Templomban október 23-án tehát. Idén november 21-én a Bokcsarnokban rendezik meg a forráspontot. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Mindhárom nyári hónap melegebb volt az átlagosnál. Az ország közel 60%-án volt rekordszáraz a forró éjszak. 30 fok feletti értéket hozó hőségnapból általában 26 szokott lenni, idén azonban 52 volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki sem importálna. Nem a sok milliós terepjárók tulajdonosainak szeretnének segíteni, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják a kocsit, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítenék még az agrárszektort és más területeket. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozók kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő. Ugyanakkor a területen dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig ellátja a feladatot. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebookon. Végül az időjárásról, derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Szeptember 8-a, kedd van. Ma Adrián és Mária nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Éppen ezért most őket köszöntjük itt a Szent István Rádióban. Az Adrián latin, francia eredetű név, az Adriána franciás alakja. Jelentése adriai. Az Adriánek védőszentjei pedig mindazok, akik az Adoriánok védőszentjei is, tehát Hadrianus nikodémiai kis-ázsiai vértanú, aki legendás élettörténete szerint egyházüldöző császári hivatalnokból, rendőrtisztből lett később keresztény. 303 körül hunyt el. Erekéi a középkorban Flandriába kerültek, és ezért terjedt el tisztelete óriási mértékben a Rajna vidékén. És ugyanebben az időben szenvedett vértanúságot a palesztinai Cezáreában egy másik szent Hadrianus is 308-ban. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Máriák védőszentje, a boldogságos Szűz Mária, a minden szentek királynője, az Isten anyja. Ő a katolikus áhítat és a népi jámborság egyik középpontja. Számtalan ország, város, templom, intézmény, mennyei patrónája. A hozzávaló gyermeki ragaszkodás úgyszólván valamennyi szentünk jellemző vonása. Kegyelmi kiváltságairól, életének eseményeiről számos ünnepen emlékezünk meg, és ezek bármelyikét választhatják névnapul azok, akik az ő nevét, tehát Mária nevét viselik. Szeptember 8-a Szűz Mária születésnapjának napja, kisboldogasszony vagy kisasszony ünnepem. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Adrián és Mária nevű hallgatónkat. Szeretettel köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplőket is, nekik is sok boldogságot és erőben, egészségben megélt éveket kívánunk még, valamint nem feledkezünk el azokról sem, akiknek ez a mai nap valamilyen emlékezetes esemény miatt fontos. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz szeptember 8-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. A katolikus egyházban ma van Kisboldogasszony ünnepe. Szeptember 8-án Kisboldogasszony, népi elnevezése szerint Kisasszony napján egyházunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. Kalendáriumunk elején most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1635-ben született Galántai gróf Eszterházy Pál, Magyarország nádora, költő és zeneszerző, aki tevékenyen részt vett a török elleni harcokban, különösen az 1663-as és 64-es török háborúban, majd a török kiűzésénél. Zrínyi Miklós horvát bán alatt a magyar csapatok élén vett részt az úgynevezett téli hadjáratokban. Egy 5000 fős lovasság élén vonultak Eszéknek, ahol a törökök utánpótlását biztosító Dráva feletti hidat felgyújtották, így a hadjárat teljes keresztény győzelemmel végződött. 1668-ban kinevezték Bányavidéki és Dunán inneni főkapitánnyá, később Csobánc kapitánya lett. 1681-es Soproni országgyűlésen nádorrá, és ebből kifolyólag Pest-Pilis-Solt vármegye örökös főispánnyává is tették, valamint az aranygyapjas rend tagja is lett. A magyarországi barokk költészet kiemelkedő alakja volt ő, történeti szempontból latin nyelvű emlékiratai is jelentősek. Buzgó katolikus volt, ennek jegyében szerzett kantátákat, amelyek a korai magyar zenetörténet értékes emlékei. Teológiai tárgyú írásai és imádságai is ismertek. Neves műpártoló és műgyűjtő is volt. 1850-ben született Blaha Lujza színésznő, a nemzet csalogánya, aki Rimaszombatban született. A Riddle Lujza néven született primadonna anyja és apja is vándorszínész volt. Kölesi Lujza néven először gyermekszerepeket játszott Győrött, majd Budára és Szabadkára szerződött. 1872-ben a Nemzeti Színházhoz került, 1875-től megszűnéséig pedig a Népszínházban játszott, de 1901-ben a Nemzeti örökös tagja lett. A Népszínház neki köszönheti, hogy méltó vetítása lett a Pesti Német Színháznak. Játék stílusa ugyanis tökéletesen alkalmas volt a magyar népszínművek előadásához. Utolsó nagy sikerét a Nagymama című operetben aratta 1908-ban. 1910-ben végleg visszavonult a színjátszástól. 1893-ban villát vásárolt Balatonfüreden, ahol 1916-ig igen sok időt töltött. Az épület a mai napig áll a róla elnevezett utcában. 1912-ben született Gyarmati Fanni nyelvtanár, férjének Radnóti Miklós hagyatékának rendezője és őrzője. Férje halála után a nyilvánosságtól visszavonultan gondozta Radnóti Miklós

agyatékát, illetve a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára lett. Versmondást, franciát és orosz nyelvet tanított. Soha többé nem ment férjhez. Özvegységét csaknem 70 évig őriztem. Több évtizedes oktatói munkásságáért és Radnóti Miklós hagyatékának közrebocsátásáért 2009-ben tüntették ki a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével. 2005-ben Budapest díszpolgára lett, kiváló pedagógiai munkásságáért, valamint Radnóti Miklós életművének irodalmi hagyatékának gondozásáért és őrzéséért a 13. kerület tehát Budapest díszpolgárává is avatta. 1948-ban született Kincses Veronika, Kossuth-díjas és Liszt-Ferenc-díjas lírai szoprán opera énekesnő, aki tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán és Rómában végezte. 1973 óta a Magyar Állami Operaház magánénekese volt. Liszt-Ferenc, Kossuth és Erzsébet díjat kapott, valamint Székely Mihály emlékplakettet és Párizsban a Nemzetközi Hanglemezdíjat is elnyerte. A Magyar Köztársaság érdemes művésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja ő, egyetemi tanár. 3 szóló lemeze is megjelent, szerepelt a Figaro házassága, a Così fan tutte, a Bohém élet, a Don Giovanni, a Carmen és a Pillangó kisasszony című operákban is. 1951-ben született Ránki Dezső, kétszeres Kossuth és Liszt-Ferenc díjas zongora művész, kiváló művész, aki a Zeneművészeti Főiskolán Kadosa Pál tanítványa volt. Főként Chopin, Mozart, Bartók, Schumann műveinek előadója ő. 1969-ben elnyerte a Schumann zongora verseny első díját, azóta rendszeresen koncertezik világszerte. A Zeneművészeti Főiskola tanára is ő, és ahogy említettem, kétszeres Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész, Bartók és Pásztori díjas, Prima Primissima díjas művész is. 1979-ben született Lékó Péter, nemzetközi sakknagymester, aki 14 évesen minden idők legfiatalabb nagymestere lett. Szabadkán született. Lékó Péter ugyancsak 9 éves korában kezdett sakkozni, ennek ellenére 14 évesen megdöntötte Polgár Judit világcsúcsát, és ő lett minden idők legfiatalabb sakknagymestere. Ugyanebben az évben, 1994-ben megnyerte az ifjúsági világbajnokságot. 1999-ben megnyerte a bordeaux-i Grand Prix-t és a dortmundi bajnokságot is, ahol végérvényesen a nemzetközi élvonalba került, megelőzve olyan vetélytársakat, mint Kramnyik vagy Kasparov. A világ egyik legjobb sakkozójának tartják szakmai körökben is. Tartósan a világ ranglista élvonalában szerepel. Lékó Péter Szonya Petrosyánt vette feleségül, aki az örmény sakválogatott kapitányának a lánya. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1566-ban Szigetvár ostrománál hősi halált halt Zrínyi Miklós, horvát Dalmát és szlavón bán. Hősies helytállását dédunokája, gróf Zrínyi Miklós énekelte meg a Szigeti Veszedelem című művében. 1508 körül született a horvátország Izrínben, horvát főnemesi család sarjaként. 1526-ban a Mohácsi csata után első Ferdinándhoz pártolt. 1529-ben a törökök által ostromolt Bécs védelmében vett részt. 1542-ben a király bánná nevezte ki. 1546-ban adományul kapta a Muraközt Csáktornyával együtt. Állandó küzdelmet folytatott a törökök ellen. 1542-ben győzelmet aratott Somjónál. 1557-ben tábormester lett. 1561-től Szigetvár kapitánya, valamint 1563 és 66 között Dunántúli főkapitány volt. 1566. augusztus 6-án II. Szulajmán török szultán 100 000 fős seregével megostromolta a 2500 emberrel védett Szigetvárat. A 600 főre csökkent várőrség visszavonult a belső várba. A száraz idő miatt a vár védelmét erősítő vizesárkok és mocsarak kiszáradtak. A Győrnél táborozó császári hadsereg pedig nem sietett a segítségükre.
Végül Zrínyi Miklós a megmaradt 300 fős csapatából kitört a várból, és mindannyian hősi halált haltak az egyenlőtlen küzdelemben. 1939-ben Budapesten hunyt el Hevesi Sándor, magyar rendező, egyetemi tanár, drámaíró, kritikus, író, műfordító, színházigazgató, aki az ELTÉ-n jogi és tanári diplomát, jogi és filozófiai doktorátust is szerzett. A Magyar Szemle belső munkatársa volt 1892 és 1906 között. Majd a Nemzeti Színházhoz került rendezőnek. A Thália Társaság egyik alapító rendezője volt, és a Népszínház főrendezője. Rendezett a Nemzeti Színházban, az Operaházban, és a Nemzeti Színház örökös tagja is lett. A Kisfaludy Társaság tagja volt, és a Színművészeti Főiskola oktatója is. Hevesi Sándorról egy általános iskolát is elneveztek, Nagy Kanizsán. 2015-ben Budapesten hunyt el Harangozó Teri, magyar énekesnő, a Magyar Televízió kulturális tehetségkutató sorozatának az 56-os Ki mit tudnak egyik felfedezettje. 1977-ig Harangozó Teri volt az a női előadó Magyarországon, akinek önálló nagylemeze jelenhetett meg a korszak három nagy emblematikus énekesnőjén, Kovács Katén, Kondzsuzsán és Zalatnai Saroltán kívül. 5 évtizedes pályafutása alatt a magyar könnyű zene szimbolikus alakjává vált. Olyan slágerek köthetőek a nevéhez, mint a Minden ember boldog akar lenni, a Sose fájjon a fejed, a Szeretném bejárni a földet, és a Mindenkinek van egy álma. Harangozó Teri tehát 2015-ben egy ilyen szeptember 8-ai napon hunyt el 72 évesen Budapesten. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most a mai naphoz köthető jeles eseményeket elevenítjük fel. A katolikus egyházban ma van Kisboldogasszony ünnepe, Szűz Mária születésnapja. Szeptember 8-án Kisboldogasszony vagy népies elnevezésén Kisasszony napján egyházunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. Fecskehajtó Kisasszony vagy Fecskeűző Boldogasszony napjának is hívják ezt a napot, mivel ilyenkor kezdenek gyülekezni a fecskék vezetésével a költöző madarak, mielőtt melegebb éghajlat felé indulnának. A mai nap dologtiltó nap is, főleg a fonása tilos, ezért sokfelé ilyenkor búcsút tartanak. A régi hagyományok szerint mostanáig kellett összeszedni a tavaszig is elálló tyúktojásokat, és most kell a Mihály napig elvetendő gabonát is megszentelni. A vetésre szánt diót is ilyenkor szentelik. A nap virága a hunyor, aminek a gyökere gyógyító erejű. 1636-ban Cambridge-ben megalapították Amerika első egyetemét, amelyet később Harvard College-nak vagy Harvard Egyetemnek neveztek el. 1846-ban nyílt meg a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola. A Nőnevelő Intézet volt az első olyan iskola, amelyben a lányok az elemi ismereteket meghaladó műveltség birtokába juthattak, mégpedig magyar nyelven. Az intézet idézőjeles vezér tanítónője 13 évig Karacs Teréz volt. 1853-ban találták meg a Szemere Bertalan miniszterelnök által Orsova mellett elásott Szent Koronát. 1910-ben átadták a Jánoshegyi kilátót, az Erzsébet királyné kilátót. 1965 óta a mai nap az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja is, melyet az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus határozott meg. 1971-ben Elvis Presleynek ítélték a Bing Crosby díjat, melyet előtte csak 5-en kaptak meg. Az amerikai National Academy of Recording Arts and Sciences ítélte oda a díjat. Az indoklás szerint Elvis egész életművével, kiemelkedő művészi tevékenységével kreatívan járult hozzá a hanglemezipar fejlődéséhez. Ezt a díjat korábban csak a névadó Bing Crosby, Frank Sinatra, Duke Ellington, Ella Fitzgerald és Irving Berlin kapta meg. Végül, de nem utolsó sorban megemlítem még azt, hogy 2007-ben 16. Benedek pápa az ausztriai Máriacellben mutatott be ezen a napon szentmisét.
kedves hallgatóink, szeptember 8-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A napokban megtartotta rendes őszi ülését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A püspökök megköszönték Bábel Balázs 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett érseket, Isten áldását kérve szolgálatára. Döntésük értelmében az Országos Liturgikus Intézetet a következő 5 évben is Fábri Kornél vezeti. A püspök marad a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok magyar küldöttje is. A hivatás éve országos megnyitójára december 12-én, 13-án Rábakethelyen és Szombathelyen kerül sor. A tematikus év kiemelt eseményei lesznek az április 17-én Mátraverebély-Szentkúton megrendezendő országos minisztráns találkozó, illetve a május 21-i országos papi találkozó Győrben. Az 1956-os forradalom 70. évfordulóján most ősszel méltó ünnepség keretében emlékeznek meg a forradalom áldozatairól az MKPK tagjai. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik Budapesten az Egyetemi Templomban október 23-án tehát. Idén november 21-én a Bokcsarnokban rendezik meg a forráspontot. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Mindhárom nyári hónap melegebb volt az átlagosnál. Az ország közel 60%-án volt rekordszáraz a forró éjszak. 30 fok feletti értéket hozó hőségnapból általában 26 szokott lenni, idén azonban 52 volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki sem importálna. Nem a sok milliós terepjárók tulajdonosainak szeretnének segíteni, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják a kocsit, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítenék még az agrárszektort és más területeket. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozók kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő. Ugyanakkor a területen dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig ellátja a feladatot. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebookon. Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Burna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerint a változtatások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. A Kreml közölte, hogy nem zárja ki az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti béketárgyalások újrakezdését, de hozzátették, hogy még túl korai lenne megmondani, pontosan mikor és hol lehetnének ezek a tárgyalások, írta meg a Reuters hírügynökség. Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét újságírók kérdezték a háromoldalú tárgyalások folytatásáról, amelynek célja, hogy befejezzék az ukrajnai háborút. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, akit a hágai törvényszék népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt jogerősen életfogytiglani szabadságvesztése ítélt. Több ezer tisztelője jelenlétében temették el a srebrenicai mészárost. Végül az időjárásról, derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeptember 8-án, kedden, Kisboldogasszony ünnepén. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Ezt az új napot üdvözölve, Uram, téged üdvözlünk, téged, ki azt nekünk adta, téged, mi atyánk, ki azt azért adja nekünk, hogy szeretetben töltsük el. Segíts, Uram, hogy szent lelkedtől ösztönözve és Jézusnak, testvérünknek szeretetében mindig és mindenütt gyakoroljuk a nekünk adott aranyszabályt, mely számomra megfogalmazva így hangzik. Amit akarok, hogy mások tegyenek nekem, megteszem másoknak. Viszont őrizkedem olyat tenni másoknak, amilyet nem szeretnék, hogy mások nekem tennének. De ismételten kérlek, Uram, segíts meg kegyelmeddel, mert nélküled sose fogok eljutni erre. Légy dicsérve, végtelenül jó atya, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat az örömről ezúttal Konfúciusztól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Öröm mindenütt van, csak meg kell találnunk. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Máriák és Adrienek ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig a ma név és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szűz Mária születésének ünnepnapja, azaz Kisboldogasszony napja van. Műsorunk folytatásában most figyelmükbe ajánlom, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallanak. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a napversét, amely ma nem lesz más, mint Sinka István, Régi fák, öreg tanuk című költeménye, melyet Karapos László mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Kisboldogasszony ünnepéről beszél nekünk. A folytatásban egy Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és a napimája is elhangzik. Majd kulturális programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a ma reggeli műsor kínálatunk. Újabb műsorismertetést legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok Önöknek!
8: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
9: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a cikluskövetésről beszélget Fekete Anna gyógytornász manuál terapeutával, cikluskövetés oktatóval, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Visszatérve az előző gondolathoz, ugye a két módszer, a Billings és a
1: FEMHEZ,
0: hallhatnánk ennek a működéséről, lényegéről bővebben?
1: Igen, kezdeném a FEM-mel, mert annak vagyok jelenleg az akkreditált oktatója. Ez igazából egy mozaik szó. Ez a Fertility Education and Medical Management szavak első betűjének az összetétele, ami megtanítja a hölgyeket, hogy milyen az egészséges ciklus, milyen testi jelek követik az egészséges ciklust, és hogyha szükséges, akkor orvosi kivizsgálást ajánl a hölgyeknek. Vagyunk mi cikluskövetés oktatók, akiknek a feladatunk, hogy a ciklusukat minél pontosabban megtanítsuk a hölgyeknek, mindenkinek egyénre szabottan, egyéni terápiás kereteken belül, ez minimum 3 hónapos folyamat, de lehet, hogy van olyan hölgy, akinek több időt vesz igénybe, és olyan orvosokkal dolgozunk együtt, akik a helyreállító orvoslásnak a szemléletét képviselik, ami azt mondja ki, hogy a meddőség igazából csak egy tünet. És hogyha megtaláljuk az okot, ami okozza a meddőséget, mint tünetet, és kikezeljük, akkor igazából a természetes fogantatásnak nem lesz gátja.
0: Tulajdonképpen mi tartozik természetes ciklusnak, és hogy lehet a természetes ciklust ellenőrizni, vagy arra megtanítani valakit?
1: A FEMHEZ-nek a módszere és a Billings ovulációs módszer is elsődlegesen a méhnyak által termelt váladékoknak a változását mutatja meg a hölgyeknek. Ezt úgy hívják szakmai szemmel, hogy méhnyak-nyák, és ezek a nyák típusok az ösztrogén és a progeszteron hormonunknak, tehát a reprodukciós hormonjainknak a hatására változnak, és mi le tudjuk követni, mind a szeméremtesti érzetnél, mind a törlési érzetnél, mind a járás közbeni érzetnél, illetve megfigyelve a fehérnemünk található váladékmintázatokat.
0: Vagy esetleg a fájdalmat?
1: Akár azt is, tehát, hogy a ciklusnapló lehet egyébként egy fájdalomnapló is, és gyógytornászként igazából én úgy kerültem közel a cikluskövetéshez, hogy nagyon sok olyan hölgyel dolgoztam együtt, akiknek bármilyen nőgyógyászati problémájuk volt, mondjuk egy endometriózis műtét, mióma műtét, PCOS, policisztás, petefészek, ciszták, endometriózis okozta ciszták, és a ciklikus fájdalmakra kerestek megoldásokat. És ahogy elkezdtem gyógytornászként is ezzel a területtel foglalkozni, így kerültem, illetve a saját kihívásaim során kerültem oda, hogy de ezt miért nem tudjuk? Hogyha vannak ilyenek, hogyha tényleg annyira intelligens a szervezetünk, hogy rengeteg mindent megmutat, akkor ezt is meg kell, hogy mutassa. És így jött az életembe be a cikluskövetés.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a cikluskövetésről beszélgetett Fekete Anna gyógytornász manuálterapeutával, cikluskövetés oktatóval, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán új terelést építettek ki Bag és 60 között, a 47-es és 53-as kilométerek közötti szakaszon, ugyanis aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányba a külső és a leálló sáv járható. A Gyöngyös-nyugat csomópontnál új terelést építettek ki. A Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladnak a 68-as és 74-es kilométerek között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. A 3-as főúton 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon közművezetéket javítanak. A 60-as kilométernél felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 181-es és 182-es kilométerek között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Ott idéglenes buszmegállókat építettek ki. Miskolc belterületén a 183-as kilométernél az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. A 26-os főúton Miskolc belterületén útépítési munkák miatt lezárták a külső sávot a 3-as kilométernél mindkét oldalon. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében Szuha főbekötő útján a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuha-patak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előreláthatóan szeptember 30-áig az utat lezárják, kerülni a Petőfi és a Szabadság utcán lehet. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Orvos-meteorológiai szempontból elmondható, hogy ma sem érvényesül fronthatás felettünk, így a frontérzékenyek szervezetét nem éri extra megterhelés. Rossz hír ugyanakkor, hogy bár hétvégén valamelyest mérséklődött a parlagfű pollen koncentrációja a levegőben, a megélénkülő szél azonban így is súlyosbíthat az allergiások panaszain. Náluk gyakori tünet lehet az orrfolyás, ordugulás, szemviszketés vagy tüsszögés. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
2: A napverse.

0: Valami szép nagy áhítat mi itt a csöndben tovaleng, s fényes borával megitat. S a fák, még a régi fák az öreg tanúk, kik látták a ballagó kis aranyfiút korsójával, ha erre ment, s kísérte már a naplement. Fönn a vén kémények felett ágak s árnyékok lengenek, a lészekre tyúkok ülnek. De éjfélkor a konga az éj, sötét bűvös lepedőkön öreg asszonyok repülnek.
1: Sinka István Régi fák, öreg tanúk című versét Kalapos László előadásában hallották. Sinka István Kossuth Díjas költő, író, Nagyszalontán született 1897. szeptember 24-én bihari ridegpásztor családban. Maga is bojtár, majd juhász volt Nagyszalonta környékén. A parasság legelesettebb rétegéből, a bihari puszták világából került az irodalomba. Mélyebbről, mint erdélyi vagy íjés, hiszen a pásztor élet nem csak nyomorult és kiszolgáltatott sorsot jelentett, hanem lélekölő magányt s a felemelkedés, a művelődés lehetetlenségét is. Csak fárasztó erőfeszítés árán juthatott könyvhöz, egyetlen bárányát cserélte el egy Petőfi kötetért. 1919-ben házasságot kötött Pap Piroskával. 1920-ban Vésztőn telepedett le. A Magyar Falu című újság pályázatára küldte be első verseit. A Labban, az irodalmi mellékletben, a Virágos kertben rendszeresen jelentek meg írásai. A Szeghalmi Gimnázium vállalta első kötetének kiadását. Veres Péterrel, Szabó Pállal és Barsi Dénessel kötött barátságot. 1935-ben Barsi, Szabó és Sinka megalapították a Kelet népe című folyóiratot. Versei a Szabadságban, a szlovákiai magyar írásban, majd a Válaszban, a Hídban, a Szabad szóban, a Magyar életben és a Magyar útban jelentek meg. 1936-ban Budapestre költözött. Munkát nem talált, nyomorgott és betegen kórházba került. Felesége halála után Péceli Katalinnal kötött házasságot 1937-ben. 1939-ben Püski Sándor, a Magyar Élet kiadója jelentette meg Vád című verseskötetét. 1945 után szembehelyezkedett a szocialista átalakulással, és hosszú időre kívül rekedt az irodalmi életen. 1957-ben jelentkezett ismét. Újabb versei a Végy karodra idő című kötetében jelentek meg 1964-ben. Kései szerelmes verseinek Szín Magda harmadik felesége volt az ihletője, aki betegségében mellette volt. 1961-ben Eltűnik a Hóri domb című elbeszélés kötetével jelentkezett újra. Sinka István 1969. június 17-én hunyt el Budapesten. 1990-ben posztumusz Kossuth díjat kapott.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrangyala imája. Ukrajnában vessenek véget az erőszaknak, nyissanak teret a diplomáciának, a Szentatya felhívása. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A Szentatya pénteken fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. Taglebi Boros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. A kölcsönös testvéri szeretet két útja. Leó pápa úrangyala imája. Szeptember 6-án vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyala imát. A napi olvasmányokhoz fűzött beszédében arra buzdította a keresztény közösségeket, hogy gyakorolják a kölcsönös szeretetet és a problémákat a növekedés irányába tartó lépések kialakítsák át. A pápa felvázolta a kölcsönös szeretet gyakorlásának két módját, amelyek a következők, a testvéri korrekció és az egymás közötti egyetértés. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Köszöntötte Leó pápa Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. A vasárnapi liturgiában hirdetett Isten igéje a gondolkodás és a cselekvés néhány alapvető szempontját kínálja fel számunkra, kezdte beszédét a Szent Atya. A rómaiaknak írt levében olvassuk, hogy minden parancsolat ebben az egyben foglalható össze, szerest fele barátodat, mint önmagadat.
1: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
0: Szent Pál egy nagyon erőteljes képpel hangsúlyozza ezt a pontot, amely a mi atyánk imában is jelen van. Így ír ugyanis, testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Jézus megtanított minket arra, hogy kérjük és gyakoroljuk az adósságok elengedését. Van azonban egy olyan közkincs, amellyel egymásnak tartozunk, anélkül, hogy annak rabjává válnánk, és ez a kölcsönös szeretet adóssága. Minden figyelem, gondoskodás és jóság, amit kaptunk, szabadabbá tesz bennünket, és képesebbé válunk a felelősségvállalásra. Elemezve az évközi 23. vasárnap evangéliumi szakaszát, Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus minden keresztény közösségnek legalább két módot javasol a kölcsönös szeretet gyakorlására. Az első lépés, hogy legyünk képesek a testvéri korrekcióra.
1: Correzione fraterna.
0: Ez egy kényes és túl gyakran elfeledett adottság, ami őszinteséget és fokozatosságot igényel. Őszintén beszélni egymással, először kettesben, majd a szükséges két-három ember között, végül amikor kell, az egész közösséggel. Azt jelenti, hogy szembenézzünk a valósággal és a problémákat, a konfliktusokat a növekedés felé vezető lépések kialakítjuk át. A panaszkodás és a rossz indulatú petkálás ugyan könnyebb, de semmi eredményt nem hoz, és számos helyzetet megbénít. Az evangélium viszont a szeretetben megélt szabadságra nevel minket.
1: Ci educa la libertà.
0: A testvéri szeretetnek van egy másik módja is, amely Jézus szerint még az imádságot is átalakítja. Megegyezni egymás közt.
1: Mettersi d'accordo.
0: Nem csupán konfliktusok esetén, hanem akkor is, amikor valamilyen ajándékot kérünk Istentől. Az Úr így szól: ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ez az ígéret arra utal, hogy lehetnek közös vágyaink, közös fájdalmaink, közös reményeink, és az imádságunk keresztül növekedhetünk az egységben. Hit nélkül mindenki magányosnak érezhetné magát, és gyanakodhatna a többiekre, idegeneknek és ellenségeknek tekintve őket. A kegyelem által azonban fivérek és nővérek vagyunk, akik képesek megtalálni az összhangot, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és meghallgatjuk egymást az Úrban.
1: Chiediamo a Maria.
0: Kérjük Máriát, szólt végül a pápa, aki az angyal üdvözletét követően sietve felkereste unokanővérét, Erzsébetet, hogy megossza vele a várandóság örömét és fáradalmait, tanítson meg minket a testvéri szeretet örömteli kötelezettségére.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten felhívást intézett minden erőszak befejezésére, kifejezve közelségét az évek óta háborútól szenvedő ukrán néphez.
1: Con animo adolorato.
0: A pápa szívében fájdalommal követte a híreket azokról az erőszakos támadásokról, amelyek a közelmúltban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát sújtottak, ártatlan emberek halálát okozva. A Szent Atya egyesül a lakosság szenvedésével, akik évek óta szorongásban és félelemben élnek. Leó pápa most újabb felhívást intézett az erőszak befejezésére, a pusztítás megállítására, valamint arra, hogy a felelősök nyissák meg szívüket a párbeszédnek és a békének. Annak a reményének adott hangot, hogy a tárgyalások újraindítására az ezekben a napokban tett erőfeszítése konkrét eredményeket hoznak és teret nyitnak a diplomáciának. Imádkozzunk az Úrhoz,
1: eleviamo la nostra preghiera al Signore,
0: hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés uralkodjon, buzdított rá a Szent Atya. A pápa ezután üdvözölte a római híveket és a különböző országokban érkezett zarándokokat, köszönetét fejezve ki jelenlétükért. Külön kiemelte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az olasz zarándok csoportok között köszöntötte Oppido Mamertina Palmi kalábriai egyházmegye kórusát, amelynek tagjai püspökök kíséretében zarándokoltak el Rómában. A pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, arra biztatva, hogy miközben a nyári szünet után fokozatosan visszatérünk szokásos tevékenységeinkhez, kérjük az Urat, kísérjen utunkon és támogasson bennünket világosságával. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A vatikáni családok ünnepét tartották immár harmadízben szeptember 5-én szombat délután is este a vatikáni kertekben, amelyen megjelent Leó pápa és köszöntötte a családokat, majd kötetlen beszélgetés folytatott főként a gyermekekkel. A Szent Atya köszöntő beszédében felidézte II. János Pál pápa szavait. A család Isten tükre, Isten látni akarja magát a közösségünkben, családjainkban. Immár harmadik alkalommal tartotta meg a vatikáni családok ünnepét éppen a nyár végén, és még az itt Olaszországban hétfőn kezdődő iskola év előtt. Több száz család ült egybe a Szent Péter Bazilika mögött, a vatikáni domban emelt kormányzóság épülete előtt. Jelen volt természetesen Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, akit még Ferenc pápa nevezett ki 2025. február 15-én erre a tisztségre. A vatikáni családünnep 3 éve született még Ferenc pápa alatt, bár ő betegsége miatt már nem tudott részt venni rajta, de tavaly a résztvevők igazi nagy meglepetésére megjelent az új pápa. Ennek nyomán a vatikáni családok nagyon remélték, hogy Leó pápa idén ismét eljön hozzájuk, hiszen ő a Vatikán város állam államfője. 19 órakor bukkan fel a Szent Atya fehér ruhás alakja a kormányzóság zöld nagykapujában, miközben egy zenekar a közismert Szent Ferenc film Dolce Sentire dalát játszotta. A családok, de különösen a gyermekek lelkes tapsal köszöntötték Leó pápát. A gyerekek közül sokak számára ismerős volt a terep, hiszen közülük sokan részt vettek azon a vatikáni nyári táboron, amelyet itt a közelben tartottak, a vatikáni kis tűzoltók táborában, ahol egy hetet töltöttek együtt játékkal, sporttal, énekkel, ünnepléssel. A Szent Atya érkezése előtt a Vatikánban dolgozó családok a vatikáni kertek felső részén emelt Lourdi barlang előtt közös nem is én vettek részt, majd onnét érkeztek a kormányzósági palota elé. Leó pápát az egybegyűltek nevében Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság elnöke köszöntötte, hálásan megköszönve a Szentotya jelenlétét. Kiemelte, nagy öröm mindnyájunk számára, hogy munkájuk révén részt vehetnek abban a nagyszerű küldetésben, amelyet az Úr bízott őre. Leó pápa válaszával megköszönte a szép ünnepet, amelyet a kormányzóság felelősei szerveztek, akik közjelen volt Franco Fontana Szalézi atya, aki a kormányzóság igazgatóságainak és központi hivatalainak káplányait koordinálja, és aki a vatikáni nyára táboromban résztvevő összes gyermek lelkipásztora volt. Leó pápa háláját fejezte ki a kormányzóság korábbi elnökeinek, Giuseppe Bertello és Fernando Verges Alzaga bíborosoknak, akik Ángel Fernández Ártime bíborossal együtt jelen voltak a családi ünnepen. Leó pápa jelenlévő összes család figyelmébe ajánlotta II. János Pál pápa egyik gyönyörű mondatát. A család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja. Kezdjük mi is ezzel, buzdított Leó pápa. Képzeljük el a

0: is úgy tekintetünk a családunkra, mint Isten tükrére, és újra felfedezhetjük Isten szeretetét, mit jelent nekünk az életünket adni, mit jelent nem csak önmagunknak élni, és nem önzőnek lenni, hanem másokért adni az életünket a családban, barátok között és azok közt, akik még nem is a barátaink. Legyen a mai esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott a Szent Atya záró kívánsága. Érezzük meg igazán ezt az örömet, amelyet csak Isten adhat nekünk, és adja meg nekünk ma is azt az örömet, hogy Isten szeretete tükreként együtt ünnepelhetünk. Leó pápa rövid beszédét viharos tapsal felkiáltásokkal köszönték meg, mire a Szent Atya mikrofontól ellépe a családok közé ment, és belebegyült a szülők és gyermekek lelkes közösségébe. Megpróbált kezet fogni minden részevővel, és különösen azoknál a családoknál időzött el, ahol nemrég gyermek született, akiket nagy szeretettel megáldott. Ezek azok a családok, amelyeknek újszülött gyermekeit a Szent Atya rendre megkereszteli a Sixtus kápolnában minden év január 2. vasárnapján Urunk keresztsége ünnepén. És végül egy személyes megjegyzés. Az említett szombati napon, éppen az esti órákban a Szent Péter tértől 100 méterre eső rendházunk teraszán sétáltam, kezemben rózsafüzérrel. A teraszunkról csodálatos kilátást nyílik az egész városra, a Szent Péter térre és az apostoli palotára. 8:30 lehetett, amikor Michelangelo kupolája mögül tűzijáték fényei lobbantak fel, és azonnal tudtam, hogy azok a petárdák most a családokat éltetik. Igen, a Vatikán egy nagyon kicsi állam, de ugyanakkor egy nagyon nagy család.
1: XIV. Leó pápa fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. A Szentszék sajtóterme az alábbi közleményt adta ki a találkozóról. 14. Leó pápa audiencián fogadta Edgars Rinkevicset, a lett köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsek, az államközi és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kíséretében. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során a felek megelégedéssel szóltak a Szentszék és a lett köztársaság között fennálló jó kapcsolatokról. A megbeszéléseken érintették a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket nemzetközi és regionális szinten egyaránt, különös tekintettel a jelenlegi zajló ukrajnai konfliktusra. Ennek kapcsán ismételten hangsúlyozták, hogy a nemzetközi közösség részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség a békés megoldások előmozdítása érdekében.
0: Tagle bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. Az evangelizációs dikasztérium hivatása, hogy kísérje, támogassa és együttműködjön az új részegyházakkal, tiszteletben tartva azok saját autonómiáját, jelentette ki Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizációs dikasztérium pro-prefektusa szeptember 3-án csütörtök reggel a missziós dikasztérium illetékességébe tartozó területek új püspökeinek most indult vatikáni képzésén. A kurzus első napján a résztvevő új püspökök a Szent Péter apostol pápai kollégiumban megismerkedtek egymással, majd Tagle bíboros a kollégium kápolnájában szentmisét mutatott be az új püspökök koncelebrálásával. Tagle bíboros homiliájában először felidézte a római kúria reformját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúcióval, amelyet 2022. március 19-én hirdette ki, és amely ugyanazon év június 5-én lépett hatályba. Az új konstitúció egyesítette a korábbi népek evangelizációjának kongregációját és az új evangelizáció előmozdításáért felelős pápai tanácsot, létrehozva az evangelizációs dikasztériumot. A dikasztérium két szekcióból áll, az egyik a világ evangelizációjának alapvető kérdéseivel, a másik pedig az első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozik. A dikasztérium megkülönböztető jegye, hogy prefektusa a római

pápa. A Predicate Evangelium apostoli konstitúció miközben megismétli, hogy a római kúria szervei jogilag mind egyenlőek, az evangelizációs dikasztériumot a dikasztériumok listájának élére helyezi. Ez a választás kiemeli a római kúria reformjának átható missziós irányultságát. Ennek egyében az evangélium hirdetése és az egyház evangelizáló küldetésének szolgálata a római pápát és az egyetemes egyházat szolgáló kúria középpontjába került. Az első evangelizációs szekció az új részegyházakat szolgálja, és konkrét célja a missziós tevékenység és az újonnan evangelizált népek körében egyházak megszületése. Isten igényének magvából születnek azok, és fejlődnek az őshonos részegyházak, amelyeket segíteni kell érlelődésükben. Tagle bíboros homiliájában emlékeztetett arra, hogy a szekció támogatja az evangélium hirdetését és a hitélet elmélyítését az első evangelizáció területein, és többek között felelős az új egyházkerületek felállításáért, módosításáért, valamint azok vezetőkkel való ellátásáért. A római kúria és a helyi egyházok kapcsolatában új egyházi és missziós tudatosság alakult ki, hiszen az új részegyházak képesek lelkipásztori és kormányzási felelősséget vállalni. Ezért a dikasztérium szerepe, hogy elkísérje, támogassa és együttműködjön velük, tiszteletben tartva jogos autonómiájukat. A missziós tevékenység nem ér véget a helyi egyháza születésével és megszervezésével, hiszen az indító szakasz lezárulásába sem szűnik meg az egyház további missziós tevékenysége, hangsúlyozta Tagle bíboros homiliájában, amelyet az új egyházok új püspökeihez intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben,

Szűz Mária születése a liturgikus év egyik legmeghittebb ünnepe. E napon az evangélium nem Mária születéséről, hanem Jézus fogantatásáról szól. Az egyház évszázadok óta örömmel emlékezik meg e napról, mert Mária világra jötte, a megváltás történetének jelentős napja, mert megszületett az a személy, aki a megváltó anyja lett. Az evangélium bemutatja József vívódását, jegyese Mária gyermeket vár, de még nem élnek együtt. József igaz ember, nem akar ártani Máriának, de nem érti, mi történik, hogyan várhat gyermeket jegyese. És ekkor az angyaltól egy látomásban magyarázatot kap kérdésére, és útmutatást arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie. A hit útjának kezdete ez József számára. József számára ettől kezdve Mária gyermeke már nem gond, hanem Isten jelenlétének jele. A kezdések, az elindulások sokszor a mi számunkra is zavarosak, bizonytalanok vagyunk, tele vagyunk félreértésekkel, de Isten nem hagy magunkra ezekben a helyzetekben. Szól, vezet, megnyitja a szívünket titkainak befogadására. Mária születése nem csupán egy életeseménye a sok közül, hanem annak jele, hogy Isten már régességen elkezdte előkészíteni a világ megváltását. A mindenható Isten Máriát választotta ki, hogy a megváltó anyja legyen. Így lett Mária születése Isten nagy tervének egyik legfontosabb állomása. Ez arra emlékeztet minket, hogy Isten gyakran csendben, egyszerű eseményeken keresztül tesz dolgokat az emberekért. Amikor valami új kezdődik az életünkben, egy kapcsolat, egy feladat, talán nem látjuk még a végét. De ha a kezdet Istentől van, akkor a beteljesedés is áldott lesz.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Szűz Mária születésének ünnepe, azaz Kisboldogasszony napja van. A reggeli Szent Mise énekszámai pedig sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 173-os számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: áldozzunk, hív, keresztények. Majd az Énekőegyház 291-es számú énekét énekeljük nagy örömmel, énekléssel. Ez az ének így kezdődik. A folytatásban az 506-os számú éneket is elénekeljük, íme a szűz méhében fogan és fiat szül kezdő sorral. És befejezzük a mai szentmisét a 293-as számú ének éneklésével, amely így kezdődik: mondj szívem dalt és magasztald. Megismétlem sorrendben az énekszámokat: a Szent Fagyuram énekeskönyv 173-os, valamint az Éneklőegyház 291-es, 506-os és 293-os számú énekeit énekeljük tehát a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket. A mai Szent Misén megemlékezünk Szűz Máriának a születésére, kis boldogasszony ünnepét ünnepelve, az ő közbenjárására, kedves testvérek, emlékedve az ő életére, kérjük, hogy segítsen bennünket az ő példáját követni, és mindig tanúságot tenni a világ előtt, hogy Krisztus követői vagyunk, hogy Krisztus hordozói vagyunk. Az adakozó szándékára a mai reggeli Szent Misénket a Stefán és Pejhe családok elhunytáért és élő hozzá tartozókért ajánlom fel. És most a Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságot, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket. Imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, add meg nekünk házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában felvirrat az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten

0: Olvasmány Mikeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: Te Efraita Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép, és lelegelteti nyáját az Úr erejében. Az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig, és ez lesz a béke. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztusnak, Dávid és Abraham fiának családfája. Abrahamnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jakob, Jakobnak Juda és testvérei, Judának Fáresz és Zara Tamartul, Fáresznek Eszrom, Eszromnak Aram, Aramnak Abidanab, Abidanabnak Nasszon, Nasszonnak Szalomon, Szalomonnak Boaz, Rahabtul, Boaznak Jubed Ruttul, Jubednek Izai, Izainak pedig Dávid király. Dávid királynak Szalomon volt a fia, Úriás feleségítül, Salomonnak Roboam, Roboamnak Abia, Abianak Asaf, Asafnak Jozafat, Jozafatnak Joram, Joramnak Oziás, Oziásnak Joatam, Joatamnak Ahaz, Ahaznak Ezechias, Ezechiasnak Manasses, Manassesnek Amos, Amosnak Józás, Józásnak pedig Jekonyás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekonyásnak Szalétul volt a fia, Szalétulnek Zorobábel, Zorobábelnek Abiud, Abiudnak Eliakim, Eliakimnek Azor, Azurnak Szadok, Szadoknak Ahim, Ahimnak Eljut, Eljutnak Elezar, Elezarnak Mattan, Mattannak Jakob, Jakobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől Krisztusnak nevezett Jézus született. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anya Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egyben keltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant Mihiben a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszígyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el, míg ezen tüperenget, megjelent neki álomban az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vett Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a nyipet bűnítül. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, ami az Úr profita által mondott. Ima szűz gyermeket fogant, és fiút szül, és az Emmanuelnek nevét adják neki, ami az jelenti velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi.

0: Kedves testvérek, boldogságos Szűz Máriának a születésének az ünnepén azt kell mondani, hogy általában, illetve mindig az egyház, amikor a szenteknek az ünnepeit ünnepli, mindig a latinul a Dies Natalit ünnepli meg. Tehát, hogy azt a napot akkor ünneplik meg a szenteket, az egyház, amikor a szentek meghalnak. Mert az a nap, amikor ugye Dies Natalis, amikor születnek alapvetően a mennyei, a mennyek országában való születésük napján ünnepeljük. De van három kivétel a szentek között. Hát az egyik ő a szentek szentje, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak a karácsonya, a születés napját ünnepeljük, meg van egy másik nagyon fontos szentnek is ünnepeljük a születés napját, a születését, a keresztelő Szent János, és ma Szűz Máriának a születését. Ezek a kivételek, ugye ez a két kivétel, keresztelő Szent János és Szűz Mária, az egyrészt a hagyomány szerint, egyrészt hát keresztelő Szent János, mert az evangéliumokban azt látjuk, hogy maga az ő születéséről is számol be az evangélista, Szent Lukács, és hát ugye az ő születését is előzte egy angyali üdvözlet, ő neki a hivatása, a küldetése egy nagyon fontos volt, tehát ő volt Jézus Krisztusnak az előfutára, és hát ő megtöltötte a Szent Lelket már anya méhében, úgyhogy látjuk, hogy azért is ünnepeljük a születését is, és Szűz Máriának a születését is, hogyha megünnepeljük keresztelő Szent Jánosnak a születését, akkor miért ne ünnepelnénk Szűz Máriának a születését, aki ugye hát mondhatjuk egész nyugodtan, hogy ezért az ő hivatása és az ő küldetése, az ő személye még fontosabb keresztelő János személyénél és küldetésénél, hiszen ő lett a megváltónknak az édesanyja, és ő lett minden kereszténynek a példaképe. Egy másik dolog, ami ugye eszembe jut, amikor nem is csak a szenteknek az ünnepeit, hanem valakinek a születésnapját ünnepeljük, hogy lehet, hogy nem is gondoltunk is erre sose, de nem mindenkinek a születésnapját szoktunk ünnepelni ebbe a világba. Alapvetően a születésnap az csak annak a személynek a születésnapját szoktuk ünnepelni, aki valamilyen szintén, sőt, akivel osztozunk az életével, akinek az élete megváltozta a miénket. Jó értelemben, tehát, hogy akinek az élete meggazdagított bennünket, akinek az élete boldogított bennünket. Elég gondolni arra, hogy hát a szeretteinknek a születésnapját szoktunk ünnepelni. Egy idegennek a születésnapját nem. Miért? Mert hát nem ismerjük őt, nem osztozunk vele az ő életével, semmi közünk nincs hozzá. És Szűz Máriának az élete az szorosan összekapcsolódik a miénkkel, mert hát mi keresztények, akik keresztények vagyunk, és hát Jézus Krisztus követjük, hát nincs olyan, hogy nem hogy mondjam, nem lehetünk, nem vagyunk közel ahhoz a személyhez, aki legjobban állt közel Jézus Krisztushoz, aki nem csak egyszerűen az édesanyja volt, hanem egész életében azt mondhatjuk, hogy egy igazi tanítványa is volt Jézus Krisztusnak. Tehát hallgatta, figyelte ezeket a szavakat, ugye, hogy említenek az evangéliumok, hogy megőrizte, és gyakran elgondolkodott rajta. Tehát egy igazi tanítvány volt. És hát ezért ez a mai ünnep arra emlékeztet bennünket, hogy ne feledkezzünk meg erre a nagyon különleges szentre, erre a különleges édesanyára. Hát minden személynek fontos az édesanyja. Az evangélium olvasása alatt eszembe jutott, hogy én mindig szoktam megosztani azt, hogy gyerekként mindig azt mondtam, azt mondtuk mi gyerekek édesanyánknak, hogy édesanyja, te vagy a legszebb nő a világon, és akkor ezen mindig sokan megnevetnek, de ez így van. Tehát minden gyerek számára az édesanyja az nagyon fontos, az a legszebb nő a világon, az a nő, akire legszívesebben nézünk, akit keresünk, akitől várjuk a szeretetet alapvetően, és hát Szűz Mária is ezt a szerepet tölti, hiszen ugye a kereszten Jézus Krisztus ránk bízta Szűz Máriát, és hát ragadjuk meg ezt a lehetőséget, adjunk hálát az Istennek egyrészt, hogy ilyen szép édesanyánkat adott, tényleg a legszebb nőt a világon, Szűz Mária, aki szeret bennünket is, és aki példát mutat nekünk arra, hogy mi a helyes út, mi a helyes döntés, és ezért tényleg az ő közbenjárására imádkozzunk a mi keresztényi hivatásunkért, meg a körülöttünk lévő emberekért, akiken talán azt látjuk, hogy kicsit elveszítették a jó utat. Hát Szűz Máriához folyamodva imádkozzunk, hogy visszatérhessenek ők is az egyházba, és visszataláljanak Jézus Krisztusra. Amen. Örvendezzünk, kedves testvéreim, a mai ünnepen, mert hatalmas közbenjárónk született. A kis boldogasszonnyal együtt könyörögjünk mennyei atyánkhoz.
1: Addurunk, hogy szűzanyánk születésében minden ember felismerje megváltásunk hajnal hasadását. Addurunk, hogy egyházad pásztorainak szolgálata által mindnyájan újjászülessünk az örök életre. Addurunk, hogy égi anyánk közbenjárására megszülessék a földön a béke. Addurunk, hogy a betegek és a szomorkodókat is örvendeztesse meg a szomorúak vigasztalójának születése. Addurunk, hogy kisboldogasszony mai ünnepe mennyei születésnap legyen elhunyt testvéreink számára.
0: Jóságos mennyei atyánk, szent fiad megtörte az ősi ellenség erejét, az ő szent anyjában égi édesanyját adtál nekünk. Kérünk, hogy közbenjárására bennünk is törje meg a gonosz lélek hatalmát, a mi úrunk Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az ő kezéből az áldozatot, legyen egy kisebbére és kicsőségére, mindannyi
0: Úrunk is Istenünk, egyszülött fiad embersége, legyen segítségünkre, hogy aki szűztől születvén anyjának érintetlenségét nem csorbította, hanem megszentelte, az emeljen ki minket vítkeinkből, és áldozatunkat tegye kedvessé előtted, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Úrunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egybe a Szent Lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a felelőtt.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen a békéje.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Hanem csak egy szóval, és ismerik.

0: Mert ő lett az egész világ reménye, és üdvösségünk hajnala, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És veletek.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, menjetek békében.
1: Istennek legyen.
0: Jézusunk,
1: lelkedődött változat,
0: te kétségi valamos szemben, szeretett nyelvődja,
1: úrunk, mi tárgás sírunk előtte, kérdékeide, a boldogságos szüzanya, a magyarok nagyasszonya közben járásába, adj nekünk a napi és szerzetességi hatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti, papi és szerzetességi hatásokat.

0: Kedves hallgatóink, Szűz Mária születésének ünnepén, azaz Kisboldogasszony napján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Mikéle Dzserbazóni atya mutatott be.
1: A felolvasók Jan Marek Briska, diakónus
0: és Bóta Zoltánné voltak. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Nátrán István és Somogyi Márton vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Őszi rendes ülését tartotta a napokban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A püspökök megköszönték Bábel Balázs 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett térseket, Isten áldását kérve szolgálatára. A püspökök testülete döntése értelmében az Országos Liturgikus Intézetet a következő 5 évben is Fábri Kornél püspök vezeti. Ő marad a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok magyar küldöttje is. A hivatás éve országos megnyitójára december 12-én, 13-án Rábakethelyen és Szombathelyen kerül sor. A tematikus év kiemelt eseménye lesz az április 17-én Mátra-Verebély-Szentkúton megrendezendő országos minisztráns találkozó. Október 23-án az 56-os forradalom 70. évfordulóján méltó ünnepség keretében emlékeznek meg az események áldozatairól az MKPK tagjai, az ünnepi szentmise

0: majd este 6 órakor kezdődik Budapesten az Egyetemi Templomban. Idén november 21-én a Bokcsarnokban rendezik meg a forráspontot. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A jövő évi költségvetéssel megkezdik a bérrendezést a szociális ágazatban, valamint a rendőröknél és a katonáknál, mondta a miniszterelnök tegnap napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter szerint az állami működés nem épülhet a tisztességesen dolgozó emberek kizsákmányolására, ugyanakkor a kabinet nehéz gazdasági helyzetet örökölt, ezért türelmet és megértést kért. Bejelentette, hogy felülvizsgálják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, bevezetik a vagyonadót, ősszel átalakítják a végrehajtás rendszerét és 5%-ra csökkentik bizonyos élelmiszerek áfáját. Azt mondta, célzott támogatást kaphatnak a dízelautók használói, erről holnap dönt majd a kormány. Szeptember elején küldheti meg az Európai Bizottságnak az úgynevezett kondicionalitási eljárás lezárásához szükséges önértékelést a kormány, közölt a miniszterelnökség a Portfólió gazdasági portállal. A dokumentum benyújtása megnyithatja az utat a 4 milliárd 200 millió eurónyi, mintegy 1500 milliárd forintnyi blokkolt kohéziós forrás felszabadítás előtt. A kormányfő felkérésére Bíró Nagy András államtitkár veszi át a miniszterelnökség Európai Uniós ügyeinek irányítását. A kormányzati kommunikáció tájékoztatás alapján Bíró Nagy András ezzel párhuzamosan továbbra is ellátja a szakpolitikai államtitkári feladatait. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót a házelnök. Forsthoffer Ágnes ezt a Facebook oldalán jelentette be este. Döntését azzal indokolt, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során. Torockai a miniszterelnököt becsmérlő kifejezéseket használt. A látvány csapatsportok TAO támogatási rendszerének felülvizsgálatát és a szabályok pontosítását javasolja az állami számvevőszék. Az indoklás szerint a rendszer nem a sporteredményeket helyezi előtérbe és visszaélésekre is lehetőséget ad. Felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnökvezérigazgatói posztjáról Bíró Pétert a belügyminiszter. Az ügynökség vezetését az új elnökvezérigazgató kinevezéséig átmeneti vezető látja el, akinek elsődleges feladata a már megkezdett átvilágítás befejezése. Hosszú távú országos útfelújítási programot mutat be szeptemberben a közlekedési és beruházási tárca. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, helyenként felélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat! Az idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándokhívek részvételével. A délután 16 órakor kezdődő szentmisét pedig főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja majd. A szabadtéri misék után körmenet és szeretett vendégség is lesz. Mindenkit szeretettel várnak Egerben, a kisasszony búcsúban. Szeptember 13-án vasárnap a délelőtt 10 órakor, valamint a délután 16 órakor kezdődő szentmisékre. A mohácsi csata története előzményei, a vereség okai 500 éve foglalkoztatják a magyar történelemtudományt és a magyar embereket. Évszázadokon át adottnak tűntek a kérdések és a válaszok. Az elmúlt 50 évben azonban egyre gyorsuló ütemben átalakult a kutatás, és a tudomány hozzálátott a régi politikai előfeltevésekhez igazított magyarázatok az akkori kor valóságának vizsgálatához. Erről a folyamatról és az elért eredményekről szól majd B. Szabó János Mohácsi csata című előadása szeptember 8-án 16 óra 30 perckor, amely az Egri Bródi Sándor könyvtár Bródi szalonjában lesz. Tehát, akiket érdekel a mohácsi csata története, azok B. Szabó János ezen témáról szóló előadását szeptember 8-án 16 óra 30 perctől hallgathatják meg az EGRI Bródi Sándor könyvtárban. Hétfőn elkezdődött a 6. Rimai Költészeti Fesztivál. 5 országból 9 magyar költő érkezett a szeptember 7-én hétfőn elkezdődött 6. Rimai Költészeti Fesztivál központi helyszínére, Sárospatakra. De ennél biztosan több költő vesz részt a rendezvényeken. A meghívott vendégek a következő napokban több város középiskolájában, kulturális intézményében bemutatkoznak egy-egy rendhagyó irodalomórán, író-olvasó találkozón és irodalmi esten. Mivel az érdeklődők között biztosan lesznek olyanok, akik maguk is írnak verseket, nem lehet tudni, hány leendő és már ismert költő vesz majd részt a fesztiválon. Pap Ferenc, a Rimai János Alapítvány kuratóriumának elnöke, a fesztivál szervezője, az idén is 5 országból hívott szakmai szempontból elismert, évek óta publikáló magyar költőket erre a rendezvény sorozatra. Vannak visszatérő vendégek, de olyanok is, akik most járnak itt először. A felvidéki Szepsiből érkezik Mihály Molnár László, Kárpátaljáról a beregszászi Marcsák Gergely, Erdélyből a kolozsvári László Noémi, a délvidéki Óbecséről Tari István, és itt lesz Kulin Borbála Debrecenből, Olá András Máté Szalkáról, Serfőző Simon, valamint Kemény István Budapestről, és természetesen részt vesz a találkozón a Sárospatakon élő Finta Éva is. Kedden a költők egyik csoportja, Finta Éva, Marcsák Gergely, Olá András, Serfőző Simon és Kemény István a Szerencsi Bocska István katolikus gimnáziumban látogatnak. A délelőtt 11 órakor kezdődő találkozón Balog Erzsébet, Kovács Marcell, Major Péter és Sirillo Eszter előadásában megzenésített versek is elhangzanak. Ugyancsak ezen a napon a felvidéki Nagykaposon, a Magyar Közösségi Házban délután 5 órakor kezdődik az irodalmi műsor. Ott Mihály Molnár László, László Noémi, Kulin Borbála és Tari István költővel, valamint Somorjai Lehel és Veres Kinga verséneklőkkel találkozhatnak az érdeklődők. Szeptember 9-én szerdán délelőtt 11:30-tól a Sátoralja Újhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnáziumban, 12:30-tól pedig Sárospatakon, az Árpád Vezér Gimnáziumban lesz rendhagyó irodalmi óra. Szeptember 10-én csütörtökön délelőtt 10 órától pedig Kisvárdán a konferencia központban lesz szintén rendhagyó irodalmi óra. A fesztivál zárókoncertjét szeptember 15-én délután 4 órától a Mintha zenekar a Kisvárdai Besenyei György Gimnázium és Kollégium dísztermében tartja majd. A meghívott vendégek szálláshelyén, a Sárospataki Bodrog Hotel konferenciatermében szeptember 9-én szerdán este 8 órakor kezdődik az a beszélgetés, amelyen megemlékeznek a 90 éves született Ratkó József költőről. Az idei fesztiválra is megjelenik a meghívott költőket bemutató és a legújabb alkotásaikat tartalmazó antológia. Ezt ajándékként kaphatják a találkozók résztvevői. Nos, akikben felkeltettük az érdeklődést szeptember 7-e és szeptember 15-e között, szeretettel várják őket az idén 6. alkalommal megrendezett Rimai Költészeti Fesztiválra a szervezők. 11. alkalommal lesz nyitott templomok napja az Abasári Római Katolikus Templomban szeptember 12-én szombaton. 8 órakor lesz majd templomnyitás és templomnézés, szükség esetén idegenvezetéssel. 10 órától dr. Komjáti Zoltán Igor tart előadást Litániák, Településünk és Magyarország fejlődésért címmel. Majd szabadító imák fél órája lesz. Ezt követően a Szentírásból is felolvasnak, és közös rózsafűzért imádkoznak. 18 órakor kezdődik majd a Szentmise, melyet Iváncsi Balázs plébános celebrál majd. 19 óra 30 perctől pedig a templom előtti tér kivilágítására kerül sor. Alternatív programként Komjáti Jánosné vallási témájú táblaképeinek kiállítása lesz a kateketikai teremben, és kiállítást láthatnak majd az egyházközség vallási és kulturális értékeiből is. Nos, mindez a 11. alkalommal megrendezésre kerülő nyitott templomok napján lesz az abasári római katolikus templomban szeptember 12-én szombaton. A programra szeretettel várják a kedves érdeklődőket, a szervezők. És természetesen Miskolcon is lesz Ars Sacra Fesztivál, idén immár 4. alkalommal. A program mottója: reményt és jövőt adok nektek. A rendezvény sorozat szeptember 11-e és 20-a között kerül megrendezésre Miskolc számos pontján. És mivel a program sorozat fő média támogatója rádiónk, a Szent István Rádió, ezért a Miskolci Ars Sacra Fesztivál ideje alatt minden egyes nap az adott nap programjait külön-külön is ismertetjük majd. Ha tehetik, vegyenek idén is részt a Miskolci Ars Sacra Fesztivál programjaiban. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk Önöknek!
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: Nyolc óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
0: A jövő évi költségvetéssel megkezdik a bérrendezést a szociális ágazatban, valamint a rendőröknél és a katonáknál, mondta el a miniszterelnök tegnap napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter szerint az állami működés nem épülhet a tisztességesen dolgozó emberek kizsákmányolására, ugyanakkor a kabinet nehéz gazdasági helyzetet örökölt, ezért türelmet és megértést kért. Bejelentette, hogy felülvizsgálják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, bevezetik a vagyonadót, ősszel átalakítják a végrehajtás rendszerét és 5%-ra csökkentik bizonyos élelmiszerek áfáját. Azt mondta, célzott támogatást kaphatnak a dízelautók használói, erről holnap dönt majd a kormány. Szeptember elején küldheti meg az Európai Bizottságnak az úgynevezett kondicionalitási eljárás lezárásához szükséges önértékelést a kormány, közölt a miniszterelnökség a Portfólió gazdasági portállal. A dokumentum benyújtása megnyithatja az utat a 4 milliárd 200 millió eurónyi, mintegy 1500 milliárd forintnyi blokkolt kohéziós forrás felszabadítás előtt. A kormányfő felkérésére Bíró Nagy András államtitkár veszi át a miniszterelnökség Európai Uniós ügyeinek irányítását. A kormányzati kommunikáció tájékoztatás alapján Bíró Nagy András ezzel párhuzamosan továbbra is ellátja a szakpolitikai államtitkári feladatait. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót a házelnök. Forsthoffer Ágnes ezt a Facebook oldalán jelentette be este. Döntését azzal indokolt, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során. Torockai a miniszterelnököt becsmérlő kifejezéseket használt. A látvány csapatsportok TAO támogatási rendszerének felülvizsgálatát és a szabályok pontosítását javasolja az állami számvevőszék. Az indoklás szerint a rendszer nem a sporteredményeket helyezi előtérbe, és visszaélésekre is lehetőséget ad. Felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatói posztjáról Bíró Pétert a belügyminiszter. Az ügynökség vezetését az új elnök vezérigazgató kinevezéséig átmeneti vezető látja el, akinek elsődleges feladata a már megkezdett átvilágítás befejezése. Hosszú távú országos útfelújítási programot mutat be szeptemberben a közlekedési és beruházási tárca. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány önmagában már nem lesz elég a vezetői kinevezésekhez az oktatásban, közölt az oktatás és gyermekügyi miniszter a Fóti Gyermekotthon volt igazgatójának ügyében. Lannert Judit szerint Páger Pál Attilát úgy vették fel a csepeli Farkas Bertalan általános iskolába, hogy korábban gyermekbántalmazási ügyben érintett volt, és ellene február óta vizsgálat is folyik. Történelmi 43,8%-os győzelmet aratott a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak a kelet-németországi Sachsenwald tartományi választásán, de nem szerzett abszolút többséget. Az AfD 39 mandátumhoz jutott a 83 fős tartományi parlamentben, így három képviselői hely hiányzik a többséghez. A Friedrich Merz vezette CDU támogatottsága csak nem felére, 17,2%-ra esett vissza. Hivatalos tiltakozást nyújtott be Kijev az ENSZ új világtérkép ellen. Ukrajna azt kifogásolja, hogy a térképen a 2014-ben Oroszország által annektált Krím-félsziget vizuálisan elkülönül Ukrajna többi részétől. Visszavonja a tervezett védelmi munkacsoport létrehozását Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, miután több tagállam szerint nem megfelelő az időpont a kezdeményezés elindítására, írta meg a Brüsszel Times. A munkacsoport az európai védelem hiányosságainak gyorsabb felszámolására dolgozott volna ki javaslatokat. Nukleáris fegyverekkel felszerelt haderővé fejlesztené haditengerészetét Észak-Kórea, jelentette ki az elnök. Kim Jong-un Wonsan kikötővárosban az ország második 5000 tonnás rombolójának hadrendbeállításakor beszélt erről. A szerb kormány a parlament feloszlatását és előrehozott parlamenti választás kiírását javasolta a köztársasági elnöknek, jelentette be tegnap a szerb miniszterelnök. A kormányzó szerb haladó párt vezetősége hétvégén döntött úgy, hogy a választáson a jelenlegi államfőt Alekszandar Vučićot jelöli miniszterelnöknek. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, helyenként felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. A legszárazabb és 2024 után a második legmelegebb volt az idei nyár, bizonyítottan a mérések 1901-es kezdete óta, között a Hungaromet ZRT. A nyár közép hőmérséklete országosan 23,43 század fok volt, ami több mint 2,5 fokkal magasabb az 1991-2020-as évek átlagánál. Mindhárom hónap melegebb volt az átlagosnál, az ország közel 60%-án rekordszáraz lett a nyár. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
6: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeptember 8-án, kedden, Kisboldogasszony szent ünnepén. Szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Debnár Ádám, és a technikai munkatársak Somogyi Márton, valamint Nátrán István nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, ezt az új napot üdvözölve, Uram, téged üdvözlünk. Téged ki azt nekünk adta, téged mi atyánk ki azt azért adja nekünk, hogy szeretetben töltsük el. Segíts, Uram, hogy szent lelkettől ösztönözve, és Jézusnak, testvérünknek szeretetében mindig és mindenütt gyakoroljuk a nekünk adott aranyszabályt, mely számomra megfogalmazva így hangzik. Amit akarok, hogy mások tegyenek nekem, megteszem másoknak. Viszont őrizkedem olyat tenni másoknak, amilyet nem szeretnék, hogy mások nekem tennének. De ismételten kérlek, Uram, segíts meg kegyelmeddel, mert nélküled sose fogok eljutni erre. Légy dicsérve, végtelenül jó atya, e szép mai napon is. Amen. Nos, napindító pozitív gondolatunk, javaslom, hogy szóljon az örömről. Ezúttal Konfúcius fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik, öröm mindenütt van, csak meg kell találnunk. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Szeretettel köszöntjük a Máriákat és az Adrieneket, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. Szeretettel gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre is, és természetesen mindazokra is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban Szűz Mária születésének ünnepnapja a mai, népies nevén Kisboldogasszony szent ünnepem. A mai napon különösen is gondoljunk, kedves hallgatóink, a Szűz anyára, imádkozzunk hozzá és kérjük védelmező oltalmát. Én így fogok tenni a hamarosan kezdődő kedreggeli játékunkban, hiszen ma olyan Szűz anyás énekekkel, dalokkal készültem Önöknek, amelyek méltón ezen a szép ünnepen kérem, hogy zengjenek és szóljanak az éter hullámainak segítségeivel, és azt meg is tesszük az előttünk álló, hát majd közel több mint fél órában. Várom a kedves hallgatók figyelmét, telefonhívásait és érdeklődését a mai kedreggeli játékkal kapcsolatosan is. Nos, a játék 9 óráig tart, akkor majd híreket mondunk, és ezt követi Tudományról, Kultúráról mindenkinek című magazinműsorunk. Nos, Tikovics Ernő ezúttal a következő témákkal várja Önöket. Elsőként a Ciffer Sándor Galéria Derengő Valóság című kiállítására látogatunk, amely Nagy Ernő festőművész születésének 100. évfordulója alkalmából mutatja be az EGRI festőművész alkotói tevékenységét. Majd egy matematikus mágusról, Dienes Zoltánról hallanak. És végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Marinetti és Kánoki László Üvegkalapja című esszéjét. Ajánlunkban Görbe László piarista atyát, nyugalmazott matematika, fizika szakos tanárt hallják.
7: Dienes Zoltán 1916-ban született Magyarországon. Mivel az édesapja a Galilei Körnek tagja volt, ezért ő fiatalon kikerült először Franciaországba.
8: Ez a Tanács Köztársaság után.
7: Igen. És ennek következtében onnan települt haza édesanyjával. Mivel édesanyja katolikus volt, ezért egy idő után Budapestre kerültek, és 10 éves korában Budapesti Pérista gimnáziumba iratkozott be, és itt lett pérista diák.
2: Itt hívom fel, kedves hallgatóink, figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunk van a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán, kilátó című szállításunkban közéleti műsorunk szól. Nos, ennek elején File Tamással, Sajó Szent Péter polgármesterével beszélgetünk. Vendégünk lesz még Jantek Tamás, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója, valamint a jelenleg is tartó 22. Színefeszt Nemzetközi Filmfesztiválról, Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról kérdezzük Bíró Tibort, a nem is Kft. Ügyvezető igazgatóját. Következzen most egy rövid ajánló Molnár András összeállításából. Ebben az ajánlóban Sajó Szent Péter polgármestere a Pipiske domb fejlesztéseiről beszél.
9: A projekt része volt az is, hogy 4 év szakosíthassuk ezt a hegyet, úgyhogy a projekt része egy hóágyú. Nem azt kell elképzelni, hogy egy nagyon nagy sípája lesz, hanem a gyermekeknek szeretnénk azzal kedvezni, hogy egy kis havat tudjunk varázsolni abban a pár hétben, amikor az időjárás téren erre alkalmas. Napelemes kandellábereket fogunk kihelyezni, ezzel is a környezettudatosságot, az energia takarékosságot szeretnénk előre mozdítani.
2: Török Szent Miklós és kisújszállási adóinkon pedig ugyanebben az órában, tehát 9 óra és 10 óra között napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak. Közéleti magazinműsorunkban többek között a Tóth Sándor helyismereti könyvtár létrehozásának itt történetét ismertetjük hallgatóinkkal. De az adás második részében bemutatunk még egy hulladék gazdálkodással foglalkozó óvodai mesesorozatot, és kettcsinálóval is készültünk önöknek, egészen pontosan a Bódva-völgyi maratonfutásra invitáljuk önöket. Rövid ajánlunkban most Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Igazgatója beszél.
10: Nagyon nagy igény volt az óvodák részéről, de az akkori foglalkoztató eszközén, mi ők nem tudnak írni, olvasni, de nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese az egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos is. Amire jó, akkor egy mesepedagógussal írt egy saját mesét, ami Mukiról, a Mirónak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, a kollégáink, rakodók olvasták fel, kugás autóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebben egy nagyon nagy média visszhang volt az országban.
2: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása. Ebben pedig a mohácsi csata történeti előzményeiről kérdezi B. Szabó János történészt, a korszak egyik hazai kutatóját, Pécsi Krisztina. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásunkba is.
11: Az 1510-es években az Oszmán Birodalomban Szerin szultán uralkodott, és ő egy nagyszabású új politikát vitt végbe. Szakított apjának, Bajazidnak a békés, befelé koncentráló politikájával, és hatalmas hódító háborúkba vezette a birodalmat keleten. Egyrészt a perzsa sah, a szafavida sah ellen, így aztán Örményország és Észak-Irak területe az az Oszmán Birodalomhoz került, mert az oszmánok legyőzték a perzsákat.
2: 10 óra 45 perctől pedig a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Deli Lajos atya, Felső Zsolcai plébános a családról elmélkedik. Rövid ajánlunkban is most ő beszél.
12: A Szentírás ismeri a családot, beszámol a család eredetéről a Teremtés könyvének első 2 fejezetében, de tulajdonképpen magáról a családról olyan kimerítő tanítást nem láthatunk, nem olvashatunk a Szentírásban. Mégsem lehet azt mondani, hogy nem szól róla a Szentírás, hiszen fontosnak tartja, hogy a család az, mint egy megszentelt intézmény álljon az Úr előtt.
2: 11 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Cseperedő című műsorunk, amelyben az Egri Markot Ferenc kórházban működő szoptatási ambulanciáról beszélgetünk Hasilló Anna Mária laktációs szaktanácsadóval, szülésznővel, peronatális szaktanácsadóval, és a témákról és az érdekességekről Berec Renáta kérdezi majd őt. Következzen egy rövid ajánló a műsorból.
13: Várandósan is lehet ide jelentkezni, mert nagyon sokan készülnek ilyen-olyan úton a szoptatásra, főleg a szülést követő első napokra. És itt a szoptatási ambulancián ugye van 1 óránk körülbelül, ahol át lehet beszélni az első napokat, szerencsés, ha az édesapa is elkísérni az anyát, úgyhogy még a várandóság időszakában is lehet ide jelentkezni.
2: 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Sinka István Régi fák, öreg tanuk című költeményét mondja el Kalapos László. Déli 12 órakor a harangszót követően úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt, itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádiókészülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangélium részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István nyugalmazott, hát most már ugye csak a mennyországban lévő EGRI segédpüspök atya hangját idézzük fel újra, de még annyira benne van a szavainkban és a mondatainkban ő, hiszen hosszú-hosszú éveken át meghatározó egyénisége volt a rádiónak. Nos, szóval Katona István püspök atya hangját idézzük fel, aki ezúttal nem beszélhet másról nekünk, mint a mai nap ünnepről, Kisboldogasszony szent ünnepéről, Szűz Mária születésének napjáról. A folytatásban köszöntjük a Máriákat, az Adrieneket és a ma születésnapjukat ünneplőket, és fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai hírek után pedig jó hírrel szolgálhatok, kedves hallgatóink, hiszen újra jelentkezik Nosztalgiázzunk Laci atyával című szeretett és kedvelt nosztalgia műsorunk. Hát ebben a műsorban Széles László Lőrinci plébánossal beszélgetek, ezúttal is zenei időutazásra invitáljuk önöket, és nem is gondolnák, hogy mennyire találó ez a kifejezés, mert ugye egy új sorozatot kezdtünk néhány héttel ezelőtt, Utazzunk együtt a világban, ez a sorozatunk alcíme. Hát szó szerint tovább utazunk együtt a világban a mai adásban is. Nagyon jó állomásaink és felkeresett városaink részeink lesznek. Erre imitáljuk a kedves hallgatókat az együtt utazásra, tartsanak velünk, következzen egy rövid ízelítő a műsorunkból. Álmodozzunk szó szerint, és menjünk képzeletben Kaliforniába. A kaliforniai álmodozásról szól ugyanis a hamarosan hallható dal, amelyről mi jut eszedbe, kedves Laci atya?
14: Papas and Mamas, így hívják ezt az együttest.
2: Nagyon jó a nevük, nagyon igen. Tetszik.
14: Emlékszem, hogy így is emlegették a kívánság műsorban, hogy papák és mamák együttes.
2: Szó szerint.
14: Az ő sajátságuk is ugyanaz, mint a Les Humphreys ének együttesé, vagyis nagyon nagy hangsúlyt fektettek a kristálytiszta énekre, a vokálra. Mindamellett, hogy nagyon fülbemászó dalok születtek tőlük, érdemes meghallgatni és figyelni arra, hogy milyen kristálytisztán énekelnek.
2: Csak meg tudom erősíteni Laci atyát. Érdemes meghallgatni ezt a dalt, és érdemes lesz meghallgatni az egész műsort. Én már meghallgattam a dalokat, jobbnál jobbak. Olyan jó lesz hallgatni. Már alig várom a 13 óra 5 percet, de hát majd ez is elkövetkezik. Szóval a műsor 13 óra 5 perctől lesz hallható, és újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor mondunk. Ám a 14 óra utáni Erdőfohásza című műsorunkat szeretném már most kedves hallgatóink figyelmébe ajánlani, nem véletlenül, mert egy nagyon érdekes, különleges témával készültem. Negyedik alkalommal látogathatunk el, és látogattam el Aktelekre, a Somünnepre, a kedvelt koltai házaspár portájára, és hát most az Erdőfohászában, bocsássák meg nekem, hogy nem a Somról lesz szó, és nem a Somról beszélgetek, hanem egy különleges csiga gyűjtőt, csiga tenyésztő fiatalembert mutatok be önöknek, egészen pontosan Farkas Marcit, és egy kis ízelítő most következzen ebből a beszélgetésemből is.
15: Én 17 éves vagyok.
2: Nagyon fiatal vagy. Honnan jött ez az ötlet és a csigák iránti így nagy érdeklődés?
15: Hát én már kisebb koromban is, amikor így esi után előbújtak a természetben a csigák, mindig kimentem, figyeltem őket, már akkor is vittem haza is, és úgy megtetszettek, megszerettem őket, aztán bejöttek az afrikai óriás csigák, abból is ugye lett egyre több, meg vízi csigáim is vannak már egy ideje, úgyhogy így egyre több csigám lett.
2: A részletek pedig meghallgathatóak lesznek 14 óra 5 perctől az Erdőfohásza című műsorunkban. Olyan jó példát látni arra, hogy a fiatalok között is vannak ilyen különleges, tehetséges fiatalemberek. Itt van rá, és itt lesz hallható rá egy újabb példa. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen ahogy már említettem is, újabb műsorismertetés 13 óra 55 perckor hallanak majd itt a Szent István Rádióban. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek! Hírek a köszöntő zenével, amely nem lehetne aktuálisabb, mint a mai napon, hiszen Havasi Viktor és ifjabb Kalmár Tibor közös szerzeményére esett a választásom. Kós János énekel arról, hogy mondjátok meg Máriának, szeretem. Szóljon ez a dal minden Máriának, minden Adriennek, és minden ma ünneplő kedves hallgatónknak, és természetesen a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is ezzel a felvétellel kívánok további szép napot!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Szeptember 8-án, kedden, 8 óra 25 perckor ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok Önöknek. Kisboldogasszony szent ünnepén a mai péntek reggeli játékunk nem szólhat másról, mint a szűzanyáról, hozzászóló szebbnél szebb énekekről és dalokról, hiszen általában mindig gondolunk rá, mi katolikus keresztények kifejezetten tiszteljük és szeretjük a szűzanyát, imádkozunk hozzá, számtalan ünnepe van, szinte minden hónapban megemlékezünk róla, de a szeptemberi hónap, erről mondjuk a múlt héten szombaton reggel is hallhattak Deli Lajos felsőzsolcai plébánossal történt beszélgetésemben, három szűzanya ünnepet is tartogat számunkra. Az egyik a mai, a másik majd szeptember 12-én Szűz Mária neve napján, és nem utolsó sorban majd a fájdalmas szűzanyára is emlékezünk még a szeptemberi hónapban, tehát nagyon sok szűzanya ünnep emlékeztet minket Máriára. Nem véletlenül szólt ezért Kós János dala sem. És a folytatásban most, mielőtt elkezdenénk a dalok meghallgatását, szóljon egy imádság Szűz Mária születésnapján. Jóságos mennyei atyánk, köszönjük neked a remény hajnalcsillagát, Szűz Máriát, akinek születésével eljött a megváltás hajnala a világban. Köszönjük, hogy égi édesanyát adtál nekünk. Kérünk, áld meg életünket, családunkat és közösségünket az ő közben járására. Add, hogy égi anyánk példáját követve hűségesen és tiszta szívvel mondjunk igent a te szent akaratodra. Oltalmazd minket a nehézségekben, hozd el a béke lelkét a földre, és vigasztald a szomorkodókat. Vezess minket szent fiathoz, Jézus Krisztushoz, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szóljon tehát ez a szép imádság Szűz Mária születésnapján, és szóljanak a szebbnél szebb dalok a szűzanyáról. Kérem, nézzék el nekem, hogy a mai műsorban több változatban is felcsendül majd ugyanaz a dallam, de tudatosan és direkt választottam így a dalokat. Szeretném bemutatni, hogy a zeneszerzőket mennyire megihlette ez a dallam, és nem utolsó sorban az előadókat, akik bár ugyanaz a dallam, de mindenki máshogy énekli el a szebbnél szebb dalokat, és erre most meg is mutatom a példákat. Hallgassuk elsőként Franz Schubert klasszikus Ave Mariáját. Kérdésem az, hogy ki énekel.

0: Franz Schubert Ave Mariáját mondtam, hát igen, én erre gondoltam, de közben Caccini Ave Mariája szólt az elmúlt percekben, de a keresett személyünk az egy és ugyanaz, tehát, hogy úgymond nem történt nagy tévedés, és a kedves hallgató könnyedén ki tudta találni, hogy kire is gondoltam, remélhetőleg megerősít majd engem ebben, és akkor meghallgattuk Caccini csodálatos Ave Mariáját. Első helyes megfejtőnk pedig itt van a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém.
1: Jó napot kívánok, Erika vagyok.
0: Üdvözlöm szeretettel, kedves Erika. Hát nézz el nekem, én Franz Hubertet szerettem volna hallani, de aztán Caccini szólalt meg. Köszönöm szépen a kedvességét. Lesz még Caccini a folytatáson, mert hogy én ezzel is készültem, és hát tulajdonképpen ezek a zenék valóban rászolgálnak arra, amit én megelőlegeztem, hogy szeretném bemutatni a kedves hallgatóknak, hogy egy előadó, vagy több előadó, bocsánat, hogyan és miként énekli el ugyanazokat a dalokat. Mert hogy szebbnél szebb hangon szólnak majd a csodálatos Szűzanya dalok és Ave Maria dalok. Kedves Erika, hallgatom a megfejtését, ki is énekelt nekünk?
1: Hát Matteo az a fia, Andrea Bocelli.
0: De egyre gondoltunk, kedves Erika. Andrea Bocelli csodálatos hangján hallottuk a Ave Mariát Kisboldogasszony szent ünnepén. Kedves Erika, van-e olyan Szűzanya ünnepe, ami valami miatt közel áll az ön szívéhez?
1: Hát nyilván a névnapja a 12-e.
0: Amit hamarosan
1: de a mai nap is, mert itt van Miskolcon a Kisboldogasszony óvoda, és az ő nevét viseli, ők meg ma ünnepelnek.
0: Ma ünnepelnek. Köszönöm szépen, hogy megemlítette, így van. Valóban, hát sokan, akik a Kisboldogasszony szent ünnepének titulusára épült templomok, azok a mai napon, vagy a mai naphoz közeleső napon tartják búcsú ünnepüket, és én pedig köszönöm szépen önnek a helyes megfejtést, kérem szépen válasszon három lehetséges nyereményünk közül. Nehéz Márta Mirjam, Jézus vár az ösvényen. Az Öröm ima könyve szintén az ő tollából. És Regi István érsek atya, akire szeretettel gondolunk, és aki létrehozta a Szent István Rádiót ezelőtt 26 évvel, nos, ő írt számos könyvet, például a Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása című könyvet. Melyiket szeretném?
1: Hát érsek úrnak a könyvét választanám.
0: Sok szeretettel postázzuk Miskolcra, és köszönöm szépen, hogy velem játszott.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és az ajándékot.
0: Szívesen, Isten áldja, viszont hallásra. Kedves hallgatóink, szóljon egy újabb Ave Maria. Kérem szépen Somogyi Márton kollégámat, hogy játsszuk le Wolf Péter szerzeményét, és meghallgatjuk ezt az előadást is, és ezt a dalt is. Ezúttal is a kérdésem arra vonatkozik, hogy ki énekel.

0: Wolf Péter Ave Mariája szólt az elmúlt percekben itt a Szent István Rádióban. Második helyes megfejtőnk pedig azt is elárulja nekünk, hogy ki énekelt. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Anna vagyok Kálból, és Sas Szilvia énekelt.
0: Így van, kedves Anna, mindörökké amen, szeretettel köszöntöm. Sas Szilvia előadásában hallottuk ezt a csodálatosan szép dalt.
1: Tényleg csodálatos volt.
0: És olyan jó, hogy lesznek még magyar nyelvű előadások, és Mária énekek a mai játékban. Ennyire előre konferálhatom a dalokat. És természetesen még meghallgatjuk a klasszikusokat is különböző előadásban, mert hogy ez az ünnep megérdemli, hogy közel több mint egy fél órán keresztül tisztelegjünk és szeressük a szűzanyát a szebbnél szebb hozzászóló dalokkal, és tisztelegjünk előtte. Kedves Anna, szeretettel gratulálok önnek, és kérem szépen válasszon, Jézus vár az ösvényen, az öröm ima könyve, vagy Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása, seregélyesek atyától, melyiket szeretné?
1: A seregélyesek atya könyvét nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, szeretettel postázzuk önnek Kálba, és köszönöm szépen, hogy velem játszott.
1: További
0: szép napot kívánok.
1: Jó munkát és szép műsorokat kívánok.
0: Köszönöm szépen, Isten áldja. Viszont hallásra.
1: Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, Caccini klasszikusát meghallgattuk egy csodálatosan szép férfi hang előadásában. Most Giulio Caccini Ave Mariája elhangzik egy nagyon szép női hang előadásában, és hallgassuk, hogy hogyan szól ez a szép dal a most következő percekben. Kérdésem az, hogy ki énekel.

Tullio Caccieri Ave Mariája szólt az elmúlt percekben. Én szerettem volna bebizonyítani, szerintem sikerült is, hogy ugyanazt a dallamot mennyire másképp énekli két előadó, és hát meghallgattuk ezen csodálatot.

Fogja nekünk énekelni az egyik kedvenc énekesem, a másik esetben pedig majd egy hölgy is elénekli nekünk magyarul, de ennyire még ne szaladjunk előre. Szóval következzen Franz Schubert Ave Mariája. Kérdésem az, hogy ki az a tehetséges, bodrogszerdahelyi tenor opera énekes, akit én nagyon tisztelek és nagyon szeretem a munkásságát, és természetesen bele kellett, hogy szerkesztem a mai keddi reggeli játékunkba is, hogy ő is elénekelje nekünk az Ave Mariát. Ezúttal akkor tényleg szóljon Franz Schubert Ave Mariája az ő előadásában. Kérdésem az, hogy ki énekel.

0: csodálatosan szép volt, nehéz ezután a szép dal után megszólalni, de így teszek, hogy megszólalok, és szeretettel köszöntöm helyes megfejtőnket a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus, Kata vagyok Vévitányból.
0: Mindaraki amen, kedves Kata, szeretettel hallgatom a megfejtését.
1: Miroslav Szikora énekel.
0: Így van, nem lehet más, mint a kedvelt Miroslav
1: Szikora. Nem lehet
0: Szikora.
1: Összetéveszteni senkivel a hangját.
0: Ez így van, egy nagyon, nagyon tehetséges fiatalember, és szívügyemnek tartom, hogy a Szent István Rádió műsoraiba olykor-olykor a dalait lejátszam, és adásba szerkesszem, mert egy olyan tehetséges ember, aki megérdemli, hogy minél többen halljanak róla. Kedves Kata! Szeretettel gratulálok önnek. Kérem szépen válasszon, Jézus vár az ösvényen, az Öröm ima könyve, vagy Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása című könyvek közül melyiket szeretném?
1: Az Seregély István könyve az utolsó?
0: Így van, az ő könyve.
1: Akkor azt szeretném, mert az még nincs meg.
0: Akkor most a ő, hogy úgymond, Seregély István könyve a teljesen befutó a kedves helyes megfejtők között. Szeretettel postázok önnek Vívitányba. És van még egy jó hírem önnek is, és minden kedves Szent István Rádió hallgatónak, aki szereti Miroslav Szikorát, és aki szeretne velem is találkozni, mindkettőnkkel találkozhat szeptember 26-án Muhiban, a Közösségi Házban, hiszen egy koncertet ad majd ott Miroslav Szikora, én pedig konferálom a koncertjét, szóval együtt leszünk. Szeretetben, békességben és remélhetőleg nagyon-nagyon jó hangulatban szeretettel várjuk a kedves hallgatókat erre a koncertre is. Ez itt a reklám helye. Kedves Kata, szeretettel gratulálok és szép napot kívánok. Viszonthallásra.
1: Én is önnek viszonthallásra. Isten áldja.
0: Isten áldja. És a folytatásban, kedves hallgatóink, szóljon ismételten Franz Schubert Ave Mariája. Direkt szerkesztettem így a most következő dalok.

dalokat egymás után, mert hogy úgy gondoltam, hallgassuk meg ezt a dalt magyar feldolgozásban is, magyarul énekel nekünk, keresett énekesnünk, és akkor meghallgatjuk magyar szöveggel Franz Schubert Ave Mariáját. Kérdésem ezúttal is nagyon egyszerű, arra vonatkozik, hogy ki énekel.

0: Nos, Franz Schubert Ave Mariáját magyar szöveggel is meghallgattuk, helyes megfejtőnk pedig már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Dicsértessék, hogy egyes köztös lenke vagyok Egerből.
0: Mindörökké
1: a mentőnök. És Szandit hallottuk.
0: Így van. Pintácsi Alexandra Szandi, aki nem csak a tini rock and roll dolgokat tudja szépen énekelni, és különböző klasszikusokat, hanem még így elő tudja adni Franz Schubert Ave Mariáját, és szívhez és lélekhez szóló dal volt ez is, Kisboldogasszony szent ünnepén. Kedves Lenke, kérem szépen válasszon, Jézus vár az ösvényen, az Öröm ima könyve, vagy Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása című könyveink közül melyiket szeretném?
1: Nem akarom megszakítani a sor, de Érsek úrnak a könyve nagy örömet okozni.
0: Abszolút befutó a mai napon, ha fogalmazhatok így. Ilyen tényleg találóan, és ebben semmilyen sértő mondat nem szerepelt, hanem valóban ez a könyv most a top, és ez nyert el a kedves hallgatók tetszését. Szeretettel gratulálok, a könyv az öné, postázzuk Egerbe. Köszönöm szépen, hogy velem játszott. Szép napot kívánok. Mindörökké amen, Isten áldja. És akkor szóljon még egyszer Caccini Ave Mariája. Hát nem tudom, hogy kitalálják-e a kedves hallgatók, hogy ki énekel, de én adásba szerkesztettem, mert ez is egy csodálatos felvétel. Meghallgatjuk Kisboldogasszony ünnepén.

0: Most meghallgattuk akkor Caccini Ave Mariáját, és időközben helyes megfejtünk már. Itt várakozik a telefononal túlsó végén, és elárulja nekem, hogy ki is énekelt. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém.
1: Jó napot kívánok, kedves Erzsébet. Szeretettel üdvözlöm, és a rádió hallgatóit is. Vásári Andréről van szó.
0: Tökéletes a megfejtése. És kiktől kaptam a megfejtést, kedves hölgyem?
1: Szerencsé. Erzsébet.
0: Kedves Erzsébet, szeretettel köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy megmentett a kedves hallgatókat, mert hogy nem gondoltam, hogy ezt kitalálják, de hála jó Istennek kitalálták. Egyedül Charlotte Churchet nem találták ki a mai napon, de hát szerintem ő is kitalálható lett volna, de ez csak az én véleményem. Minden esetre most Vásári André valóban férfi szoprán énekes énekelt nekünk, kedves hölgyem. Így van. Köszönöm szépen a helyes megfejtését, és kérem válasszon ajándékot Jézus vár az ösvényen, az Öröm ima könyve, vagy Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása, melyiket szeretném?
1: Szeretném a Sergi István könyvét.
0: Abszolút befutó a mai napon.
1: A többi, igen, mint a többi megfejtőnek is.
0: Akkor szeretettel postázzuk.
1: És olyan sok éven keresztül énekeltünk mi is Ave Mariát az énekkarunkkal itt Putnokon.
0: Szívből örülök neki, kedves hölgyem, és köszönöm szépen a visszajelzését, azt pedig külön köszönöm, hogy velünk játszott és helyes megfejtéssel szolgált. Én pedig ajándékot postázunk akkor önnek Putnokra. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, ezzel a játékkal szerettem volna önöknek kedveskedni Kisboldogasszony szent ünnepén, és adóznia a szűzanya előtt azért a sok-sok kegyelemért és oltalomért, amellyel hát az én személyes életemet is eddig már, hogy úgymond megjutalmaztam, és a továbbiakban is kérem oltalmát és segítségét, és amivel oltalmazta a mi Szent István rádiónkat is. Köszönjük szépen a szűzanya védelmező oltalmát és kegyelmét, és szeretettel gondolunk Kisboldogasszony szent ünnepén szeretett Máriánkra. Ezzel mai játékunk véget ért. Köszönöm szépen a zenei szerkesztő Turi Sarolta és a technikai munkatársak Somogyi Márton, valamint Nátrán István munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt Farkas Erzsébetet hallották. Holnap Berec Renátával ébredhetnek, és pénteken most kivételesen nem én leszek, hanem Tikovics Ernő, mert hogy cseréltem vele, a Miskolci Árszakra Fesztiválon lesz majd feladatom, szolgálatom, ott fogok szolgálni, pénteken pedig akkor vele játszhatnak. Tartsanak velünk a folytatásban is. A Handóz Gitár Együttes Hold ragyog a Dunán című felvételével kívánok önöknek további szép napot és kellemes rádiózást. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Adásunkkal egy időben kezdődik az országgyűlés ülése. A határozathozatalok között a parlament dönt a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények, továbbá az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosításáról. Megválasztatják a képviselők a közszolgálati média és hírszolgáltatás biztosítására, függetlenségének védelmére létrehozott független közmédia testület tagjait és elnökét. A határozathozatalokat követően elkezdődik a 2026-os központi költségvetésről szóló törvény módosításának általánosítája. Ennek célja a kabinet szerint, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és egyúttal erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét. Tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását, amelynek célja egyebek mellett az otthonstart program keretében megvalósuló beruházások esetében a korábban tervezett, de még nem kivitelezett nagy volumenű lakásépítési beruházások terveinek összehangolása a kormány új, kidolgozás alatt lévő lakásépítési programjával. A grémium megvitatja a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosítását, amely a vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését kezdeményezi. Általánosítva lesz az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosításáról, amely a Bászna-Gabona ZRT károsultjainak rendkívüli állami kárrendezésével kapcsolatos átmeneti szabályokkal egészül ki. A jövő évi költségvetéssel megkezdik a bérrendezést a szociális ágazatban, valamint a rendőröknél és a katonáknál, mondta a miniszterelnök tegnap napi rendelőt. Magyar Péter szerint az állami működés nem épülhet a tisztességesen dolgozó emberek kizsákmányolására, ugyanakkor a kormány nehéz gazdasági helyzetet örökölt, ezért türelmet és megértést kért. Bejelentette, hogy felülvizsgálják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, bevezetik a vagyonadót, átalakítják a végrehajtás rendszerét és 5%-ra csökkentik bizonyos élelmiszerek áfáját. Azt mondta, célzott támogatást kaphatnak a dízelautók használói a magas gázolajárak miatt, erről holnap dönt a kormány. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót a házelnök, Forstoffer Ágnes ezt este a Facebook oldalán jelentette be. Döntését azzal indokolta, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során Torockai a miniszterelnököt becsmérlő kifejezéseket használt. Hosszú távú országos útfelújítási programot mutat be még ebben a hónapban a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány önmagában már nem lesz elég a vezetői kinevezésekhez az oktatásban, közölt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Fóti Gyermekotthon volt igazgatójának ügyében. Lannert Judit szerint Páger Pál Attilát úgy vették fel a Csepeli Farkas Bertalan általános iskolába, hogy korábban gyermekbántalmazási ügyben érintett volt, és ellene február óta vizsgálat is folyik. Történelmi 43,8%-os győzelmet aratott a szélső jobboldali Alternatíva Németországnak a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományi választásán, de nem szerzett abszolút többséget. Az AfD 39 mandátumot szerzett a 83 fős tartományi parlamentben, így három képviselői hely hiányzik a többséghez. A Friedrich Merz vezette CDU támogatottsága csak nem felére 17,2%-ra esett vissza. Szélső jobboldal ellenes tüntetést tartottak már tegnap este Berlinben. Hivatalos tiltakozást nyújtott be Kijev az ENSZ új világtérkép ellen. Ukrajna azt kifogásolja, hogy ott a 2014-ben Oroszország által annektált Krím-félsziget vizuálisan elkülönül Ukrajna többi részétől. Nukleáris fegyverekkel felszerelt haderővé fejleszteni haditengerészetét Észak-Korea, jelentette be az észak-koreai elnök. Kim Jong-un Wonsan kikötővárosban az ország második 5000 tonnás rombolójának hadrendbe állításakor beszélt erről. A szerb kormány a parlament feloszlatását és előrehozott parlamenti választás kiírását javasolja a köztársasági elnöknek, jelentette be a szerb miniszterelnök. A kormányzó szerb haladó párt vezetősége hétvégén döntött úgy, hogy a választáson a jelenlegi államfőt Alekszandr Vučićot jelöli miniszterelnöknek. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, helyenként felélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként a Cifer Sándor Galéria Derengő Valóság című kiállítására látogatunk, mely Nagy Ernő festőművész születésének 100. évfordulója alkalmából mutatja be az egri festőművész alkotói tevékenységét. Majd egy matematikus mágusról, név szerint Dienes Zoltánról hallanak, s végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Marinetti és Kálnoki László Üvegkalapja című eszéjét. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Derengő valóság címe annak az emlékkiállításnak, amely Nagy Ernő festőművész születésének 100. évfordulójára nyílt meg, és még szeptember 27-ig várja a látogatókat Egerben a Ciffer Sándor galériában. A kiállítás kurátora Hászirasi Ágota a művészettörténész. Nem kérdezem meg, mert nyilvánvaló, hogy a jubileum adta a kiállítás apropóját, de a címe miért derengő valóság?
1: Sokat gondolkodtunk rajta, hogy egyrészt az a lírai festészethez, amit Nagy Ernő képviselt, ahhoz illeszkedjen a kiállítás címe. Több verzióból ennek volt egy olyan szép dallama, ami azt a zeneiséget, ami az ő festészettel képvisel, szerintünk a legjobban lefedi. Megkonzultáltuk a családdal, több verzióból ezt választottuk ki. Az angol fordítása is egy kicsit inkább hangzásra ment, mert a derengő kifejezésnek, meg a valóságnak a keménysége, tehát a reality-nek a keménységét akartuk feloldani a glimmering kifejezéssel, ami inkább fénylőt vagy ragyogót jelent, de tulajdonképpen azt szerettük volna üzenni mind a két kifejezéssel, a magyar és az angol kifejezéssel is, hogy az a tájfestészet, ami Nagy Ernő művészetének a legjavát kiteszi, az nem egy realisztikus világ, hanem mindig átszövi a fény, átszövi valamolyan formai átírás, ami líraivá teszi az ő művészetét.
0: A képeken főképpen Eger van megörökítve, egri utcarészletek, városképek. Ő csak ezt festette, vagy így lett összeválogatva az anyag?
1: Körülbelül egy 900 darabos hagyatékból válogattuk ki a munkákat. Nagyon jó fel van dolgozva az életmű, kivéve azokat a munkákat, amiket magánemberek vásároltak meg. Mert úgy tudjuk, hogy elég sokan és szívesen vásárolták ezeket a képeket, amivel úgy jó együtt lakni, és éppen a héten tettünk ki a múzeum honlapjára egy felhívást, hogy keressük azokat a magángyűjteményben vagy magántulajdonban lévő műveket, azoknak a fotóját és a adatait gyűjtenénk össze egy regiszterbe, amelyek nincsenek a látóterünkben, úgyhogy ezúttal is szeretném kérni a tulajdonosokat, hogy az adatokkal, az információ átadással segítsék a munkánkat. Valójában az ő életrajzát kéne talán elmondani hozzá röviden ahhoz, hogy megértsük, hogy miért Eger. És miért lehet azt mondani róla, hogy Eger festője, és hogyha Eger nem lenne, akkor ő se az ő életművesei jel lenne. Ő felnémeten született, ami akkor még ugye önálló település volt, és a felnémetiek ma is nagyon büszkék rá, tehát hidat neveztek el róla, most is épp a születésnapján volt egy szép ünnepség, és a 100 éves születésnapjára is a Bródy Sándor könyvtár támogatásával ünnepséget szerveztek még az év elején, tehát felnémeten született, és onnan járt be a felsőbb iskoláiba, Egerbe. A liceumi kántortanító képzőbe tanult, a középiskolás éveit ott töltötte, viszont mikor 18 éves korát betöltötte, akkor elvitték őt katonának, tehát nem tudta befejezni ezt a képzést. A rajzolással egyébként itt ismerkedett meg, igazán Hamza Tibor volt a tanára, akinek a nevét egyébként itt Egerben érdemes emlegetni és felkutatni az ő munkásságát, nagyon izgalmas lenne. Tehát akkor ő már rajzolgatott, de nem olyan célzattal talán, mert inkább a zene volt az, ami őt lekötötte. Szóval elvitték őt katonának, és nagyon hamar szovjet hadifogságba került, és Moszkva mellett volt egy hadifogoly táborban, ahol is 4 évet töltött.
0: Úgy tudom, hogy ott is festett?
1: Igen, ahogy elmeséli, tulajdonképpen jó, persze, feltételezés, de elképzelhető, hogy az, hogy ő azt épp lélekkel túlélte, vagy egyáltalán túlélte, az lehet, hogy annak is köszönhető, hogy ő ott rajzolgatott, a csajkáját kidíszítette, és ezt észrevették a szakácsok. és különféle kérésekkel fordultak felé, hogy kártyát rajzoljon nekik, vagy fesse le őket, vagy valami régi orosz realista festőnek a munkáit valahogy másolja le nekik, és akkor ezért ő egy kicsit több ennivalót kapott, tehát valahogy túlélte, és 4 év múlva ért haza, vagy jött haza, vagy engedték haza, és akkor megpróbálta folytatni az iskoláit, de a liceumban ezt a típusú iskolát már nem találta, mert akkor már túl voltunk az államosításon. Viszont a tanítóképző az továbbra is működött, és az utolsó évet ott végül is megcsinálta, leérettségizett, és utána ő a fényes szelek nemzedékének egy tipikus személyisége, ahol is a szegény sorsú, vagy paraszti, vagy munkás származású fiatalokat keresték, a tehetséges fiatalokat keresték, és így jutott be a képzőművészeti főiskolára előkészítővel, de itt ebben az összeállításban mindenféleképpen szerettük volna bemutatni, hogy nem ok nélkül. Viszont azt ő is többször elmondja, hogy egy olyan képzést kaptak, remek mestereik voltak, tehát akik ott maradhattak 49-50-es évek elején, tehát valójában a szociál indulásának a legdurvább évtizedeiben vagyunk, vagy éveiben vagyunk, amikor a tanárok sem taníthatták azt, amit szerettek volna hivatalosan. Szóval elvégzi a képzőművészeti főiskolát 53-ban, és nyilván akkor központilag volt elrendelve, hogy hova helyezik őket, hol kapnak munkát, és ő Budapesten semmiképpen nem szeretett volna maradni, és nagy szerencsére Pontegerbe helyezték, vissza a családja közelébe, és akkor ő is a tanítóképzőben kezdett el dolgozni, de valahogy egyszer így említette, hogy tulajdonképpen az a rajztanári állás már foglalt volt, mert Hamza Tibor még ott volt, és így átkerült középiskolába tanítani. Viszont történt egy olyan az életében, amit nem tudom, hogy jól meggondoltak-e. 1955-ben megházasodott, ez biztos, hogy jól meggondolta, mert tudjuk, hogy utána ez a szerelem ez egy életre szóló volt számukra, viszont a Bazilikában volt a szertartás 1955-ben, és innentől kezdve valójában az összes iskolából kitiltották őt, és nem taníthatott. Tehát nem volt munkája.
0: Akkor miből élt?
1: Abból élt, hogy szerencsére kimondhatjuk a nevét, Strbák István volt akkor a moziüzemi vállalatnak a vezetője. Később a főiskola, tanárképző főiskola földrajztanszékén tanított, és meglehetősen magas rangú kommunista párttag volt. És mégis mellé állt, és segítette őt, és ha nem is hivatalos munkaviszonyba véve őt, de ilyen külsős megbízásokkal moziplakátokat festett, ugyan kevesebbet keresett így vele, mint az iskolában, de tulajdonképpen megélt. És jött az 56-os esemény, és utána tulajdonképpen az EGRI főiskola rajztanszékének a tanári gárdája is ebből kifolyólag az 56-os eseményekhez kötődően ugye voltak, akik akár börtönbe is kerültek a tanárok közül, és utána, amikor konszolidálódott a helyzet, akkor esélyt kapott arra, hogy a főiskolán tanítson. És Jakuba János volt akkor a tanszékvezető, akitől nagyon sokat tanult, és 57-58-tól egészen 1986-ig tanította Hósi, mint tanárképző főiskola rajztanszékén, sokunkat tanította.
0: Téged is?
1: Igen, elmondhatom, hogy itt a városban nagyon sokan vagyunk, akiket ő még tanított. Valahol nyilván ezt a kiállítást, amikor szervezte, akkor nyilván benne volt ez a köszönet, a tisztelet. Tehát nem csak mint múzeológus nyúltam a témához, hanem nagyon érdekelt egyébként az ő személyisége abból a szempontból is, hogy mint tanár akkor, amit úgy érzékeltünk, vagy nem érzékeltünk az ő személyiségéből. Talán sok mindent most értettem meg.
0: Például?
1: azt, hogy ki, mikor, hol tanulja meg a művészetet, és milyen közegbe, és mik az első inspirációi a művészetről, azok aztán beégnek, és nagyon nehéz belőle kilépni. Tehát ő neki a első igazi művészeti élménye, az a képzőművészeti főiskola 49-től 53-ig, amikor durván a szocialista realizmus világát kellett bekódolni ebbe a fiatal új nemzedékbe. Tehát ő neki polgári viszonya a művészethez nem volt. Ő hamarabb látta Moszkvában a képtárat, mint Budapesten. Szóval az az érdekes, hogy ő ebből mindig is szeretett volna kitörni, kereste a saját hangot. Én szerintem ez itt lent a leginkább, ami a saját hang, de a legtöbb művén úgy lehet érzékelni, hogy ők itt hárman, meg aztán utána a fiatal nemzedék, akik már 80-as években kerültek be a tanszékre tanítani, borzasztó nagy hatással voltak egymásra. Még az is lehet, hogy közösen jutottak el azokra az elvonatkoztatási szintekre, mint itt például ezeknél az akvarelleknél látjuk, amikor a líceum belsőt festették, mi ugyanezt festettük. Kiültünk a líceum folyosóra, és ugye valahol a képzésnek a nagy lényege az volt, hogy nézd meg, amit látsz, utána írd át, és csinálj belőle művet. Nem a naturalizmus volt a feladat, hanem egy kicsit átírva, elvonatkoztatva kellett gondolkodnunk az alkotás közben. Az absztrakt irányába nem igazán vittek el minket. Jó, mi persze rajztanárok lettünk, tehát mi belőlünk nem művészeket akartak akkor még nevelni. Ettől függetlenül egyébként nagyon nagy nevek jöttek ki abból a generációból, tehát a 70-es években ide került fiatalokból, ha csak egy Földi Pétert, vagy egy Makoldi Sándort mondunk, és a mi generációnk is a fiatal generációból és a tőlünk fiatalabb generációból is sokan váltak művészé, de szóval mi rajztanárképzőbe jártunk, valamennyi alkotást engedélyeztek, nyilván a küzdelmet a művel azt meg kellett élnünk ahhoz, hogy valahol tanítani tudjuk ezt a világot, át tudjuk adni a gyerekeknek, tehát látszódik a hatás, a közös gondolkodás a Blaskó Jánossal, Seres Jánossal, később Lóránt Jánossal, és ezt így tulajdonképpen szépen sorba lehet rakni az ő életművében.

0: Ami nekem a legmelegebb, és amit a legjobban szeretek a munkásságában, az a 70-es évek idején készült, falusi közegben megfestett, sötét tónusú akvarellák, amiből mindig kivilágít valami fény. A ház homlokzatának a fehérre meszelt, vagy a kemencének a fehérre meszelt felülete, vagy az útmenti kőkorlátoknak a kifehéredései, hogy mindig valami nagyon fontos fókuszra megszervezi, hogy a fény eljusson a felülethez, a motivumhoz, és ő így komponál. Tehát nekünk is így tanította, és a saját művészetében is mindig képet komponált, és nem egy az egybe. De a természetet mindenféleképpen, a látott valóságot mindig tiszteletben tartotta. Tehát Eger, onnan indultunk, hogy miért Eger. Tehát az egész életét szinte Egerben töltötte, ugye a 4 év orosz hadifogság, és nyilván a gyermekkor, ami felnémeten történt, de gyalog bejárt iskolába Egerbe, és a 4 év Budapest, ahol kollégista volt, ösztöndíjat kapott egyébként. Azért itt még szeretném elmondani, hogy a szülei nem nagyon örültek ennek. Főleg az édesapja volt az, aki nagyon számít a munkájára a földeken, a kis birtokon, otthon, felnémeten. És talán még itt azért fontos azt elmondani, hogy az a bázis, ami lehetővé tette, hogy ő tanuljon, az onnan ered, hogy amikor még nagyon kis gyerek volt, akkor az édesapja 5 évet eltöltött Kanadában. Hát az a generáció, aki ugye kitántorgott, ha nem is Amerikába, de Kanadába, hogy megélhetést keressen, szerette volna a családja is vele megy, de ők nem, tehát édesanyja nem akart. És így 4-5 év múlva visszajött egy kis összegyűjtött pénzzel Kanadából, és ebből földet, lovat, házat vett, amit aztán az 50-es években el is vettek, ha jól tudom. De ezen a kis földön neki dolgoznia kellett. Szóval a lényeg az, hogy ő neki minden nyáron, még a tanári állásából is minden nyáron menni kellett haza a felnémetre segíteni a földeken, betakarítani a termést. Tehát ő azért ebből a kétkezi munkáslétből, paraszti munkáslétből autentikusan kapott, tehát ő amikor ezekről a dolgokról beszél, akkor tudja miről üzen a jövőnek. Tehát Egerben élt. Fönt lakott a Lányka utcán, már amikor tulajdonképpen a főiskolai tanári életét élte, és elkészültek ott a Lányka utcán a városra néző kertelés ablakokkal a lakóházak, és ebből a perspektívából ő nagyon gyakran megfestette Egert, tehát abból egy hosszú-hosszú sorozata van. Ez a kiállításnak is egy exponált része, és a 90-es években, amikor már nyugdíjba ment, mert 89-ig tanított a főiskolán, 80-tól 86-ig tanszékvezetőként. Amikor nyugdíjba ment, akkor kezdte el a városról készíteni azt a nagyon szép akvarell sorozatát, ami egy olyan kb. 20 témát, minimum 20 témát lefed, elővéve és fókuszba állítva a legszebb épületeket, a legszebb barokk házakat, kis zugait, udvarait, templomait, belső tereit a városnak, amely sorozatot egyébként az önkormányzat még életében megvásárolt, és most a Dubó István Vármúzeum őrzi letétként, és a kiállításnak egy exponált helyen bemutatott sorozata. Amikor a kiállításban gondolkodtam, és tudtam, hogy a nyári turista szezonra fog elkészülni, akkor 2 gondolatom volt. Egyrészt a városlakóknak megmutatni ezt a világot, számukra otthonossá tenni ezt a kiállítást, és a külföldről, vagy a ország más részéről ide jövőknek is megmutatni ezeknek a képeknek a segítségével Eger szépségét. Úgyhogy a vendégkönyvi bejegyzések azt hiszem ezt visszaigazolták, hogy ez egy jó gondolat volt. A földszinten egyébként leginkább akvarellel készült munkái vannak. Ő nagyon jól akvarellezett. A következő téma, amit egyébként nagy szeretettel dolgozott fel, a környék. Tehát a város környéke délre le a Tiszapartig, és körülöttünk a hegyek, elsősorban a bükk vonulatai, a Szalajka völgy, ahova nagyon nagy szeretettel járt ki, és hozta, gyűjtötte onnan a motivumokat, és készültek hát valószínűleg a műteremben a végső megoldások, a festmények. Más talán a Tiszaparton készült akvarelljei, aminek egyébként olajképverzió is vannak. Az ott készült akvarelljei fényözön. Már-már alig látszik a valós forma, gyönyörű szín foltok, amik a képekben azért mégiscsak valahol ott rejtik ezt a vízparti valóságot. Az emeleten pedig az olajképei kerültek, ott jobban lehetett a kronológiába helyezni az életművet, tehát a korai, nagyon korai, még a felnémeti élet motivumait, az aratást, a falusi udvart mutató képeiből is sokat válogattunk, és utána jönnek a tájképek a bükkben, a Szalajkában festett, vagy a Tiszaparton festett munkái, illetve ugye ő inkább tájképfestő volt, mint ugye az eddigi elemzésből kiderült, de néha festett portrét is, hát ha nem is 100%-ban, de nagy részt a családját festette, szeretett feleségéről, egész fiatal koruktól végig láthatók a képek, egy-kettőt sikerült a kiáltásban is bemutatni, a gyönyörű színes fiatal életerőtől egészen a megőszülő, de még mindig sugárzó hölgy jelenik meg a képein, mindenhol a végtelen nagy szeretet, ami ott van a háttérben, kiolvasható a képekből. És a család, a lányok, az unokák, rengeteg van, úgyhogy a szép család az övé.
1: Nagy Ernő festőművészről, akinek Derengő Valóság című kiállítása szeptember 27-ig várja a látogatókat az Egri Ciffer Sándor Galériában. Házilasi Ágota művészettörténészt hallották.

0: Dienes Zoltán a matematika tanítás varázslója, leginkább játékos matematikájáról ismert. Karrierjét a matematika oktatás nemzetközi fejlesztésének szentelte. Oktatásának alapelve az volt, hogy már az általános iskola folyamán megtaníthatók a matematikai struktúrák alapelemei, játékok, történetek, tánc formájában. Nemzetközi hírnevének három fő pillére van. Széles körben publikált a matematika tanulás lélektanáról. Tanárok százaival és gyermekek ezreivel dolgozott személyesen minden kontinensen, tudást terjesztve, lelkesedést keltve, továbbá rengeteg játékos taneszközt fejlesztett ki. Ilyenek a logikai DNS készlet és a számrendszereket tanító DNS kockák, amelyek évtizedek óta megtalálhatók a jól felszerelt elemi iskolákban az egész világon. Hallgatóink közül is gondolom sokan emlékeznek még ezekre, de talán nem tudták, hogy kiről is kapták nevüket a matematikai játékok. A következő beszélgetésben a 110 éve született Dienes Zoltánról, Görbe László piarista atyát, nyugalmazott matematika-fizika szakos tanárt hallják.
1: Dienes Zoltán 1916-ban született Magyarországon. Mivel az édesapja a Galilei körnek tagja volt, ezért ő fiatalon kikerült először Franciaországba.
2: Ez a tanácsköztársaság után.
1: Igen. És ennek következtében onnan települt haza édesanyjával. Mivel édesanyja katolikus volt, ezért egy idő után Budapestre kerültek, és 10 éves korában a Budapesti Piarista Gimnáziumba iratkozott be, és itt lett piarista diák Dienes Zoltán.
0: Egy pillanatra álljunk meg, igaz, hogy sok katolikus vonás az életében, később már nem lesz Dienes Zoltánnak, de az édesanyja római katolikus volt, Dienes Valéria, igen. És talán aki még nem hallott róla, úgy is ismerhet őt, mint a Magasztalja lelkem az én uramat című magnifikált átirat költőjét.
1: Igen. Édesanyja az Gergely Valéria volt valójában, és később vette fel a férjének a nevét, a Dienes nevet, és úgy lett Dienes Valéria. Táncművész volt, és költő volt. Több imája is ismert a Dienes Valériának. Ő valóban katolikus volt, és igyekezett katolikus szellemben nevelni gyermekeit. Dienes Zoltán 15 éves korában dönt úgy, az édesanyja tudomásul vétele mellett, hogy kit költözik édesapjához Angliába, és onnantól kezdve szakad meg a piarista iskolával való kapcsolata.
0: Ahogy olvasgattam az ön életrajzát, nem volt ő egy csoda gyerek.
1: Nagyon érdekes a világ, tehát ő először franciául tanul meg, majd németül tanul meg, utántól meg magyarul. Utántól meg angolul, tehát 4 nyelvet tanul meg anyanyelvi szinten tulajdonképpen. Ez maga is olyan teljesítmény, amire manapság nem figyelünk oda eléggé. Nem volt különleges képességű, de azért szeretném mondani, hogy nagyon érdekes, hogy az akkor nagyon tehetséges és a matematikában az új gondolatokat hozó Ferenczi Zoltán a matematika tanára. Ő piarista volt, és őre emlékezik is, mint olyanra, aki őt a matematika felé indította tulajdonképpen. Ugye azért volt nagyon nehéz időnként, mert ugye neki nyelvi gondjai voltak, akár Angliába később, akár máshol, ahol ugye nem anyanyelvi szinten tudta a nyelvet.
0: És hol kötelezte el magát a matematikával?
1: Tulajdonképpen édesapja kötelezi el, amikor az egyetem befejezése után területet kellett változtatni, és akkor ő azt mondja, hogy a matematika felé induljon el, és próbáljon abból doktorálni, hogy ezen keresztül induljon el a karrierje. És tulajdonképpen ekkor kerül a pszichológiával és a matematika oktatással kapcsolatban.
0: Ez a DNS módszer létezik? Van ilyen? Mi a lényege akkor?
1: Tulajdonképpen Magyarországon Varga Tamás nevét kell említenünk, aki valójában a Dienes Zoltán féle úgynevezett játékos matematikai oktatásnak a hazai elterjesztője, illetve népszerűsítője. Dienes Zoltán valójában azt szerette volna elérni a gyerekeknél, hogy a különféle játékokon keresztül tanulják meg azokat a logikai kapcsolatokat és logikai fogalmakat, amelyeket első pillanatban nem érzékelünk, mint kapcsolatot, mégis kapcsolatnak kell neveznünk. Tehát ha az édesanyja elviszi a kisgyereket a boltba vásárolni, és a mama veszi a csokit a kisgyereknek, és később a kisgyerek meglátja a boltos nénit, és akkor azt mondja, hogy csoki, az azt jelenti, hogy van egy függvényfogalom gyakorlatilag. Én plébános voltam Kecskeméten, és ez egyik ilyen 4 éves kis csemetét megkereszteltem, és hát bejött hozzánk, és akkor megbeszéltük a keresztelést, és akkor, amikor találkoztunk, akkor egyszer csak megszólal: mama, keresztelkedjünk. Az a fogalom, függvény fogalom jött réte, ott van a papbácsi, őnek jó emléke volt, akkor csináljuk még egyszer.
0: Ez logika?
1: Ez egy logika. Mert nem csak logika, hanem egy függvény kapcsolat. Tehát nem veszük észre, hogy egy csomó olyan fogalmat tanulunk meg, amik elsősorban nem közvetlenül következik, hogy matematika, és mégis az.
0: A DNS módszer mikor került Magyarországra?
1: DNS Zoltán a 40-es évek után kezdi el tulajdonképpen azt a módszert kifejleszteni, azokat az eszközöket meg legyártatni, amelyekkel a gyerekekkel foglalkozik Amerikában, Kanadában, a világon, és onnantól, de ezek valóban kézzelfogható eszközök.
0: Persze emlékszünk rá a színes rudakra, különböző méret, különböző szín.
1: Varga Tamás nálunk, az, aki népszerűsíti. De nem tagadja le, hogy a DNS-től veszi át, hogy valójában.
0: És volt valami akkoriban Magyarországon mozgalom ezt, vagy kampány az elterjesztésére?
1: Ugye szembe kell nézni, hogy a matematikai oktatásban volt egy forradalom. Ugye 1957-ben, mikor az oroszok előbb lövik fel a Sputnikot, mint az amerikaiak, és az első űrhajós előbb megy föl, akkor Amerikában volt egy sok, hogy a matematika tanítást meg kell újítani, és ezekben a megújítási mozgalmakban kapott DNS Zoltán is nagyobb lehetőséget, hogy új módszerekkel hogyan tudjuk jobban oktatni a matematikát, és tulajdonképpen ebbe került ő is bele ebbe a helyzetbe.
0: De amit ő tanít, vagy akiket ő tanít, az az alap, a legkisebbek.
1: Én azt gondolom, hogy szembe kell nézni, hogy a matematikai oktatásnak az alapjait kellett Amerikában is megváltoztatni. Az európai oktatásban a matematikai oktatásnak igazából az alapja a százas számkörben való fejszámolásnak a megléte. Lassan ez kerül ki, mert mindenki a számítógépét nyomogatja be, azt, hogy 5 meg 7 az mennyi, és nem pedig fejben oldja ezt meg. Valójában ez egy más típusú logikus gondolkodásnak az elindítása volt a matematika oktatásban.
0: Azt tudom, hogy mindig vinni kellett, vagy bent hagytuk a dobozunkba, de hogy használtuk volna, az már kevésbé él benne.
1: Nyilván szembe kell nézni azt, hogy egy csomó helyzetben a oktatást végző pedagógusok nem tudtak arra a szintre el, hogy igazából megértsék a DNS módszernek a lényegét, és megértsék azt a matematikai, logikai kapcsolatrendszernek a birtoklását, aminek kapcsán játékosan lehet oktatni a matematikát.
0: Eddig lehet játékosan oktatni? Csak a legkisebbeknek, vagy följebb is?
1: Én azt gondolom, hogy a kérdés az, hogy hogyan adom el a matematikát. Tehát az egyik emelszintű csoport, amikor megköszönte a érettség előtt a tanításnak, az első, amit megköszöntek, hogy én sohasem olvastam fő példát. Minden példát fejben mondtam. Hogy lehet ez? Tehát nyilván én készültem arra, és próbáltam mindig mesét mondani hozzá. Sose azt mondtam, hogy ezt a példa, hanem azt mondtam, hogy gondoljátok végig, hogyha elhordom ezt a ezért, akkor itt mennyi földet kell elhordani, hány autó kell. És akkor abban a pillanatban elkezdte érdekelni a gyerekeket. Tudom-e úgy megfogalmazni, hogy az a példa valóságot takarja, vagy pedig csak a elméleti erőfeszítés lesz számunkra. Nagyon sokszor az a baj a matematikának, hogy elméleti erőfeszítés lesz, és nem pedig személyes élmény.
0: Ez biztos, hogy sokak mumusa a matematika, vagy a matematika óra. Mindig úgy utakat kell keresni a matematika tanításban is?
1: Szembe kell nézni, hogy a matematika egy olyan elméleti segédtudomány, a felmerülő problémáknak a megoldására ad segítséget. Tehát azzal, hogy például bejöttek a számítógépek, én még diákként halmazokról nem hallottam gimnáziumban. Se. Egyetemen hallottam először. De a halmazokat a kisgyerektől kezdve kell tanítani, mert a számítógép itt van. És a számítógép mindent halmazokkal dolgozik. Vagy ugye eljött a atomfizikai elmélet, amelyben szembe kell nézni, hogy egy valószínűségi leírást kell adni a atomfizikai világról. És ez meg egy valószínűségszámításnak a fontosságát jelenti. Ezeket kell most mélyebben kidolgozni, vagy kellett mélyebben kidolgozni.
0: Van még helye a mostani matematika tanításban a DNS-féle készleteknek?
1: Azt mondom, hogy igen, de nyilván meg kell újítani, mert más élményekkel indulnak el a gyerekek. Tehát manapság valószínű azért lesz fontos, mert a gyerek nagyobb része nem találkozik a valósággal, tehát hogy 3 kockát fogjon meg, vagy 5 kockát fogjon meg, nem találkozik ennyire, hogy megszámolja. Most meg kell számolni. Tehát, hogy a megfoghatóság, a megtapasztalhatóság ugyanolyan fontos lesz a mai gyerek számára is.
0: Az volt nekem még az ő életében érdekes, és igen szerény az a megfogalmazás, hogy matematikus mágus, hogy ő nem csak Pápua-Új-Guineában szülötteknek tanított matematikát, hanem értelmi fogyatékosoknak is, vagy az ő tanításukban használták az ő módszerét.
1: Hát nyilván szembe kell nézni azzal, hogy mindenki valamilyen szinten megtanítható. Tehát nyilván az értelemfogyatékos nem kell úgy mérni, ahogy egy tehetséges gyereket. De hogy a saját szintjén valamennyien szintre eljut, azt viszont díjatni kell.
0: Az elmúlt percekben Dienes Zoltán matematikusról, Görbe László piarista atyát, nyugalmat

0: Kedves hallgatóink, műsorunk hátralévő részében Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását.
1: Marinetti és Kálnoki László üvegkalapja. Marinetti üvegkalapját mesésnek és kényelmetlennek érezzük, mint szegény hamupipőke üvegcipellőjét. Kálnoki Lászlót olyannyira megihlette Filippo Tommaso Marinetti futurista költő üvegkalap ötlete, hogy abszurd, humoros hangulatú verset írt róla. Kálnoki az Üvegkalap című versét először az Élet és Irodalomban publikálta 1980. novemberében. Rangját jelzi, hogy verskötet cím is lett, mármint az Üvegkalap. Kálnoki lírájának jelentős stádiuma ez a kötet. Humoros, önironikus, nosztalgikus reflexió, multidézés. 1980-ban és 81-ben íródott verseket tartalmaz. Eme kötet darabjaiban bontakozik ki az összehasonlíthatatlanul Kálnoki Lászlós, groteszk, ironikus, időnként szürrealisztikus, s az örkényi abszurddal is kacérkodó és gyakran meditatív gondolati és képi világ, amelyben az öregedéssel, a múlt szirén hangjaival és az emberi egzisztencia törékenységével néz szembe szokásos, megbocsájtó, önfelmentő, humorban és öniróniában oldott hangján. A nagy alter ego írói alakmás, Homályoki Szaniszló, Kálnoki kosztolányis esti kornélsággal a polgárpukkasztás felé kikacsintó, dunántúli születésű pályatárs, ebben a kötetben nevesítve nem jelenik meg ugyan, de megszólalásaiban, bizonyos versek hangjában és egyedi látásmódjában mégis ott kísért. Az Üvegkalap kötet másik kulcsversében, Mi vagyok én, görbetükröt állít önmaga elé is, így alkot egy önironikus árzpoétikát. Önmagát úgy definiálja, mint aki lejárt belépője egy elmaradt előadásra. Nem csak önmagára gondol ilyen nosztalgikus, megbocsátó humorral. A Tubákolók című versben például az engri angol kisasszony apácák dohánypor szippantásait, eme megbocsátható ártatlan szenvedélyüket menti fel gyengét szeretettel. A Könyvhéten című versben a költők szokott jól ismert szorongását közli. A poéta unottan langyosodó kólát iszogatva, mint a pók a pókháló közepén, várja, hogy végre odajöjjön hozzá valaki dedikálni. Látni való, hogy a 70. születésnapját ünnepelve Kálnoki mennyire képes volt kísérletezni, új költői hangokat és megszólalási lehetőségeket keresni. Nem véletlen, hogy éppen Marinetti humoros polgárpukkasztónak szánt Üvegkalap agyszüleménye lett a kötet címe. Idézet: Filippo Marinetti olasz futurista, később fasiszta költő, a 120-as éveiben divatba szerette volna hozni az üvegkalapot. Hogy jó példával járjon elől, fuvatott is magának egyet a muránói üvegkutában, és viselte egy ideig. Sem az olasz irodalom történetében, sem az üvegipari szakkönyvekben, sem a divat

0: Alapoknak a férfi kalapokkal foglalkozó oldalain nem sikerült nyomára bukkannom, miért nem terjedt el az újszerű kalap divat, idézet bezárva. A vers a jól ismert kánokisan elkalandozós, szándékosan fecsegős, a versnyelvi és prózai megszólalás határán lebegő szövegvilágot kínálja az olvasónak. Itt azonban tartalmilag Kálnoki egy kissé, a szokásosnál is szórakozottabban, figyelmetlenül tájékozódott. Ugyanis, ha a széles körben nem is terjedt el, de az olasz, de még a magyar sajtóban is volt hatása Marinetti szokatlan ötletének. Marinettinek egyéb különös ötlete is voltak, például egy futurista szakácskönyv, melynek fő kuriózuma a rózsaleves, vagy egy alumínium nyakkendő viselése. Sőt, alumínium verses kötetet is megjelentetett. Marinetti 1933 áprilisában Budapesten is járt, és természetesen nem felejtette el különös, meglepő ötleteit népszerűsíteni. Itt említi alumínium könyvét is, mely krómozott filmlapokból áll, és időtálló lesz, nem fog egyhamar elrongyolódni. A korabeli magyar sajtóban visszhangra is talált Marinetti látogatása. Vasárnap Budapestre érkezett Marinetti szenátor, az Olasz Akadémia tagja, a futurizmus megteremtője. Délután a pesti Fassió székházában, a Fassió székháza, azaz olasz fasisztáknak a székháza volt, zsúfolt terem előtt mondott beszédet, írja az Est 1933 áprilisában. Az idézett tudósítás fotókat közöl Marinettiről, aki rögtönzött interjúban nyilatkozik az üvegkalapról. Igaz, hogy forradalmasítani akarja a férfi divatot? Kérdeztük tőle. De még mennyire? Ezen kívül szeretném egy kicsit fellendíteni a világ kalapiparát. Van ugyanis egy kitűnő kalapteóriám. Tessék a sútba dobni a mostani kalapokat. Színesítsük, tarkítsuk az utcát. A mai férfi kalapviselet elavult. Üveg, alumínium és cirok kalapokat kell viselni. Kalapra szükség van. Kalap nélkül az ember fél ember, régi kalapban, kemény kalapban pedig vaskalapos. És önnek milyen kalapja van, excellenza? Milyen kalapon van, milyen kalapon van? Fekete, puha kalapon. Miért kérdezi? Az alumínium nyakkendőről azt nyilatkozta, hogy 10 éven belül mindenki ilyet fog viselni, írja az Est. A temesvári hírlap több lapszámában is reagál a budapesti látogatásra. Említik, hogy Marinetti délelőtt üvegkalapot ajánl, délidőben plé kalapot, este pedig neoncső kalapot a láthatóság okán. Temesvári hírlap 1933. június 19. Teljes terjedelmében közlöm Fóti János újságírói nevén Ót parodikus bökversét, mely szintén azonnal reagál Marinetti ötletére, és szintén az üvegkalap címet viseli. E híren ne tessék nevetni, nem nélkülöz ez alapot, azt javasolja Marinetti, hogy hordjunk üvegkalapot. Ez indítványt én módosítom. Legyen inkább röntgen kalap, mely azt is megmutatja titkon, hogy mi van a kalap alatt. Írja a Pesti Hírlap 1903 áprilisi számában Fóti János. Marinetti budapesti látogatása olyannyira lázba hozta a honi sajtót, hogy nem csak számos cikk, fent említett vers, de több karikatúra is készült. Például Marinetti Budapesten címmel a látogatás emlékére. Új nemzedék 1933. április 15 évfolyam, 93. szám. Vagy Gáspár Antal rajza, amelyben egy asszony ezt kiabálja. Üvegruhát, drótozni, fótozni, tessék. Pesti Hírlap vasárnapi 1933. május 7. A Borszem Jankó élszlap karikatúrája olyannyira ihletet kapott Marinettiről, hogy 20 humoros, kreatív kalap ötletet, kalap modellt közöl. Mühlbeck Károly szintén rajzolt hasonlókat, az Új Idők című újság közölte. A teljesség igénye nélkül említem, hogy Marinetti kalaphóbortja mennyire foglalkoztatta a korabeli magyar sajtót. Említeteken kívül cikkezett róla a Tolnai Világlapja, a Nemzeti Újság és a Kolozsvári Keleti Újság is. Kálnoki a kötet címadásával kétséget kizáróan jelezte, hogy ez a Marinetti ötlet lesz a kötet motorja, reprezentatív verse, valamiféle eszenciája. Az üvegkalap egyszerre jelképezi a védtelenséget és a láthatóságot. Mesztelenné teszi a fejed. A kopaszok kopassága nyilvánvalóvá válik, a szép hajúak szép sörényét viszont lelapítja. A kalap hagyományosan a társadalmi státusz, a méltóság és a ránk zúduló természet. Eső, hó, szél, nap, továbbá kiszámíthatatlanságok, például felettünk repülő madarak ürüléke ellen tökéletes védelmi eszköz. Ha ez az objektum üvegből van, elveszíti néhány funkcióját. Kiszolgáltatottá teszi a viselőjét, megizzad alatta a fej. A legkisebb ütésre is darabokra törik. Ez az emberi élet és a költői egzisztencia metaforája is lehetne. Kálnoki tréfás mentségeket hoz a termék bevezetése, népszerűsítése érdekében, de ne dőljünk be neki. Nem reklámozza, inkább leleplezi a kalap abszurditását. Például úgy népszerűsíti, hogy praktikus, mert éjjeli edénynek, lásd bilinek, és ivó edénynek egyaránt alkalmas az üvegkalap. Gusztus dolga. Kiváló megoldás, hogy vidéki író-olvasó találkozók után a vendégszálláson ágyunk alá tegyük, és ne kelljen téli fagyban, hálóinkben elvergődni az árnyékszékig. Nyári rekkenő hőségben pedig a forrásvíz alá tesszük, és már ihatjuk is a frissítő vizet. Ahogy a költő mondja, persze, ha adunk magunkra, másnap alaposan ki kellene mostunk az üvegkalapot, mielőtt a fejünkre tennénk. Mindazonáltal veszélyes is lehet, mert ha történetesen valakinek ráütnek a fejére, az üveg levághatja a fülét. Arról nem is beszélve, ha vaj van a fején, ne viseljen üvegkalapot, hirdeti egy korabeli élclap.
1: Marinetti és Kálnoki László üvegkalapja című eszéjét Bozók Ferenc atya olvasta fel, és ezzel mai összeállításunk véget is ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Köszönöm figyelmüket, és mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat e héten szombaton 21:05-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány elindítja a Szent István vidék fejlesztési programot, jelentette be napi rendelőt a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben emlékeztetett a vállalásra, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel a saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Első körben 10 területen kezdik el ezt a programot, az érintettek között van például régiónkból Gönc és környéke. Jelen formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizető helyeként szolgálnak. Az országgyűlés ma dönt a megyei és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról. A jövő évi költségvetéssel megkezdik a bérrendezést a szociális ágazatban, valamint a rendőröknél és a katonáknál, mondta el a miniszterelnök még tegnap az országgyűlésben. Magyar Péter szerint az állami működés nem épülhet a tisztességesen dolgozó emberek kizsákmányolására, ugyanakkor a kormány nehéz gazdasági helyzetet örökölt, ezért türelmet és megértést kért. Bejelentette, hogy felülvizsgálják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, bevezetik a vagyonadót, ősszel átalakítják a végrehajtás rendszerét, és 5%-ra csökkentik bizonyos élelmiszerek áfáját. Azt mondta, célzott támogatást kaphatnak majd a dízelautók használói a drága gázolaj miatt, erről holnap dönt a kormány. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót a házelnök, Forstoffer Ágnes ezt este a Facebook oldalán jelentette be. Döntését azzal indokolta, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során. Torockai a miniszterelnököt becsmérelte bizonyos kifejezésekkel. Hosszú távú országos útfelújítási programot mutat be szeptemberben a közlekedési és beruházási tárca. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közút hálózat állapota. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, miközben az élelmiszerek átlagosan 1,4%-kal olcsóbbak lettek. A sertéshús, a vaj és a tejára jelentősen csökkent, ugyanakkor a kávé és több szolgáltatás, köztük a taxi és a színház is drágult. Havi alapon 0,2%-os áremelkedést mért a KSH, miközben a vezetékes gázára 10,9%-kal mérséklődött. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány önmagában már nem lesz elég a vezetői kinevezésekhez az oktatásban, közölt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Fóti Gyermekotthon volt igazgatójának ügyében. Lannert Judit szerint Páger Pál Attilát úgy vették fel a csepeli Farkas Bertalan általános iskolába, hogy korábban gyermekbántalmazási ügyben érintett volt, és ellene február óta vizsgálat is folyik. Hivatalos tiltakozást nyújtott be Kijev az ENSZ új világtérképe ellen. Ukrajna azt kifogásolja, hogy a térképen a 2014-ben Oroszország által annektált Krím-félsziget vizuálisan elkülönül Ukrajna többi részétől. Nem hozott diplomáciai áttörés Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak moszkvai és kijevi tárgyalássorozata, közölte a Union hírügynökség a Le Monde francia lap beszámolója alapján. A két fél vasárnap érkezett Kijevbe, miután Moszkvában több mint 3 órán át tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az orosz elők újraindították a Kijev elleni csapásokat ma hajnalban, röviddel azt követően, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából, írta az MT. Történelmi 43,8%-os győzelmet aratott a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományi választáson, de nem szerzett abszolút többséget. Az AfD 39 mandátumhoz jutott a 83 fős tartományi parlamentben, így 3 képviselői hely hiányzik a többséghez. A Friedrich Merz vezetett CDU támogatottsága csak nem felére, 17,2%-ra esett vissza. Több ezren tüntettek Berlinben tegnap a brandenburgi kapunál, a szélső jobboldali AfD ellen, a párt Sachsen-Anhalt tartományban aratott választási sikerét követően. A rendőrség nagyjából 5000 főre becsülte az egyébként békés demonstráció résztvevőinek számát, míg a szervezők mintegy 14 000 főre tették a megmozduláson megjelentek számát. Végül az időjárásról. Derült az ég, csapadék így nem hullik, helyenként felélénkül a szél. Csupán néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A csúcsomérséklet a délutáni órákban 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
1: A Mohácsi csata történeti előzményeiről beszélgetünk Bészabó János történésszel, korszak egyik hazai kutatójával. Több könyve jelent meg a mohácsi tragédia kapcsán. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Az 1510-es évek azért is jelentettek fordulópontot, mert első Szelim lett az Oszmán Birodalom uralkodója, és ez hatással volt a Magyar Királyságra is.
2: Ez így van. Az 1510-es években az Oszmán Birodalomban Szelim szultán uralkodott, és ő egy nagyszabású új politikát vitt végbe. Szakított apjának Bajazidnak a békés, befelé koncentráló politikájával, és hatalmas hódító háborúkba vezette a birodalmat keleten. Egyrészt a perzsa sah, a szafavida sah ellen, így aztán Örményország, Észak-Irak területe az oszmán birodalomhoz került, mert az oszmánok legyőzték a perzsákat, illetve délebre az egyiptomi mameluk birodalom ellen, amit teljes egészében felszámoltak és meghódítottak, tehát ennek köszönhetően az oszmán birodalomhoz csatolták a mai Szíriát, Libanont, Jordániát, Izraelt és Egyiptomot, meg Szaúd-Arábia lakható részeit.
1: Tehát szuperhatalommá vált.
2: Igen, méghozzá nagyon rövid idő alatt, 1-2 év alatt sikerült véghez vinni ezt az óriási hódítás sorozatot, és ez le is zárult nagyjából 10 évvel Mohács előtt, tehát utána voltak ugyan emésztési gondjai az oszmán birodalomnak, de hát 1527-re megduplázódtak a birodalom pénzügyi bevételei.
1: Ugyanakkor hódító szándékkal jelentek meg a külpolitikában, nemzetközi szinten, és talán ezt a magyarok nem ismerték fel idejében.
2: Hát a magyarokban nagyon komoly aggodalom volt már Szelim szultán uralkodása alatt, főleg amikor kiderült, hogy mennyire sikeres hadvezér és hódító. És nagyon szerettek volna Szelimmel békét kötni, és ez 1519-ben sikerült egy fegyverszünet kötése, csak hát ő 20-ban meghalt, és akkor öbeli diplomáciai szokások szerint, mivel a nemzetközi szerződéseket uralkodók kötötték, ezért az uralkodók életére szólt, tehát automatikusan megszűnt a fegyverszünet az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság között azzal, hogy meghalt a szultán, és hát ezt második Lajos magyar király úgy kommentálta, hogy a szultánnal együtt sírva szállt a béke is ebben a felállásban. És nagyon érdekes volt azt látni, hogy az új szultán, akiről azt gondolták, hogy ő egy békés természetű, nem annyira harcias, nem annyira hódítókedvű személyiség, ez pont azért, mert ez volt a híre, erős bizonyítási kényszert érzett, hogy rácáfoljon erre, mert ez őt ugye nem tette volna alkalmas oszmán uralkodóvá, tehát neki azonnal reagálni kellett bármilyen külső ingerre, és miután az apjának a keleti háborúi nagyon népszerűtlenek voltak, mert ugye muszlimok ellen folytak ezek a harcok, ezért ő egy politikai váltást hajtott végre, tehát Európa felé fordult, a keresztények ellen fordult egyrészt, másrészt meg ugye itt voltak azok a tüskék a köröm alatt, amit még a dédapja hódító Mehmed ott hagyott, tehát a Ródos szigetén a johannita lovagok, akik kalózkodtak az oszmán vizeken, a magyar királyság, akinek bejárása volt a Balkánra. Szóval, hogy voltak itt még elintézendő ügyek, és akkor tulajdonképpen így választottak egy szimbolikus célpontot, Nándorfehérvárt, amit még hódító Mehmednek sem sikerült elfoglalni, úgyhogy ennek a megszerzése nagyban emelte az ifjú szultán tekintélyét.
1: Az 1510-es, 20-as években Mátyás halálát követően a jogálló korban milyen volt a magyar költségvetés helyzete?
2: A magyar költségvetés az alapvetően nagyon hasonló jeleket mutatott az egész 15. század során, tehát úgy tűnik, hogy nem nagyon találtak ki új bevételi forrásokat az állam számára, a királynak voltak birtokai, meg voltak mindenféle olyan királyi jövedelmei, amit még az Anjou-korban állapítottak meg, hogy abból bevétele van a kincstárnak, és ami ehhez képest újdonság volt, az az 1 forintos hadiadó névre hallgató adónem, amit a török háborúk miatt kellett kivetni, és ugye ezt használta Mátyás is, néha évente többször is beszedte, meg ezt használták tovább a jagellók is, és hát itt is az volt a helyzet, hogy háborús években időnként többször is kivetették ezt az adót. A különbség csak az, hogy a jagellók ehhez mindig összehívtak egy országgyűlést, és annak rendje módja szerint megszavaztatták az adókivetést. De érdemi változást az állami bevételekben nem tudunk kimutatni. Ami megváltozott, az a háborús terhelés volt. Tehát a 10-es évektől kezdve állandósult a hadi állapot a déli határon. Ugye akkor volt jó pár év, amikor nem volt hivatalos megállapodás az Oszmán Birodalommal, aztán 21-től pedig újra hadi állapotban van az ország, és ennek köszönhetően a haderőt azt rendszeresen le kell küldeni minden évben a déli határvidékre, mert nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Ilyenkor más költségei vannak a végvárok fenntartásának, mert azokat időnként megostromolják, tehát el kell látni őket lőszerrel, utánpótlással, munícióval, helyőrséggel. Ez viszont deficitessé tette az állami költségvetést, amit hitelekkel kellett kipótolni. Tehát ez az, ami jól látszik, hogy nő a hitelállomány a költségvetésen belül. De félreértések elkerülése véget, a középkor az valahogy úgy volt kitalálva, hogy mindent ilyen kisüzemi szinten működtettek, a háborút is, tehát ha hadba kellett vonulni, az néhány hetes időtartamra szólt a kötelezettség. Annyi idő alatt, 2-3 hónap alatt egy háborút megvívtak a középkorban. Ha egy háború 3 évig tartott, akkor az már hosszúnak számított, és mondjuk Nagy Lajos király, aki sose szenvedett pénzhiányban, 3 év után ő is befejezte a háborúit, mert az olyan költségeket és megpróbáltatásokat rót az államra, amire nem volt fölkészülve a költségvetés. Tehát amit ennyi idő alatt nem lehetett elintézni, azt inkább abba hagyták. De a török háborút nem lehetett abba hagyni, mert ez nem a magyarokon múlott, hogy zajlik a dolog, és ez egy adósságspirálba kergette az országot.
1: Miután első Szulejmán elfoglalta Nándorfehérvárt 1521-ben, azt követően a védelmi rendszer is összeomlott?
2: Hát azt követően a védelmi rendszert az oszmánok felszámolták. Tehát utána minden évben újabb és újabb várakat vesznek ostrom alá. Van úgy, hogy egy évben egy várat többször is megostromolnak. Előfordult az, hogy az első ostrom sikertelen volt, de a vár annyira megrongálódott, hogy az őrség inkább elhagyta, és a második ostromot már nem vállalták föl. Tehát, hogy a reorganizáció nem tudott olyan gyorsan haladni, mint ahogy az oszmánok támadták a védelmi rendszert. Tehát 26-ra gyakorlatilag az összes fontosabb dunamenti végvárat elfoglalták, és ugye volt egy nagyon fontos vár a Balkánon, Jajca, azt megkörülvették és blokkád alatt tartották, tehát annak az ellátása, utánpótlással való felszerelése az mindig szabályos katonai expedíció keretében történt. Tehát egy hadsereget kellett oda küldeni, hogy bevigyék az ennivalót az őrségnek. Úgyhogy még ami megvolt, azt is csak nagy áldozatok árán lehetett tartani, és aztán 27-ben Jajca is elesik más után.
1: Ez azt jelenti, hogy elhibázott volt a védelempolitika? Egyáltalán volt-e védelempolitika?
2: Hát az, hogy ott voltak ezek a várak a délvidéken, ez a védelempolitika jele volt, és nem nevezném el hibázottnak. A probléma az erőegyensúly megbomlásában rejlett. Tehát soha addig az oszmánok ilyen nagy nyomást nem gyakoroltak erre a védelmi rendszerre, és valójában ilyen léptékű háború, mint ami 21-ben kezdődött, az legfeljebb Mátyás uralmának elején volt, meg Hunyadi alatt volt, tehát az 1440-es, 50-es években, 60-as évek elején, de volt egy nagyon fontos különbség, amit el szoktunk engedni, nincs a látóterünkben, ugye mindig mi vagyunk a történet közepén, és mások meg nincsenek benne, hogy se Hunyadi, se Mátyás nem egyedül vívta a török ellenes háborúkat. Mindig voltak szövetségesei. Mátyásnak például Velence egy nagyon fontos szövetségese volt. A pápa is egy nagyon fontos szövetséges volt. Rendszeresen hirdette keresztes hadjáratokat. Ugye Hunyadi alatt a lengyelek voltak a szövetségeseink. Tehát, hogy mindig megoszlott Mátyás alatt, mondjuk Nagy István moldvai vajdára is lehetett számítani, és neki is voltak jelentős török ellenes sikerei. És még sokáig fönnállt az oszmánok hátában a karamáni emírség, ami szintén komoly problémát jelentett, és ha nem is mondom, hogy direkt szövetséges volt, bár a velenceiek kapcsolatban voltak Karamánnal, de hogy mindig megoszlottak az oszmán. Hiába volt a birodalom középen óriási, mindig meg kellett osztania az erőforrásait a különböző irányokba, a különböző ellenfelekkel szemben, és ez Magyarországot nagyon sokáig tehermentesítette. Az 1520-as évekre csak mi maradtunk. Minden ellenfelet kikapcsoltak, vagy úgy, hogy legyőzték őket, vagy úgy, hogy békét kötöttek velük.
1: De ugyanakkor az 1520-as években Európában is több konfliktus volt. Gondolok itt németországi parasztháborúra, francia ellentétekre.
2: Európa mindig is megosztott volt, és nagyon sok konfliktus volt folyamatosan a kontinensen. Olyan nagyon távoli segítségre a Magyar Királyság valójában sosem számíthatott, tehát tulajdonképpen a legtávolabb, meg a legnagyobb segítséget Zsigmond kapta még 1396-ba, mert itt voltak francia, meg burgundi lovagok, tehát egészen messziről is jöttek ebbe a keresztes hadjáratba. Egyszerűen a távolság okán a hatalmak egymással voltak elfoglalva, illetve a saját helyi konfliktusaikkal. Tehát egy Habsburg-Valois konfliktus az sokkal erősebb mozgósító erővel bírt, mint az, hogy majd a magyarokat kéne segíteni a Balkánon a törökök ellen, ami több ezer kilométerre van a felektől. Tehát a Mohácsi csata idején 5. Károly német-római császár a spanyol, a hispán királyságaiban tartózkodott, és Granadában élvezte a mézes heteket az ifjú feleségével. Most Granada azért nem a szomszédban van, tehát mire a levél oda jutott, már az is komoly távolság volt. Nem ez volt a segítség elmaradásának az oka, hanem az, hogy Itáliában is egy olyan háború dúlt, ami lekötötte az erőforrásokat.
1: Tehát a déli védvonal elvesztését követően, ha jól értjük a helyzetet, akkor a királyi tanács nem tudott időben egységes, ütőképes haderőt felállítani. Milyen volt a török haderő ezekben az években?
2: Felállították ezeket a haderőket, tehát hogy ez 1526-ban egy 7000 fős haderő vonul le Jajcához, hogy élelemmel lássa el a várat. A probléma az az volt magyar oldalról, hogy tudták, hogy ha ostrom alá vesznek egy török várat, mondjuk Nándorfehérvárt, ami egy kulcsvár, akkor nem elég annyi katonát oda vinni, amivel meg lehet ostromolni a várat, oda akkor annyi katonát kell vinni, ami meg tud ütközni egy felmentő sereggel, mert ezt az oszmánok nem fogják tétlenül nézni. És mondjuk Nándorfehérvár esetében ez minimum az egész balkáni oszmán haderő, de lehet, hogy a szultán a fősereggel. Magyarán ha a magyar hadsereg levonul Nándorfehérvárt ostromolni, akkor annak kb. Az a következménye, hogy Mohács az nem Mohácsnál van, hanem Nándorfehérvárnál, de hogy egy ilyen léptékű csatára lehetett számítani, és valóban egy ekkora hadsereget nem volt egyszerű összeszedni, ami mondjuk a siker reményében tudott volna várat is ostromolni, meg harcolni a szultáni sereggel. És akkor hát, hogy miért nem? Hát azért nem, mert a szultának páratlanul nagy hadserege volt. Tehát most a török kollégák legújabb vizsgálatai alapján valószínűsíthetjük, hogy az oszmán birodalom úgy, hogy a keleti tartományokból el se hozta a katonáit, tehát a meghódított keleti tartományokból, körülbelül 80 ezer embert tudott Magyarország ellen mozgósítani 1526-ban.
1: Ez egy nagy szám volt?
2: Az egy nagy szám volt. A korban Európában a hadseregek 5-10 ezer fősek voltak. Ha már valakinek volt egy akkora hadserege, mint II. Lajosnak Mohácsnál, tehát 25-30 ezer katona, az nagyjából a csúcsát jelentette a korabeli viszonyok között a hadviselésnek. 1525-ben a döntő mérkőzés a franciák, Ferenc francia király és a Habsburgok között Páviánál úgy nézett ki, hogy mind a két oldalon volt egy ilyen 25-30 ezer fős hadsereg. És ez a korszak legnagyobb összecsapásai közé tartozik.
1: A mohácsi verességhez mennyire járult hozzá mondjuk a belső széthúzás az országban Mátyás halálát követően?
2: Ez egy kedvenc gondolata a magyar közgondolkodásnak, de hát az a helyzet, hogy volt egy kiváló fordítónk, Kulcsár úr, aki írt a Jagellókorról egy könyvet, és azt mondta, ebben van egy nagyon találó bekezdés, hogy ha valakit betemet a lavina, akkor ugye abból a szempontból, hogy belefulladt a hóba, mindegy, hogy volt-e tüdőbaja, vagy allergiás volt, vagy volt-e más problémája. A magyar királyságnak nem az volt a problémája, hogy a magyarok nem tudtak megegyezni, meg politikai belviszályok dúltak az országba. A magyar királyságnak az volt a problémája, hogy az oszmán birodalom volt a szomszédja, és az oszmán birodalom meg akarta támadni a magyar királyságot. És ugye az erőviszonyok pedig annyira egyenlőtlenek voltak, a sikeres ellenállásnak hosszú távon nem nagyon volt meg az esélye.
1: Ulászló királya választásának melyek voltak a fő okai? Hiszen ez is egy ilyen széthúzás eredményeként történt.
2: Hogy mondja, Mátyás nagy király volt, de nem szerette, ha ellent mondtak neki, úgyhogy ő nagyon meggyőzően tudott érvelni amellett, hogy a törvénytelen fiát Korvin Jánost kellene az utódjának megválasztani. Ezt amíg élt, mindenki meg is ígérte. Korvin János azonban egy rossz választás volt Mátyás halálakor, és ezt azért nagyjából mindenki tudta lévén, hogy Mátyás halálával szintén lejárt az összeszerződés, és mindenki benyújtotta a számlát, tehát Magyarország egy 4 frontos háborúba keveredett automatikusan a király halálával, és a résztvevők azok egyrészt a lengyel királyi családnak 2 tagja, az egyik egy lengyel herceg, a másik meg már cseh király Ulászló, aki szerette volna ugye visszaszerezni a saját cseh tartományait, amit Mátyás elhódított. A Habsburgok, akiknek van egy érvényes szerződése Mátyás halálára, amit Mátyás kötött velük, hogyha nincs törvényes fiú utódja, akkor rájuk száll a korona. És az oszmán birodalom, akivel Mátyás halála miatt is lejárt az aktuális fegyverszünet, és hát ők is próbálkoztak. Na most ebben a helyzetben, amikor az országot ilyen óriási ellenséges gyűrű veszi körül, akkor az egy nagyon logikus lépés volt, hogy az egyik ellenséget választották meg királynak, mert, sőt, ez duplán jól működött, mert egyrészt el lehetett hozni Mátyás Zsoldosait Csehországból, hogy a többiekkel harcoljanak, mondjuk a Habsburgokkal. Másrészt meg onnantól kezdve lehetett számítani a cseh segítségre is, tehát onnantól kezdve az a personálunió, amit Mátyás szeretett volna elérni a cseh királyá választással, az automatikusan megvalósult. Tehát ugyanaz az államszövetség jött létre olyan formában, hogy Ulászlót választották. Tehát egy fronton felszabadultak az erőforrások, azt rá lehetett fordítani a lengyelekkel szemben, meg a Habsburgokkal szemben, és ráadásul egy jobb politikai konstellációba került az ország, mint korábban volt, mert Mátyás annyira rossz viszonyban volt az összes szomszédjával, hogy teljesen elszigetelte politikailag a Magyar Királyságot. Ugye a Jagelló dinasztia révén, meg a Lengyel-Litván államszövetséggel, meg Csehországgal normalizálódtak a viszonyok, és ráadásul ezt tovább vitték, mert az ifjú második Lajos Tulászló fiát összeboronálták egy Habsburg hercegnővel, akkor még nem lehetett tudni, ki kit fog feleségül venni, de mégse császár és Ulászló megegyeztek, hogy az unokáik össze fognak házasodni, és így lett az egyik unoka Mária 1521-ben Lajosnak a először ugye 1505-ben a jegyese, aztán 21-ben a felesége. Tehát ha nincs ez a nagyon nyomorult oszmán szomszédság, tehát a rossz szomszédság, majd azt török átok, ugye, akkor Magyarország külpolitikai helyzete ez rendkívül stabil lett volna Európában, hiszen a két legnagyobb és legerősebb dinasztia számított rokonnak és szövetségesnek a korban.
1: De említette második Lajost, ő 10 éves volt, amikor édesapja elhalálozott, tehát tulajdonképpen nagykorúságáig nemesekből, főpapokból álló tanács vezette az országot.
2: Sőt, az édesapja gyámokat jelölt ki neki, és az két külföldi uralkodó volt, a lengyel király meg a német-római császár. Elég érdekes politikai szituáció alakult ki. A magyar rendek, amint lehetett, és ez 15 éves korában a török támadáskor bekövetkezett, nagykorúsították Lajost, és onnantól kezdve a gyámoknak már nem volt beleszólása Lajosnak az ügyeiben.
1: A magyarok mennyiben készültek a Mohácsi csatára? Készültek-e, és hogyan, milyen módon?
2: Készültek, hát tudták, hogy jön a szultán, az már 25 decemberében megjött a hír, hogy várható egy támadás. Az volt a kérdés, hogy hova fognak betörni a törökök. Tavasszal országgyűlést tartottak, ott kimondták, hogy mindenki tartsa készenlétben a fegyvereseit, mert nyár közepén már táborba kell szállni. Követeket küldtek a külföldi udvarokba, hogy segítséget kérjenek. Követet küldtek Csehországba, a cseh korona országaiba, ahol a rendek néhány évvel korábban megígérték Lajosnak, hogy megsegítik, ha török támadás éri. Ugye ezek a hadseregek el is indultak Magyarországra, csak augusztus 29-éig nem tudtak csatlakozni a királyseregéhez.
1: Mi volt ennek az oka?
2: Hát a távolság és az idő, tehát ezt pontosan lehetett tudni, mert hogy semmi nem történt később, mint 1521-ben, és 21-ből ismerjük a dátumokat. És van Brodaris István kancellártól egy levél, ami beleírja, hogy szeptember közepe előtt nem lesz akkora hadsereg, amivel a siker biztos reményében föl lehetne venni a harcot a törökökkel. Tehát kellett volna még 2-3 hét, hogy ez a hadsereg összegyülekezhessen. Na de hát ezt a törökök is tudták, ők megsiettek. Tehát pont ezért, hogy minél hamarabb sor kerüljön az összecsapásra, mert tudták, hogy minél hamarabb sor kerül az összecsapásra, annál kisebb erőt tud Lajos fölvonultatni ellenük.
1: Brodaris meg is írta saját személyes tapasztalatait a harcról.
2: Igen, egy-két évvel később papírra vetette, és gyakorlatilag ez az egyetlen ilyen beszámolónk a keresztény oldalról a résztvevők közül, pedig sokan túlélték a küzdelmet, és sok mindenkinek lehetett volna mondandója az ott történtekkel kapcsolatban, nincs szerencsénk, nem ismerünk ilyen szövegeket.
1: Az előzmények kapcsán sok mindenről szót ejtettünk. Ön szerint mi volt a fő oka, vagy mi volt az előzménye, közvetlen előzménye a csatának?
2: Tehát a török támadás, ami elől nem tudtak elhátrálni.
1: Próbálkoztak békeszerződésekkel a 20-as években a magyarok.
2: Igen, csak hát ugye kiderült, hogy a magyar oldalról az lett volna feltétel, hogy mindig is az lett volna feltétel, hogy a törökök adják vissza a várakat. Mert ha ez nincs, akkor ezt a király, ezt a békét nem tudja eladni otthon. A törököknek meg eszeágában nem volt visszaadni semmit sem. Tomori Pál, aki a déli határvédelemmel volt megbízva, ő azt javasolta a forrásaink szerint a királyi tanácsnak, hogy bármi áron kössenek békét, mert a harc az eléggé egyenlőtlen lenne. De úgy tűnik, hogy a hátában a nagyon hangos és felháborodott nemességgel a király bármi áron nem mert békét kötni az Oszmán Birodalommal.
1: Ennyire függött a király a nemességtől?
2: A nemesség nélkül nincs hadsereg. Tehát, hogy valójában az ország fegyveres ereje ők, és lehet békében kormányozni az országot, de háborús helyzetben a nemesség nélkül senki sem boldogul el.
1: A mohácsi tragédiát nevezhetjük így követően. Melyek voltak a fő következményei?
2: Vagy három fontos következményt érdemes talán említeni. Egyrészt, hogy a csatában meghal az az udvari elit, ami a Jagelló rendszernek a támasza volt. Tehát, hogy ott nagyrészt elpusztulnak, sok fontos szereplő elpusztul, ami hát egy új helyzetet teremt a
1: társadalmilag.
2: A társadalmilag a hatalmi elitben egy ürülés, megüresedés támad, és akkor oda azért majd kandidálnak mások, és meghal a király is, méghozzá úgy, hogy nincs fiúgyermeke. Tehát ezzel a dinasztia is kihal Magyarországon. Ez a csata legfontosabb következménye, mert hogy ezzel megint elindul a versengés a Jagellók trónjaiért, hogy ki legyen a király Csehországban, ki legyen a király Magyarországon. És Csehországban viszonylag egyszerű a helyzet, ott nagyon gyorsan érvényesítik a habsburgok a trónigényüket, nincs igazán komoly ellenjelölt. De a magyar királyságban ez másként van, mert az ország legtekintélyesebb, leghatalmasabb birtokosa, Szapolyai János, az túléli a csatát, ugye ő nem jut el Mohácshoz, és őt választják meg elsőként magyar királynak. Tehát itt kialakul egy versengés, és hát a nemesség többsége először Szapolyai mellé áll, de aztán 27-ben Ferdinánd a szerződésre hivatkozva megjelenik egy hadsereggel a magyar királyságban, és Szapolyai nem tudja megvédeni ezzel szemben a saját trónját, nagyon gyorsan elveszít két csatát, és Lengyelországba kénytelen menekülni, és ezek után a magyar nemesség meg felsorakozik Ferdinánd mellé. Tulajdonképpen racionálisan járnak el, mert mindig az erősebb mellé húznak, akitől azt remélik, hogy majd megvédi őket mindentől is, mert az lenne a király dolga. De ez a három dolog, hogy egyrészt van egy elitpusztulás, és a régi rendszer támaszai így kikerülnek a képből, hogy a dinasztiát le kell cserélni, és ez egy versengési helyzetet teremt, illetve, hogy hát több potens játékos van. Az osztrák főherceg ugye a bátyját Károly német-római császárt használja a segítséggyanánt, Szapolyai meg a vereség után a szultánnal egyezik meg. Na és ez az, ami aztán tartósítja a megosztottságot az országban.
1: Kedves hallgatóink, Bészabó János történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az előző alkalommal elkezdett családról. Azt állapítottuk meg első megállapításként, hogy a Szentírás ismeri a családot, beszámol a család eredetéről a Teremtés könyvének első két fejezetében, de tulajdonképpen magáról a családról olyan kimerítő tanítást nem láthatunk, nem olvashatunk a Szentírásban. Mégsem lehet azt mondani, hogy nem szól róla a Szentírás, hiszen fontosnak tartja, hogy a család az, mint egy megszentelt intézmény álljon az Úr előtt. Az Ószövetség egyébként is szeret minden.

kivágott parancs, a 20. fejezet 14. versben szintén fontos szerepet tölt be, a család egységét próbálja állítani, mint az Isten szándéka szerinti életet. Fontos és lényeges azt is hangsúlyozni, hogy a Szentírás szerint az Isten megáldja az igaznak a családját, vagyis gyermeke lesz. Zsoltárok könyve, 128. Zsoltár első verse. Vagy pedig a 127. Zsoltár harmadik verse, amely arról szól, hogy a gyermek Isten ajándéka. Van egy csodálatos történet Sámuel könyvének első fejezetében, amit érdemes fölidéznünk, mert olyan szépen leírja a történet azt, hogy nem elég a házasság, több kell, család kell. És a családban a gyermeknek is helye van. Sokak számára ismerős talán a történet, hogy van egy házas pár, Elkána és Hanna, megjegyzem, Elkánának van egy másik felesége is, akitől több gyermeke van. Hanna azonban úgy látszik, hogy képtelen a gyermekáldás elfogadására, nincs gyermeke. És éppen ezért nagyon szomorú és elkeseredett. Férje nagyon szereti mégis. Valami hiányzik az életéből. Hiába mondja neki Elkána, hát nem több vagyok én neked, mint 10 fiú. Sámuel első könyvének 8. fejezete. Hannának az elkeseredettségén ez nem segít. Valami másra is van szüksége. És éppen ezért könyörög a Szent Sátornál fiú gyermekért. Könyörög azért, hogy az Úr áldja meg őt, lehessen gyermeke. Érdemes egy kicsit ezt a pár szót, amit Hanna mond az Úrnak idézni is. 10. verstől az első fejezetben Hanna elkeseredettségében az Úrhoz könyörgött, és nagyon sírt. Fogadalmat tett, és így szólt. Seregek ura, ha tekintetbe veszed szolgálód nyomorúságát, és megemlékezel rólam, ha nem feledkezel meg szolgálódról, hanem megajándékozol egy fiúval, akkor az Úrnak szentelem. Olló ne érje a fejét. Megjegyzendő, hogy a főpap Héli ott van a Szent Sátornál, és látja az asszonynak a száj mozgását, de nem hallja az imáját, és ezért úgy gondolja, hogy részeg, de Hanna nem részeg, hanem elkeseredett és könyörgő. Amikor az Úr mégis meghallgatja az ő kérését, akkor ezt a gyermeket valóban az Úrnak ajándékozza. Magát a nevét is úgy nevezi el, olyan nevet ad neki, hogy Sámuel, az Úrtól könyörögtem ki. Amikor elérkezik a gyermek elválasztása, akkor elviszik őt is a Szent Sátorhoz, az egész család fölzarándokol az Úr elé. A gyermek még nagyon kicsi, mondja a Szentírás. Föláldozzák az áldozatot, és Hanna oda megy Élihez, Hélihez, és azt mondja, engedd meg, uram, 26. verstől, amint igaz, hogy élsz, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted, és imádkoztam az Úrhoz. Ezért a fiúért imádkoztam, slám, az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzáfordultam. Ezért én is átengedem a fiamat az Úrnak egész életében.

0: életére átengedem az Úrnak. És ott leborultak az Úr előtt. 28. verséig az első fejezetnek szól ez az imádság, ez a történet. Vagyis olyan szépen bemutatja a Szentírásnak ez a szakasza, hogy az Isten a családot férfi és nő és gyermekben foglalja össze. A család az Izrael törzsének az életében tulajdonképpen fontos szerepet tölt be. Egységként jelenik meg akkor például, amikor Noé elkészíti az ő bárkáját, és jön a vízözön ideje. A 7. fejezetben így fogalmazza meg az Úr az ő parancsát Noénak. Szállj be egész családoddal a bárkába. S Noé így is tesz, Teremtés könyvének 7. fejezete. Szintén parancs a család számára, hogy lakomát tartsanak, örüljenek egész családjukkal. Másodtörvénykönyv 14. fejezet 26. verse. Összejöjjön az egész család, együtt ünnepeljen, mondja a húsvéti lakomáról a másodtörvénykönyv 15. fejezetének 20. verse. Fontos megjegyzés az is, hogy a család a papságnál is, mint egység jelenik meg. Amit a pap az áldozatból kap, azt meg kell osztania saját családjával. Leviták könyvének 10. fejezetének 14. verse, a húst edd meg veled fiaid és leányaid is. Vagyis részesülnek az Úr asztaláról való áldozatból a családnak a tagjai is. Tulajdonképpen fontos a családi nevelés is a Szentírásban. Fedd meg a rossz útra tévedt önfejű fiút. Másodtörvénykönyv 21. fejezet 18. verse. Beszél arról a család pusztító nyomorúságról, amely tönkreteszi a családot, a másodtörvénykönyv 28. fejezet 53. versében. Szóval a Szentírásban fontos a család még akkor is, ha teljes tanítást nem ad a családról. Az elkövetkezendő alkalommal majd onnan folytatjuk, hogy mennyire fontos a családfa, az Ószövetség, a zsidóság történetében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és Hatvanból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirendelőt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a Tisza vállalására, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel a saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Első körben 10 területen pilot programként kezdik el ezt. Az érintettek között van például régiónkból Gönc és környéke. Ezt követően beszélt a megyei önkormányzatok feleslegességéről. A rendszer szerinte pártkifizető hely volt, működéséből az ország semmit sem profitált. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak azon a javaslaton, amely ennek megszüntetését célozza, a megspórolt pénzt pedig részben az új programra fordítják. A Fidesz frakció vezetője szerint Rákosi Mátyás programnak kellene átnevezni a most bejelentett tervet. Bóka János rámutatott arra is, egy olyan falu is kap játszóteret az új kabinett tervei szerint, ahol egyetlen óvodás gyermek él, a program fedezetét pedig nem látják. Emmentén kritizálta az idei költségvetés módosítását, amely súlyos forintmilliárdokat vonna el a vízügytől. Épp a Szent István által alapított vármegye kifejezés megszüntetése napján jelentik be másodszor a Szent István vidékfejlesztési programot, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Hosszan sorolta az Orbán kormány vidékfejlesztési cselekedeteit a Magyar Falu programon és más vidékekte érintő programokon keresztül. A Mi Hazánk részéről Dúró Dóra üdvözölte a tervet, de szerinte annyi pénzt adnak a településeknek, amennyivel a magyar adósság óránként növekszik a Tisza kormány időszak alatt. A jövő évi költségvetéssel megkezdik a bérrendezést a szociális ágazatban, valamint a rendőröknél és katonáknál, mondta el a kormányfő még tegnap. Magyar Péter szerint az állami működés nem épülhet a tisztességesen dolgozó emberek kizsákmányolására, ugyanakkor a kormány nehéz gazdasági helyzetet örökölt, ezért türelmet és megértést kért. Bejelentette, hogy felülvizsgálják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, bevezetik az vagyonadót, átalakítják a végrehajtás rendszerét és 5%-ra csökkentik bizonyos élelmiszerek áfáját. Azt mondta, célzott támogatást kaphatnak a dízelautók használói majd a drága gázolaj miatt, erről holnap dönt a kabinet. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, miközben az élelmiszerek átlagosan 1,4%-kal olcsóbbak lettek. A sertéshús, a vaj és a tej ára jelentősen csökkent, ugyanakkor a kávé és több szolgáltatás, köztük a taxi és a színház is drágult. Havi alapon 0,2%-os áremelkedést mért a KSH, miközben a vezetékes gáz ára 10,9%-kal mérséklődött. Hivatalos tiltakozást nyújtott be Kijev az ENSZ új világtérkép ellen. Ukrajna azt kifogásolja, hogy a térképen a 2014-ben Oroszország által annektált Krím-félsziget vizuálisan elkülönül Ukrajna többi részétől más színnel jelölték. Nem hozott diplomáciai áttörés Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak moszkvai és kijevi tárgyalás sorozata, közölte a Union hírügynökség a Le Monde francia lapbeszámolója alapján. A két fél vasárnap érkezett Kijevbe, miután Moszkvában több mint 3 órán át tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az orosz erők újraindították a Kijev elleni csapásokat ma hajnalban, röviddel azt követően, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából, írta meg az MT. Történelmi 43,8%-os győzelmet aratott a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományi választáson, de nem szerzett abszolút többséget. Az AfD 39 mandátumhoz jutott a 83 fős tartományi parlamentben, így 3 képviselői hely hiányzik a többséghez. A Friedrich Merz vezette CDU támogatottsága csaknem felére 17,2%-ra esett vissza. Több ezren tüntettek Berlinben a Brandenburgi kapunál tegnap az AfD ellen. A rendőrség nagyjából 5000 főre becsülte az egyébként békés demonstráció résztvevőinek számát, míg a szervezők mintegy 14000 főre tették a megmozduláson megjelentek számát. Visszavonja a tervezett védelmi munkacsoport létrehozását Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, miután több tagállam szerint nem megfelelő az időpont a kezdeményezés elindítására, írta meg a Brüsszel Times. A munkacsoport az európai védelmi hiányosságok gyorsabb felszámolására dolgozott volna ki javaslatokat. Végül az időjárásról, derült az ég, csapadék nem hullik, helyenként élénk a szél, a csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.
4: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban az Egri Markot Ferenc Kórházban működő szoptatási ambulanciáról beszélgetünk Hasilló Anna Mária, laktációs szaktanácsadó, szülésznő, perinatális szaktanácsadóval. Ha tehetik, tartsanak velünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Anna Mari.
6: Én is nagyon köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit.
5: Beszélgettünk már a szoptatási ambulanciáról, ami új helyszínen történő újraindulást mondhatok talán, hogy ott folytattad ezt a tevékenységet. Miért is fontos maga a szoptatási ambulancia, és hogyan is zajlik egy-egy ilyen tanácsadás?
6: Hát én talán onnan indítanám, hogy a kórháznak van egy szoptatási irányelve, és hogy ez az irányelv így magában foglalja azt, hogy hogyan támogatjuk mi szakemberek a szoptatást az Egri Kórházban. És ennek az irányelvnek az a 10. pontja, ott le van fektetve, hogy irányítsuk az anyákat, akik szoptatásban segítséget kérnek a kórházból hazamenvén is, a szoptatási ambulanciára, vagy szoptatást támogató anyacsoportokba. Tehát ez egy lefektetett irányelv, és ez a szoptatási ambulancia éppen ezért 2010-től, amikortól ezt az irányelvet megfogalmaztuk, közösen kiképződtünk, aláírtuk, hogy mindannyiunk számára ez egy érvényes út. Úgyhogy itt kezdődik a szoptatási ambulancia útja, hogy van egy irány, hogy hová mehetnek segítségért az anyák, a szülést követően, meg a gyermekágyas osztályon levést követően az otthonukban. És gyermekorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat minden olyan szoptatási problémánál automatikusan irányítaná a szoptatási ambulanciára az anyákat a babáikkal együtt. Ilyen problémák lehetnek például már az is, ha egyetlen egyszer tápszerpótlást szükséges adni a kisbabának, akkor már érdemes a szoptatás ambulanciára bejelentkezni, vagy sebes a mellbimbó, vagy az édesanyja úgy ítéli meg, hogy kevés a tej, vagy nem gyarapszik olyan ütemben a kisbaba, vagy ikerbabáknak a szoptatása, tehát egy ilyen különleges helyzeteket megoldván. Sőt, várandósan is lehet ide jelentkezni, mert nagyon sokan készülnek ilyen-olyan úton a szoptatásra, főleg a szülést követő első napokra. És ezen itt a szoptatási ambulancián ugye van egy óránk körülbelül, ahol át lehet beszélni az első napokat. Szerencsés, ha az édesapa is elkísérni az anyát, úgyhogy még a várandóság időszakában is lehet ide jelentkezni, és a jelentkezési hely pedig a szoptatás ambulancia @mfkh.hu, vagy telefonon 30-as 136 71 74-es telefonszámon, és itt megkap egy időpontot, és szeretettel fogadjuk az SZTK rendelőintézet első emeletén a 142-es szobában.
5: Azt mondtad, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, de hogy mennyi hely van általában egy-egy ambulancia alkalmával egy napra vonatkozóan? Tehát mennyire használják ki egyébként az édesanyák ezt a lehetőséget?
6: Tehát ez az idő csak szerdánként van, szoptatási ambulancia, 14 órától 19 óráig, és ide 3, maxi 4, 5 kismama vagy várandós fér be. Tehát, hogy ez a limit. És ide várnánk sok-sok jelentkezőt, érdeklődőt is, akik tényleg számítanak arra, hogy szükség van némi információra, alapinformációra a szoptatás kezdeténél. Mi pedig ugye igyekszünk, mert szóval szerintem nem csak az édesanyja felelőssége az, hogy szoptatás megy vagy nem, szóval ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy csapatmunka, ha úgy tetszik, hogy mindannyian beletesszük azt a szemléletet, azt a korszerű szemléletet, amiben tudjuk támogatni az anyát. Tehát, hogy itt már beletartozik a szülésznőgyógyász, a szülésznő, a gyermekgyógyász, a védőnő, az újszülöttes nővérke, a laktációs szaktanácsadó természetesen is. És hogy így igyekszünk támogatni. Ugyanakkor még szerintem az egészségügyi rendszernek is van egy hát hogy mondjam, felelőssége vagy jelentősége olyan mértékben, hogy megvédje a családokat ettől a félrevezető tápszermarketingtől. Tehát, hogy több összetevős ez, hogy kinek hogy indul, kinek hogy alakul a szoptatása, de azt jó tudni, hogy van segítség. Tehát, és minél előbb, tehát, hogy minél közelebb vagyunk a születéshez, annál nagyobb szüksége van nagyobb szükség van arra, hogy gyorsan segítséget kérjünk, hogy így helyre rendeződjön, beolajozódjon az út. Mert ha kezdetekben beolajozódik ez a szoptatás út, akkor gyakorlatilag ez hosszú távon is megalapozza a szoptatás sikerét. Tehát minél előbb, annál jobb.
5: Mit látsz, hogy mi az, ami megakasztja az édesanyákat a szoptatás folyamatában? Néhány tényezőt említettél itt, a média befolyásoltságot is, hogy mi az, ami ömlik ránk ugye a különböző reklámokból, de mik vannak még, amik megakasztják őket?
6: Az információ hiány, az egyértelmű. Tehát, hogy most paradigmaváltásban vagyunk a szoptatás, tehát az anyateljes táplálást illetően. Tehát régen az volt, hogy 3 óránként, fél óráig, éjszaka nem, tehát este 6-tól reggel, vagy este 9-től reggel 6-ig nem volt az édesanyával a kisbaba, ezt most a gyermekágyas osztályra értem. Közben teát kapott, vizet, tápszert. Tehát, hogy ez volt a régi. Most pedig áttértünk, már jó ideje, tehát az EGRI kórház 2007-től elkezdett felkészülni, és 2010-től egyértelműen ezt az irányt folytatja az igény szerinti kizárólagos szoptatásra. Tehát az igény szerint az azt jelenti, hogy akkor, amikor a baba az éhség jeleit, vagy pedig azt jelzi, hogy merre szeretne illeszkedni, akkor az édesanyja felfogja, merre teszi, és addig marad ott, amíg ott minden igénye ki nem elégül, és kizárólagosság pedig, hogy semmi más nem kap a anyatejen kívül. Tehát se vizet, se teát, se semmi mást, és ez a paradigma váltás az, ami nehezen megy át többeknél, és még azt is figyelembe kell venni, szerintem ez egy kulcskérdés lehet, hogy amikor az édesanyja hazamegy, most mondjuk 2026-ban a kórházból, a kisbabájával, akkor őt általában a saját édesanyja fogadja. Ő az, aki segíteni fog neki. És a saját édesanyja egészen biztos, hogy úgy szoptatta őt még újszülött korában, vagy akár hosszabb távon is, hogy kezdete 3 óránként, fél óránként, tehát hogy megvan egy nagymamai segítői szándék, és a segítői szándéknak ez a tapasztalat van a tarsolyában, jó szándékú a segítés, csak elvihet más irányba. Éppen ezért így a felkészülés alatt amúgy a felkészítők szoktak küldeni nagymamáknak is olyan korszerű, szakszerű információkat a tévhitekről is akár, vagy a nagymamasság, vagy nagyszülőség lélektanáról is akár, hogy ők is készüljenek már a lányuk, vagy menyük várandósága alatt, hogy hogyan tudnak elég jól segíteni, mert ők vannak ott közvetlenül az első napokban, hetekben, és majd ezt követi a védőnő és a gyermekorvosi szolgálat, ahogy becsatlakozik, megfigyelnek, ellenőriznek, hogy fejlődik a kisbaba, és itt érdemes azt megemlíteni, hogy egyetlen egyszer tápszer, pótlásra van szükség egy édesanyának, már akkor indokolt a szoptatási ambulanciára előjegyeztetni magát.
7: Olyan nagyon sokszor elhangzott már, hogy mennyire jó a szoptatás, és hogy miért jó a szoptatás, de véleményed szerint tart-e már ott, ahogy mondtad is, az információ áramlás, hogy ténylegesen a szülők, az édesanyák, a nagymamák tisztában vannak ennek a jelentőségével?
6: Hát én most csak a statisztikát tudom mondani. Tehát a védőnői statisztika, ami minden évben elkészül, konkrétan én a 6 hónapig tartó kizárólagos szoptatást tekintve tudok néhány információt, lehet, hogy már ez sem biztos, de az azt mondja, hogy 100-ból 70 anya nem szoptat 6 hónapig kizárólagosan. Ez számomra laktációs szaktanácsadóként azt mutatja, hogy itt még mindig van tennivaló, hogy ez a szám, ez valahogy csökkenjen, mert hogy a szakma azt mondja, hogy 100-ból 2 anya mondhatná azt hivatalosan, hogy ő valamilyen oknál fogva valóban nem tud anyatejet termelni, és szükség van más táplálékra a kisbabájának. De helyett itt most 70-en mondják ezt, és hogy ez egy nehézség valóban. A kórház például most az idén szoptatás világnapját is megszervezte, ahol fókuszban szintén volt az aranyórákra való készülés, és az első napoknak a történései elég részletesen. Erre el is felhívjuk a figyelmet arra, így kórházi szinten is, hogy mennyire fontos az információ. Mert hogy ez az információ, ez ha megvan, vagy amikor megvan, akkor emellett ezért lehet elköteleződni valamelyest. És hogy ahhoz már mi, nekünk sokkal könnyebb szakembereknek, mondjuk a kórház első napjaiban, hozzátenni a magunk szakszerű, korszerű segítségnyújtását, amikor már megvan így ágyazva. Valahogy így az én fejemben így jön össze az indulásnak, a pozitív indulásnak az útja, és persze ugye az egészségügyi rendszer, ahogy beszéltük, hogy az is hozzáteszi a maga törvényrendelkezéseit, mi szerint ezt a tápszermarketinget valamilyen formán de szabályozza. Ez nagyon sokat jelentene.

0: A férfiak, az édesapák, ők mennyire vesznek részt ebben a tevékenységben?
1: Nagyon szeretem ezt a kérdést, köszönöm. És azt is látom, hogy a kórházi tájékoztatón is megjelennek az apák, az egyéni felkészítőkön is apástól jönnek az anyák, úgyhogy szintén nagy szerepet vállalnak az anyák mellett. Leginkább azért is szükséges ez persze, hogy az anyával van a kisbaba, és ő az, aki szoptatja, ellátja őt. De azt tudni kell, hogy ebben az időszakban van egyfajta módosult tudatállapot. A módosult tudatállapot az valami olyasmi, hogy persze-persze készült a várandóság alatt, meg tudja az információkat, meg az alapokat, hogy hogy termelődik az anyatej például, vagy mit ne adjon a kisbabájának, hogy elég jól menjen, például cumi-cumi süveg bimbóvédő, tehát hogy ezeket így tudja, mégsem jut eszébe egy nehézséggel átvirrasztott éjszaka után például, nem jut eszébe, és az édesapák nagy segítség ekkor is, hogy emlékeztet, hogy figyelj, van segítség, meg figyelj, a termelődik az az anyatej, vagy ő is ott van a felkészítőn is, és megerősíti abban, vagy emlékezteti arra, hogy. És ilyen-olyan segítségnyújtás még például bevásárol és egyéb, ezt is meg tudja tenni, de a leginkább, ami szerintem a legfontosabb, hogy kíséri őt ebben a folyamatban. Mert azért itt vannak hullámvölgyek ebben az időszakban, nem kicsi. Erre azért lehet készülni, mert azért ez egy normatív krízis, még soha nem volt ilyen a pár életében, tehát az apa-anya életében, hogy megérkezik egy kisbaba, és akár az első, akár második, harmadik, akkor is egy újszerű helyzet, és hogy nagyon jól jön az anyának az, hogy lélekben is támogatva érzi magát.
0: Ebben is volt egy paradigmaváltás, hogyha pontosan jól gondolom. Tehát azért az apák sokkal inkább vannak ebben, igen, a folyamatban most jelen.
1: Pontosan, érezhető. Érezhető, hát úgy, hogy a szülőszobákon is bent vannak már a szüléseknél, a szülés kísérik a párjukat, ha szeretnének, ugye, és hogyha a szülés után is valóban. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szülés utáni időszak jóval hosszabb, mint maga a szülés. Úgyhogy tulajdonképpen a szülés utáni időszakra még inkább érdemes készülni, hangolódni apának is, anyának is.
0: Eltelt 16 év, mióta elindult ugye ez a szoptatási ambulancia. Te mit látsz, hogy az évek során hogyan tudott ez beépülni a köztudatba?
1: Én szeretném, ha jobban ismernék, hogyha így fogalmazhatok, és így fölmerülne az a lehetőség, hogy itt ide is lehet jönni, és korszerű szakszetett laktációs szaktanácsadók vannak a szoptatási ambulancián, akik ezt tanulták a 2 évig a Semmelweis Egyetemen, és van úgy, van, aki a nemzetközi vizsgát is tett ebből. Tehát, hogy tulajdonképpen a szoptatás illetően a laktációs szaktanácsadók azok, akik kompetensek a hatékony támogatásban, szoptatás támogatásban. Úgyhogy én szeretném, hogyha ez az út jobban megnyílna a szoptatni vágyó édesanyák felé.
0: Melyek a leggyakoribb problémák, amikkel megkeresnek titeket?
1: A kevés tej. Ez a sebes mellbimbó.
0: Ez a kevés tej, ez egy ilyen klasszikus,
1: igen, mondható? Azt hiszik, igen, igen. Tehát, hogy az ismeret, igen, hogy hogyan termelődik a tej, ez nincs meg, és akkor valóban megteremtődhet ez a helyzet, hogy kevés lesz, és akkor azt megfigyeljük, hogy mi az alaphelyzet, hogy alakult az ki, és azokra adunk gyakorlati segítségnyújtást is, hiszen ott van, bejön a babájával, és tudunk ilyen-olyan pozíciót, ilyen-olyan lehetőséget még felsoroltatni, illetve ezt mind leírjuk, amit tapasztaltunk egy ambuláns lapra, tehát ő ezt fel tudja lapozni magának, hogy akkor tulajdonképpen mit is kell csinálnia, mik a javaslatok, és újból is jelentkezhet. Szóval, ha nem megy először, jelentkezhet másodjára is. Tehát többször is lehet jelentkezni, akár a lényeg az, hogy valamelyest eljussunk odáig, hogy ő elkezdi kompetensnek érezni magát abban, hogy ő neki ez megy. És a babája is kompetens, látja, hogy a babája is tudja, és hogy ez így összeérik. És addig jön, amíg ezt meg nem tapasztalja. Jöhet egyszer, jöhet kétszer, háromszor, négyszer. Amíg neki ez a lelkében egy olyan indulási tapasztalatot nem ad, hogy aztán magától is ez a folyamat működik.
0: Említetted a kisebesedést. Aha. A fájdalom az gyakran megakasztja az édesanyákat?
1: Fájdalom, igen. És ami egy nehézség, hogy sokan a fájdalomra a bimbóvédőt gondolnak megoldásként, mert olyan jó neve van. Tudod?
0: Szóval, védő.
1: Hogy, igen, hogy bimbóvédő. És amúgy semmi köze nincs a védelemhez. Ez egy rendszerhibából kialakult eszköz. Most ebben én nem folynék bele, hogy ez hogy is forgott ide, hogy szakemberek is már így kiskosárból ajándékozzák a bimbóvédőtessék mondattal. Én azt gondolom, hogy nincs szükség bimbóvédőre. Ha van szükség 100-ból 1-2 esetre, akkor azt szoptatás és szaktanácsadók támogatásával és irányításával használják az anyák, mert egyrészt használják úgy a bimbóvédőt, a sebesmelbimbó, hogy nem is tudják, hogy hogy kell fölhelyezni, illetve nem mutatta meg nekik senki, illetve azt sem tudják róla például, hogy minden bimbóvédős szoptatást követően fejni kell, ha az anyatej termelődését meg szeretné alapozni. Bimbóvédőnél egész másképp működnek a dolgok az anyatej termelést illetően. Úgyhogy sok információ jöhet még a sebes mellbimbót követően, ha valaki rá kényszerült a bimbóvédőre, jöhet az ambulanciára, hogy akkor hogy kell bimbóvédő nélkül? Vagy hogyan csináljam bimbóvédővel, de másképp? Vagy milyen bimbóvédőt használjak? Szóval még a bimbóvédőn belül is rettentő sok út van, amit persze nem javaslok alapjában, de ha már eljutott idáig, mert most ezt én látom, és sajnálkozok is eleget emiatt, de hát ha ez van, akkor hozzuk ki ebből a helyzetből a legjobbat, akkor is szeretettel látjuk az anyákat bimbóvédőstől, mindenestől a szoptatási ambulancián, és akkor megmutatjuk, hogy hogy kell helyesen föltenni, milyen bimbóvédőt használjon, milyen méretet, és hogy hogyan fejjen, milyen időközönként, hogyan tárolja a tejet, és hogy a letárolt tejet hogyan melegítse föl, hogyan adja szoptatást támogató eszközből a kisbabájának az anyatejet, ha már fejt, mert hogy a bimbóvédős szoptatásnál gyakran kialakul az, hogy egyre kevesebb, szóval nem másnapra, hanem így hetek, hónapok múlva egyre kevesebb lesz a tej, ha nem fej. Tehát, hogy így ezeket a részleteket, mert szerintem a részletekben búvik meg a megoldás, abban azt is meg tudja tapasztalni, gyakorlati segítségnyújtást kap a szoptatási ambulancián, visszajöhet, ha valami nem úgy megy, megerősítést kaphat. A cél az, hogy az ő helyzetéből kihozzuk a legjobbat.
0: Akkor mondjuk el még egyszer a hallgatóknak, hogy hova és mikor, és hogy hogyan tudnak eljutni majd.
1: Jelentkezni lehet e-mailben a szoptatásambulancia@mfkh.hu oldalon, telefonon, a 30-as 136 71 74-es telefonszámon, és szerdánként van szoptatási ambulancia 14-től 19 óráig. És előjegyzés mentén történnek. Az helyszín pedig az Eger STK első emelet 142-es szoba.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és beszélhettünk erről.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az EGRI Markot Ferenc Kórházban működő szoptatási ambulanciáról beszélgettünk Hasilló Anna Mária, laktációs szaktanácsadó, szülésznő, perinatális szaktanácsadóval. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is, a szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői műsorunk tartalmából. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrangyala imája. Ukrajnában vessenek véget az erőszaknak, nyissanak teret a diplomáciának, a Szent Atya felhívása. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A Szent Atya pénteken fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. Tagle Bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. A kölcsönös testvéri szeretet két útja. Leó pápa úrangyala imája. Szeptember 6-án vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyala imát. A napi olvasmányokhoz fűzött beszédében arra buzdította a keresztény közösségeket, hogy gyakorolják a kölcsönös szeretetet és a problémákat a növekedés irányába tartó lépések kialakítsák át. A pápa felvázolta a kölcsönös szeretet gyakorlásának két módját, amelyek a következők, a testvéri korrekció és az egymás közötti egyetértés. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Köszöntötte Leó pápa a Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. A vasárnapi liturgiában hirdetett Isten igéje a gondolkodás és a cselekvés néhány alapvető szempontját kínálja fel számunkra. Kezdte beszédét a Szent Atya. A rómaiaknak írt levében olvassuk, hogy minden parancsolat ebben az egyben foglalható össze, szerest fele barátodat, mint önmagadat.
1: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
0: Szent Pál egy nagyon erőteljes képpel hangsúlyozza ezt a pontot, amely a mi atyánk imában is jelen van. Így ír ugyanis, testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Jézus megtanított minket arra, hogy kérjük és gyakoroljuk az adósságok elengedését. Van azonban egy olyan közkincs, amellyel egymásnak tartozunk, anélkül, hogy annak rabjává válnánk, és ez a kölcsönös szeretet adóssága. Minden figyelem, gondoskodás és jóság, amit kaptunk, szabadabbá tesz bennünket, és képesebbé válunk a felelősségvállalásra. Elemezve az évközi 23. vasárnap evangéliumi szakaszát, Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus minden keresztény közösségnek legalább két módot javasol a kölcsönös szeretet gyakorlására. Az első lépés, hogy legyünk képesek a testvéri korrekcióra.
1: Correzione fraterna.
0: Ez egy kényes és túl gyakran elfeledett adottság, ami őszinteséget és fokozatosságot igényel. Őszintén beszélni egymással, először kettesben, majd a szükséges két-három ember között, végül amikor kell, az egész közösséggel. Azt jelenti, hogy szembenézzünk a valósággal és a problémákat, a konfliktusokat a növekedés felé vezető lépések kialakítjuk át. A panaszkodás és a rossz indulatú petkálás ugyan könnyebb, de semmi eredményt nem hoz, és számos helyzetet megbénít. Az evangélium viszont a szeretetben megélt szabadságra nevel minket. A testvéri szeretetnek van egy másik módja is, amely Jézus szerint még az imádságot is átalakítja. Megegyezni egymás közt. Nem csupán konfliktusok esetén, hanem akkor is, amikor valamilyen ajándékot kérünk Istentől. Az Úr így szól: ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ez az ígéret arra utal, hogy lehetnek közös vágyaink, közös fájdalmaink, közös reményeink, és az imádságunk keresztül növekedhetünk az egységben. Hit nélkül mindenki magányosnak érezhetné magát, és gyanakodhatna a többiekre, idegeneknek és ellenségeknek tekintve őket. A kegyelem által azonban fivérek és nővérek vagyunk, akik képesek megtalálni az összhangot, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és meghallgatjuk egymást az Úrban.
1: Chiediamo a Maria.
0: Kérjük Máriát, szólt végül a pápa, aki az angyal üdvözletét követően sietve felkereste unokanővérét, Erzsébetet, hogy megossza vele a várandóság örömét és fáradalmait, tanítson meg minket a testvéri szeretet örömteli kötelezettségére.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten felhívást intézett minden erőszak befejezésére, kifejezve közelségét az évek óta háborútól szenvedő ukrán néphez.
1: Con animo adolorato.
0: A pápa szívében fájdalommal követte a híreket azokról az erőszakos támadásokról, amely a közelmúltban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát sújtottak, ártatlan emberek halálát okozva. A Szent Atya egyesül a lakosság szenvedésével, akik évek óta szorongásban és félelemben élnek. Leó pápa most újabb felhívást intézett az erőszak befejezésére, a pusztítás megállítására, valamint arra, hogy a felelősök nyissák meg szívüket a párbeszédnek és a békének. Annak a reményének adott hangot, hogy a tárgyalások újraindítására az ezekben a napokban tett erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak és teret nyitnak a diplomáciának. Imádkozzunk az Úrhoz,
1: eleviamo la nostra preghiera al Signore,
0: hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés uralkodjon, buzdított rá a Szent Atya. A pápa ezután üdvözölte a római híveket és a különböző országokban érkezett zarándokokat, köszönetét fejezve ki jelenlétükért. Külön kiemelte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az olasz zarándok csoportok között köszöntötte Oppido Mamertina Palmi kalábriai egyházmegye kórusát, amelynek tagjai püspökök kíséretében zarándokoltak el Rómában. A pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, arra bíztatva, hogy miközben a nyári szünet után fokozatosan visszatérünk szokásos tevékenységeinkhez, kérjük az Urat, kísérjen utunkon és támogasson bennünket világosságával. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A vatikáni családok ünnepét tartották immár harmadízben szeptember 5-én szombat délután is este a vatikáni kertekben, amelyen megjelent Leó pápa és köszöntötte a családokat, majd kötetlen beszélgetés folytatott főként a gyermekekkel. A Szent Atya köszöntő beszédében felidézte II. János Pál pápa szavait. A család Isten tükre, Isten látni akarja magát a közösségünkben, családjainkban. Immár harmadik alkalommal tartotta meg a vatikáni családok ünnepét éppen a nyár végén, és még az itt Olaszországban hétfőn kezdődő iskolai év előtt. Több száz család ült egybe a Szent Péter Bazilika mögött, a vatikáni domban emelt kormányzóság épülete előtt. Jelen volt természetesen Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, akit még Ferenc pápa nevezett ki 2025. február 15-én erre a tisztségre. A vatikáni családünnep 3 éve született még Ferenc pápa alatt, bár ő betegsége miatt már nem tudott részt venni rajta, de tavaly a résztvevők igazi nagy meglepetésére megjelent az új pápa. Ennek nyomán a vatikáni családok nagyon remélték, hogy Leó pápa idén ismét eljön hozzájuk, hiszen ő a Vatikán város állam államfője. 19 órakor bukkan fel a Szent Atya fehér ruhás alakja a kormányzóság zöld nagykapujában, miközben egy zenekar a közismert Szent Ferenc film Dolce Sentire dalát játszotta. A családok, de különösen a gyermekek lelkes tapsal köszöntötték Leó pápát. A gyerekek közül sokak számára ismerős volt a terep, hiszen közülük sokan részt vettek azon a vatikáni nyári táboron, amelyet itt a közelben tartottak, a vatikáni kis tűzoltók táborában, ahol egy hetet töltöttek együtt játékkal, sporttal, énekkel, ünnepléssel. A Szent Atya érkezése előtt a Vatikánban dolgozó családok a vatikáni kertek felső részén emelt Lurdi barlang előtt közösen is vettek részt, majd onnét érkeztek a kormányzósági palota elé. Leó pápát az egybegyűltek nevében Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság elnöke köszöntötte, hálásan megköszönve a Szent Atya jelenlétét. Kiemelte, nagy öröm mindnyájunk számára, hogy munkájuk révén részt vehetnek abban a nagyszerű küldetésben, amelyet az Úr bízott őre. Leó pápa válaszával megköszönte a szép ünnepet, amelyet a kormányzóság felelősei szerveztek, aki közjelen volt Franco Fontana Szalézi atya, aki a kormányzóság igazgatóságainak és központi hivatalainak káplányait koordinálja, és aki a vatikáni nyáratáboromban résztvevő összes gyermek lelkipásztora volt. Leó pápa háláját fejezte ki a kormányzóság korábbi elnökeinek, Giuseppe Bertello és Fernando Verges Alzaga bíborosoknak, akik Ángel Fernández Ártime bíborossal együtt jelen voltak a családi ünnepen. Leó pápa jelenlévő összes család figyelmébe ajánlotta II. János Pál pápa egyik gyönyörű mondatát. A család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja. Kezdjük mi is ezzel, buzdított Leó pápa. Képzeljük el a családunkat, és képzeljük el ezt a családot is, amelyben most mi összegyűltünk. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családunkban, a ti családotokban. Isten jelen van itt. Második János Pál pápa még hozzátette, hogy a család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja, és látja a két legszebb, a két legnagyobb csodát. Az egyik az élet adásának a csodája, a másik pedig a szeretet átadásának a csodája. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Életet adni és szeretetet adni. Szeretném mindnyájatoknak, családjaitoknak megköszönni ezt a nagy csodát, ami vagytok, szólt Leó pápa. Minden nap valamiképp mi is úgy tekintetünk a családunkra, mint Isten tükrére, és újra felfedezhetjük Isten szeretetét, mit jelent nekünk az életünket adni, mit jelent nem csak önmagunknak élni, és nem önzőnek lenni, hanem másokért adni az életünket a családban, barátok között és azok közt, akik még nem is a barátaink. Legyen a mai esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott a Szent Atya záró kívánsága. Érezzük meg igazán ezt az örömet, amelyet csak Isten adhat nekünk, és adja meg nekünk ma is azt az örömet, hogy Isten szeretete tükreként együtt ünnepelhetünk. Leó pápa rövid beszédét viharos tapsal felkiáltásokkal köszönték meg, mire a Szent Atya mikrofontól ellépe a családok közé ment, és belebegyült a szülők és gyermekek lelkes közösségébe. Megpróbált kezet fogni minden részvevővel, és különösen azoknál a családoknál időzött el, ahol nemrég gyermek született, akiket nagy szeretettel megáldott. Ezek azok a családok, amelyeknek újszülött gyermekeit a Szent Atya rendre megkereszteli a Sixtus kápolnában minden év január 2. vasárnapján Urunk keresztsége ünnepén. És végül egy személyes megjegyzés. Az említett szombati napon, éppen az esti órákban a Szent Péter tértől 100 méterre eső rendházunk teraszán sétáltam, kezemben rózsafüzérrel. A teraszunkról csodálatos kilátást nyílik az egész városra, a Szent Péter térre és az apostoli palotára. 8:30 lehetett, amikor Michelangelo kupolája mögül tűzijáték fényei lobbantak fel, és azonnal tudtam, hogy azok a petárdák most a családokat éltetik. Igen, a Vatikán egy nagyon kicsi állam, de ugyanakkor egy nagyon nagy család.
2: XIV. Leó pápa fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. A Szentszék sajtóterme az alábbi közleményt adta ki a találkozóról. 14. Leó pápa audiencián fogadta Edgars Rinkevicset, a lett köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Geleger érsek, az államközi és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kíséretében.

Az evangelizációs dikasztérium hivatása, hogy kísérje, támogassa és együttműködjön az új részegyházakkal, tiszteletben tartva azok saját autonómiáját, jelentette ki Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa szeptember 3-án csütörtök reggel a missziós dikasztérium illetékességébe tartozó területek új püspökeinek most indult vatikáni képzésén. A kurzus első napján a résztvevő új püspökök a Szent Péter apostol pápai kollégiumban megismerkedtek egymással, majd Tagle bíboros a kollégium kápolnájában szentmisét mutatott be az új püspökök koncelebrálásával. Tagle bíboros homiliájában először felidézte a római kúria reformját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúcióval, amelyet 2022. március 19-én hirdette ki, és amely ugyanazon év június 5-én lépett hatályba. Az új konstitúció egyesítette a korábbi népek evangelizációjának kongregációját és az új evangelizáció előmutatásáért felelős pápai tanácsot, létrehozva az evangelizációs dikasztériumot. A dikasztérium két szekcióból áll, az egyik a világ evangelizációjának alapvető kérdéseivel, a másik pedig az első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozik. A dikasztérium megkülönböztető jegye, hogy prefektusa a római pápa. A Predicate Evangelium apostoli konstitúció miközben megismétli, hogy a római kúria szervei jogilag mind egyenlőek, az evangelizációs dikasztériumot a dikasztériumok listájának élére helyezi. Ez a választás kiemeli a római kúria reformjának átható missziós irányultságát. Ennek egyében az evangélium hirdetése és az egyház evangelizáló küldetésének szolgálata a római pápát és az egyetemes egyházat szolgáló kúria középpontjába került. Az első evangelizációs szekció az új részegyházakat szolgálja, és konkrét célja a missziós tevékenység és az újonnan evangelizált népek körében egyházak megszületése. Isten igényének magvából születnek azok, és fejlődnek az őshonos részegyházak, amelyeket segíteni kell érlelődésükben. Tagle bíboros homiliájában emlékeztetett arra, hogy a szekció támogatja az evangélium hirdetését és a hitélet elmélyítését az első evangelizáció területein, és többek között felelős az új egyházkerületek felállításáért, módosításáért, valamint azok vezetőkkel való ellátásáért. A római kúria és a helyi egyházok kapcsolatában új egyházi és missziós tudatosság alakult ki, hiszen az új részegyházak képesek lelkipásztori és kormányzási felelősséget vállalni. Ezért a dikasztérium szerepe, hogy elkísérje, támogassa és együttműködjön velük, tiszteletben tartva jogos autonómiájukat. A missziós tevékenység nem ér véget a helyi egyháza születésével és megszervezésével, hiszen az indító szakasz lezárulásába sem szűnik meg az egyház további missziós tevékenysége, hangsúlyozta Tagle bíboros homiliájában, amelyet az új egyházok új püspökeihez intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Valami szép nagy áhítat mi itt a csöndben tovaleng, s fényes borával megitat. S a fák, még a régi fák az öreg tanúk, kik látták a ballagó kis aranyfiút korsójával, ha erre ment, s kísérte már a nap lement. Fönn a vén kémények felett ágak s árnyékok lengenek, a lészekre tyúkok ülnek. De éjfélkor, ha konga az éj, sötét bűvös lepedőkön öreg asszonyok repülnek.
1: Sinka István Régi fák, öreg tanúk című versét Kalapos László előadásában hallották. Sinka István Kossuth díjas költő, író, Nagyszalontán született 1897. szeptember 24-én bihari ridegpásztor családban. Maga is bojtár, majd juhász volt Nagyszalonta környékén. A parasság legelesettebb rétegéből, a bihari puszták világából került az irodalomba. Mélyebbről, mint erdélyi vagy íjés, hiszen a pásztor élet nem csak nyomorult és kiszolgáltatott sorsot jelentett, hanem lélekölő magányt s a felemelkedés, a művelődés lehetetlenségét is. Csak fárasztó erőfeszítés árán juthatott könyvhöz, egyetlen bárányát cserélte el egy Petőfi kötetért. 1919-ben házasságot kötött Pap Piroskával. 1920-ban Vésztőn telepedett le. A Magyar Falu című újság pályázatára küldte be első verseit. A Lapban, az irodalmi mellékletben, a Virágos Kertben rendszeresen jelentek meg írásai. A Szeghalmi Gimnázium vállalta első kötetének kiadását. Veres Péterrel, Szabó Pállal és Barsi Dénessel kötött barátságot. 1935-ben Barsi, Szabó és Sinka megalapították a Kelet népe című folyóiratot. Versei a Szabadságban, a szlovákiai magyar írásban, majd a Válaszban, a Hídban, a Szabad szóban, a Magyar életben és a Magyar útban jelentek meg. 1936-ban Budapestre költözött. Munkát nem talált, nyomorgott és betegen kórházba került. Felesége halála után Péceli Katalinnal kötött házasságot 1937-ben. 1939-ben Püski Sándor, a Magyar Élet kiadója jelentette meg Vád című verseskötetét. 1945 után szembehelyezkedett a szocialista átalakulással, és hosszú időre kívül rekedt az irodalmi életen. 1957-ben jelentkezett ismét. Újabb versei a Végy karodra idő című kötetében jelentek meg 1964-ben. Kései szerelmes verseinek Szín Magda harmadik felesége volt az ihletője, aki betegségében mellette volt. 1961-ben Eltűnik a Hóri domb című elbeszélés kötetével jelentkezett újra. Sinka István 1969. június 17-én hunyt el Budapesten. 1990-ben posztumusz Kossuth díjat kapott.

Családomért könyörgöm hozzád. Jézus, Uram, barátom, ma a családomért akarok könyörögni hozzád. Betegségem sok mindent megváltoztatott. Konterheltnek látom szeretteimet, annak ellenére, hogy igyekeznek derűsnek látszani. Kénytelenek megosztani idejüket munkájuk, a mindennapok gondjai és a rám fordított gondoskodás között. Szenvedek, tudatában vagyok ennek, néha elveszítik türelmüket, megértem őket, máskor észreveszem, hogy alább hagy reménységük. Ó, Uram, hálát adok neked a családomért. Hány betegnek nincsen? Uram, értük könyörgök. Adj mindegyiküknek erőt, derűt, békességet, reményt. Fizess meg nekik a te szereteteddel mindazért, amit értem tesznek. Bárcsak tehetném, hogy megláthassanak téged bennem. Téged, aki szenvedsz és együttérzésre van szükséged. Uram, a családomért könyörgök hozzád. Áld meg, egyesítsd, növeld őket a szeretetben. Add, hogy napról napra jobban megismerhessenek téged, hogy a te sugallatod vezesse cselekedeteiket és egész életüket. Ámen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
2: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a napokban tartotta őszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően idén ősszel is kihelyezett ülést tartott, amelynek ezúttal a Kaposvári Egyházmegye Bárdudvarnokon található Portapacis lelki gyakorlatos háza adott otthont. A püspökök együtt ellátogattak a Kaposvári Irgalmasságházába, valamint a Kaposmérő Baglason működő tanodába. Az ülésen részt vett az apostoli nunciatúra ügyvivője, Monsignor José Antonio Rodríguez García is. A püspökök megköszönték Bábel Balázs 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett érseket, Isten áldását kérve szolgálatára. A püspökök testülete döntése értelmében az Országos Lelkipásztori Intézetet a következő 5 évben is Fábri Kornél vezeti. A püspök marad a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok magyar küldöttje is. A püspökök testülete döntése értelmében a Szent Erzsébet rózsája díj átadásához kapcsolódó jótékonysági est kezdeményezettje idén a Bakony-Szücsön működő lelki rehabilitációs központ lesz. Az intézmény hiánypótló módon lelki rehabilitációs lehetőséget biztosít a daganatos megbetegedésben, illetve más súlyos egészségkárosodásban, fogyatékosságban szenvedő gyermekek, felnőttek, valamint gyerekek esetében családjaik részére is. A hivatás éve országos megnyitójára december 12-én, 13-án Rábaketthelyen és Szombathelyen kerül sor. A tematikus év kiemelt eseményei lesznek az április 17-én Mátraverebély-Szentkúton megrendezendő országos minisztráns találkozó, illetve a május 21-i országos papi találkozó Győrben. A szervezők bátorítják az egyházi intézményeket és közösségeket, hogy kapcsolódjanak a hivatás évéhez saját programokkal és tematikáikkal. A püspökök testülete meghallgatta Benyusz Márta jogász, katolikus gyermekvédelmi szakember beszámolóját. A kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság Európai Regionális Tanácsadója beszámolt a Magyar Katolikus Egyházban futó gyermekvédelmi programokról. Tájékoztatotta nyáron hazánkban járt Luis Manuel Ali Herrera püspök a kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság titkárának látogatásáról, melynek során közösen áttekintették a Magyar Egyházmegyék által megvalósított gyermekvédelmi lépéseket, amelyeket a Szentszék illetékes bizottsága is elismer, illetve néhány további javaslatot is megfogalmaztak a lehetséges lépésekre vonatkozóan. A bizottság továbbra is együttműködik a Magyar Katolikus Egyházzal, nem ellenőriz, hanem az egész világegyház tapasztalatát hozzá hazánkba is. Egyúttal nálunk is keresik a jó gyakorlatokat, aminek célja, hogy még biztonságosabbá tegyük intézményeinket. Október 23-án az 1956-os forradalom 70. évfordulóján méltó ünnepség keretében emlékeznek meg a forradalom áldozatairól az MKPK tagjai. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik majd Budapesten az egyetemi templomban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel az 1996-ban megjelent Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevele után újra társadalmi témájú körlevelet ad ki, melynek bemutatója október 19-én lesz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai idén novemberben ad limina látogatást tesznek Rómában, melynek keretében 14. Leó pápa is fogadja a püspökök testületét. 2026-ban, tehát még idén, és ráadásul ebben a hónapban, szeptember 18-a és 20-a között lesz a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattás, az idei esemény házigazdája Kaposvár. A fesztivál központi programjai a teremtésvédelem, a család és a kultúra témája mentén szerveződnek, jelmondata pedig igazságosabb és testvériesebb világot. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. A 2026-27-es tanévet 4660 hallgató kezdheti meg alap, mester vagy osztatlan képzésben, ami 611 fővel, azaz mintegy 15%-kal több, mint az előző évben, tájékoztat az MKPK. Idén november 21-én a Bokcsarnokban rendezik meg a forráspontot. A 2018 óta megszervezett ifjúsági rendezvényen 2023-ban Ferenc pápával is találkozhattak a jelenlévők. A szervezők idén novemberben is zenés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással és szentmisével várják a gimnazista és egyetemista korú fiatalokat. Ezen a hétvégén, szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzat életvédelmében. A Mindenki születésnapja séta szombaton 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program várja az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében, tájékoztat a Magyar Kurír. Idén, szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András Eger baktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét pedig főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz, mindenkit szeretettel várnak. A diósgyőri római katolikus templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 13-án délelőtt 10:30-kor a diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Szmutku Róbert nagybányai esperes plébános celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a Miskolci Mazsorett együttes felvonulása nyitja meg, majd a diósgyőri óvodák iskolák gyerekeinek műsorát követően fellépnek a Színvavölgyi Néptánc Műhely Álmi utánpótlás csoportjai, a Zenita zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány énekes növendékei, valamint a Ködmön formációs táncegyüttes. A kulturális programot a Latin Project koncertje zárja. A hagyományoknak megfelelően a plébáni előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark is várja a látogatókat. A búcsú 18 órakor a templomban szentmisével zárul. Salkaházi Sára a szociális testvért 20 éven 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 évben vajon hányan választották őt védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek. Vívitányban szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kálvária dombon, ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a Vívitányi Szent Anna templomban, mindenkit sok szeretettel várnak. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai Dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttes ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Szeptember 21-én lesz az Aviai Nagyszent Teréz harmadik egyházzenei találkozó Ináncson, a program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri főegyházmegyében több települése is ellátogat. Father John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobor atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizáció szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobor atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik, másnap 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart, szeptember 21-én hétfőn Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg aztán 22-én kedden 17 órától az Egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Egy különleges ünnepi előadással is készülnek 300 színjátszó részvételével. A családi nap programjának főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje lesz. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiunk pedig külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája, Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadávnak Nászón, Nászónnak Szalmon, Szalmonnak Boász Ráháptól, Boásznak Jobéd Ruttól, Jobédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király. Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamon Roboám, Roboámnak Abia, Abiának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Oziás, Oziásnak Joatám, Joatámnak Akház, Akháznak Ezékiás, Ezékiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekoniásnak Szelátiél volt a fia, Szelátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Abiud, Abiudnak Eliákim, Eliákimnak Ázor, Ázornak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akart őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Még ezen töprengett, megjelent neki álmában az úrangyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Meglepő a múlt idő használata a mai szent leckében. Azokat meg is dicsőítette. Hol vagyunk mi még a beteljesedéstől? Életvitelünk, bűneink kétségessé teszik, hogy egyáltalán üdvözülhetünk. A mai ünnep arra hív, hogy Szűz Máriára tekintve és tőle tanulva felfedezzük azt a dinamikus mozgást, amelyről az apostol ír. Hogy életünk alakulásában, amely kívülről szemlélve sokszor csak szánalmas botladozás, pozitív és negatív történések kiszámíthatatlan egymás utánja, tehetetlen ide-oda hánykolódás. Észrevegyük Isten kegyelmi cselekvéseit, melyek, mint mágnes a vasreszeléket, meghatározott irányba fordítják életünk eseményeit, értelmet, célt adva nekik. A mai napon annak születését ünnepeljük, aki Krisztus után elsőként jutott el testestül, lelkestül abba a dicsőségbe, amelyre öröktől fogva rendelve volt. Isten részéről olyannyira biztos az örök dicsőségbe való befogadásunk, hogy Szent Pál már is befejezett tényként említi. Hiszen amikor Isten elhatározta, hogy megfogadjunk, egyben megdicsőítésünket is eldöntötte. Szabad akaratunk persze lehetővé teszi, hogy meghiúsítsuk Istennek ezt a ránk vonatkozó örök tervét. Szűz Mária élete azonban éppen az örök isteni elhatározás és az emberi szabad akarat együttműködésének csodája. A Szent Szűz nem tudott többet, mint ami feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy szabadon igent mondjon Isten akaratára. Nem tudott róla, hogy ő a szeplőtelenül fogantatott, mint ahogy arról sem, hogy majd testestül, lelkestül fölvétetik a mennybe. Nem emberi tudása és számításai szerint döntött. hanem szüntelenül beállt Isten akaratának sodrásába. Ahelyett, hogy sokat okoskodott vagy kérdezett volna, hallgatott és figyelt. Állandó készsége Isten akaratának teljesítésére képesítette arra, hogy minden szenvedést elfogadjon Isten kezéből, s Szent Fia keresztje mellett is ott állhasson, mint új Éva, a Krisztus megváltó halálában újjászületett emberiség édesanyja. Amint mi láttunk, tapasztaltunk Isten kegyelmi műveinek sorozatából, az a meghívás, és ami ránk tartozik az az, hogy válaszoljunk erre a hívásra. A többit nyugodtan bízzuk rá, s akkor Szűz Mária gyermekeiként járhatjuk utunkat Názáreten, Betlehemen és a Golgotán át a mennyei dicsőség felé.
0: Szentek, szentéletű emberek.
4: Kisboldogasszony ünnepe van, a boldogságos Szűz Mária születését ünnepeljük ezen a napon. Hazánkban és szerte a világon nagyon sok templom épült a Kisboldogasszony tiszteletére. Ezen a napon, ezekben a templomokban és a Mária búcsújáró helyeken nagyon sok ember jelenik meg, hogy magasztalja Istent azért, hogy nekünk adta Máriát, aki azután édesanyánkká lett Jézus rendelkezése folytán, és közben járó anyai szeretete őrködik fölöttünk. Szeretnénk sokat tudni Mária gyermekkoráról. Az evangéliumok azonban semmit sem hagytak ránk. Mégis a korabeli kultúra és élet ismeretéből lehetőséget nyertünk arra, hogy legalább nagy vonásokkal meg tudjuk rajzolni Mária gyermekkorát. A kiindulási pontot az az áldozat nyújtja, amit Mária tisztulásakor mutatott be József a templomban. Ez az áldozat a törvény szerint egy egyéves bárányból és egy galambból állt, de a törvény hozzátette, ha nem áll módjában bárányt vinni, vigyen a fiatalasszony két galambot vagy két gerlicét. Ez az engedmény a szegényeknek szólt. Mária meg József két galambot vittek a tisztulási áldozatra, tehát nem tartoztak a jómódú emberek közé. Ez a szegénység lehetett az oka annak, hogy bár a család Dávid nemzetségéből származott, nem Betlehemben, Dávid városában éltek családi birtokukon, hanem megélhetés után nézve Názáretben telepedtek le. Ez a szegény család adja azt a hátteret, amelyben a gyermek Mária életét látnunk kell. A kislányok életkoruknak megfelelően részt vettek a házi munkában, s ha a családnak földje volt, dolgoztak a mezőn. Mária mindennapi kötelességei közé tartozott, amint elég erős volt rá, hogy gondoskodjék a család mindennapi víz szükségletéről, a falu forrásából. A vizet ő is, mint mindenki más, évezredes szokások szerint korsóban hordta a fején. Az iskolák a lányok előtt zárva voltak. A Magnifikát azonban az bizonyítja, hogy Mária ismerte a zsoltárokat, a prófétákat és más ószövetségi könyveket is. A Magnifikat azonban nem idézett gyűjtemény, hanem ószövetségi kifejezések szövedéke, amelyet Mária saját lelkéből spontán teremtett, részben bizonyára úgy, hogy nem volt tudatában annak, hogy szentírási kifejezéseket használ. A Magnifikát tehát nem igényelt iskolás képzést. Amennyi szentírási tájékozottságot bizonyít, azt Mária más úton szerezte meg. Ennek a tudásnak egy része biztosan a zsinagógai istentiszteletek folyamán jutott birtokába. Bármilyen kicsi is volt, Názáret imaháza volt, hiszen az evangélium is megemlíti ezt. A zsinagógában áldozatbemutatás természetesen nem történt, áldozatot csak az egy jeruzsálemi templomban mutattak be. Viszont több-kevesebb rendszerességgel szentírási szövegeket olvastak, Mózes könyvét, prófétákat, történeti könyveket. A szentírási szöveghez csatlakozott az építő magyarázat, amelyben sokat idézték a szentírási szöveget. A gyülekezet vezetője imákat is mondott a nép felett, s áldásformákat is. Mária gyermekkorában itt elég sok imádságot megtanulhatott, és áldásformákat is. Ehhez tudnunk kell, hogy abban a korban még teljesen az emlékezetre beállított kultúrával állunk szemben, az írásnak még sokkal kisebb jelentősége volt. Akkoriban sokkal többet tudtak első hallásra úgy megtanulni, hogy egy életen át emlékeztek rá. Hogy abban az időben a zsinagógákban zsoltárokat és himnuszokat énekeltek-e, erre vonatkozóan nincs adat a hagyományban, s mégis széles körben elterjedtek a nép körében. A jeruzsálemi zarándoklatokon, a húsvéti vacsora alkalmával, s bizonyára a családban is énekeltek zsoltárokat. Mária ezen az úton kerülhetett olyan bensőséges kapcsolatba a zsoltárokkal, ahogy ezt éneke a Magnificat mutatja. Mária egészen kicsi korától a maga gyermeki módján is Isten felé fordultan élt és neki szolgált, ahogy csak tudott. Ezt abból ismerjük, ahogyan az angyal által hozott üzenetre reagált. Nyugodtan nézett szembe Istennel és az ő akaratával, és igent mondott, amint az angyal megmagyarázta neki, hogy semmiképpen sem ellenkezik Isten akaratával, ha a Messiás édesanyja lesz. Ebből következtetjük, hogy állandó jelleggel Isten szolgálatában állt. Mária fiatal korába még egy kép illik bele, a zsinagóga látogatásán kívül. Mária a forrásnál. Ez a pont volt a faluban az a hely, ahol a hasonló korú lányokkal és fiatalasszonyokkal találkozhatott. Ennyit Mária gyermekkoráról. Minden ünnepnek, így Mária születése ünnepének is csodálatosan szép a zsolozsmája. Ebből idézek most, hogy lelkünk hangolódjék Mária iránti tiszteletre, szeretetre és Isten iránti hálára, hogy megadta Istenünk Szűz Máriát mi nekünk. A reggeli dicséret himnusza. Világ úrnője Mária, mennek királyné asszonya, tenger tündöklő csillaga, csodálatos szűz és anya. Jelenj meg, kedves kisleány, rügyezz ki, gyenge rózság, nemes virágot hajts nekünk, Krisztust, ki ember, s Istenünk. Ma ünnepeljük, hogy közénk születtél és emlékezünk, hogy mély dicső törzsről fakadsz, s úgy jössz világra, mint a fény. Te általad mi földiek, így lettünk egyben égiek, nemes békédre békülünk, bár nem fogjuk fel titkodat. Magasztalják a századok a háromságos ég urát, ki így nagy névre méltatott, egyházunk boldog anyja vagy, amen. Az antifónák, rövid olvasmányok szintén dicsőítik ezt a napot, és természetesen, akinek születését ünnepeljük, Máriát. Születésnapja van a dicsőséges Szűz Máriának, aki Ábrahám utódai közül, Júda törzséből, Dávid nemzetségéből származik. Amikor megszületett a legszentebb szűz, akkor fény ragyogott a világra. Boldog nemzetség, áldott gyökér, és áldott a gyümölcse is. Ünnepeljük örvendezve a boldogságos Szűz Mária születését, mert ő közben jár értünk, Urunknál, Jézus Krisztusnál. A rövid olvasmány Mária gyermekéről, Jézusról szól, Izaiás prófétától származnak ezek a szavak. Vesszőkél majd Izáj törzsökéből, és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és a jámborság lelke, s eltölti őt az Úr félelmének lelke. Az Úr kiválasztotta őt magának, öröktől fogva kiválasztotta. Sátrában adott neki lakóhelyet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Születésed, Isten szülő szűz, örömet hozott az egész világnak. Tőled született az igazság napja, Krisztus a mi Istenünk, aki megszüntette az átkot és áldást hozott. Legyőzte a halált, és nekünk örök életet ajándékozott. Az esti dicséret himnusza. Ó Isten szülő szűzanya, a földiek fénysugara, a szolga ember im szabad, s a fény fia lett általad. Királyi szűzlány Mária, Dávid házának magzata, de méltóbb nemességet ad minden ősödnél szent fiad. Ős gyökerünktől szabadíts, új szőlőtővé nemesíts, a benned újult földi nem királyi papsággá legyen. oldozzák imádságaid, a vétkek súlyos láncait, juttasson minden érdemed nekünk az égben lakhelyet. Szent Szűz, a háromság nevét dicsérjük mind, mert te az ég jóságának leggazdagabb, kegyelmi, kincses háza vagy. Kisboldogasszony ünnepén, a Szent Mise könyörgésében így imádkozunk Istenhez. Kérünk Istenünk, add meg nekünk, házad népének, mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában fölvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe, Krisztus a mi Urunk által.
5: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Délidőben.
2: Szeptember 8-a, kedd van. Ma Adrián és Mária nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Éppen ezért most őket köszöntjük itt a Szent István Rádióban. Az Adrián latin, francia eredetű név, az Adriana franciás alakja. Jelentése adriai. Az Adrianek védőszentjei pedig mindazok, akik az Adorianok védőszentjei is, tehát Hadrianus nikodémiai kisázsiai vértanú, aki legendás élettörténete szerint egyházüldöző császári hivatalnokból, rendőrtisztből lett később keresztény. 303 körül hunyt el. Erekéi a középkorban Flandriába kerültek, és ezért terjedt el tisztelete óriási mértékben a Rajna vidékén. És ugyanebben az időben szenvedett vértanúságot a palesztinai Cezáreában egy másik szent Hadrianus is 308-ban. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. A Máriák védőszentje, a boldogságos Szűz Mária, a minden szentek királynője, az Isten anyja. Ő a katolikus áhítat és a népi jámborság egyik középpontja. Számtalan ország, város, templom, intézmény, mennyei patrónája. A hozzávaló gyermeki ragaszkodás úgyszólván valamennyi szentünk jellemző vonása. Kegyelmi kiváltságairól, életének eseményeiről számos ünnepen emlékezünk meg, és ezek bármelyikét választhatják névnapul azok, akik az ő nevét, tehát Mária nevét viselik. Szeptember 8-a Szűz Mária születésnapjának napja, kisboldogasszony vagy kisasszony ünnepem. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Adrián és Mária nevű hallgatónkat. Szeretettel köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplőket is, nekik is sok boldogságot és erőben, egészségben megélt éveket kívánunk még, valamint nem feledkezünk el azokról sem, akiknek ez a mai nap valamilyen emlékezetes esemény miatt fontos. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz szeptember 8-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. A katolikus egyházban ma van Kisboldogasszony ünnepe. Szeptember 8-án Kisboldogasszony, népi elnevezése szerint Kisasszony napján egyházunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. Kalendáriumunk elején most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1635-ben született Galántai gróf Eszterházy Pál, Magyarország nádora, költő és zeneszerző, aki tevékenyen részt vett a török elleni harcokban, különösen az 1663-as és 64-es török háborúban, majd a török kiűzésénél. Zrínyi Miklós horvát bán alatt a magyar csapatok élén vett részt az úgynevezett téli hadjáratokban. Egy 5000 fős lovasság élén vonultak Eszéknek, ahol a törökök utánpótlását biztosító Dráva feletti hidat felgyújtották, így a hadjárat teljes keresztény győzelemmel végződött. 1668-ban kinevezték Bányavidéki és Dunán inneni főkapitánnyá, később Csobánc kapitánya lett. 1681-es Soproni országgyűlésen nádorrá, és ebből kifolyólag Pest-Pilis-Solt vármegye örökös főispánnyává is tették, valamint az aranygyapjas rend tagja is lett. A magyarországi barokk költészet kiemelkedő alakja volt ő, történeti szempontból latin nyelvű emlékiratai is jelentősek. Buzgó katolikus volt, ennek jegyében szerzett kantátákat, amelyek a korai magyar zenetörténet értékes emlékei. Teológiai tárgyú írásai és imádságai is ismertek. Neves műpártoló és műgyűjtő is volt. 1850-ben született Blaha Lujza színésznő, a nemzet csalogánya, aki Rimaszombatban született. A Ridl Lujza néven született primadonna anyja és apja is vándorszínész volt. Kölesi Lujza néven először gyermekszerepeket játszott Győrött, majd Budára és Szabadkára szerződött. 1872-ben a Nemzeti Színházhoz került, 1875-től megszűnéséig pedig a Népszínházban játszott, de 1901-ben a Nemzeti örökös tagja lett. A Népszínház neki köszönheti, hogy méltó vetítása lett a Pesti Német Színháznak. Játék stílusa ugyanis tökéletesen alkalmas volt a magyar népszínművek előadásához. Utolsó nagy sikerét a Nagymama című operetben aratta 1908-ban. 1910-ben végleg visszavonult a színjátszástól. 1893-ban villát vásárolt Balatonfüreden, ahol 1916-ig igen sok időt töltött. Az épület a mai napig áll a róla elnevezett utcában. 1912-ben született Gyarmati Fanni nyelvtanár, férjének Radnóti Miklós hagyatékának rendezője és őrzője. Férje halála után a nyilvánosságtól visszavonultan gondozta Radnóti Miklós hagyatékát, illetve a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára lett. Versmondást, franciát,

tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán és Rómában végeztem. 1973 óta a Magyar Állami Operaház magánénekese volt. Liszt Ferenc, Kossuth és Erzsébet díjat kapott, valamint Székely Mihály emlékplakettet, és Párizsban a Nemzetközi Hanglemez díjat is elnyertem. A Magyar Köztársaság érdemes művésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja ő, egyetemi tanár. 3 szóló lemeze is megjelent, szerepelt a Figaro házassága, a Così fan tutte, a Bohém élet, a Don Giovanni, a Carmen és a Pillangó kisasszony című operákban is. 1951-ben született Ránki Dezső, kétszeres Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, kiváló művész, aki a Zeneművészeti Főiskolán Kadosa Pál tanítványa volt. Főként Chopin, Mozart, Bartók, Schumann műveinek előadója ő. 1969-ben elnyerte a Schumann zongoraverseny első díját. Azóta rendszeresen koncertezik világszerte. A Zeneművészeti Főiskola tanára is ő, és ahogy említettem, kétszeres Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész, Bartók és Pásztori díjas, Prima Primissima díjas művész is. 1979-ben született Lékó Péter, nemzetközi sakknagymester, aki 14 évesen minden idők legfiatalabb nagymestere lett. Szabadkán született. Lékó Péter ugyancsak 9 éves korában kezdett sakkozni, ennek ellenére 14 évesen megdöntötte Polgár Judit világcsúcsát, és ő lett minden idők legfiatalabb sakknagymestere. Ugyanebben az évben, 1994-ben megnyerte az ifjúsági világbajnokságot. 1999-ben megnyerte a bordeaux-i Grand Prix-t és a dortmundi bajnokságot is, ahol végérvényesen a nemzetközi élvonalba került, megelőzve olyan vetélytársakat, mint Kramnyik vagy Kasparov. A világ egyik legjobb sakkozójának tartják szakmai körökben is. Tartósan a világ ranglista élvonalában szerepel. Lékó Péter Szonya Petrosyant vette feleségül, aki az örmény sakválogatott kapitányának a lánya. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1566-ban Szigetvár ostrománál hősi halált halt Zrínyi Miklós, horvát Dalmát és szlavón bán. Hősies helytállását dédunokája, gróf Zrínyi Miklós énekelte meg a Szigeti Veszedelem című művében. 1508 körül született a horvátországi Zrínben, horvát főnemesi család sarjaként. 1526-ban a Mohácsi csata után első Ferdinándhoz pártolt. 1529-ben a törökök által ostromolt Bécs védelmében vett részt. 1542-ben a király bánná nevezte ki. 1546-ban adományul kapta a Muraközt Csáktornyával együtt. Állandó küzdelmet folytatott a törökök ellen. 1542-ben győzelmet aratott Somjónál. 1557-ben tábormester lett. 1561-től Szigetvár kapitánya, valamint 1563 és 66 között Dunántúli főkapitány volt. 1566. augusztus 6-án II. Szulajmán török szultán 100 000 fős seregével megostromolta a 2500 emberrel védett Szigetvárat. A 600 főre csökkent várőrség visszavonult a belső várba. A száraz idő miatt a vár védelmét erősítő vizesárkok és mocsarak kiszáradtak. A Győrnél táborozó császári hadsereg pedig nem sietett a segítségükre. Végül Zrínyi Miklós a megmaradt 300 fős csapatából kitört a várból, és mindannyian hősi halált haltak az egyenlőtlen küzdelemben. 1939-ben Budapesten hunyt el Hevesi Sándor, magyar rendező, egyetemi tanár, drámaíró, kritikus, író, műfordító, színházigazgató, aki az ELTÉ-n jogi és tanári diplomát, jogi és filozófiai doktorátust is szerzett. A Magyar Szemle belső munkatársa volt 1892 és 1906 között, majd a Nemzeti Színházhoz került rendezőnek. A Thália Társaság egyik alapító rendezője volt, és a Népszínház főrendezője. Rendezett a Nemzeti Színházban, az Operaházban, és a Nemzeti Színház örökös tagja is lett. A Kisfaludi Társaság tagja volt, és a Színművészeti Főiskola

A oktatója is. Hevesi Sándorról egy általános iskolát is elneveztek, Nagykanizsán. 2015-ben Budapesten hunyt el harangozó Teri, magyar énekesnő, a Magyar Televízió kulturális tehetségkutató sorozatának az 56-os Ki mit tudnak egyik felfedezettje. 1977-ig harangozó Teri volt az a női előadó Magyarországon, akinek önálló nagylemeze jelenhetett meg a korszak három nagy emblematikus énekesnőjén, Kovács Katén, Kondzsuzsán és Zalatnai Saroltán kívül. 5 évtizedes pályafutása alatt a magyar könnyűzene szimbolikus alakjává vált. Olyan slágerek köthetőek a nevéhez, mint a Minden ember boldog akar lenni, a Sose fájjon a fejed, a Szeretném bejárni a földet, és a Mindenkinek van egy álma. Harangozó Teri tehát 2015-ben egy ilyen szeptember 8-ai napon hunyt el 72 évesen Budapesten. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most a mai naphoz köthető jeles eseményeket elevenítjük fel. A katolikus egyházban ma van Kisboldogasszony ünnepe, Szűz Mária születésnapja. Szeptember 8-án Kisboldogasszony vagy népies elnevezésén Kisasszony napján egyházunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. Fecskehajtó kisasszony vagy fecskeűző boldogasszony napjának is hívják ezt a napot, mivel ilyenkor kezdenek gyülekezni a fecskék vezetésével a költöző madarak, mielőtt melegebb éghajlat felé indulnának. A mai nap dologtiltó nap is, főleg a fonása tilos, ezért sokfelé ilyenkor búcsút tartanak. A régi hagyományok szerint mostanáig kellett összeszedni a tavaszig is elálló tyúktojásokat, és most kell a Mihály napig elvetendő gabonát is megszentelni. A vetésre szánt diót is ilyenkor szentelik. A nap virága a hunyor, aminek a gyökere gyógyító erejű. 1636-ban Cambridge-ben megalapították Amerika első egyetemét, amelyet később Harvard College-nak vagy Harvard Egyetemnek neveztek el. 1846-ban nyílt meg a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola. A Nőnevelő Intézet volt az első olyan iskola, amelyben a lányok az elemi ismereteket meghaladó műveltség birtokába juthattak, mégpedig magyar nyelven. Az intézet idézőjeles vezér tanítónője 13 évig Karacs Teréz volt. 1853-ban találták meg a Szemere Bertalan miniszterelnök által Orsova mellett elásott Szent Koronát. 1910-ben átadták a Jánoshegyi kilátót, az Erzsébet királyné kilátót. 1965 óta a mai nap az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja is, melyet az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus határozott meg. 1971-ben Elvis Presleynek ítélték a Bing Crosby díjat, melyet előtte csak 5-en kaptak meg. Az amerikai National Academy of Recording Arts and Sciences ítélte oda a díjat. Az indoklás szerint Elvis egész életművével, kiemelkedő művészi tevékenységével kreatívan járult hozzá a hanglemezipar fejlődéséhez. Ezt a díjat korábban csak a névadó Bing Crosby, Frank Sinatra, Duke Ellington, Ella Fitzgerald és Irving Berlin kapta meg. Végül, de nem utolsó sorban megemlítem még azt, hogy 2007-ben 16. Benedek pápa az ausztriai Máriacellben mutatott be ezen a napon szentmisét. Kedves hallgatóink, szeptember 8-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekbe ugyanakkor nem bocsátkozott. Hozzátette azt is, ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirend előtt a kormányfő. Magyar Péter emlékeztetett a vállalása, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. Úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. A Fidesz frakció vezetője szerint Rákosi Mátyás programnak kellene átnevezni a most bejelentett tervet. Bóka János elmutatott, egy olyan falu is kap játszóteret, ahol egyetlen óvodás gyerek él, a program fedezetét pedig nem látják. Ennek mentén kritizálta az idei költségvetés módosítását, amely szerinte súlyos forint milliárdokat von el a vízügytől. Épp a Szent István által alapított vármegye kifejezés megszüntetése napján jelentik be másodszor a Szent István vidékfejlesztési programot, kommentálta az új fejleményeket Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Ő hosszan sorolta az Orbán kormány vidékfejlesztési cselekedeteit a Magyar Falu programon és más vidéket érintő programokon keresztül. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a miniszterelnök fizetésének csökkentésén túl a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. A miniszterelnök illetménye bruttó 3 millió 800 ezerről 2,5 millió forintra csökken, ha egyben országgyűlési képviselő is. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket. Majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálati függetlenség védelmét feladatú kapott grémium elnöke. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, miközben az élelmiszerek átlagosan 1,4%-kal olcsóbbak lettek. A sertés, hús, a vaj és a tejára jelentősen csökkent, ugyanakkor a kávé és több szolgáltatás, köztük a taxi vagy éppen a színház is drágult. Havi alapon 0,2%-os áremelkedést mért a KSH, miközben a vezetékes gáz ára 10,9%-kal mérséklődött. Nem hozott diplomáciai áttörés Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak moszkvai és kijevi tárgyalássorozata, közölt a Union hírügynökség a Le Monde francia lapbeszámolója alapján. A két fél vasárnap utazott Kijevbe, miután Moszkvában több mint 3 órán át tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az orosz erők újraindították a Kijev elleni csapásokat már hajnalban, röviddel azt követően, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából, számolt be az MT. A hétvégén történelmi 43,8%-os győzelmet aratott a szélső jobboldali Alternatíva Németországnak a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományi választáson, de nem szerzett abszolút többséget. Az AfD 39 mandátumhoz jutott a 83 főből, így 3 képviselői hely hiányzik a többséghez. A Friedrich Merz vezette CDU támogatottsága csak nem a felére 17,2%-ra esett vissza. Tegnap már több ezeren tüntettek Berlinben az AfD ellen. A rendőrség nagyjából 5000 főre becsülte az egyébként békés demonstráció résztvevőinek számát, míg a szervezők mintegy 14000 főre tették a jelenlévőket. A megmozduláson a fő üzenet az volt, hogy nincs szükség fasizmusra. Visszavonja a tervezett védelmi munkacsoport létrehozását Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, miután több tagállam szerint nem megfelelő az időpont a kezdeményezés elindítására, írta meg a Brüsszel Times. A munkacsoport az európai védelem hiányosságainak gyorsabb felszámolására dolgozott volna ki javaslatokat. Nukleáris fegyverekkel felszerelt haderővé fejleszteni haditengerészetét Észak-Korea, jelentette ki az elnök. Kim Jong-un Wonsan kikötővárosban az ország második 5000 tonnás rombolójának hadrendbeállításakor beszélt erről. Végül az időjárásról, derült az ég, csapadék nem hullik, helyenként élénk a szél. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Ennél is melegebb napunk lesz majd holnap. Híreinket hallották.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
4: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk mai adásában. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm a velem szemben ülő Széles László Lőrinci plébánost, Isten hozott kedves Laci atya, rádiónk egri stúdiójában.
5: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
5: Idősebb papoktól hallottam, ilyenkor szokták humorosan emlegetni, hogy a jó Isten is hozott, meg az utazás révén a vonat is.
4: Örülünk, hogy erőben, egészségben megérkeztél, és itt vagy velem, rádiónk egri stúdiójában.
5: Bevallom, hogy most is a vonaton eszembe jutottak ezek a dolog, és már úgy azon filóztam, hogy mi legyen a folytatásban, miket tegyek majd be. A vonaton is több olyan dal eszembe jutott, amit tudom, hogy megvan a gyűjteményemben, és passzol a témakörhöz.
4: Javaslom, hogy utazzunk tovább a világban a zene segítségével, mert hogy ez a mostani témakörünk témája, amellyel már néhány hete foglalkozunk, és most is ezt a témakört járjuk körül. Javaslom, hogy legyen most úti célunk Kalifornia. Álmodozzunk szó szerint, és menjünk képzeletben Kaliforniába. A kaliforniai álmodozásról szól ugyanis a hamarosan hallható dal, amelyről mi jut eszedbe, kedves Laci atya?
5: Papas and Mamas, így hívják ezt az együttest.
4: Nagyon jó a nevük, nagyon igen, tetszik.
5: Emlékszem, hogy így is emlegették a Kívánság műsorban, hogy papák és mamák együttes.
4: Szó szerint.
5: Az ő sajátságuk is ugyanaz, mint a Les Humphreys ének együttesé, vagyis nagyon nagy hangsúlyt fektettek a kristálytiszta énekre, a vokálra. Mindamellett, hogy nagyon fülbe mászó dalok születtek tőlük, érdemes meghallgatni és figyelni arra, hogy milyen kristálytisztán énekelnek. Ahogy szokták mondani, az ember szívét, lelkét, idegrendszerét nyugtatják ezek a kristálytiszta, gyönyörű énekhangok, amelyekkel az együttes felvételénél találkozhatunk. Sokszor emlegetem ezt a kiskönyvemet, hogy ki kicsoda a külföldi rockzenében, ami 1982-ben jelent meg. Róluk a következőt találtam. Amerikai folk rock énekegyüttes. És itt a kiskönyv felsorolja, hogy milyen sok nagy lemezük jelent meg. Tehát azt mondhatjuk róluk, hogy igazán termékenyek voltak, és nagyon sok klasszikus világslágert alkottak. Ez a dal is ezek közé tartozik. Mindig nagy örömmel hallottam. Gyerekkoromban elég sokat ment a különböző könnyűzeni műsorokban, tánzenei koktélban, ötórai tejában, és így tovább. Mindig olyan jó volt, amikor hallottam, mert én is azt éreztem már gyerekként is, amit elmondtam, hogy nyugtatja az embert.
4: Jó hírrel szolgálhatok neked, kedves Laci atya. Most is meghallgatjuk ezt a dalt. Szóljon a Papas and Mamas együttes California Dreaming, vagyis Kaliforniai Álmodozás című dala 1966-ból.

0: Maradunk még mindig Kaliforniában, és megtudjuk, hogy milyen is az a kaliforniai nap, mert hogy erről szól a most következő dal.
1: Az érdekessége, hogy nem a nap, mint időegység szerepel a dal címében, hanem
0: az égítest, a melegítő, fényt adó nap.
1: Igen, igen. Jóisten óriási teremtménye a nap, a mi csillagunk. Érdekességként szoktam emlegetni a gyerekeknek a világ végével kapcsolatban, hogy már a természettudósok megállapították, hogy a nap az energiájának egy jelentős részét már elveszítette, tehát a nap egyszer meg fog szűnni. Ez passzol azzal, amiről Jézus beszélt, hogy ez a világ egyszer véget ér. Ezt hadd mondjam már el érdekességként, egy csillagász könyvében olvastam, hogy nap nélkül az életünket nem tudjuk elképzelni. Úgy írt ez a csillagász, hogy nem is az lenne a fő gondunk, hogy megfagynánk, hanem az, hogy nem lennének növények. Márpedig az ember növények nélkül nem tud létezni. Emlékeznek a kedves hallgatók a biológiai tanulmányainkra, az asszimiláció folyamatára, mint a lényege, hogy az élőlény a környezetéből anyagot vesz fel, és az beépíti a saját testébe. Ennek két fajtája van, az autotróf és a heterotróf asszimiláció, ha nem menjek most ebbe bele. A lényege ennek az, hogy csak a növények képesek arra, hogy szénből, oxigénből, nitrogénből szerves vegyületeket építenek fel a napfény a fotoszintézis segítségével. Az ember erre képtelen, mi a szerves vegyületeket a táplálékkal együtt készen vesszük fel a szervezetünkbe. Tehát, mondta ez a csillagász, ha megszűnik a nap, bekövetkezett a világ vége.
0: És fény nélkül sem tudnánk élni, hiszen annyira kell az embernek a fény, a világosság, ebből merítjük az energiánkat, az erőnket. Valóban erre is szükség van, arra a fényre, amelyet a nap sugároz nekünk.
1: Igen, ahogyan a Jóisten nélkül, úgy nap nélkül sem tudunk létezni, ez mutatja.
0: Nagyon örülök, kedves Laci atya, most úgy felcsillant a szemem, ezt azért mondom, mert a kedves hallgatók nem látnak bennünket, csak hallanak.
1: Közbevágok, én tanúsítom, hogy csillogok a szeme.
0: Úgy örülök, hogy megemlítetted a jó Istent, Jézus Krisztust, hiszen te elsősorban plébános és pap vagy. Jó, most ebben a sorozatban azt halljuk tőled, hogy a különböző nosztalgia világslágerekről beszélsz nekünk, hazai és külföldi felvételekről egyaránt, de olyan jó és úgy örülök, amikor a teológiai tanítást is belecsempészed a kis ismertetőidben, és most olyan jó volt hallgatni, hogy ilyen szempontból is megközelítettük a hamarosan hallható világslágert.
1: Gondolom, hogy a dal szerzői nem ok nélkül választották a napot, mint égitestet is a dal címeként.
0: Szóljon akkor a California Sun, vagyis a kaliforniai nap című felvétel a Rivieras együttestől 1963-ból.
1: Mielőtt Marci elindítaná a felvételt, annyit hagyd tegyek hozzá, hogy egy amerikai rock együttes volt. Érdekességként ezt én úgy szereztem meg, hogy nem emlékeztem már a gyerekkoromból erre. Ellenben Tori Virtornak volt egy olyan műsorsorozata is, hogy ez volt a címe Verkli. Ördög Csilla volt a műsorvezetője, ő konferálta be. Én akkor éppen otthon voltam a plébánián, ez a túlszegi állomás helyemen történt, és próbaképpen elindítottam a magnót. Hála Istennek, amikor megszólalt, már beugrott az emlékeimből, és elmondhattam róla, hogy gyerekkorom óta ezt a dalt is csak akkor hallottam, amikor ott rögzítettem.
0: És most meghallgatjuk a folytatásban a California Sun, vagyis a kaliforniai nap című felvételt. A Rivieras együttes játszik 1963-ból.

0: Vajon milyenek lehetnek azok a kaliforniai lányok? Remélhetőleg, aki jól tud angolul, és érti majd a most következő dal szövegét, az választ is kaphat erre a kérdésre. De azért én felteszem neked is, kedves Laci atya, mit is tudhatunk meg a most következő dalból a kaliforniai lányokról? Mert hogy erről lesz szó a folytatásban.
1: Erre szorták mondani Böbe a kérdésedre, hogy passz.
0: Hát biztos dicséri a kaliforniai lányokat.
1: Gondolom.
0: Szépek, csinosak, mindig vidámak.
1: És a tengerparton, hiszen a Beach Boys együttes játszik, ott valóban a napfényben még szebbnek tűnhetnek. A dalról olyan különösebb emlékeim nincsenek, már arra sem emlékszem, hogy hogyan rögzítettem a gyűjteményembe, de most is elmondhatom róla, hogy mindig örömmel hallgatom, annyira tetszik.
0: És most meghallgatjuk a California Girls, vagyis Kaliforniai Lányok címmel a Beach Boys együttes felvételét 1965-ből.

0: Egy érdekes általános megállapítás lesz a most következő dalunk címe, amely szerintem csak a dal erejéig igaz, mert hogy ez a természetben nem fordulhat elő. Dél-Kaliforniában sohasem esik az eső, erről szól majd a most következő dal. Hát a valóságban biztos nincs ez így, de mit mondhatunk el a dalról?
1: Egy brit zenész és dalszerző énekelte, Albert Hammond. Érdekes módon nekem nem ez a dalat tetszik legjobban, hanem a Szabad Elektromos Zenekar című. Az is megvan a gyűjteményben, majd ha jó Isten adja, lejátszuk, de ebbe a témakörbe ez nem passzol. Ez a dal mégis azért annyira megnyerte a tetszésemet, hogy rögzítettem a gyűjteményemben, és megvan. Szerintem ez is nagyon-nagyon aranyos és nagyon kellemes. Érdemes meghallgatni, már erre sem emlékszem, hogy hogyan jutottam hozzá. Az rémlik a középiskolás koromból, hogy volt egy kollégista társam, Bundola Istvánnak hívják, aki azóta újságíró lett és főszerkesztő. Nagyon képbe volt már ő is középiskolás koromban ezekben a régi zenékben. Arra emlékszem konkrétan, hogy ő mondta meg pontosan ennek a dalnak a magyar címét, meg az előadóját. Így aztán megint csak nem okozott gondot, hogy meg tudjam szerezni.
0: Megszerezted, a magángyűjteményed része lett, így már most a Szent István Rádió magángyűjteményének része is, és meghallgatjuk most a folytatásban Albert Hammond dalát, melynek címe Dél-Kaliforniában sohasem esik az eső, vagyis It Never Rains in Southern California. Szóljon a dal 1972-ből.

0: Olyan sokat emlegettük már, és említést tettünk a Kansas City című világslágerről. Természetesen nem múlhat el ez a sorozatunk, úgyhogy meg ne hallgassuk ezt a dalt. Jó hírrel szolgálhatok, kedves hallgatóink, önöknek, mert hogy a folytatásban ez szól hamarosan. Laci atya, te szereted ezt a dalt?
1: Nagyon, egy is nagy kedvencem ettől az együttestől. Böbének említettem itt adáson kívül, hogy bementem a zenei szerkesztők szolgálati helyiségébe itt a rádióban, és a polcon találtam egy Les Humphreys Singers CD-t, amely válogatás. Érdekessége volt, szóval is tettem az akkor itt szolgálatot teljesítő zenei szerkesztőnek, hogy a CD-n ez a dal nem szerepelt. De hála Istennek nekem megvan. És egy olyan emlék jut erről eszembe, hogy általános iskolás koromban még középhullámú adásokból rögzítettem a felvételket kazettára, hogy szóltam róla, egy Philips N2205 típusú magnó készülékünk volt a családban, és édesapámtól kaptam ajándékba a kazettát, amire azt vettem fel, amit én szerettem volna. Nagyon jól emlékszem, hogy nyári szünidőben édesanyámmal elmentünk a termelőszövetkezetbe a földi eper földre, a földi epret kapálni. Az 5 órai tejában elhangzott ez a felvétel. Én kértem az anyut, hogy engedje meg nekem, hogy biciklivel gyorsan hazaszaladjak, rögzítsem, és utána visszamegyek, folytatom a kapálást, tehát segítek neki.
0: De honnan tudtad, hogy majd mikor hangzik el a dal? Azt az 1 órát végighallgattad?
1: Nem, hanem járt akkor nekünk a rádió és televízió újság, ami azóta már megszűnt. Ebben mindig előre leközölték a Petőfi Rádió könnyűzenei műsorainak a tartalmát. Nem mindegyiket, csak nagyobb részben. És mondanom sem kell, ha jól tudom, pénteki napokon jelent meg ez az újság. Amikor megjöttem, mindjárt úgy nekiestem, hogy szokták mondani, hogy rögtön néztem az egész heti könnyűzenei műsort, és ha találtam benne olyan dalt, amire vadásztam, azt ceruzával vagy tollal rögtön aláhúztam, és bekarikáztam a felvétel sorszámát. Innen tudtam meg, hogy ebben az adásban el fog hangzani.
0: De jó, hogy ezt elmondtad, mert valóban felmerül az emberben a kérdés, hogy honnan tudtad, hogy mikor adják le a te kívánságodat, és milyen sorrendben, de akkor itt a válasz a kérdésemre.
1: Igen, és egy érdekesség még a dolog kapcsán, hogy kerékpárral mentünk a földre dolgozni édesanyámmal, és ott vettem észre, hogy a karórámat otthon felejtettem. A másik szomszédunk egy néni volt, aki szintén kapált. Én rögtön éltem a lehetőséggel, és megkérdeztem, hogy van-e nála óra. Mondta, hogy igen. Külön kértem, hogy 5 órakor kezdődik az 5 órai teja. Körülbelül a 4.-5. felvétel volt, tehát 5 óra előtt 5 perce szóljon nekem, hogy gyorsan kerékpárral haza tudjak tekerni. A néni úgy kapált, hogy az egyik szem az órán volt, és úgy szólt nekem, hogy figyelj csak, itt az idő, indulhatsz. Édesanyám nem örült neki, annyit mondott, hogy nem biztos, hogy ezt más anyuka is megengedte volna neked, de azért jó szívére hallgatva megengedte. Így tekertem haza, rögzítettem, még középhullámú adásból monóban a felvételt, és az első dalok között volt, amivel már általános iskolás koromban gyarapodtam a gyűjteményt illetően. Későbbiekben aztán már ugye jobb minőségben sikerült ezt a rádióból megszereznem, mi is így hallgatjuk majd most meg.
0: Akkor ez egy nagyon értékes felvétel, kedves Laci atya, de jó, hogy elmondtad, milyen nehézségek árán szerezted meg ezt a felvételt. Hát ezen információk tudatában hallgassuk meg most a Les Humphreys Singers Kansas City című világslágerét. Szóljon a dal 1974-ből.
1: Előtte még megint hadd mondjak egy dolgot, amit most Böbe mondott, ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy pap barátom, kollégám, ő is Váci egyházmegyés, aki a műsorról meg a gyűjteményemmel kapcsolatban szó szerint a következőt mondta, már azt hiszem ezt emlegettük adásba, idézem a szavait, hódolatom az őrületed előtt.
0: Szóljon akkor a Les Humphreys Singers Kansas City című dalam.

0: Javaslom, hogy a folytatásban menjünk San Franciscóba. Én most ezt a kifejezést említem, de egészen pontosan a most következő dal címe is így hangzik. Menjünk San Franciscóba. Mit lehet tudnunk a dalról, kedves Laci atya?
1: Ezt a dalt nem én kértem a kívánság műsorban, erre emlékszem, de volt, aki erre emlékezett, nekem már nem élt az emlékeimben. Amikor hallottam, megint csak úgy adódott a helyzet, hogy otthon voltam a tószegyi plébánián, és próbaképpen bekapcsoltam felvételre a magnókészüléket. Amikor a dal felcsendült, hogy szokták mondani, cigánykereket vetettem örömömben, mert rögtön beugrott, hogy tény, erre a dalra jól emlékszem, csak már elhalványult az emlékeimből. Ebből adódóan nagyon örültem, hogy rögtön tudtam is rögzíteni. San Francisco kapcsán már egy dalt egyszer lejátszottunk a korábbi adásokban, annak csak ennyi volt a címe, a város neve, Scott McKenzie énekelte annak idején, ezt már hallhatták a kedves hallgatók, ezért ebből adódóan ezt most már nem választottam ebbe a témakörbe. De maradjunk továbbra is akkor ebben a városban, illetve utazzunk ide.
0: És hallgassuk meg a Let's Go to San Francisco, vagyis a Menjünk San Franciscóba című felvételt. A Flower Pot Man angol pop együttes dala szól 1967-ből.

0: Időzzünk még, javaslom, San Franciscóban, és tudjuk meg, hogy milyenek is azok a San Franciscói éjszakák, mert hogy erről szól a hamarosan hallható dal, amelyről mit tudhatunk.
1: Egy klasszikus együttes. Ha ennyit mondok a kedves hallgatónak, hogy Animals, azt hiszem mindenki felkapja a fejét. De nem a legnagyobb slágerük következik most a Felkelő napháza, hanem ez, amit Böbe konferált. Ezt a dalt megint csak úgy hallottam a Petőfi Rádió valamelyik műsorában, én erre szintén már így nem emlékeztem a gyerekkoromból. Szokták mondani, hogy próba szerencse, megint az volt, hogy így bekapcsoltam a magnó készüléket, és amikor elindult, akkor rögtön azt mondtam, hogy hogy ne kellene, kár lenne leállítani most a magnót, így aztán tudtam is rögzíteni. A kis könyvemben, ebben a Kicsoda a külföldi rockzenében címűben, erről az együttesről röviden csak ennyit találtam. Az Alan Price kombóból alakult 1962-ben Eric Burdon belépésével a 60-as évek egyik legjelentősebb angol rock együttese. A Felkelő nap háza című dalukkal kereken 20 éve futottak be. Ez 1982-es ez a könyv. Én azt hiszem, hogy hibás az adat, mert emlékeim szerint 1964-es a Felkelő nap háza című daluk, de most ezzel nem vitatkozom a könyvvel. Mondanom sem kell, hogy az a felvétel is megvan a gyűjteményben, majd ha jó Isten adja idővel azt is lejátszuk. Arról is úgy tudom, hogy egy népdal feldolgozása. Na de maradjunk a témánknál. A San Franciscói éjszakákhoz térjünk vissza.
0: Mert hogy meghallgatjuk ezt a dalt, amelynek pontosan ez a címe, San Francisco Nights, vagyis San Franciscói éjszakák, szóljon Eric Burdon és az Animals együttes közös dala 1967-ből.

Kedves hallgatóink, ezzel mai zenei időutazásunk, Utazzunk a világban a zene segítségével című sorozatunk mai adásának végéhez értünk. Köszönjük szépen, hogy ezúttal is velünk utaztak. Találkozunk legközelebb 2 hét múlva, és arra biztatjuk Önöket, legyenek akkor is utitársaink. Köszönöm szépen a beszélgetést és a zenei szerkesztést Széles László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy köszönöm a technikai munkatárs Bilincsik Márton munkáját. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kíván Önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Netrán István. Kollégáim nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berec Renátát hallják. A hírek után kezdődik az Erdőfohásza című magazinunk, melynek első felében az Akteleki negyedik somünnepre látogatunk, majd Tóth János Zoltán Eremit Lipsz kishaver című könyvének 10. része hangzik el. 14 óra 35 perctől Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunkban Anselm Grün a Szépség című művének 9. részét Varga Orsolya olvassa fel. Ezt követően a boldogságos Szűz Mária születéséről emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 14 és 15 óra között Tokai vételkörzetünkben sport és riport összefoglalónkat hallhatják. Kisújszálláson ugyanebben az órában először Gabriel Davos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási emelkedéseiből hangzanak el részletek. Ezután női magazinműsorunk következik, melyben a magyar királynékről szóló sorozatunk következő részét hallják. Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, ezúttal Merániai Gertrud életéről és a hozzá kapcsolódó legendákról beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
3: Merániai Gertrudis második Endre királyunknak volt a felesége, méghozzá az első felesége. Endre királyunknak három felesége volt egyébként, mert meghaltak a királyi hölgyek. Merániai Gertrudis az a királynénk és az az anya, akinek két lánya és három fiú gyermeke született, az egyik leánya pedig nem más, mint a mi Árpádházi Szent Erzsébetünk, a bizonyos rózsás szentünk.
2: 15 óra 5 perckor a Magyar Katolikus Rádió Templomtérkép című műsora szól, majd 15 óra 30 perckor a Hitvalló következik, melyben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival Jézus nagy örömhíréről és a 8 boldogság

0: Ról beszélget. A 16 órai hírek után a 7 évfordulója című műsorunkkal jelentkezünk. Mély bársonyos hang, összetéveszthetetlen előadásmód és időtálló szerelmes dalok. Barry White a 70-es évek szól és diszkó zenéjének egyik legnagyobb alakja volt. Zenéjében az elegáns hangszerelés, a romantika és a jellegzetes, mély énekhang különleges hangulatot teremtett. Mai műsorunkban Barry White amerikai énekes életéről hallanak ismertetőt, és dalaiból válogatunk önöknek. Ezt követi az Iránytű című ifjúsági magazinunk. A mai adásban Reiman Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével hívunk meg mindenkit egy háromállomásos templom túrára, ami most pénteken 16 órától kezdődik, illetve a Mimi applikációt is hallgatóink figyelmébe ajánljuk. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
1: További templomokat is bejárhatunk vele, csak úgy döntöttünk, hogy ketté fogjuk venni ezt a belvárosi túrát. Ugye most, ahogy említettem, a zsinagóga lesz, a belvárosi református templom és az evangélikus templom. Legközelebb pedig, ha minden jól megy, a most még felújítás alatt lévő ortodox templomba, a minorita templomba, illetve hát harmadiknak valószínűleg a Nagyboldogasszony székesegyházba, a görög katolikus székesegyháza fogunk ellátogatni. Ezeket az applikációban is végig lehet járni, és lehet róluk értékes vagy érdekes információkat olvasni.
0: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a korásti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk Rádiunk EGRI stúdiójából. 18 óra 35 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban a boldogságos Szűz Mária születéséről emlékezik meg Nihai dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök. Ezután a nap imájával jelentkezünk. 19 órakor híreket hallanak, majd Mustármag című műsorunk kezdődik, melyben az ecsédi motoros búcsút, valamint a polgármesterek találkozóját idézzük fel. Ezután esti mesét sugárzunk. 19 és 20 óra között Tokai Vétel körzetünkben a műsor első felében a balladát, mint műformát mutatja be dr. Hanisné Petróval írja, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezt követi környezetvédelmi műsorunk, melyben bemutatunk egy hulladékgazdálkodással foglalkozó óvodai mesesorozatot, és kedvcsinálóval készülünk a Bódva-völgyi maratonfutásra is. Ladányi Rolandot, amire Hunon Profit Kft. Igazgatóját hallják.
2: Nagyon nagy igény volt az óvodák részéről, de az akkori foglalkoztató eszközén, mivel nem tudnak írni, olvasni, hát nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese, ez egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos is, és amire jó, akkor egy mesepedagógussal egy saját mesét, ami Mukiról, a Mirónak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, a kollégáink, rakodók olvasták fel, kúgás autóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebben egy nagyon nagy média visszhang volt az országban.
0: Kisújszálláson ugyanebben az órában görög-katolikus összeállítást hallanak. A 20 órai hírek után Egyház Fórum című műsorunkkal jelentkezünk. Lothringer Éva szociális testvér a családi élet örökértékeiről és azok korunkban való megjelenéséről beszél. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További kellemes időtöltést kívánok önöknek. Berec Renátát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A kormány kiutasított Magyarországról 10 orosz diplomatát, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható, részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Hivatalos látogatása Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölte az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forstoffer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrad Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirendelőt ma délelőtt a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben emlékeztetett a vállalása, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. Úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. A Fidesz frakció vezetője szerint Rákosi Mátyás programnak kellene átnevezni a most bejelentett tervet. Bóka János rámutatott arra is, egy olyan falu is kap játszóteret az új tervek szerint, ahol egyetlen óvodás gyermek él, a program fedezetét pedig nem látják. Ennek mentén kritizálta az idei költségvetés módosítását is, amely szerinte súlyos forintmilliárdokat von el a vízügytől. Épp a Szent István által alapított vármegye kifejezés megszüntetése napján jelentik be már másodszor a Szent István vidékfejlesztési programot, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Hosszan sorolt az Orbán kormány vidékfejlesztési cselekedeteit a Magyar Falu programon és más egyéb intézkedéseken keresztül. Az országgyűlés később megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett döntöttek a miniszterelnöki fizetés csökkentéséről is, amely kimondja, a kormányfő illetménye bruttó 3.800.000-ről 2,5 millió forintra csökken, ha ő egyben országgyűlési képviselő is. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket. Majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálati függetlenség védelmét feladatú kapott grémium elnöke. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, miközben az élelmiszerek átlagosan 1,4%-kal olcsóbbak lettek. A sertéshús, a vaj és a tej ára jelentősen csökkent, ugyanakkor a kávé és több szolgáltatás, köztük a taxi és a színház is drágult. Havi alapon 0,2%-os áremelkedést mért a KSH, miközben a vezetékes gázára 10,9%-kal mérséklődött. Nem hozott diplomáciai áttörés Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak moszkvai és kijevi tárgyalás sorozata, közölte a Union hírőrnökség a Le Monde francia lapbeszámolója alapján. A két fél vasárnap utazott Kijevbe, miután Moszkvában több mint 3 órán át tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az orosz erők aztán újraindították a Kijev elleni csapásokat ma hajnalban, röviddel azt követően, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából, írta meg az MT. Történelmi 43,8%-os győzelmet aratott hétvégén a szélső jobboldali Alternatíva Németországnak a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományi választáson. Nem szerzett abszolút többséget, 39 mandátumhoz jutott a 83 fős parlamentben. Este már több ezeren tüntettek Berlinben az AfD ellen. A rendőrség nagyjából 5000 főre becsült az egyébként békés demonstráció résztvevőinek számát. A fő üzenet az volt, hogy nincs szükség fasizmusra. Visszavonja a tervezett védelmi munkacsoport létrehozását Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Több tagállam ugyanis azt jelezte, nem megfelelő az időpont a kezdeményezés elindítására. A munkacsoport az európai védelem hiányosságainak gyorsabb felszámolására dolgozott volna ki javaslatot. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A most következő riportban Aktelekre az augusztus 29-én megrendezett somünnepre látogatunk. A téma azonban nem a som lesz. A riporter Farkas Erzsébet.
2: Farkas Mártonnal a negyedik alkalommal megrendezésre került. Somünnepen találkoztam a koltai házas pár udvarán, és egy nem akármilyen asztal mellett beszélgetünk egymással. Azt olvasom, hogy csiga farm. Neked csigáid vannak, kedves Marci? Hány darab is?
3: Üdvözlök mindenkit! Igen, én csigákat tartok, tenyésztek, már hát kb. 5 éve.
2: Mert hogy hány éves vagy?
3: Én 17 éves vagyok.
2: Nagyon fiatal vagy, honnan jött ez az ötlet és a csigák iránti így nagy érdeklődés?
3: Hát már kisebb koromban is, amikor így eső után előbújtak a természetben a csigák, mindig kimentem, figyeltem őket, már akkor is vittem haza is, és úgy megtetszettek, megszerettem őket, aztán bejöttek az afrikai óriás csigák, abból is ugye lett egyre több, meg vízi csigáim is vannak már egy ideje, úgyhogy így egyre több csigám lett.
2: Na de hogyan szerezted meg ezeket a csigákat? Hogyan jutottál hozzájuk? Megvásároltad őket?
3: Igen, tenyésztőktől vagy tartóktól, akik például már megunták, nem akarnak csigát tartani tőlük. Van, aki ajándékba adta, van, akitől vásároltam.
2: Mert hogy van ilyen, hogy sokan érdeklődnek a csigák iránt, és vannak csiga tenyésztők hazánkban?
3: Igen, persze. Magyarországon jelenleg olyan 2-3 ezeren tartanak csigát, legalább.
2: Akkor ez egy elterjedt hobbi. Ha mi keveset is hallunk róla, de ezen számból én, ebből a létszámból én arra következtetek, hogy aránylag egy elterjedt hobbi.
3: Igen, azért sokan szeretik a csigákat, és sokan tartanak.
2: Most én itt vagyok az asztalod mellett, trópusi csigák, kagylók, még ilyen könyvvel is itt van az asztalon, tehát utána is olvasol akkor gondolom a történetüknek, kialakulásuknak, hogy úgymond kutatod is a csigák történetét. Jól gondolom én ezt?
3: Igen, igyekszek minél több csigát megismerni, illetve minél több dolgot megtudni róluk, akár trópusi vízi csigákról is, vagy trópusi szárazföldi csigákról is, például ugye az afrikai óriás csigák, de azok ugye vannak is nekem, illetve az itt őshonos csigákat is, tehát eső után én majdnem mindig megyek ki a természetbe, és akkor csigák után kutatok, és akkor szoktam így térképezni, hogy hol milyen fajokat találok.
2: Mi alapján lehet beazonosítani őket? Egyértelműen a házuk az árulkodó jel? Az alapján lehet meghatározni, hogy milyen csigáról is van szó?
3: Igen, hát leginkább a házukról, de azért a testük is azért fajonként eléggé különbözik, de leginkább a házuk.
2: Itt most milyen csigákkal érkeztél erre a somünnepre? Milyen csigákat látok itt én magunk előtt?
3: Afrikai óriás csigákat hoztam, 2 fajt. Az egyik fajból vannak növendékek is, illetve van 3 kifejlett példány is, illetve egy másik fajt is, ami a világ legnagyobb szárazföldi csigája. Belül egy kifejlett példányt hoztam el.
2: Itt vannak akkor most előttünk ezek a csigák az asztalon, és nem akár milyen műveletre készülsz. Szépen megfested, de csak a házuk csücskét különböző színekre. Miért is? Mire készülsz te most itt?
3: Egészen pontosan versenyeztetni fogjuk a csigákat.
2: Szó szerint csiga verseny lesz, hogy melyik csiga a gyorsabb, ugye? Erre lehet majd fogadni? Erre készültök, Koltai Gábor és te?
3: Igen, hát reméljük, hogy jól fog elsülni, és igen, fogadni is lehet majd, hogy melyik csiga lesz a leggyorsabb.
2: Van erre valamilyen taktika, valamilyen praktika, ami alapján, hogy úgymond ki lehet csalogatni a csigákat a házukból? Ugye van az a híres mondásunk, hogy csiga viga gyereki, ég a házad ideki, kapsz tejet, vajat, holnapra is marad. Szóval ennek a mondókának van valami jelentősége? Vagy üzenete?
3: Hát tejjel vajjal nem, de például párásítással, azzal a leginkább elő lehet őket, illetve hogyha a testüket kicsit simogatjuk, akkor arra is elő szoktak bújni, hogy megnézzék, hogy mi történik velük.
2: Most éppen ezek a csigák pihenő állapotban vannak? Ezt nyugodtan kijelenthetjük? Ilyenkor délután pihennek?
3: Igen, hát ugye ők alapvetően éjszakai állatok, tehát este kezdenek aktívak lenni, és másnap reggelig ők akkor élednek fel, és ők napközben alapvetően ők pihennek, szóval akkor nem is szoktak csúszkálni. Hát így párásítással, etetéssel azért elő lehet őket csalogatni, de éjszakai állatok.
2: Apropó, ha már etetés, hát mit eszik egy csiga? Mivel táplálkozik? Egy kis biológia óra.
3: Hát a csigák majdnem minden zöldséget, gyümölcsöt megesznek, illetve hát amit kertben is lehet szedni, leveleket, gyermekláncfűlevele, útifűlevele, úgyhogy ezeket fogyasztják.
2: Részben már a riport elején megkérdeztem tőled, de visszautalok, mert nem emlékszem rá, hogy válaszoltál volna a kérdésemre, miszerint hány csigád van neked? Hány csiga boldog tulajdonosa vagy?
3: Hát jelenleg olyan a kicsikkel, növendékekkel együtt 150-200 darab nagyjából az állomány, ugye a víziekkel, szárazföldiekkel együtt.
2: Mert hogy nagyon sokféle fajta csiga féle van, hogy ezt kijelenthetjük minden túlzás nélkül.
3: Így van, így van. Hát igen, szárazföldi csigából is, itt nálunk őshonosból is sokféle van, de tényleg világ más tájain is, illetve hát a vízekben is sok csiga él.
2: Honnan érkeztél ide az akteleki somünnepre?
3: Én Jósafőről érkeztem.
2: A közelből, a szomszédból?
3: Így van, a szomszéd településről, úgyhogy én ott élek, illetve ott van az én kis farmom is.
2: Szó szerint farm, mert hogy tenyészted is a csigákat? Ezzel is foglalkozol?
3: Igen, hát már egy pár éve én tenyésztem is őket.
2: Kicsit avasd be bennünket a kulisszatitkokba, amennyire lehet. Hogyan történik egy csiga tenyésztés? Lehet ezt szavakkal érzékeltetnünk?
3: Nem olyan nehéz egyébként. Hát ugye legalább két csiga kell, de ugye nekem egy helyen azért több mint kettő példány van mindegyik terráriumban, és ők ugye főleg ilyenkor a nyári időszakban ugye párzanak.
2: Nyáron párzanak a csigák?
3: Legtöbbször igen. Általában kétszer, tehát egy csiga kétszer egy évben, és ugye a párzás után, mivel ők ugye hímnős állatok, az a csiga, amelyek ugye a nőstény lesz, ő a tojásokat nagyjából egy pár nappal a párzás után a földbe beássa, be is temeti egy kis földdel, aztán ő ott hagyja, és kb. Egy két hét múlva kelnek ki a kis csigák.
2: Milyen nagyságúak az almok, az utódok száma? A csigáknál ez milyen nagyságrendű?
3: Hát így afrikai óriás csigáknál egy ilyen alom egy ilyen 20-30 kis csigát tartalmaz.
2: És sokan meg is érik közülük a felnőtt kort, életképes egyedek? Mit tapasztalsz a tenyésztéseid során?
3: Igen, hát vannak olyan csigák, amik kicsit lassabban, kicsit gyorsabban fejlődnek, de alapvetően igen, úgy mind megéri a felnőtt kort.
2: Apropó, ha már kor, akkor hány éves a legidősebb csigád? Meddig él egy csiga?
3: Hát a legidősebb csigám szerintem van olyan 5-6 éves csigám, és hát egy 10 évig elélnek úgy általában a csigák, ha jól vannak tartva.
2: És te jól tartod őket, minden nap gondoskodsz róluk, minden nap foglalkozol velük. Beszélni kell hozzájuk, vagy hogyan kell elképzelnünk a csigatartást?
3: Hát igen, igyekszek velük sokat foglalkozni. Minden nap érdemes őket párásítani, ugye ezeket az óriás csigákat. Leginkább este, vagy ugye kora reggel még ugye aktívak. Aztán én minden második nap etetni szoktam őket.
2: Két naponta eteted őket?
3: Két naponta szoktam, igen. És hát ugye másnap, amit meghagytak, azt ugye kiszedem, és egy bizonyos idő után ugye a talajt is cserélni kell a terráriumban, meg ugye párásítani nyilván, de azt már mondtam is szerintem.
2: És szépen tisztán tartod őket.
3: És igen, hát ugye a terráriumokat is azért belülről úgy tisztogatom, illetve ugye ezeknek a nagyobb csigáknak azért az ürüléke is nagyobb, azt is ugye el szoktam távolítani a terráriumból, úgyhogy nagyjából ezek a mindennapos teendők.
2: Fiatal vagy még, 17 éves, tanulmányaidat hol folytatod, és mik a jövőbeli terveid? A jövőbeli tervek között szerepel ezen hobbiszerű tevékenység a jövőképedben?
3: Szerepel mindenképpen. Jelenleg gimnáziumba járok, most kezdem majd a negyedik évemet.
2: Milyen szakon és hová?
3: Kazincbarcikán a Szalézi Szent Ferenc gimnáziumba járok, és emelt nyelvi tagozaton vagyok, és hát biológiai irányba szeretnék majd a továbbiakban menni. Van több terv is, aztán majd meglátjuk, hogy hol kötök ki.
2: Adja jó Isten, hogy sikerüljön ezen céljaidat és terveidet elérni. Köszönöm szépen a beszélgetést Farkas Mártonnak. Örülök, hogy találkoztunk. Sok sikert kívánok a csigaversenyhez. Itt már az induló 5 csigából 2 ki is bújt. Lehet, hogy már a harmadik is, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz ezen csigaverseny eredménye. Ezt majd a kedves hallgatókkal utólag osztjuk meg. Most azonban köszönöm szépen neked a beszélgetést, és további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
3: Köszönöm szépen. minden jót a hallgatóknak is. Köszönöm.
1: Farkas Erzsébet riportját hallották. Tartozunk még annyival, hogy elmondjuk, a csiga futamot a Piros Csiga nyerte meg. A csigának és tulajdonosának ezúton is gratulálunk.

0: Most irodalmi sorozatunk 10. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Laci bá hétfőn reggel bement a suliba, és elsimította az ügyemet a macával. Nekem nem is szólt. Fogalmam sem volt róla, hogy miben mesterkedik. Később elképzeltem szegényt, amint fölveszi az öltönyt, a nyakkendőt, mindkettőt utálta, aztán erőt vesz magán, és elindul egy eleve rossz ügyet képviselni. Miattam. Szeretetből. Az egyik osztálytársam édesanyja, aki szintén tanár volt a suliban, jelen volt a történteknél. Az öreg illedelmesen kopogott, benyitott a tanáriba, majd kedvesen mosolyogva közölte, hogy Gallus tanárnővel, Galuskával szeretne beszélni. Aztán csöndesen belekezdett. A gyerek hibát követett el. Megbánta a dolgot. Büntesse meg, rugassa ki az iskolából, vagy bocsásson meg neki. De nem mutasson neki rossz példát, mert egy tanárnak nem az a feladata. Mindenki a nagyapámnak gondolta Laci bácsit. A rokonsági, hozzátartozói viszonyt egyébként nem is firtatták, nem is kérdezték, mert annyira egyértelműnek tűnt a dolog. Az eset után pedig minden megváltozott. Azt nem mondom, hogy megkedvelt a maca, de legalább békén hagyott. Nem kellett évet ismételnem, a sok egyes pedig a későbbiekben sikerült kijavítanom. A nemes tőzeg időközben megtette a hatását. A neonhal ikrák, mint apró igaz gyöngyök, szépen feldíszítették a perlon vatta csomókat. A legtöbb helyen még a medencék aljára is jutott belőlük. Ami ezidáig csak az Amazonas mélyén kíváncsi tekintetek elől elzárva történhetett meg, az most, hála az öregnek, simán lejátszódott a szemünk előtt. Szaporodtak a neonhalak. A fürge mozgású hímek bájosan illegették, billegették magukat a fölötté megfontoltnak tűnő nőstények előtt, aztán mindketten remegni kezdtek, és minden egyes ilyen mozdulatsor végén jó pár megtermékenyített ikra hullott a vatta csomókra. Áhítattal figyeltük az eseményeket. Három férfi, egy öreg, egy fiatal, és egy szinte még gyerek, orrát az akvárium üvegfalához nyomva, tátott szájjal bámulta a csodát. A generációs különbségek eltűntek. Újra kisgyermekek voltunk mindannyian. Margitka néni is megérkezett. Csöndben, szinte lábújhegyen hozta be a szokásos lekváros buktákat, frissen, forrón, bőségesen meghintve porcukorral. Azért egyetek is, a halak majd megvárnak. Tisztára olyanok vagytok, mint a gyerekek. Zsörtölődött mosolyogva, aztán beállt közénk negyediknek. Laci bácsi alaposan felkészült a neonhal ivadékok fogadására. Papucs állatka tenyészetet állított be, igaz eleinte papucs állatkák helyett csak kerekes férgek tenyésztek az 5 literes befőttes üvegben. Az öreg karalábé szeleteket szárított az ablakpárkányon, ezek kerültek a befőttes üvegbe, amelyet alaposan feltöltött tóvízzel. Ezen szaporodtak el a kerekes férgek. Dögivel! Vakargatta az állát egy darabig, aztán módosított az összetételen. A banánhéj, réti széna és tóvíz kombinációja hozta meg a várva várt sikert. Beindultak a papucsok. Sőt, találtunk egy alternatív módszert is a papucs állatkák tenyésztésére. Margitka néni a születésnapjára virágcsokrot kapott. Annak rendje és módja szerint vázába tette, és gyönyörködött benne óraszám. Laci bácsinak viszont a virág vázában lévő víz keltette fel az érdeklődését. Ő abban gyönyörködött. Mikor legközelebb mentem, már a mikroszkóp alapvizsgálta a kissé büdöske folyadékot. Ezt nézd meg, intett magához, és átengedte a kémlelő nyílást. Papucs állatkák korzóztak a tárgylemezen. Helyben voltunk. Most már gyakorlatilag korlátlan hozzáférésünk volt a kereskedésben beszerezhetetlen egysejtűekhez, amelyek az ikrából frissen kikelő elúszó neonhal egyik legkedvesebb csemegéjét jelentik. Lemodelleztük az Amazonaszt. A banánhéjas szénás tóvizes kultúra talán még ennél is jobban működött. A papucs állatkáktól hemzsegő vizet átöntöttük egy hosszú nyakú boros üvegbe, a nyaki részbe egy kis vattát tömködtünk, a vatta fölé pedig állott ivóvíz került. Néhány óra alatt a zavaros tóvízből simán átevickéltek a vattán keresztül a friss vízbe, ahonnan egy pipetta segítségével könnyen kinyerhetők voltak. A virágvázás módszernél ugyanezt a kinyerési technológiát alkalmaztuk. Megvártuk, amíg a víz egy kicsit bezavarosodik, az öreg elsumákolt néhány víz cserélt a csokor alatt, és már is jöhetett a boros üveg. Ennél a módszernél is csak úgy nyüzsögtek a miniatűr eleség állatok. A kis halak 24 órán belül kikeltek. Volt néhány elfehéredett, terméketlen ikra, amelyeket egy vékony gumicső segítségével eltávolítottunk az akváriumból. Az ivadékok egyáltalán nem látszottak halaknak. Helyesebben fogalmazva, szinte egyáltalán nem látszottak. Csak feküdtek a medence alján, vagy függeszkedtek az üvegfalon. Napokon keresztül meg sem mozdultak, csak a rájuk világítottunk egy jó erős zseblámpával. Akkor vergődni kezdtek. Hatalmas hasuk, szigzacskójuk volt, ebből táplálkoztak egész héten. Aztán egy szép napon arra lettünk figyelmesek, hogy úszik az egész csapat, víz közt, normálisan, ahogy egy halnak úszni illik. Most jött el a mi időnk. Gyulával elvállaltuk a 8-10 medencében nyüzsgő porontyok élelmezését. Ebbe a feladatba természetesen az is beletartozott, hogy villámgyorsan kimerülő papucs állatka készleteinket még gyorsabban pótolnunk kellett. Gyula tehát elugrott a zöld elefántba, ahol emlékei szerint a pogácsák mellett mindig volt egy-egy csokor virág is a kockás abrosszal borított asztalokon. Lecsapott a vázákra, egy óra múlva már itthon is volt a bennük lévő víz, vagyis egy jó kis vödörnyi papucsállat. Az öreg időközben összerakott egy sóférek keltetőt, nem volt bonyolult, ehhez is csak befőttes üveg kellett, meg némi jódmentes konyhasó. A sóférek petéket, amelyek a nagy sóstó vidékéről származtak, Egyesült Államok, Utah állam, légmentesen záródó üvegcsékben tároltuk. Ha nem ért hozzájuk nedvesség, évekig elálltak, és bármikor kikeltethető volt belőlük egy tápanyagokban gazdag ivadék eleség. Az öreg bármit, bármikor, bárhonnan beszerzett. Zajlott az élet. Planktont szedtünk, akváriumokat takarítottunk. Elmentünk horgászni, megkerestük Gyulát, ha eltévedt a Hernád parton. Gyula simán el tudott tévedni bárhol.

0: Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 10. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Az erdőfohásza már a véget ért. Munkatársai voltak Farkas Erzsébet riportár, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Netrán István, valamint a műsorszerkesztője Tikovics Ernő. Az adást pénteken 10 óra 30 perctől újból meghallgathatják.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
2: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című írásának 9. részét Varga Orsolya olvassa fel.
3: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

A kora keresztény egyház Jézust szép fiatal pásztornak ábrázolja, aki szépségével vonza az embereket, és ezért nyomás nélkül tud vezetni és irányítani. A test védtelensége a kereszten teljesül be. Ott Jézus kiszolgáltatottá válik a világ önkényes hatalmának. Kifelé Jézus tehetetlen és esendő, ám éppen a kereszten dicsőíti meg őt Isten, s e dicsőség végeredményében a láthatóvá vált szeretet. Szeretet a beteljesülésig. A kereszten ragyog fel a legvilágosabban Isten szépsége. Ez paradoxon. Mi a keresztet Jézus kegyetlen szenvedésével kötjük össze, ám Jézus a szeretet beteljesülését látja benne. Amikor egy ember életét adja barátjáért, akkor az a szeretet csúcsa. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. A baráti szeretet szépsége tündököl fel számunkra a kereszten, s olyan dicsőség ragyog fel, amely más, mint a földi szépség. Jézus így könyörög utolsó imájában. Most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Jézus kereszt halálában olyan dicsőség válik láthatóvá, amely a halálon túl is tart. Ez Isten dicsősége, amely már minden teremtés előtt jelen volt, s amelyben Jézus Isten fiaként mindig is részesült. János a szeretet két másik képét is ismeri, amelyek a kereszten teljesülnek be, az odaadás és az átölelés képét. Bár a kereszt halál erőszakos halál, amely kívülről éri Jézust, ő aktív odaadásról beszél. Az életemet adom a juhokért, senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Jézus a szeretet és az odaadás cselekedetévé változtatja azt, ami kívülről éri. Ezzel elveszi annak külső hatalmát. Az odaadás szeretetté változtatja a kegyetlent, amely kívülről ér bennünket. A második kép az ölelésé. Azt mondja Jézus, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. A testtartás a kereszten, a kiterjesztett karok látványa, az ölelés testhelyzete. A kereszten Jézus átöleli az egész világot, átöleli ellentéteinket. Az ölelés mozdulata nem csak a szeretet kifejeződése, hanem a szépségé is. Ebben a gesztusban bontakoztatja ki Jézus valódi alakját olyan emberként, akit egészen áthatott Isten szeretete. Az ember lényegéből fakadóan kereszt alak, amely átfogja a magasságokat és a mélységeket, a hosszúságokat és a szélességeket. A kereszten Jézus az ember eredeti alakját jeleníti meg, és ezáltal felmutatja annak szépségét. Így módon változtatja János a kegyetlent, a kereszten felragyogó dicsőséggé. Maurus Krauss, aki az apátsági templomunk homlokzatán függő keresztet alkotta, ábrázolásával szépséggé akarta változtatni a szenvedést. A feltámadt Krisztust állította elénk, aki a kereszten átöleli az egész világot, és aki mindenkit, aki felnéz a keresztre, átölel mindazzal, ami van. A kereszt ugyanis éppen az ellentétek átölelését jelenti. Nem találjuk magunkat szépnek, mert sok mindent elutasítunk, amit magunkban észlelünk. Amit elutasítunk, az hiányzik szépségünkből. A kereszt mindent összeköt bennünk. A világosat és a sötétet, az erőset és a gyengét, az egészségeset és a beteget. Az éppen maradtat és az összetörtet, a megéltet és a meg nem éltet. Az élőt és a megmerevedettet. A sikerültet és a nem sikerültet, a tudatost és a tudattalant. János evangéliuma a hit iskolája. Itt a hit nem azt jelenti, hogy behunyom a szemem a negatívum előtt, és csak a szépre tekintek. A hit, amelyről János beszél, annak művészete, hogy az esendő, eltorzult, megbetegedett, sőt meggyilkolt testben még látom Isten dicsőségét. A szépségnek mindig köze van a szeretethez. Azáltal, hogy felismerem az emberekben az őket mozgató szeretetet, még a kifelé rútak is, látom bennük Isten dicsőségét és szépségét is.
A hit iskolája a kereszten éri el csúcspontját. Ám János arra szólít fel bennünket evangéliumában, hogy helyesen lássunk. Ez a tanítványok meghívásánál kezdődik. Az első két tanítványt, aki látni szeretné, hol lakik, Jézus az alábbi szavakkal hívja. Jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik. Azáltal, hogy látják, hol lakik Jézus és hogyan él, átváltoznak, tanítványaivá lesznek. Jézus ránéz Simonra, akit annak testvére András vezet oda hozzá, és Jézus ebben az emberben nem csak az árulót ismeri fel, hanem a sziklát is. Jézus látja benne az ember lényegét. Ezt János rövid idővel később e szavakkal írja le. Nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Nem csak Jézus szólít fel a látásra, hanem a tanítványok is figyelmeztetik egymást, hogy Jézusra tekintsenek. Így Fülöp azt mondja Nátánaelnek, aki úgy véli, hogy Názáretből semmi jó sem származhat. Jöjj és lásd meg! Nátánael hitre indul, mert Jézus legbensőjében látta őt. Jézus pedig ezt ígéri neki. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Maga Jézus hív meg bennünket arra, hogy új szemmel lássuk ennek a világnak a dolgait. Akkor mindenben Istenhez és Jézus Krisztushoz fűződő kapcsolatunk szimbólumát vesszük majd észre. Ez érthetővé válik, amikor Jézus ajtónak és igazi szőlőtőnek nevezi magát. Ha nyitott szemmel tekintünk a szőlőtőre, felismerjük, hogy épp úgy kapcsolatban vagyunk Jézussal, mint a szőlővessző a szőlőtővel. És ha nyitott szemmel tekintünk egy ajtóra, akkor meglátjuk benne a titkot, hogy Jézus ajtót nyit nekünk, saját szívéhez és Istenhez. Amikor a hit szemével nézünk a vízre, felismerünk benne valamit a Szentlélek titkából. A szenvedés történetet János néhány görög zarándokkal kezdi, akik oda mennek Fülöphöz és így szólnak. Uram, látni szeretnénk Jézust. Ám Jézus a búzaszemre irányítja a figyelmüket. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz. A görögök az ember Jézust szeretnék látni, mert hallottak róla. Jézus megmutatja nekik, hogy akkor látják meg titkát, ha nyitott szemmel tekintenek a búzaszemre. Abban felismerik, hogy Jézus keresztje nem dicsőségének ellentéte, hanem éppen a halálban ragyog fel az új élet dicsősége. A szenvedés történet ezzel az igével végződik. Látni fogják azt, akit keresztül szúrtak. A keresztül szúrásban látni fogják azt, amit Zakariás próféta jövendölt, Isten kijönti Jeruzsálem lakóira az irgalom és az imádság lelkét. És forrás fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak számára, a bűnösnek és a havi tisztulást szenvedőnek megmosására. A feltekintés a kereszten függő átszúrt Jézusra tehát a gyógyulás tekintete lesz. Isten szeretete ki fog áradni Jézus szívéből, hogy meggyógyítsa és megtisztítsa sebzett szíveinket. A látás minket is szeretetre akar indítani. Itt is újra felragyog a jánosi szépségszemlélet paradoxonja, mert hiszen felnézni egy átszúrt emberre nem éppen felel meg a szépségideálunknak. Inkább valami irtózatosat látunk, ám kifejezetten ebben az átszúrt emberben kell az embereknek észrevenniük a szeretet forrását, amely a megnyitott szívből árad felénk, és ebben a szerető szívben látják a valódi szépséget. Isten szeretetének szépségét, amely magát a szenvedést is átváltoztatja. A keresztre feszített dicsőségének szemlélése aztán a feltámadásban teljesül be. Mária Magdolna viszi a hírt a tanítványoknak a feltámadottal történt találkozásról. Láttam az Urat! A tanítványok, akikkel Jézus húsvét napjának estéjén találkozott, ugyanezekkel a szavakkal adják tovább élményüket Tamásnak, annak a tanítványnak,
aki a feltámadottal való első találkozáskor nem volt jelen. Láttuk az urat. Ám Tamás nem elégszik meg a többiek élményével, ő maga szeretné látni Jézust és érinteni sebeit. Jézus teljesíti Tamás kívánságát, megmutatja neki sebeit, és arra hívja, hogy helyezze bele ujjait. Ám a húsvéti történet a következő mondattal zárul. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek. Mi nem láthatjuk a feltámadottat, mint a tanítványok megtestesülten. Csak a keresztre és az üres sírra tekinthetünk, a szőlőtőre és az ajtóra, a forrásra és a kútra, a búzaszemre és a kenyérre. Ha hiszünk, mindenben látni fogunk valamit a dicsőségből, amely Jézus kereszt halálában ragyogott fel, azt a dicsőséget, amely végeredményben szeretet és mindent átváltoztat. Amikor János evangéliumáról, spiritualitásomnak szóló kihívásként elmélkedem, akkor mindenek előtt azt látom feladatnak, hogy Isten dicsőségét és szépségét éppen saját gyengeségemben és esendőségemben fedezzem fel. A törékenységben és a keresztben, amely újra meg újra keresztez engem és az életről alkotott elképzeléseimet. Éppen a kereszt szeretne felindítani egy mélyebb szépségre, lelkem szépségére. S a kereszt számomra meghívás, hogy azon emberek sorsában is, akiket kísérek, és akik gyakran megmutatják nekem életük összetört álmait és törékenységüket, felismerjek valamit a dicsőségből, amely a halálnál is erősebb szeretetben fejeződik ki. Amikor egy emberben felfedezek valamit a szeretetből, amely nem hagyja, hogy a halál legyőzze, akkor látom a szépség titkát, amelyről János beszél. Nem a szép esztétika világába menekülök. Saját világom valóságára tekintek, arra, amilyen, és mégis felismerem benne Isten dicsőségét, amely fölött nincs hatalma az emberi erőszaknak és a kegyetlenségnek.

0: Anselm Grün a Szépség című művének 9. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Kis boldogasszony ünnepe van, a boldogságos Szűz Mária születését ünnepeljük ezen a napon. Hazánkban és szerte a világon nagyon sok templom épült a kis boldogasszony tiszteletére. Ezen a napon, ezekben a templomokban és a Mária búcsújáró helyeken nagyon sok ember jelenik meg, hogy magasztalja Istent azért, hogy nekünk adta Máriát, aki azután édesanyánkká lett Jézus rendelkezése folytán, és közben járó anyai szeretete őrködik fölöttünk. Szeretnénk sokat tudni Mária gyermekkoráról. Az evangéliumok azonban semmit sem hagytak ránk. Mégis a korabeli kultúra és élet ismeretéből lehetőséget nyertünk arra, hogy legalább nagy vonásokkal meg tudjuk rajzolni Mária gyermekkorát. A kiindulási pontot az az áldozat nyújtja, amit Mária tisztulásakor mutatott be József a templomban. Ez az áldozat a törvény szerint egy egyéves bárányból és egy galambból állt, de a törvény hozzátette, ha nem áll módjában bárányt vinni, vigyen a fiatalasszony két galambot vagy két gerlicét. Ez az engedmény a szegényeknek szólt. Mária meg József két galambot vittek a tisztulási áldozatra, tehát nem tartoztak a jómódú emberek közé. Ez a szegénység lehetett az oka annak, hogy bár a család Dávid nemzetségéből származott, nem Betlehemben, Dávid városában éltek családi birtokukon, hanem megélhetés után nézve Názáretben telepedtek le. Ez a szegény család adja azt a hátteret, amelyben a gyermek Mária életét látnunk kell. A kislányok életkoruknak megfelelően részt vettek a házi munkában, s ha a családnak földje volt, dolgoztak a mezőn. Mária mindennapi kötelességei közé tartozott, amint elég erős volt rá, hogy gondoskodjék a család mindennapi víz szükségletéről, a falu forrásából. A vizet ő is, mint mindenki más, évezredes szokások szerint korsóban hordta a fején. Az iskolák a lányok előtt zárva voltak. A Magnifikát azonban az bizonyítja, hogy Mária ismerte a zsoltárokat, a prófétákat és más ószövetségi könyveket is. A Magnifikat azonban nem idézett gyűjtemény, hanem ószövetségi kifejezések szövedéke, amelyet Mária saját lelkéből spontán teremtett, részben bizonyára úgy, hogy nem volt tudatában annak, hogy szentírási kifejezéseket használ. A Magnifikát tehát nem igényelt iskolás képzést. Amennyi szentírási tájékozottságot bizonyít, azt Mária más úton szerezte meg. Ennek a tudásnak egy része biztosan a zsinagógai istentiszteletek folyamán jutott birtokába. Bármilyen kicsi is volt, Názáret imaháza volt, hiszen az evangélium is megemlíti ezt. A zsinagógában áldozatbemutatás természetesen nem történt, áldozatot csak az egy jeruzsálemi templomban mutattak be. Viszont több-kevesebb rendszerességgel szentírási szövegeket olvastak, Mózes könyvét, prófétákat, történeti könyveket. A szentírási szöveghez csatlakozott az építő magyarázat, amelyben sokat idézték a szentírási szöveget. A gyülekezet vezetője imádkozott.

Kolozsvárban is énekeltek zsoltárokat. Mária ezen az úton kerülhetett olyan bensőséges kapcsolatba zsoltárokkal, ahogy ezt éneke, a Magnificat mutatja. Mária egészen kicsi korától, a maga gyermeki módján is Isten felé fordultan élt, és neki szolgált, ahogy csak tudott. Ezt abból ismerjük, ahogyan az angyal által hozott üzenetre reagált. Nyugodtan nézett szembe Istennel és az ő akaratával, és igent mondott, amint az angyal megmagyarázta neki, hogy semmiképpen sem ellenkezik Isten akaratával, ha a Messiás édesanyja lesz. Ebből következtetjük, hogy állandó jelleggel Isten szolgálatában állt. Mária fiatal korába még egy kép illik bele, a zsinagóga látogatásán kívül. Mária a forrásnál. Ez a pont volt a faluban az a hely, ahol a hasonló korú lányokkal és fiatalasszonyokkal találkozhatott. Ennyit Mária gyermekkoráról. Minden ünnepnek, így Mária születése ünnepének is csodálatosan szép a zsolozsmája. Ebből idézek most, hogy lelkünk hangolódjék Mária iránti tiszteletre, szeretetre és Isten iránti hálára, hogy megadta Istenünk Szűz Máriát mi nekünk. A reggeli dicséret himnusza. Világ úrnője Mária, mennynek királyné asszonya, tenger tündöklő csillaga, csodálatos szűz és anya. Jelenj meg, kedves kisleány, rügyezz ki, gyenge rózság, nemes virágot hajts nekünk, Krisztust, ki ember, s Istenünk. Ma ünnepeljük, hogy közénk születtél és emlékezünk, hogy mély dicső törzsről fakadsz, s úgy jössz világra, mint a fény. Te általad mi földiek, így lettünk egyben égiek, nemes békédre békülünk, bár nem fogjuk fel titkodat. Magasztalják a századok a háromságos ég urát, ki így nagy névre méltatott, egyházunk boldog anyja vagy. Amen. Az antifónák, rövid olvasmányok, szintén dicsőítik ezt a napot. És természetesen, akinek születését ünnepeljük, Máriát. Születésnapja van a dicsőséges Szűz Máriának, aki Ábrahám utódai közül, Júda törzséből, Dávid nemzetségéből származik. Amikor megszületett a legszentebb szűz, akkor fény ragyogott a világra. Boldog nemzetség, áldott gyökér, és áldott a gyümölcse is. Ünnepeljük örvendezve a boldogságos Szűz Mária születését, mert ő közben jár értünk, Urunknál, Jézus Krisztusnál. A rövid olvasmány Mária gyermekéről, Jézusról szól, Izaiás prófétától származnak ezek a szavak. Vesszőkél majd Izáj törzsökéből, és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és a jámborság lelke, s eltölti őt az Úr félelmének lelke. Az Úr kiválasztotta őt magának, öröktől fogva kiválasztotta. Sátrában adott neki lakóhelyet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Születésed Isten szülő szűz, örömet hozott az egész világnak. Tőled született az igazság napja, Krisztus a mi Istenünk, aki megszüntette az átkot és áldást hozott. Legyőzte a halált, és nekünk örök életet ajándékozott. Az esti dicséret himnusza. Ó Isten szülő szűzanya, a földiek fénysugara, a szolga ember im szabad, s a fény fia lett általad. Királyi szűzlány Mária, Dávid házának magzata, de méltóbb nemességet ad minden ősödnél szent fiad. Ős gyökerünktől szabadíts, új szőlőtővé nemesíts, a benned újult földi nem királyi papsággá legyen. Oldozzák imádságaid, a vétkek súlyos láncait, juttasson minden érdemed nekünk az égben lakhelyet. Szent szűz, a háromság nevét dicsérjük mind, mert te az ég jóságának leggazdagabb, kegyelmi kincses háza vagy. Kisboldogasszony ünnepén, a Szent Mise könyörgésében így imádkozunk Istenhez. Kérünk Istenünk, add meg nekünk, házad népének, mennyei kegyelmed ajándékát,
hogy akik számára a boldogságos szűz, Isten anyaság

világában fölvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe, Krisztus a mi urunk által.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány kiutasított Magyarországról 10 orosz diplomatát, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható, részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Hivatalos látogatása Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölte az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forsthoffer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrad Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirendelőt ma délelőtt a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben emlékeztetett a vállalása, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. Úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. A Fidesz frakcióvezetője szerint Rákosi Mátyás programnak kellene átnevezni a most bejelentett tervet. Bóka János rámutatott arra is, egy olyan falu is kap játszóteret az új tervek szerint, ahol egyetlen óvodás gyermek él, a program fedezetét pedig nem látják. Ennek mentén kritizálta az idei költségvetés módosítását is, amely szerinte súlyos forintmilliárdokat von el a vízügytől. Épp a Szent István által alapított vármegye kifejezés megszüntetése napján jelentik be már másodszor a Szent István vidékfejlesztési programot, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője. Hosszan sorolt az Orbán kormány vidékfejlesztési cselekedeteit a Magyar Falu programon és más egyéb intézkedéseken keresztül. Az országgyűlés később megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett döntöttek a miniszterelnöki fizetés csökkentéséről is, amely kimondja, a kormányfő illetménye bruttó 3.800.000-ről 2,5 millió forintra csökken, ha ő egyben országgyűlési képviselő is. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket. Majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálati függetlenség védelmét feladatú kapott grémium elnöke. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, miközben az élelmiszerek átlagosan 1,4%-kal olcsóbbak lettek. A sertéshús, a vaj és a tej ára jelentősen csökkent, ugyanakkor a kávé és több szolgáltatás, köztük a taxi és a színház is drágult. Havi alapon 0,2%-os áremelkedést mért a KSH, miközben a vezetékes gázára 10,9%-kal mérséklődött. Nem hozott diplomáciai áttörés Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak moszkvai és kijevi tárgyalás sorozata, közölte a Union hírőnökség a Le Monde francia lapbeszámolója alapján. A két fél vasárnap utazott Kijevbe, miután Moszkvában több mint 3 órán át tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az orosz erők aztán újraindították a Kijev elleni csapásokat, ma hajnalban, röviddel azt követően, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából, írta meg az MT. Történelmi 43,8%-os győzelmet aratott hétvégén a szélső jobboldali Alternatíva Németországnak a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományi választáson. Nem szerzett abszolút többséget, 39 mandátumhoz jutott a 83 fős parlamentben. Este már több ezeren tüntettek Berlinben az AfD ellen. A rendőrség nagyjából 5000 főre becsült az egyébként békés demonstráció résztvevőinek számát. A fő üzenet az volt, hogy nincs szükség fasizmusra. Visszavonja a tervezett védelmi munkacsoport létrehozását Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Több tagállam ugyanis azt jelezte, nem megfelelő az időpont a kezdeményezés elindítására. A munkacsoport az európai védelem hiányosságainak gyorsabb felszámolására dolgozott volna ki javaslatot. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Nem a hamut kell őrizni, hanem a parazsat fújni. Hogy ne csak az, hogy mi volt régen, hanem mit tudunk mi ma megvalósítani ebből, és mit tudunk átadni a saját gyerekeinknek és unokáinknak. És itt nem csak a nemzetiség terén, hanem a hit terén is, mert sajnos sokan ugye a nemzetiségben, meg a szokásokba, hagyományok közé sorolják a hitet is.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Mohácson vagyunk, a mohácsi plébános Bacsmai László atya beszélgető társam. Itt vagyunk már másfél napja Mohácson, és nagyon rendes emberekkel találkoztunk lépten nyomon. Tehát ez egy olyan kedves, barátságos, sokszínű világ itt a Duna partján, hogy le a kalappal. Reggel kim voltunk szombaton a piacon. Hát ilyen piacon kevés városban van például, akkora élet volt, és olyan választék, olyan gyönyörű, barátságos kínálat mindenki részéről, meg emberek. Úgy érzem, hogy jó itt élni. Mik az ön benyomásai?
1: Hát igazából, ugye a mi polgármesterünk szokta azt mondani, hogy Mohács sok nemzetiségű város, ugye tehát a magyarok, a németek, a sokacok, illetve hát a cigányok vagy romák alkotják, és van is egy ilyen közös napunk, ami majd most szeptember 5-én lesz, minden évben szeptember első szombatján, amikor ilyen nemzetiségi, ősznemzetiségi napot tartunk. Eddig mindig a fogadalmi templomban egy ilyen közös szentmisével kezdődött, ahol különféle nyelven hangoztak el az olvasmányok, az énekek, és természetesen a misének a nyelve az magyar volt, de igazából ezt a sokszínűséget éltük meg, vagy éljük meg ott azon a misén is, meg a városban is. Tehát igazából itt az emberek, szoktam mondani, hogy ez vékony jég, hogy annyira szeretik a másik kultúráját is, hogy félő az, hogy nehogy feladják a sajátjukat. Én azt szoktam mondani, az a jó, ha a sajátomat szeretem, a másikét tisztelem. Mert ha sajátomat nem tudom szeretni, akkor a másik tiszteletével is gond lesz, de annyira nem szabad összemosni ez a internacionalizmus, egyesüljetek proletárok, hogy most mindegy, hogy micsoda, mindegyik azért tartsa meg a saját identitását, és ami a nemzetiségeknél fontos, és ez szerintem azért szívfájdalom, hogy a nyelvet az sajnos kezdik elveszíteni. A kultúra, az ének, a tánc az megmarad, sőt, az túl fog élni bennünket, míg a nyelv az kiveszőben van. Én magam horvát származású vagyok, magyarországi horvát, dráva menti, és amikor ide kerültem, ugye hát itt a sokacokhoz, gondoltam, hát akkor tudok én majd itt horvátul beszélgetni, de az idősebb generációhoz, ha szólok, azok beszélnek horvátul, vagy sokat szól, mindegy, én is átvettem most már az ő kiejtésüket, ami ível van elhelyett, és a fiatalabbak pedig hiába van horvát nyelvvizsgája, ha hozzászólok horvátul, magyarul válaszol. Tehát egy kicsit ez baj, viszont óriási nagy kincs. Például most volt a Néptáncfesztivál, 4 napon keresztül, 19-én volt vége, külföldiek is voltak, és ezeket az emberek nagyon szeretik. Szinte nincsen olyan hétvége, hogy itt nincsen valamilyen program. Vagy horvátok, vagy a németek, vagy a magyarok, vagy a cigány testvérek is valamit tartanak. Hol babfőző van, hol halfőző, hol dunai mosás, hol aratás. Igazából az emberek ezen...
2: Szeretnek élni az emberek.
1: Igen, de ezen keresztül valahogy úgy visszanyúlnak a hagyományokhoz, csak én mindig azt szoktam mondani, hogy a hagyományoknál is vigyázni kell, hogy nem a hamut kell őrizni, hanem a parazsat fújni.
2: Ez nagyon bölcs.
1: Tehát, hogy ne csak az, hogy mi volt régen, hanem mit tudunk mi ma megvalósítani ebből, és mit tudunk átadni a saját gyerekeinknek és unokáinknak. És itt nem csak a nemzetiség terén, hanem a hit terén is, mert sajnos sokan ugye a nemzetiségben, meg a szokásokba, hagyományok közé sorolják a hitet is. Mint hogyha az is olyan lenne, mint egy hagyományőrző.
2: Igen, amit a vitrínbe lehet rakni. horvát nemzetiségű atya. Hol született, hol látta meg a napvilágot?
1: Hát én Sejjén születtem, ez Dráva parti kisváros, de Dráva sztárán nevelkedtem.
2: Dráva sztára.
1: Sztárin horvátul.
2: Hát, akkor egy ferences plébánosa volt.
1: Orosgyevi László, ő keresztelt.
2: Isten nyugosztalja.
1: Igen, ő keresztelt engem, nála voltam első áldozó.
2: Kákonyi Asztrik festette ki a templomot.
1: Így van, és nála kezdtem el minisztrálni, és talán negyedikes voltam, amikor őt elhelyezték, és nekem addig nem volt ilyen fogalmam, hogy papot elhelyeznek, és akkor megtudtam, hogy elhelyezik, én annyira sírtam, hogy bebújtam az ágynemű tartóba, elégszem. Tehát nagyon-nagyon sajnáltam, hogy elhelyezték, de aztán helyette egy nagyon kedves Darabos Laci bácsit kaptuk, aki szintén úgy felkarolt bennünket, és majdnem azt lehetem mondani, hogy a pap is, lehet, hogy a Borosgyevi atyánál már kisgyerekkoromban kezdtem kvázi misézni a miséző pappal a anyukám, igen, meg a nagymamám ölébe, de a Darabos Laci bácsi az ő halálával, negyedikes gimnazista voltam, az ő halálával adta meg az utolsó lökést, amikor úgy az volt bennem, hogy meg akartam tőle kérdezni, hogy most merjen vállalni a papságot. És mire hazamentem volna, hogy megkérdezzem, mert ugye Győrből a bencések nem lehetett annyitszor hazajárni, addig meghalt. És a halálával az ő temetésén a búcsúztató pap azt mondta, hogy ő olyan, mint a labda az Isten kezébe, Kiszent Teréz mondja ezt a hasonlatot. És azt mondja, ez a labda most kiukadt.
2: Tovább kell, hogy pattanjon.
1: Pattogott az Istenért, belerúgtak, ugye a kommunizmusba be volt zárva a börtönbe, most ezért ez a labda kiukadt. Ez már nem tud pattogni az is, és akkor valahogy úgy éreztem, hogy légy helyette az én labdám. Tehát így adta meg a választ az ő halálán keresztül.
2: Hányat írunk, mikor érettség?
1: 84.
2: 1984, és akkor még visszamennék 4 évet, hogyan talált rá a Győri Bencésségre?
1: A Kneip István, dr. Kneip István, ő volt a pécsi püspöknek akkor a titkára, meg az irodaigazgatója, és ő is Győrbe járt. És mivel, hát én mindig is minisztráltam, és egyszer jött haza temetni. Így talán október körül.
2: Ő is sztárai volt?
1: Igen. És jött haza temetni, és 8-os voltam, és kérdeztetem, Lacikám, hova szeretnéd tovább megtanulni? Hát mondom, nem tudom. Azt mondja, nem szeretné a Győri Bencés gimnázium? Hát nem is hallottam, azt tudtam, hogy ő valahol messze tanul, de nem tudtam. Azt mondja, majd szombaton eljövök hozzátok, beszélek a szüleiddel. Eljött, és az én szüleim azt mondták, ahogy a gyerek akarja. Tehát rám adták a felelősséget, nem ők mondták, hogy mennyi, azt sem mondták, hogy ne mennyi. Anyukámnak nagyon fájt a szíve. Tehát azt én láttam mindig, amikor jöttek látogatni, neki a szeme tele volt könnyel.
2: Egyetlen gyerek?
1: Nem, volt egy öcsém, vagy van egy öcsém is, hál' Istennek, de akkor is én voltam az első
2: hát
1: gyerek.
2: De hát Sejjéről Győrbe eljutatni, hát és hogy lehetett eljutni egyáltalán?
1: Hát úgy, hogy anyukám, még ha indultak hozzám, akkor reggel 3-kor keltek, elmentek Sejjére kocsival, bevitték őket, a nagybátyám bevitte őket kocsival, onnan Szentlőrincig vonattal, Szentlőrincen megvárták azt a vonatot, abban az évben indult, amikor én kezdtem el 80-ba, ami közvetlen Pécs és Győr között. Főszálltak ott 5 óra 5-kor, és 9:30-ra értek Győrbe, és délután 5 óra 5-kor felszálltak a vonatra, és valamikor 11 óra vagy 10:30 körül ért Szentlőrincre, kicsit várni kellett, Selye, nagybátyám jött értük, és már éjfél után értek
2: nagyon
1: haza.
2: Jó. Mikor szentelték atyát?
1: 91-ben.
2: 1991-ben, pápa látogatásére.
1: Úgy van, emlékeztem is rá, mert most ugye most volt az évforduló, ott voltunk az első sorban, mi új misések, mert ez volt az ajándék nekünk, hogy az első sorban lehetünk a pápai szentmisén Esztergomba.
2: És akkor milyen állomáshelyek következtek, hogy amíg eljutunk Mohácsig?
1: Ott akkor már paksi káplán voltam 2 évet, majd utána 1 évet Szekszárdon káplán, ami nem értettem, nagyon nehezen tudtam megfogadni, miért kell káplánba káplánba tenni, miért nem maradhattam ott, ugye az első helyen az, amit az első szerelem.
2: Még a Mayer püspök volt a tébános?
1: Mayer püspök, a kezdetén volt a Mayer, akkor kezdte. Én voltam az ő első szenteltje, diakonusként engem szentelt először.
2: Értem, tehát nem Mayer volt a szexárdi plébános nem, már, hanem...
1: A püspök. Igen. Engem szentelt először diakonusként, negyedévesként. És akkor megkérdeztem tőle előző este, püspök úr, élesbe csinálja, vagy csak gyakorol rajtam? És akkor, hát persze, hát én mindig is ilyen közvetlen, mertem közvetlen lenni, azóta is. Igen. Na és akkor onnan, és én még így se kérdeztek meg, ugye az elsőnél ott volt a leves alatt, a leveses tányér alatt volt a dispozíció, ott tudtam meg. A másodiknál megkaptam levélbe, a harmadiknál előbb, hogy elhelyeznek Szekszárdról Felső-Szentmártonba, a szintén Dráva parton van,
2: igen.
1: Hat falu tartozott hozzám, kivéve az én szülőfalum, tehát a másik hat horvát falu, és ott előbb jelent meg az újságban, mint megjött volna nekem a levél, hogy elhelyeznek Felső-Szentmártonba. Ott voltam 9 évig.
2: Ott is káplán még?
1: Nem, plébános. Három éves káplánság után plébánosra lettem 6 községnek. És akkor utána 2003-ba, akkor hívott a püspök, hát hogy a Szekszárdról a Béla atya elkérte magát, és hát ő szeretne engem oda tenni. Én meg úgy nem nagyon akartam. Hát egy 1200 fős faluból egy 34 ezeres városba menni, hát félelmetes volt, annak ellenére, hogy voltam ott egy évet, ugye, tehát ez azért előnyöm volt. És hát addig-addig még előhozta azt a fegyvert, amit én kispapkoromban mondtam neki, hogy Takács püspök úr, aki az én lelkivezetőm volt Győrbe.
2: Takács Nándor?
1: Spirituálisként 2,5 évig, ő mondta, hogy a Jóisten oda küldi a kegyelmet a papnak, ahova a püspök helyezi. Na, ezt nekem szegezte, még az se hatott meg, amikor azt mondta, mit mondott Mária. Mondom neki, legyen meg a te akarod. Legyen nekem a te igéd szerint, hogy neked is ezt kell mondani, mondta ő. De ezzel, hogy oda küldi a kegyelmet, ahova a püspök helyezi. És akkor gondolkodtam, mondom, azért kegyelem nélkül még Felső-Szentmártonba sem maradhatok. És így mondtam igent Szekszárdra. Ott ugye 14 évet voltam, és az udvardi püspök úr, ugye amikor 2011-ben jött, hát akkor már mondta, hogy hú, hát hogy már több mint 10 éve vagyok itt, hát azért nem biztos, hogy ez jó egy helyen ilyen sokáig lenni, és akkor megegyeztünk 2016 őszén, hogy megyek, megbeszéltük, hogy hova, Paksra. A paksi plébános, aki itt most nyugdíjas, ő, mivel infarktusa volt, ezért kérte magát nyugdíjba, és megbeszéltük, hogy megyek Paksra. Oké. Erre 17 március közepén jött a telefon, ugye azt már tudta, hogy igen, mondtam, hogy elmegyek, csak nem Paksra, hanem Mohácsra.
2: Egy kicsit délebbre.
1: Igen, és nem jó augusztus 1-én, hanem április 1-jei hatállyal.
2: Ez nem vicc.
1: Ez lehet, hogy az akkori irodaigazgatónak volt a humora, hogy ezt írt, hogy április 1-i hatállyal Mohácsi plébánosra nevezem ki. Ja.
2: Jól érzi magát Mohácsi plébánosként?
1: Én mindenhol jól éreztem magam, itt is. Mindenhol vannak jó emberek, persze vannak nem kevésbé jók is, de én az az ember vagyok, egy kicsit optimista típus, hogy inkább próbálom észrevenni a jót. Néha persze, ha eljutnak hozzám hát ilyen nehezebb helyzetbe hangok, akkor az el tud szomorítani, de a sok jó, a sok jó mellett eltörpül.
2: Igen, tehát a mérleg serpenyőjében ebből több van.
1: Itt Mohácson, ami nekem nagy-nagy ajándék az, ahogy Szekszárdon is az volt, hogy volt egy, vagy van is egy élő házas étvégés közösség Szekszárdon is, és amikor ide kerültem, kiderült, hogy annak az első csoportnak 2013-ban én tartottam az első hétvégét Mária Gyűdön, akik már itt megalapozódtak, és már a negyedik házas hétvégés hétvégét tartották abban az időben, amikor én költöztem. És azóta 9 házas hétvégét tartottunk itt, a 2013 óta, tehát a 14 év alatt, tehát durván másfél évente alakul, és itt hazaérkeztem, mert szeretettel fogadtak, és én azt mondom, hogy az a pap, akinek nincsen közössége, az szerintem elszürkül. Tehát én is elszürkülnék, hogyha csak az lenne, ami kvázi a hivatalos elfoglaltságom. Hát nagyon sok, szoktam mondani, ez legalább még egy filia, mert ugye régióvezető pap is vagyok, tehát az elfoglaltságot jelent ez is.
2: Bacsmai László atyát kérdezem. Túl vagyunk a nagy évfordulós rendezvényeken, Mohácsi plébános. Korábban beszélgettem az előkészületekről, és általában Mohácsról, és kifaggattam az életútjáról. Túl vagyunk az 500. évfordulón. Az ünnepség hogyan zajlott így a plébános szemével?
3: Hát azt hiszem, hogy mi mohácsiak már rendesen úgy előestén kezdtük el ünnepelni, illetve készülni rá. A Zárda templomban 6 órakor férfi térdeplő rózsafűzér volt, ahol nem csak a mohácsi férfiak, hanem még Pécsről, Szekszárdról, meg a környékből is jöttek. Aztán 6:30 kezdődött a Szent Misa, mert Biró László püspök úr tartott, és ő inkább a Bátáról beszélt jobban, mert ugye Bátán készültek fel lelkileg, és indultak a csatába. Utána a misa után pedig vittük az oltári szentséget a csatatéri kápolnába, amely teljes egészében megújult teljes környezetével együtt, és amikor odaértünk, akkor a felújított stációknál elvégeztük a keresztutat, ez is a Mohács 500-al volt Jézus szenvedése, és a mi hazánk, nemzetünk Mohács volt így a középpontba. És akkor 9-től, hát majdnem 10 óráig akkor ilyen meditatív szentségimádást tartottunk. Itt a házasítvégés kórus nagyon szép énekeket énekelt velük együtt, természetesen mi is, és akkor mi papok meg közben szünetek voltak, meg kicsit elmélkedtünk. És utána 10 órától hajnali 5-ig volt jelentkező arra, hogy ilyen órás vagy félórás váltásokkal vírasztást tartottak ott a kápolnában az oltári szentség előtt. És akkor így érkeztünk meg ugye a napos napjához. Hát itt nekünk reggel még azért az utolsó simításokat kellett megtenni, mert ez egy ilyen forgó színpad volt, és a színpadnak az első fele be volt rendezve a miniszterelnöki beszédhez, és amikor ő befejezte, meg a kórus ugye befejezte az éneket, akkor a színpad megfordult, és már ott volt az oltár, akkor már csak ki kellett tenni a feszületet, meg az ambót, és akkor kezdődhetett a szentmise. Hát azt hiszem, a katolikusságunkat élhettük meg, hogy 20 körüli volt a püspökök száma, több mint 40 pap, aztán protestáns részről is voltak képviselők, református, evangélikus, esperes, meg lelkészek. Mi mindannyian a polgármesteri hivatalba öltöztünk, és akkor az ünnepség után mi már készen fel voltunk öltözve, és akkor indultunk, és 11 órától kezdődött ugye a Szent Mise, amely a Székely János püspök úr tartott, és aminek nagyon örültem, hogy Bábel Balázs, kalocsai érsek atya, aki a 39. utódja Tomori Pálnak, egy nagyon szép, összeszedett, de mégis lelkesítő, tehát nem csak egy történelem óra volt, hanem egy lelkesítő beszédet mondott. Nekünk is, de neki is nagy élmény volt.
2: És nagyon szép volt a koreográfia olyan szempontból is, hogy a végtisztességet, az újratemetést, azt pedig a tábori püspök végezte.
3: Igen, azt a Berta Tibor, talán alezredes, vagy nem is tudom milyen,
2: altábornagy,
3: valami ilyesmi. És itt azt kell tudni, mi együtt voltunk katonák a püspök úrral annak idején Marcaliba. Úgyhogy egy kicsit vissza is emlékeztünk rá, amikor beszélgettünk, hogy ki gondolta volna, hogy ő akkor nótafa volt ott, és amikor mondták, hogy mert ahol egy parancsért tette nótát, aztán nótáztunk, hogy vékony éjjel van a piros almára. Igazából inkább ezt énekeltünk, mint a felkommunista ifjak, mi indulunk, mert ugye ez lett volna a másik választás, de mi inkább a vékony héját énekeltük.
4: No, és akkor utána mi következett?
3: Itt igazából kétfelé, ugye vége volt a szentmisének, és akkor a mise után a temetési szertartás, ahol meglettek áldva a koporsóban lévő maradványok, illetve volt egy urna, ahol az ilyen törmelék vagy töredék csontokat tették be, tehát hogy semmi ne vesszen el azok közül, és igazából azt a fogadalmi templom Szent István oltára elé, ott csináltak egy urna helyet, és oda helyeztük el, hát oda a püspökök jöttek mindannyian, és a miniszterelnök volt állami részről egyedül ott, és amikor ott behelyezték az urnát, akkor ott is megáldotta, ugye, mint egy igazi temetésen a püspök úr, és közben meg fölrakták a kérre a többi koporsót, tehát azt a 10 koporsót.
4: Ami a csontokkal vitték, volt tele.
3: Igen, és azt vitték sátorhelyre, a sátorhelyi emlékhelyre, és akkor délután, hát megmondom őszintén, mi azt hittük 3-kor kezdődik, és hát mi ezért nem értünk oda, mert 3:10 értünk oda, de akkor már a miniszter úr beszélt, úgyhogy akkor már püspök úrral már nem is akartunk beöltözni, hogy ott oda sonfordáljunk, mert az egy kicsit méltatlan lett volna, de ott voltunk mi is, csak mi nem látszunk, mert nem értünk oda a 14:30-ra, mert nem tudtuk. Én mindalában is hozzánk az info jutott el, hogy 3 óra.
4: Igen, no, hát ez legyen a legnagyobb baj.
3: Tehát ott utána ugye a sírba tétel, a temetési szertartásnak ez a másik fele mondhatni, az volt ott a sátor helyen, amikor levitték oda az altemplomba, és ott elhelyezték. Este meg volt a Mohácsról szóló rockoperának az ős bemutatója, ami nagyon-nagyon nagy élmény volt, óriási nagy tömeg volt, tehát nem, az ülőhelyek nem voltak elegek, hanem még legalább ugyanannyi ember állt ott körülöttünk.
4: Nagyon szépen köszönöm ezt a visszatekintést, és akkor most már a boldog hétköznapok és a tanév kezdődik Mohácson is.
2: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Bacsmai László mohácsi plébánossal beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
5: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus nagy örömhíréről és a 8 boldogságról. A 2026. február 24-i adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Mennyei atyám, minden egyes reggel, amikor felébredek, tudom, hogy az a te ajándékod. Még ha fájdalom is van a testemben, és a terhek nehezednek az életemre, a szívem mélyén tudom, te vigyázol rám. A szereteted a viharban is csendes erőm. Nem tagadom meg a hitemet, mert te tartasz meg engem. Hiszek benned, Istenem, és bátran kimerem mondani, hogy soha nem hagysz el engem, és nagyon szeretsz, tudom és érzem. Köszönöm neked a hitemet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, a mai napon Jézus nagy örömhíréről fogunk beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy amikor valami nagy öröm ért titeket, meg minket, szeretnénk elmondani mindenkinek, aki kedves számunkra. Néha azonban alig találunk szavakat, ilyenkor hasonlatokat szoktunk használni. Például annyira boldog vagyok, vagy szárnyal a lelkem, vagy már fél méterrel a föld fölött járok, vagy még milyen kifejezések jutnak eszetekbe, mit szoktatok mondani, amikor nagyon boldogok vagytok?
4: Hogy velem van az Isten.
2: Hogy annyira jó érzésem van, így van. Sok más kifejezés is van annak érzékeltetésére, hogy valami rendkívüli öröm ért bennünket. Jézus már a legelső beszédében, amikor a názáreti zsinagógában szólt arról, hogy örömhírt szeretne átadni az embereknek, már akkor elmondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok örömmel van tele a szíve, és később is azt mondta, hogy elközelgett az Isten országa. Ez mit jelent, hogy elközelgett az Isten országa?
3: Vagyis közel jött hozzánk, itt van köztünk Isten. Az ő ereje és akarata működik mindazokban, akik elfogadják az üzenetét.
2: Aki megtér, boldog és teljes életet élhet. Igazából ez jelenti azt, hogy az Isten országa itt van köztünk, mert boldog és teljes életet élhet, illetve mit jelent még az, hogy itt van Isten országának örömhíre?
5: Isten országának polgára lehet.
2: Így van. Jézus nagyon-nagyon sokszor beszélt arról, hogy milyen az Isten országa. Ugye nagyon sokszor mi elképzeljük valahogyan az Isten országát. Én nagyon-nagyon sokszor szoktam azon gondolkodni, én magam is, hogy milyen lehet az Isten országa, milyen ország a mennyország. És akkor mindig arra gondolok, hogy ott már nincs ez a vitatkozás, nincs ez a veszekedés, nincsen a fájdalom, a szomorúság bennünk, hanem Isten országában, mivel Isten jelen van, ott nincs ok arra, hogy már mi szomorúak legyünk. És az is eszembe szokott jutni, amit a Szentírásból olvasok, hogy akkor majd a szemünkről letöröl majd az Isten minden könnyet, és hogy akkor már sem könny, sem fátyol nem borítja majd el így a tudatunkat és a szemünket, hanem színről színre láthatjuk az Istent, és ami ma még titok a számunkra, és amit nem értünk, hogy mi miért történik körülöttünk, ezekre mind-mind fény derül. Tehát mindent meg fogunk tudni érteni, és meg fogjuk tudni tapasztalni, azt, hogy Isten az életünk során melyik nehézséget vagy melyik örömet miért adta, és minden kérdésünkre meg lesz a válasz. És Isten jelenlétében valóban boldogok leszünk. És nagyon sokszor van az is, hogy tudjátok, biztos így van veletek is, vagy köztetek is, hogy szokták így várni az emberek, vagy szoktok arról beszélni, hogy milyen a mennyország, ti szoktatok róla esetleg, vagy gondolkodtatok már rajta, hogy milyen ország a mennyország?
3: Igen.
2: Szerinted milyen?
4: Sok jó cselekedet van benne.
5: Vagy ott csak boldogság van, nincs veszekedés, ki vannak békülve egymással, csak jó van, semmi rossz.
2: És a mennyország, ugye azt is tanultuk már, hogy ez nem egy hely, hanem mit mondtunk róla, hogy mi a mennyország?
5: Állapot.
2: Vagyis minek az állapota? Minek az állapota?
5: Az örök boldogságnak az állapota.
2: Így van. Ez az örök boldogság, amit mond a Szinti, ez egy picit már itt van a földön. Mikor szoktuk érezni, hogy itt van a földön a mennyország, vagyis az örök boldogság állapotában van a lelkünk? Amikor ilyen földön túli boldogságot érzel, amikor szárnyal a lelked, amikor azt gondolod, hogy hú, most annyira boldog vagyok, hogy így kicsordul a lelkem, annyira nagyon boldog vagyok. Ez sokáig szokott tartani, ez az érzés?
3: Nem.
2: Itt a földön nem. De most már értitek, amit akarok magyarázni, hogy ami itt a földön még nagyon picit érzékelhető, és nagyon rövid ideig tart, az az örökké valóság állapotába, az meddig fog tartani?
6: Örökké.
2: Így van. És Jézus sokat beszélt erről. Miért tudott Jézus beszélni a mennyországról, és arról, hogy milyen az Isten országa, és mi az örömhír? Miért tudott róla beszélni?
6: Ő az Isten egyszülött fia.
2: Így van. Tehát Jézus sok beszédet mondott, kiváló szónok volt, és az emberek őt nagyon szívesen hallgatták. Prédikációi közül kiemelkedik a hegyi beszéd. Hol hangzott el ez a hegyi beszéd?
3: Galileában. A Genezáreti tó partján hangzott el.
2: Ma egy liget és egy szép templom emlékeztet arra minket, hogy ez az esemény ezen a helyen történt. Jézus mit mondott a hegyi beszédben?
6: Jézus olyan útmutatásokat adott a hegyi beszédben, amelyek mind a mai napig utat mutatnak a hívő embereknek.

0: A hegyi beszédet 8 mondat vezeti be, melyek mindegyike valamilyen boldogságról szól. A mondások első fele egy-egy magatartást jelöl, a második rész pedig megmutatja, hogy Isten országa hogyan válaszol erre. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
1: Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
2: Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
3: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
4: Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
2: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
1: Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
0: Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttetek a prófétákat is. Isten országának beteljesülését Jézus hozta el. Aki egyedül Istenre épít, vagyis semmilyen nincs rajta kívül, elnyeri ezt az országot. Azt mondja Jézus, hogy aki sír, Jézus által vigasztalást nyer. Érdemes végigmenni a boldog mondásokon úgy, és megnézni, hogy milyen viselkedést vár el tőlünk az Isten, és hogy milyen jutalmat nyerhetünk el ilyen módon az ő országában. Ha ilyen szempontból nézzük meg ezeket a boldog mondásokat, akkor szeretném tőletek is megkérdezni, hogy nektek mi tűnik fel elsőként. Tőled, neked most mit üzen az Isten? Milyen viselkedést vár el tőled az Isten?
2: Legyen tiszta szívű.
4: Boldogok a lélekben a szegények, mert övék a mennyek országa.
0: Tehát úgy érzi, Tifi, hogy a lelki szegénység az, amikor nincsen semmije meg senkije valakinek, csak a hite, csak az Isten, annak az a jutalma, hogy majd övé lesz a mennyek országa, az örök boldogság. Ilyen szempontból kérdezem akkor, hogy neked melyik boldog mondás az, ami most leginkább megérinti a szívedet, és milyen viselkedést vár el tőled Jézus?
1: Boldogok a békességben élők, mert Isten fiának hívják majd őket.
0: És te is úgy érzed, hogy tőled azt várja Isten, hogy békességben élj. Roli?
3: Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
0: Tehát mit vár tőled Jézus?
3: Szelíd legyek.
0: Szintike?
2: Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
0: Tehát mit vár tőled Jézus?
2: Az, hogy ezen a földön lévő emberek ne legyenek szomorúak.
0: Így van, és mi lesz ezért a jutalmad?
2: Hogy engem is meg fognak vigasztalni.
0: Jézus még nagyon sokszor mondott beszédet, és nem csak a 8 boldogságot mondta el az embereknek azért, hogy megértsék, hogy milyen lehet az Isten és milyen az Isten országa, hanem példabeszédekben beszélt, tanította Jézus a népet. Beszélgessünk arról, hogy milyen példabeszédeket ismertek. Mindenki mondjon kettőt, jó?
1: Példabeszéd a jó pásztorról. Példabeszéd a szívtelen szolgáról.
2: Példabeszéd az okos és balga szűzekről. Példabeszéd az irgalmas szamaritánusról.
4: Példabeszéd a szemben lévő gerendákról. Példabeszéd a szőlőmunkásokról.
3: Példabeszéd az elveszett garasról. Példabeszéd a gonosz linceléről.
1: Példabeszéd a farizeusról és a vámosról. Példabeszéd az adóról.
0: Példabeszéd a talentumokról, és Jézus példabeszédet mondott a két fiúról. Ezek azok a példabeszédek, amelyekben Jézus azt fejtette ki, hogy milyen az Isten országa, és milyen tulajdonságai vannak az Istennek. Ezeket a példabeszédeket azért jó ismerni, és örülök neki, hogy ilyen sokat fel tudtatok sorolni, mert ezáltal ismerjük meg teljesen, és tárja fel magát nekünk az Isten, hogy milyen ő valójában. És az Isten képünk ezáltal nagyon-nagyon sokat tud formálódni, hiszen megtapasztaljuk és meglátjuk, hogy az Isten mennyire irgalmas, milyen jóságos, és mennyi szeretet van az emberek iránt, És nem csak az emberek iránt, hanem mi irántunk is, hogy az Isten minket végtelenül és minden emberi értelmet felülmúlóan szeret, ezek a tulajdonságai tárulnak fel számunkra, hogyha ezeket a példabeszédeket elolvassuk. Nézzük meg, hogy mi az az atyai ház. Mit jelent ez a kifejezés?
1: Az atyai ház kifejezés otthonunkat, a családunk, őseink lakhelyét jelöli.
0: Mi jut eszedbe róla?
1: Biztonság, emlékek, szeretet, közösség, meghittség.
0: Így van. Jézus üzenetének nagyon fontos eleme, hogy Isten országa nem a felhők fölötti menny, hanem annak az Istennek az otthona, akit így szólíthatunk meg, hogy atyánk. Ez a mi igazi atyai házunk, ahol mindannyiunknak van egy szobája, egy szeretetből előre elkészített hely. Az Úr imája a hegyi beszéd szívében van, ez az imádság, amelyben Jézus azt kéri a tanítványaitól, és azt kéri a követőitől, hogy ne bőbeszédűen fecsegve, hanem összeszedetten és szívből imádkozzanak. Hogyan szól az az imádság, amelyre Jézus tanította meg az embereket?
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
0: Így van. Ezt az imát tanította Jézus az apostoloknak, és azt mondta, hogy ezt imádkozzuk mi is, akik hiszünk benne. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy a mi

0: Értelme veszekedni? Van igazság itt a Földön?
1: Nincs.
0: Mert miért nincs igazság a Földön?
2: Mert Krisztus az út, az igazság és az élet.
0: Ki szokott megbocsátani a másiknak? Az, akinek igaza van?
2: Az bocsájt meg először, akinek a szívében sokkal több szeretet van a másik iránt.
0: Törekedjünk arra, hogy tudjunk megbocsátani egymásnak, törekedjünk arra, hogy ne a saját igazságunkat keressük, hanem a békesség kedvéért, azért, hogy a körülöttünk lévő emberek boldogok legyenek, legyünk képesek lemondani a saját igazságérzetünkről, a saját igazságunkról, és az Isten országának igazságát keressük életünk minden napján, itt a Nagybőjtben pedig különösképpen. Így áldjon meg és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káligárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diák.

diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. február 24-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A kormány 10 orosz diplomatát kiutasított, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A külügyminiszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabálya szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettes az MT érdeklődésére. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az országgyűlésben az ügyhöz kapcsolódóan Magyar Péter miniszterelnök. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be a parlamentben napirendelőtt a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalása, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. Úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. A Fidesz frakció vezetője ezt a tervet Rákosi Mátyás programnak kellene átnevezni. Bóka János rámutatott arra is, olyan falu is kap játszóteret a tervek szerint, ahol egyetlen óvodás gyermek él, a program fedezetét pedig nem látják. Kritizált az idei költségvetés módosítását is, amely szerinte súlyos forintmilliárdokat von el a vízügytől. Épp a Szent István által alapított vármegye kifejezés megszüntetése napján jelentik be már másodszor a Szent István vidékfejlesztési programot, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője hosszan sorolta az Orbán kormány vidékfejlesztési cselekedeteit, kiemelve a Magyar Falu programot is. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3 millió 800 ezerről 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket. Döntöttek arról is, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálati függetlenség védelmét feladatul kapott grémium elnöke. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levelet intézett a többi EP képviselőhöz, amelyben azt írták, véleményük szerint Magyarországon egyre súlyosabb antidemokratikus folyamatok zajlanak. A Tisza kormány alkotmányos puccsot hajtott végre és lebontja a demokráciát, jelezték. Hivatalos látogatása Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forstoffer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrad Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, miközben az élelmiszerek átlagosan 1,4%-kal olcsóbbak lettek. A sertés, hús, a vaj és a tej ára jelentősen csökkent, derül ki az Index összefoglalójából, amelyben jelezték, hogy ugyanakkor a kávé és több szolgáltatás, köztük a taxi és a színház is drágult. Havi alapon 0,2%-os áremelkedést mért a KSH, miközben a vezetékes gázára 10,9%-kal mérséklődött. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Ez Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, emlékeztetett Gajdos László. Nem hozott diplomáciai áttörés Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak moszkvai és kijevi tárgyalássorozata, közölte a Union hírügynökség a Le Monde francia lap beszámolója alapján. A két fél vasárnap utazott Kijevbe, miután Moszkvában több mint 3 órán át tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az orosz erők újraindították a Kijev elleni csapásokat ma hajnalban, rögtön röviddel azt követően, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából, írta meg a távirati iroda. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz majd az ég, így csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Délnyugat felől érkezik hidegfront, de a Dunától keletre ez még nem okoz változást holnap. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
7: A hét évfordulója.
8: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, a következő fél óra szerkesztőjét Túri Sarolytát hallják. 1944. szeptember 12-én született Barry White, amerikai énekes, zeneszerző, producer. A következő fél órában róla hallanak rövid összeállítást, és felcsendülnek legnépszerűbb slágerei. Ha tehetik, tartsanak velünk! Barry Eugene Carter néven született 1944-ben egy texasi kisvárosban, ám gyermek és tinédzser éveit édesanyjával és öcsével Los Angeles egyik legveszélyesebb negyedében, repszámokban a mai napig is a reménytelen gettó szinonimájaként szereplő South Centralban töltötte. Ugyan a helyi templom kórusában is énekelt, ám ideje java részét az utcán töltötte. 16 évesen pár hónapra börtönbe is került néhány gumiabroncs eltulajdonításáért. Befutott énekesként adott interjúiban White ezt a rácsok mögött töltött rövid időszakot mindig kijózanító hatásúnak nevezte, amely végül a helyes útra és a becsületes munka irányába terelte. Öccse Daryl nem volt ilyen szerencsés, őt egy bandaháború során halálos lövés érte. A kis Barry White hangja ugyanolyan volt, mint a többi korabeli gyereké. Kiskamaszként azonban egy reggel saját maga és anyja legnagyobb megdöbbenésére a minden fiatalt utolérő pubertáskori mutálás csodát tett a hangszálaival. Egyszerre hihetetlenül mély és puha hangja, a mai napig a könnyű zene egyik legjellegzetesebb áruvédjegye lett. Amint megszólal a tulajdonosának a Szerelem Rozmária becenevet biztosító bugó basszus, a hallgató egyből tudja, hogy csak is egy Barry White lemezzel lehet dolga.

Rendkívüli hangja ellenére Barry White-ot eleinte egyáltalán nem érdekelte az énekesi karrier. Első komolyabb lépéseit a zeneiparban a Love Unlimited női énektrió producereként és dalszerzőjeként tette meg. Az együttes szép sikereket ért el, így a jól kereső háttérember barátai unszolása ellenére sem volt hajlandó beállni a mikrofon mögé. Egészen 1973-ig. Ebben az évben jelent meg az első I've Got So Much To Give című lemeze, amely ugyancsak mérsékelt sikert ért el, ám ahhoz elegenőnek bizonyult, hogy meggyőzze Barry White-ot, énekesként is van keresnivalója a szakmában. Meglepő módon azonban a nagy áttörést egy olyan dal hozta meg, amelyen egy hangnyi sincs énekhangjából. Az 1974-ben felvett Love's Theme ugyanis egy teljesen instrumentális szám volt. A később a kísérőzenekarként működő Love Unlimited Orchestrával közösen felvett dallal Barry White bizonyította, hogy nem csak hangszálaival volt képes zseniális mutatványokra, hanem hangszerelni is kivételesen jól tudott. Ezt a dalt a diszkó korszak egyik elindítójának szokás nevezni, és még ha ezzel az állítással lehet is vitatkozni, azzal semmiképpen sem, hogy Barry White sikersorozata ezzel a dallal kezdődött meg.

A 70-es években Barry White ontotta magából rendre a slágerlisták élére ugró dalokat, amelyek bár egy kaptafára készültek, de egytől egyig kiválóan voltak előadva. Az ekkor kialakult Barry White hangzása klasszikus R&B-re és soul-ra épített, és ezeket aktualizálta a Love Unlimited Orchestra stúdiózenészeivel, különösen pedig a fúvós szekcióval. Az andalító dallamok szerzése mellett White szövegíróként is ekkor bontakozott ki végérvényesen. Az általa írt dalok szinte kivétel nélkül a szerelemről szóltak.

A 80-as években a közönség fokozatosan elfordult Barry White-tól, ám ez csak az enyhén csökkenő lemezeladási statisztikákon látszott meg, koncertjei világszerte hatalmas sikerrel zajlottak. Az utóbbi 20 évben ismét előrekapó karrierje során több mint 100 millió lemez adott el, ezzel a teljesítményével, valamint 106 arany és 41 platina lemezével minden idők legsikeresebb előadói között van. 2000-ben két Grammy-díjjal ismerték el tehetségét a legjobb férfi és legjobb tradicionális R&B előadó művész kategóriában. A 90-es évek végén aggasztó hírek kezdtek szállingozni az egészségéről. Először krónikusan magas vérnyomásáról, majd visszatérő vese bántalmairól. 2002. szeptemberében szélütés érte, amiből már soha nem sikerült teljesen felépülnie. Egy hollywoodi kórházban érte a halál, július 4-én reggel. Két feleségétől származó 8 gyermeke, egy törvénytelen fia és számtalan unokája volt. Az egyik legismertebb televíziós zenei műsor alapítója Dan Cornelius szerint Barry White egy valódi mester volt, amelyhez nem volt hasonló. A zenéje örökké élni fog, és nem szabnak neki határt az olyan stílusok, mint a diszkó, a soul vagy a hip-hop, mondta Cornelius. Kedves hallgatóink, a következő percekben pedig Barry White dalaiból válogattunk önöknek.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában Barry White amerikai énekesre emlékeztünk, aki 1944. szeptember 12-én született. További szép napot és jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében. A műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: Sziasztok!
5: Szeretettel köszöntelek titeket, a most következő műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Vendégünk lesz Reimann Zoltán, miskolcváros civil referense. Beszámolunk arról, hogy templomos túrával folytatódik a belvárosi helyismereti séta Miskolcon. Erre hívunk meg titeket, tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Zoli, a stúdióban, szervusz.
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
0: Pénteken templomokat lehet megismerni, miskolci templomokat. Ez a túra még mielőtt erre eltérnénk, nem az első lesz, ez egy sorozat, ugye? Mesélj a kezdetekről.
1: Igen, van egy új, ott kezdődik a történet, hogy van egy új miskolci applikáció, ez a Mimi névre hallgat, és a Play Áruházból ingyenesen lehet tölteni, bárki letölteti, és ennek van a különböző menüpontja. Az egyik menüpontja a kalandor menüpont, és a kalandor menüpontban helyismereti sétákat lehet tenni. Tehát ki vannak jelölve a pontok, ahol el lehet sétálni, ott van egy rövid bemutatás az épületnek vagy a helyszínnek, és akkor így gyakorlatilag idegenvezető nélkül egy jó pár tematikával be lehet járni a várost. Na most úgy gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha ezt élőben is megcsinálnánk. Volt egy első séta, egy belváros sétánk, azzal a Szerelmesek hídjától lementünk a Manyszoborig, színvaterasz, aztán fel a Három Rózsánál, fel a egészen a Aranyszarvas gyógyszertárig, ez volt az első része ennek. Most arra gondoltunk, hogy egy más tematikát, nagyon nagy sikere volt egyébként, tehát kb. 90 ember jött el erre a sétára, ami óriási szám, és akkor már az a nagyon meleg volt. Viszont akkor nem volt más program, most viszont rengeteg program van akkor, amikor lesz ez a második rész. Viszont ez is egy nagyon érdekes séta lesz. Három templomot, három belvárosi templomot fogunk bejárni. Ugye a zsinagógával fogunk kezdeni, ami önmagában is nagyon különleges, hiszen nagyon nem lehet olyan sokszor bejutni a zsinagógába, bár most pont a Sólet Fesztiválon be lehetett menni egyébként a hétvégén, de be is fogja neki mutatni a gyülekezet és maga magának, hát nem templom, a zsinagóga történetét a főrabbi Markovics Zsolt, úgyhogy abban a szerencsében lesz részünk. Utána átmegyünk a belvárosi református templomba, és ott én fogok beszélni a templom történetéről. Beszélünk a Eszter legendáról, megnézzük Bató Istvánnak a végrendeletét, és hát még van egy függőben lévő részlet, az egy kicsit nehézkes lenne, tehát a lehetőség lenne arra, hogy felmenjünk a híres Eszter harangoz, viszont ott egyszerre csak hárman tudnak fel is leközlekedni, és az nagyon időigényes, úgyhogy ezt majd én még kitalálom, hogy ez benne legyen, valószínűleg nem lesz benne, mert akkor a harmadik helyszíre nem fogunk odaérni, ami a belvárosi evangélikus templom, ott is a helyi lelkész Lukács Máté, vagy nem Lukács Máté lesz, hanem valami helyettese lesz, az a lényeg, hogy ott is fogunk kapni egy idegenvezetést, ott is megnézhetjük a belvárosi evangélikus templomot, ugye azt azért ritkábban látjuk, meg talán nyilván kevesebb evangélikus is van közöttünk, bár én egyébként egész gyakran, hiszen a három gyerkőcöm oda a Kossuthba jár, és ugye a fenntartója az evangélikus egyház, de nem tudok olyan sokat én se a gyülekezetről. És ugye ott van egy nagyon érdekes könyvtár is, ugye azt tudni kell, hogy 1878-ban a város első közkönyvtárát az evangélikus egyház nyitotta meg, úgyhogy ide a könyvtárba is betekintést nyerünk, úgyhogy így fog összeállni ez a túra pénteken.
0: Ez az applikáció, amit említettél a beszélgetésünk elején, ezeket a templomokat is tartalmazza? Tehát ha valaki nem erre a túrára jut el, hanem szeretné megnézni ezeket az épületeket, akkor megteheti és kap segítséget?
1: Igen, sőt, nem csak ezeket a templomokat, hanem még további templomokat is bejárhatunk vele. Csak úgy döntöttünk, hogy ketté fogjuk venni ezt a belvárosi túrát. Ugye most, ahogy említettem, a zsinagóga lesz, a belvárosi református templom és az evangélikus templom. Legközelebb pedig, ha minden jól megy, a most még felújítás alatt lévő ortodox templomba, a Minorita templomba, illetve hát harmadiknak valószínűleg a Nagyboldogasszony székesegyházba, a görög katolikus székesegyházba fogunk ellátogatni. Ezeket az applikációban is végig lehet járni, és lehet róluk értékes vagy érdekes információkat olvasni.
0: Hozzánélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Reimann Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével beszélgetünk. Templom túrára hívjátok, ha hívhatjuk így ezt a túrát, a hallgatóinkat is. Hol lesz a gyülekező, és hány éves korosztályt vártok? Tehát például nagyokat kell sétálni, hogyha valaki esetleg nem tud annyira mozogni, ő is mehet?
1: Igen, hát a zsinagógánál lesz ugye a találkozó 16 órától. Három helyszínen megyünk, ami nincs messze egymástól. Tulajdonképpen 600 méterre van a, vagy 500 méterre van a zsinagóga az evangélikus templomtól. Nagyon járkálni ott nem fogunk. Tehát főleg inkább leülni. Tehát egy-egy jó nagy pihenő után azt a kis távolságot szerintem bármelyik korosztály meg tudja tenni. Persze várjuk igazából a 0-tól 99 éves korig várunk mindenkit nagy szeretettel. Nyilvánvalóan az idősebb generációt fogja érdekelni ez a történet. Ugyanúgy, ahogy az első résznél is inkább az idősebb generáció volt jelen, de nagyon sok 30-30 év alatti és 30-40 év közötti fiatal is volt, sőt volt, aki kisgyermekkőccel érkezett, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, és azért is, mert ezek nagyon, nagyon ritkán tudunk bemenni ezekre a zsinagógába is, nagyon ritkán tudjuk megnézni Bató Istvánnak a végrendeletét, beleolvasni akár, illetve hát érdekességeket arról a református templomból, és az evangélikus templom meg amúgy is egy olyan kicsit zártabb, ugye eleve ott, ugye látjuk a tornyát mindig, de valahogy a belső udvaron kicsit elbújva, kicsit olyan misztikus az a templom nekem, ahová kicsit nehezebb bejutni, és hát ugye nagyon sok a római katolikusok vagyunk, és hát már csak azért sem jutunk el ezekbe a templomokba.
0: Mit vigyen magával, aki erre a túrára benevez?
1: Hát érdeklődést és jó kedvet, igazából azon kívül, vagy esetleg némi folyadékot, bár most már szerencsére nem lesz annyira meleg, mint az első eseményen volt. Nem kell hoznia semmit. Ja, bocsánat, de hogy nem. Nagyon fontos az útlevelét. Aki az első túrán volt, az kapott egy kis útlevelet. És azt mindenképpen hozza magával, mert azt alá kell írnom, hogy a végén a nagy sorsolásra bekerüljön a kalapba az ő neve is. Illetve aki volt olyan is, aki nem jutott útlevélhez és ott volt, annak viszek most pótlólag útlevelet. És hát aki még nem volt az első, annak pedig új útlevet adunk. Tehát senki nem marad útlevél nélkül, úgyhogy de akinek van, az mindenképpen hozza magával.
0: Mesélj erről a nyereményjátékról, mit lehet nyerni, és hány túrát kell teljesíteni?
1: Hát ez úgy van egyébként, hogy tehát aki a Mimi applikációban regisztrál, az minden túra után részt vesz egy sorsoláson. Tehát a múltkor is volt egy sorsolásunk, meg is volt a nyertese. Hát tulajdonképpen ilyen marketing eszközöket, azt hiszem ilyen telefontartót, be lehet állítani a telefont, és közben nézni egy filmet. Akkor volt benne egy Miskolc kitűző, volt benne az egyik könyvem, a Soltész Nagy Kálmárról szóló könyvem, tehát ilyen kis Miskolcos ajándékcsomagot kap, és a végén pedig mindenki belekerül a kalapba, akinek van útlevele, de aki a Mimi applikáción keresztül regisztrál, annak annyiszor pluszba kerül még bele a neve ebbe a kalapba, ahányszor ő a Mimi applikáción keresztül regisztrál. Tehát ezért érdemes regisztrálni, mert egyrészt az adott túra után is lesz egy nyereményjáték, és amikor a végén összegezzük az egészet, és a végén 5 alkalom lesz egyébként, akkor pedig duplán, vagy ahányszor a Mimiben regisztrált, annyiszor többször, akár 5-ször belekerülhet ebbe a kalapba a neve, és az már tényleg értékes könyvcsomag, vagy valamilyen csomag lesz, amit majd akkor fogunk összeállítani. Úgyhogy érdemes regisztrálni a Mimi applikáción keresztül, de érdemes csak úgy eljönni, mert akkor is részt vesz a sorsoláson.
0: Tehát most szeptember 11-én 16 órától kezdődik ez a túra, ez már a második lesz a sorban. Mikor lesz a harmadik, amit már említettünk, vagy érintettünk egy kicsit, tehát amikor a Minorita templomot is megnézzük, meg a Görög templomot?
1: Az nem a harmadik lesz, nem akartunk két templomosat egymás után. Az egy kicsit ilyen kulturális. Nagy vonalakban már az is megvan egyébként, de még ezzel nem egyeztettünk senkivel. De mivel 4 szem közt vagyunk, így elmondhatom, hogy valószínűleg a Zenepalotta, a Bábszínház és végül a Géniusz Könyváruház lesz, ahol külön kedvezményt is fognak kapni arra az alkalomra majd a látogatók, de ez még nincs leegyeztetve, ez valamikor október elején lesz valószínűleg ez a túra. Ez ilyen kis kulturális séta lesz, és valószínűleg utána lesz a második templomos túránk, vagy az utolsó lesz a második templomos túránk, ezt még nem döntöttük el, de az biztos, hogy a következő ez a kulturális tematikájú lesz.
0: Mikor lesz a vége, tehát ez az 5, ebben az évben befejezitek ezt az 5 túrát?
1: Meglátjuk, hogy fér bele a naptárba. Most is egyébként, ugye ilyenkor szeptemberben nagyon sok rendezvény van, most is próbáltuk ugye a naptárhoz úgy igazítani, hogy minél jobban elkerülje a többi eseményt, ami a városban vagy a vármegyében van, de nem lenne esetben sikerült, például most is ugye azért van egy kis ütközésünk az Arszakrával is, úgyhogy meglátjuk, hogy fér bele a naptárba. Hát tulajdonképpen, hogyha azt nézzük, hogy ez a második, ugye októberben harmadik, hát egyszerűen nem hiszem, inkább én ezt ilyen január-februárra kitolnám, mert decemberre már nem szerencsés, tehát akkor már rengeteg rendezvény van. Lehet, hogy már novemberben is, de vagy 3-4 alkalom biztos, hogy lesz ezzel együtt, az elsővel együtt ebben az évben, tehát ezen kívül még szerintem kétszer nekiindulunk majd valamilyen tematikával Miskolc belvárosának, vagy akár majd meglátjuk, hogy Lilafürednek, vagy akár, hogy akárhol is, de biztos, hogy lesz még valami.
0: Nem csak az Arszakrával, hanem a Cinefesttel is egy kicsit úgy ütközik, de ez talán lehetőség is, mert nem csak miskolciaknak szól ez a túra, ugye?
1: Igen, abszolút, tehát mindenkit szeretettel várunk. Ugye nem csak az a cél, hogy a miskolciak megismerjék, hanem az ide látogató turisták is. A Cinefest az szerencsére az inkább esti program, bár hát igen, már délután is, és főleg ugye a pénteki napon, de hát azért reméljük, hogy eljönnek sokan, és ugye az Arszakról lesz hétfőn egy ilyen zarándoklat is, ahová én szeretnék elmenni a Diósgyőri kezdettel. Az is egy nagyon szép túra lesz, úgyhogy az egy kicsit még passzol is egyébként ebbe a profilba talán, hogy most itt részletesebben megnézzük ezt a három templomot.
0: Zene után folytatjuk.

0: Reiman Zoltán, Miskolcváros civil referense a vendégünk, és 11-én pénteken 16 órától három templomot tekinthetnek meg hallgatóink is. Ezekről a templomokról és a zsinagógáról néhány szót mit érdemes tudnunk így kedvcsinálóként?
1: Igen, hát ugye mindegyik, gyakorlatilag ugye ezek a templomok, a zsinagógó és a 19. század végén épült. Ugye a belvárosi református templom az a gyakorlatilag a türelmi rendelet után, hiszen ugye volt egy olyan türelmi, volt az ellenreformáció után egy olyan időszak, amikor nem épülhetett római katolikus templomon kívül más az országban, de ugye 1781-ben volt ez a türelmi rendelet, és utána ugye

0: Miskolcon, hogy 1963-ban bontották le, a háborúban megsérült a másik zsinagóga, ez a Kandó Kálmán szakközépiskolába szemközt van az a parkoló a zeneiskola mellett, az valahol ott volt, ez egy nagyon szép templom, zsinagóga volt az is, de azt le kellett bontani, úgyhogy ez egy zsinagógánk volt, ugyanis hát Miskolcon nagyon nagy történelmi múltja van a zsidóságnak, hiszen többször is, 1850-ben és 1920-ban is Miskolc városának lakosságának 20%-át tették ki a zsidó vallásúak, és ugye ők építették gyakorlatilag a főutcának a 60-70%-át, az épületeinek a 60-70%-át, hiszen náluk volt a pénz, ők voltak a kereskedők, ők kereskedtek borral, meg minden egyéb mással is egyébként. És hát miután ők eltűntek sajnos a második világháborúban, ugye a vészkorszak, ahogy ők nevezik, gyakorlatilag ebből a 10.000 fős, mert akkor kb. 10-12.000 zsidó volt Miskolcon, ebből sajnos gyakorlatilag egy 1000 fő volt, aki túlélte ezt az időszakot, és annak is abból is jó pár százan kivándoroltak az Egyesült Államok vagy Izraelbe, úgyhogy egy nagyon kis zsidó közösségünk van jelen pillanatban is, akik egyébként nagyon komolyan ápolják a múltjukat, és hát nagyon vigyáznak az identitásukra. A belvárosi evangélikus templom ugye az a Lutherházban van ott a Városház téri után. Hát az evangélikusoknak is ugye gyakorlatilag a 18. század elejétől jelentek meg városunkban, inkább németek voltak, vagy akár felvidékiek, akik ezt a vallást gyakorolták. Ugye ezt a templomot is a 18. században építették. Ami érdekesség egyébként, hogy ugye volt nekünk egy evangélikus jogakadémiánk is Miskolc város történetében, aki Eperjesről költöztek ide, egy nagy múltú jogakadémia, ami ugye a második világháború után szűnt meg egy rendelet következtében, és hát például Csengei Gusztáv, akinek a szobra megtalálható a templom előtt, ő is egy híres oktatója volt. A Csengei Gusztáv volt például, kevesen tudják, talán a ballag már a Vén-diák meghonosítója Magyarországon, ez egy német ballagó nóta volt, és azt ültette át a magyar köztudatba. Úgyhogy igazából a magáról, az evangélikusokról én sem tudok olyan sokat, és mondom, ez azért egy kicsit furcsa, mert nekem a három gyerkőcöm az a Kossuthba jár, és hát mind a három, ugye az evangélikus egyház tartja fent az iskolát, és hát egy kicsit azért nekem olyan titokzatosak, de gyönyörű szép maga a templom, nagy a templom, és hát ahogy mondtam, a könyvtáruk az első volt, az első közkönyvtár volt Magyarországon, úgyhogy hát ez nagyon különlegessé teszi számomra ezt az egész előadást majd meghallgatni, és hát még mindenképpen hozzá kell tennem, hogy nagyon nyitottan állt hozzá mindenki az egész túra lebonyolításához, és hát külön megtisztelő az, hogy azt mondta Meleg Attila vezető lelki pásztor a belvárosi református templomban, hogy nyugodtan vezessem én, vagy mondjam, beszéljek én a templomnak a történetéről.
1: Menjünk tovább akkor a következő túrára is, tehát a másik három templomot is néhány szóban, tehát például a görög templomról mit érdemes tudnunk?
0: Hát a görög katolikus közösség is egy érdekes történet, ugye hát a görög katolikusoknak a magja, vagy a központja ugye Görömbölyön volt található, hiszen ott a ruszin kisebbség az, akik ezt a vallást gyakorolták. De hát nyilván Miskolcra is költöztek a görög katolikusok. Egy nagyon érdekes történet is volt az 1700-as évek végén. Akkor a tapolcai apátság a munkácsi püspökséghez került, akik görög katolikusok voltak. És hát a munkácsi püspökség, vagyis hát a tapolcai apátságnak a területe volt Mincent is. És ezáltal jogot formáltak arra, hogy azt a mincenti templomot azt görögkatolikussá tegyék. Tehát, hogy gyakorlatilag el akarták venni a katolikus egyháztól. Ebből óriási botrány lett egyébként, és a végül érvek és ellenérvek, hiszen gyakorlatilag görögkatolikusok alig voltak a városban. Meghagyta a tapolcai apátság kegyurának a munkácsi püspökséget, de a mincenti templomot nem engedte, hogy görögkatolikussá tegyék. Úgyhogy volt egy ilyen kis melléktörténet. De maga a Nagyboldogasszony székesegyház ugye az a 20. század elején épült, és hát egy csodálatos templom egyébként az is, hiszen ugyanilyen kis ikonok vannak benne, mint az ortodox templomban, és hát ugye most már nem is olyan régen, nem tudom pontosan a dátumát, de ugye székesegyházi rangra emelkedett, egy gyönyörű szépen fel van újítva, ilyen angyalszárnyuk, ugye fentről nézzük, akkor ilyen angyalszárnyuk lengik körül, körbe van kerítve, tehát egy nagyon szép, és most már helytörténeti emlék, hát gyakorlatilag most már több mint 100 éves az a templom is. Hát a Minorita templomról ugye a azt nagyon sokan ismerik. Ugye a egykori Nagyboldogasszony, érdekes, hogy a Székesegyháznak és ez a neve a Nagyboldogasszony templomnak a helyére épült, amit ugye egy 1544

0: egyes török csapás semmisített meg azon a területen, és hát ugye a minoriták a ellenreformáció idején 1715-6 környékén vették birtokba a területet, és 1734-ben azt hiszem akkor szentelték fel, akkor építették újra ezt a templomot, és hát azóta is a minoriták vezetésével működik ez a közösség. Hát az is egy csodálatos templom, a belső része is nem olyan régen megújult, úgyhogy azt is mindenképpen javaslom mindenkinek. A megtekintés egyébként úgy volt, hogy az első körben a minoritába is megyünk, azon csúszott el a dolog, hogy Szalkai atya mondta, hogy a pénteki napon, az iskolakezdés után már ott nekik 14:30-7 folyamatosan vannak gyerkőcök, és hogy az nekik nem jó, úgyhogy ezért majd őket egy szombati napon fogjuk meglátogatni, de a szombati nap például nem jó ugye a zsidó közösségnek, úgyhogy gyakorlatilag így el lesz osztva ez a dolog. Az ortodox templom szintén egy csodás templomunk, az pedig ugye jelen pillanatban nem látogatható még, felújítás alatt van. Krankül József parókus úrral beszéltem, és hát ő azt mondta, hogy hát reméli, hogy pár hónapon belül már el kellett volna, hogy készüljenek, de sajnos még szárad, nagyon nehezen szárad a belső rész, ugye teljes restaurálás és renoválás alatt van a belső rész, illetve a tetőszerkezetet is cserélik, úgyhogy ők is azért mondták azt, hogy most nem jó, de hogyha idén nem is, akkor megvárjuk mindenképpen az ortodox templomot, és akkor jövő év elején fogunk ellátogatni a másik három áramás helyre.
1: Mondjuk el még egyszer az applikációt, amin keresztül még több információt szerezhetnek ezekről a templomokról is hallgatóink.
0: Igen, az a Mimi applikáció. Ez egy ilyen kis Miskolc M-betűs egyébként a Google Play-ben, ezt mindenki letöltheti mindenféle díjazás nélkül, tehát ingyenes az applikáció. Nagyon sok információ vannak benne, hírek vannak, időjárás. Eleve a Minap oldaláról a cikkek azok abszolút rögtön átmennek a Mimi oldalára is, tehát friss híreket is olvashatunk folyamatosan, és hát van benne egy kalandor menüpont, ahol lehet a városban ilyen sétákat tenni. Szóval innen lehet letölteni, és ott van egy felület, amit rögtön kidob, hogyha az ember letölti. Ha ott regisztrál, akkor minden túra után sorsoláson vesz részt, külön sorsoláson, tehát ezzel ez a plusz, hogyha valaki a Mimi applikáción keresztül regisztrál, de amúgy a Facebook oldalon is mindenhol terjesztem egyébként, most a harmadik videó fog holnap kimenni. Videót is, eseményt is készítettem, tehát hogyha elismeret is ért a templomos túra, néven beírja valaki a Google keresőbe vagy a Facebookon, akkor ki fogja dobni, ott is lehet, meg lehet jelölni, hogy érdekel, vagy ott leszek, tehát az a felület is él, de egyszerűen aki azt mondja, hogy én nem jelölöm meg sehol, és nem regisztrálok sehol, de eljövök, ő is megteheti. Szeptember 11-én, most pénteken, 16 órakor találkozunk a zsinagógánál, és hát Markovics Zsolt főrabbi úr lesz az első előadó, ő fogja nekünk a zsidóság történetét és a zsinagóga történetét elmondani.
1: Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönöm szépen.
1: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Reimann Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével beszélgettünk. Belvárosi helyismereti sétára hívtunk meg titeket. Szeptember 11-ére templomokat nézhettek meg, és ismerhettek meg sokkal jobban. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
2: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. 10. alkalommal nyílt meg a közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Miskolcon. Tereptanári találkozót szerveztek a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen a szociális munka és a diakónia képzésekhez kapcsolódóan. Már Eger is a Horizont kerékpáros útvonal része. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit a közfoglalkoztatási kiállítás és vásár a Miskolci Szent István téren. A jubileumi rendezvényen mintegy 60 kiállító mutatta be a vármegye településeinek saját kézzel előállított értékeit, a házias ételektől a kézműves termékekig. A vásár megnyitóján Réti Pál, a Szociális és Családügyi Minisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, a standokon látható termékek mögött minden esetben ott van egy ember munkája és egy település közössége. A vármegyei tradíciókat felvonultató színes forgatag ma 18 óráig várja az érdeklődőket a megyeszékhelyen.
3: A Szociális és Családügyi Minisztérium képviseletében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a 10. Borsodabói Zempény vármegyei közfoglalkoztatási és kiállítás vásár ünnepélyes megnyitóján itt Miskolc szívében, a Szent István téren, és külön öröm számomra, hogy immár 10. alkalommal találkozhatunk ezen a rendezvényen. 10. alkalommal kapnak lehetőséget a vármegye települései arra, hogy megmutassák, mit hoztak létre, milyen tudást őriznek, milyen kezdeményezéseket valósítottak meg, és milyen eredmények születtek a közfoglalkoztatás keretében végzett munkából. És talán már éppen a 10. alkalom az, amikor különösen fontos kimondanunk, hogy ez a rendezvény már maga is hagyománnyá vált. Olyan hagyománnyá, amely évről évre összehozza a településeket, a közfoglalkoztatókat, a szakembereket, mindazokat, akik kíváncsiak arra, mi minden születhet a helyi közösségek munkájából. Érdemes végignézni a mai kiállításon, nagyon sokféle terméket láthatunk, és a sokféleség mögött sokféle történet is zajlik. És az a sokféleség mutatja meg a legjobban, hogy a közfoglalkoztatásnak nincs egyetlen arca. Ahány település, annyi lehetőség, ahány közösség, annyi ötlet, ahány ember, annyi tudás, annyi tapasztalat és tehetség. Van azonban, ami ennél is fontosabb. Amit ma itt látunk, az könnyű lenne csupán termékek soraként szemlélni, de egy kicsit mögéjük nézünk, akkor egészen más látunk. Látjuk azt az embert, aki reggel munkába indul. Látjuk azt, aki megtanul egy új munkafolyamatot. Aki először csak segít, aztán egyre többet tud, egyre önállóbbá válik, és egyszer csak már ő maga mutatja meg másnak, mit és hogyan kell csinálni. Látjuk azt is, hogy aki mindezt megszervezi és irányítja, megteremti hozzá feltételeket. Ezért minden egyes tár, minden egyes üveg lekvár, minden egyes kézműves termék mögött ott van valami, amit nem lehet vitrínbe tenni, és ez a munka becsülete. És talán ez a mai nap legfontosabb üzenete. Hogy a munka nem csupán egy feladat, amelyet el kell végezni. A munka lehetőség is. Lehetőség arra, hogy az emberek hasznosnak érezzék magukat, hogy újra kapcsolatba kerüljenek a munka világával, hogy tudást szerezzenek, tapasztalatot gyűjtsenek és közösséghez tartozzanak.
2: Zilahi Zoltán, Rudolf Telef polgármestere rádióknak bemutatta az önkormányzatuk legsikeresebb közfoglalkoztatási programját, a településen működő, saját gyártású utcabútorokat előállító üzemét.
4: Ismételten Rudolf Telep községi önkormányzata a Rudolf Telepen készült utcabútorokkal érkeztünk, padokkal, asztalokkal, virágtartókkal, magaságyásokkal.
5: Mióta készítik ezeket a termékeket?
4: 5. éve van folyamatos gyártás településünkön, és nagyon nagy örömöm az, hogy ez a kezdeményezés, ez ilyen szinten megindult, vagy fellendült. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a közfoglalkoztatásban dolgozók nagy része ebben az üzemben dolgozik, és örömmel tudok beszámolni arról, hogy fejlesztések is történtek köszönhetően a belügyminisztériumnak. Egy új üzemrész kerül majd hamarosan átadásra. Egyszerűen nem férünk már el a régi helyen, hála jó Istennek hozzáteszem, tehát én az a örömteljes és boldog polgármester vagyok, aki arról tud beszámolni, hogy nálunk nagyon jól működik a közfoglalkoztatási program. Visszatérve a beruházásra, hamarosan átadjuk, ugye az egyik épületben fognak a fémrészeknek az előkészítei és a hajlítások, a hegesztések folyni, a másik épületben pedig a festés és az összeszerelés.
5: Hány ember tudnak foglalkoztatni?
4: Jelen pillanatban most még, ugye még a másik üzemrész átadásra nem kerül, most 5 ember dolgozik az üzemrész.
5: Ők közmunkások?
4: Természetesen igen.
5: A közmunkaprogram már évtizedre is visszatekint önöknél?
4: Igen.
5: Mivel kezdtek?
4: Én az én időszakomról tudok beszámolni, én nagyon őszinte leszek, én próbáltam egy olyan piaci részt találni, ami későbbiek folyamán, ami a célunk is, hogy üzleti alapra tudjuk átfordítani ezt a munkaprogramot. Figyelemmel kísértem, ugye meggyőződtem arról, hogy a tapasztaltabb, okosabb, ügyesebb polgármester társaim mivel foglalkoznak. Aztán az egyik este kipattant az agyamból egy ilyen ötlet, hogy mi lenne, ha... És ezzel kapcsolatosan elindultunk, tájékoztattam természetesen a felettes szerveket, ahol zöld utat kaptam, hála jó Istennek, és utána ez már a múlt, és remélhetőleg majd a jövő lesz, hogy hova jutottunk el ezzel az üzemmel.
5: De az ötlet, az csak egy dolog, viszont itt olyan minőséget tapasztaltam, hogy itt látszik, hogy egy nagyon megtervezett profi munka áll ennek a hátterében.
4: Köszönöm, és megtisztelő, hogy észrevetted. Én a versenyszériából érkeztem, én egy nagy cégnél voltam projektmenedzser, hála jó Istennek technikából kettes voltam, úgyhogy volt egy icipici rálátásom. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek a jelenlegi kollégáimnak és kolléganőimnek, akik ebben a munkában vesznek részt, és nagyon őszinte leszek, nagyon sokat voltam velük együtt, tehát nagyon sokat tapasztaltunk meg, hogy a csöveket hogy kell lehajtani, hogy kell. Tehát voltak kezdeti nehézségek, igenis ott kellett lenni minden egyes nap. Van, mikor még most is én megyek be hétvégén lehajtani a csöveket nekik, hogy hétfőn tudjanak kezdeni. Hála jó Istennek ennyi megrendelésünk van, úgyhogy ezt szeretnénk bővíteni, és lehetőség szerint ezt minél tovább vinni.
2: Tereptanári találkozót szerveztek a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen a szociális munka és a diakónia képzésekhez kapcsolódóan. Az ilyen szakmai alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a hallgatók, az oktatók, valamint a gyakorlati helyek és az őket segítő tereptanárok közösen beszéljék át a gyakorlati képzés tapasztalatait és aktuális kérdéseit. Dr. Patyán Lászlót, az egyetem docensét hallják.
6: A szociális munka és a diakónia képzési programokat gyakorlatigényes képzésként tartják nyilván. Ennek van a követelményei, egyrészt, hogy a képzés teljes ciklusában gyakorlatot oktassunk, és ezen kívül egy összefüggő fél évben, nappali rendszerű képzésben, kb. Egy 500 órában, a levelező képzésben, ennek nagyjából a felében szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a hallgatónak, amivel tudja bizonyítani, hogy megállja a helyét a szakmában és abban a munkakörben, amire felkészül. Ezt a tereptanári felkészítőt mi azért szerveztük meg, mert ennek a gyakorlatnak a kereteit, a szakmai kérdéseit próbáljuk meg közösen egyeztetni. Ezen hallgatók vesznek részt, a gyakorlati szakemberek, akik a munkatársaink, illetve azok a kollégák, akik az intézményekből koordinálják ezeket a feladatokat. Hát ez egy nagy kihívás, ugyanis jobbára a megnevezett képzésekben, levelező képzésben résztvevő hallgatók vesznek részt, tehát igyekszünk olyan intézményeket bevonni a munkába, ahol a mi hallgatunk lakó környezetében vagy szakmai kapcsolatrendszerében tudunk találni neki gyakorlati helyet, hiszen a cél az a jövőbeli elhelyezkedés is lehet, vagy a karrierváltás, és hát itt tud a legtöbbet a szakmájáról is megtanulni. Ennek megfelelően mindig vannak új kapcsolataink, új munkatársaink, ugye itt egy intézményi megállapodás kötődik először a szolgáltatóval, a szociális intézménnyel, és utána pedig egy megállapodást kötünk külön a tereptanárral, aki a feladatot el fogja végezni. Tehát azon túl, hogy arról beszéljünk, hogy aktuálisan éppen milyen feladatokat kell a hallgatónak elvégezni a szakmai gyakorlaton, ez egy nagyon fontos esemény nekünk, ahol találkozhatunk a gyakorlatban dolgozó munkatársainkkal. Ők azok a kollégáink, akik komplettálják, teljessé teszik a szakmai képzést, és nagyon fontos az ő visszajelzésük arra vonatkozóan, hogy melyek azok a területek, ahol erősíteni kell, ahol fejlődni kell még. Az elmúlt időszakban sajnos a Covid óta inkább az online megbeszélések voltak jellemzőek. Most ezt a gyakorlatot törtük meg, és az lett a szándékunk, hogy személyesen legalább egyszer találkozunk. Nagyon messziről is ide jönnek, Pest környékéről is jönnek munkatársak, tehát legalább egyszer személyesen találkozunk, beszélgessünk közösen, illetve fűzzük szorosabbra a szakmai együttműködést ezekkel az intézményekkel.
2: Már Eger is a Horizont kerékpáros útvonal része, tájékoztatott a polgármester a Facebook oldalán. Wagner Ákos azt írta, nagy öröm, hogy ma Egerben köszöntettük a Horizont kerékpáros kalandtúra résztvevőit, egy olyan kezdeményezés újabb állomásán, amely egyszerre szolgálja a sportot, a természetjárást, a turizmust és a közösségélményt. Szeptemberben ugyanis 5 új szakasszal bővül a hazánk tájait felfűző kerékpáros túra. A most átadott 6., 7., 8., 9. és 10. szakasz mintegy 5300 méter szintemelkedést tartogat, miközben az északi középhegység több ikonikus vidékét is összeköti. Az útvonal az Upponyi hegység és a Lázbérci tájvédelmi körzet Erdeitől a Bükk-fennsíkon át vezet tovább Eger és a Mátra irányába, majd Salgó-Tarján környékén a Medves vidékére érkezik. Útközben számos 900 méter feletti csúcsot érint, a Kékes megmászásával pedig az ország legmagasabb pontján is lehet pecsételni. A Horizont nem egyszerűen egy kerékpárút, egy olyan rendszer, egy olyan fejlesztés, amely felfedezésre hív. Az ugyanezt a nevet viselő applikációt érdemes letölteni a telefonokra és nekivágni a távoknak, miközben pecséteket gyűjtetünk, akár csak az országos kék túrán. A Horizont a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, a KLND és az Aktív Magyarország együttműködésében valósul meg. Wagner Ákos polgármester bízik abban, hogy a Horizontnak köszönhetően egyre több kerékpáros fedezi fel Egert és a Bükköt, és reméli, hogy akik most innen Felső-Tárkány felé indultak, kellemes egri élményekkel gazdagodtak. Piros bükki fővonal, ezzel az elnevezéssel teljesítménytúrát rendez a Miskolci Székhelyű Zöld Sportok Klubja. Szeptember 12-én szombaton a Kisvasút Lilafüredi állomásánál lesz a rajt és a cél is. A túra célja a Bükk egyik leghosszabb egybefüggő főútvonala, a Miskolc és Eger közötti piros sávos jelzés egyik szakaszának megismerése. A távok 6, 12, 18 és 30 kilométer, a szintkülönbségek 150, 300, 600 és 1200 méter, a szintidők 3, 4, 6, illetve 9 óra, az ellenőrző pontok száma 3, 4, 6 és 9, a különböző szakaszokat 8, 9, 9 és 10, valamint 10 és 11 óra között indítják, nevezni a helyszínen lehet. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék így nem hullik, a szél sok felé felélénkül megerősödik. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-11, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 8-án kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A fizioterápia világnapját ünnepelték az Egri Markot Ferenc kórházban. Folyamatosan nyomon követi a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterület felügyelet a nyári őszi időszakban. Szeptember 10-én ismét a szakmák birodalmává változik Nyíregyháza belvárosa. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Szeptember 8-a a fizioterápia világnapja. Ezt a napot minden évben ezen a dátumon ünneplik, mivel 1951-ben ezen a napon alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége. A Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága immár második alkalommal szervezett ismeretterjesztő, valamint szakmai programsorozatot. Ezúttal a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet refektóriumában. Az esemény célja a szakma népszerűsítése, bemutatása, továbbá a lakosság és a betegek egészségtudatosságának, illetve egészségügyi ismereteinek bővítése. A fizioterápia az orvosi terápia legősibb ága. A görög eredetű elnevezés természeti energiákkal való gyógyítást jelent, hangsúlyozta Nagy Imola Laura, aki az Egri Kórház kardiológiai osztályán dolgozik gyógytornász fizioterapeutaként.
2: Szeretnénk egy kicsit a szakmánkat népszerűsíteni, ezen a napon egy kicsit nagyobb figyelmet kap maga a fizioterápia, ezáltal szeretnénk az emberek figyelmét is felhívni a munkánk fontosságára, hiszen részt veszünk mind a prevencióban, mind a különböző sérülések, betegségek kezelésében. Talán azt tudnám mondani, hogy minden ember más, minden betegség más, nem egy séma alapján dolgozunk. Talán a legnagyobb kihívás az, hogy ugye minden ember más, minden betegség más, egyénre szabadtan kell kezeljük a pacienseinket, nagyon nagy türelem kell hozzá. Mai napon az előadást tartok két kollégámmal együtt, akik szintén a kardiológia osztályon dolgoznak, és mi a szívinfarktus utáni rehabilitációról, edukációról fogunk beszélni. Sajnos nagyon vegyes a korosztályunk, tehát egészen fiataloktól kezdve, legyen szó 30 évesektől egészen a 60-70-80, akár 90 éves korosztályig. Sajnos ez a betegség mindenkit érint, úgyhogy minden korosztály, és legyen szó férfi és nő, megfordul nálunk.
1: A következőkben Elgera Katalin, az Egri Kórház központi gyógytornaszolgálat vezető gyógytornásza kiemeli a rendezvény fontosságát.
3: Szeptember 8-e a fizioterápia világnapja, amikor egy picit előtérbe kerülhetünk, mi gyógytornász fizioterapeuták, és egy picit közelebb hozhatjuk a lakossághoz is ezt a szakmát, ezt a hivatást, hogy mégis miről szól, mit csinálunk, mikor lehet hozzánk fordulni, milyen panaszokkal. Azt gondolom, hogy kevés olyan ember van, akinek nem tudnánk segítséget nyújtani, hogyha másért nem megelőzésben, mint gyógyításban és rehabilitációban is. Igazából minden olyan klinikum, nem tudnék olyan klinikumot mondani, ahol nincs szerepünk. A nőgyógyászattól a kardiológián keresztül a geriátriáig, tehát az idősekkel való foglalkozásig tényleg mindenhol szerepünk van. Ebben a kórházban egy éve dolgozom, előtte 11 évet voltam a rehabilitációban. Nagyon szeretem a munkámat, igen, kifejezetten hivatás a számomra, nem csak szakma. Nagyon szeretem, amit csinálok. Talán a legnagyobb kihívás az a folyamatos tanulás és fejlődés, hogy fel kell vennünk a ritmusát a különböző klinikumok a fejlődésének. Tehát ugyanúgy nekünk együtt fejlődnünk kell vele. Tovább tanulhatunk a felsőoktatási rendszer keretein belül, szerezhetünk MSC-t, szakgyógytornászi végzettséget, PhD-t, illetve lehet felsőoktatási rendszeren kívüli továbbképzéseken is részt venni, ezt különböző cégek biztosítják a számunkra.
1: Folyamatosan nyomon követi a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterületfelügyelet a nyári őszi időszakban. A hazánkban legelterjedtebb gyomnövény sok ember számára okoz kellemetlenséget, a lakosság körülbelül 20-30%-a érintett. A közterületfelügyelet vezetője Bodrói László arra figyelmeztet, amennyiben valaki nem írtja a tulajdonában lévő ingatlanján a parlagfüvet, akár komoly bírságra is számíthat. Idén eddig kevés bejelentés érkezett a nyíregyházi szervezethez.
4: Ahol kertet művelnek, akaratlanul is ki fog nőni a parlagfű, és ezért ilyenkor azt mondom, hogy az ember ezt nem kezelte már még a vegetációs idő elején, tehát május környéken, amikor az első szálak kijöttek, és ezeket akkor nem írtották ki tövestől. Ilyenkor már, hogy mondjam, egy kaszálás után, egy hét múlva az ismét olyan állapotban lesz, hogy pollent fog tudni szórni ez a növény. Magam is most egy jó pár helyen voltam kint, ugye nagyon sok helyen van vágva a tarló. De sok helyen ugye korán levágták a gabonát, levágták a buzát, hiszen most minden gyorsérésben volt. Ezeken a helyeken igenis, tehát ki fog nőni, és már látszik, hogy igen, sok helyen ki van nőve a parlagfű. A felügyelők ilyenkor fokozottan fogják nézni azt, hogy nem csak a közterületen, de olyan, tehát külső szántóterületeken, ilyen helyeken van-e parlagfűves terület, és ilyenkor jelezzük a megfelelő hatóság felé. Sok bírságot lehet kiszabni, például a helyszínen egy ilyen 50 forintos bírság, gondolom senkinek se este jó. Ha ez cég esetén van, akkor is ugye ez picivel több lehet a helyszínbírság. Vagy ha valakit esetleg eljárást kezdeményezünk vele szemben, akkor ugye helyi rendet alapján 200 forintig magánszemét lehet megbüntetni, céget pedig 2 millió forintig lehet bírsággal sújtani. Tehát azért mondom, ezek azért viszonylag magas bírságok. Ha pedig már olyan intézkedések előtt sor, ahol a kormányhivatalnak kell közbeavatkoznia, ott azért növényvédelmi bírság, meg a kényszerkaszálás, minden az azért milliós tételekre fog rúgni egy-egy terület esetén.
1: Szeptember 10-én ismét a szakmák birodalmává változik Nyíregyháza belvárosa. Negyedik alkalommal rendezik meg a szakmafesztet, amely már a térség legnagyobb pályaorientációs nagy rendezvényévé nőtte ki magát. A Kossuth téren egyetlen nap alatt találkozik a képzés, a munka és a gazdaság világa. A részletekről Enyedi György Mariant, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum szakképzési és felnőtt képzési vezetőjét hallják.
5: Szeptember 10-én immár negyedik alkalommal rendezzük meg a Szakmafest rendezvényünket, ami immár ugye már városi nagy rendezvényként van nyilvántartva. Idén is rengeteg kiállítóval, tematikus utcákkal, különböző interaktív bemutatókkal várjuk az érdeklődőket. Rengeteg gyár képviselője leszként, KKV-k is megjelennek ebben az évben. Színpadi műsorok is lesznek, úgyhogy készülünk és várjuk az érdeklődőket. Érdemes kilátogatni, mert ezen az egy napon nem csak az iskolák, hanem ugye a munkaerőpiacon a foglalkoztatók is megjelennek, egyszerre egy helyen vannak ott ugye a Kossuth téren, és ugye a tematikus utcáknak köszönhetőleg a szakmákkal úgy tudnak megismerkedni a szakmaválasztás előtt álló fiatalok, de akár a szülők, pedagógusok is, minden érdeklődő, hogy ki tudják próbálni, tudnak beszélgetni akár az iskolának az egyik tanulójával, tanárával, de akár az adott cég foglalkoztatójával is.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsetessék a Jézus Krisztus! A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a napokban tartotta őszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően idén ősszel is kihelyezett ülést tartott, amelynek ezúttal a Kaposvári Egyházmegye Bárdudvarnokon található Portapacis lelki gyakorlatos háza adott otthont. A püspökök együtt ellátogattak a Kaposvári Irgalmasságházába, valamint a Kaposmérő Baglason működő tanodába. Az ülésen részt vett az apostoli nunciatúra ügyvivője, Monsignor José Antonio Rodríguez García is. A püspökök megköszönték Bábel Balázs 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett érseket, Isten áldását kérve szolgálatára. A püspökök testülete döntése értelmében az Országos Lelkipásztori Intézetet a következő 5 évben is Fábri Kornél vezeti. A püspök marad a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok magyar küldöttje is. A püspökök testülete döntése értelmében a Szent Erzsébet rózsája díj átadásához kapcsolódó jótékonysági est kezdeményezettje idén a Bakony-Szücsön működő lelki rehabilitációs központ lesz. Az intézmény hiánypótló módon lelki rehabilitációs lehetőséget biztosított daganatos megbetegedésben, illetve más súlyos egészségkárosodásban, fogyatékosságban szenvedő gyermekek, felnőttek, valamint gyerekek esetében családjaik részére is. A hivatás éve országos megnyitójára december 12-én, 13-án Rábaketthelyen és Szombathelyen kerül sor. A tematikus év kiemelt eseményei lesznek az április 17-én Mátraverebély-Szentkúton megrendezendő országos minisztráns találkozó, illetve a május 21-i országos papi találkozó Győrben. A szervezők bátorítják az egyházi intézményeket és közösségeket, hogy kapcsolódjanak a hivatás évéhez saját programokkal és tematikáikkal. A püspökök testülete meghallgatta Benyusz Márta jogász katolikus gyermekvédelmi szakember beszámolóját. A kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság Európai Regionális Tanácsadója beszámolt a Magyar Katolikus Egyházban futó gyermekvédelmi programokról. Tájékoztatotta, nyáron hazánkban járt Luis Manuel Ali Herrera püspök a kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság titkárának látogatásáról, melynek során közösen áttekintették a Magyar Egyházmegyék által megvalósított gyermekvédelmi lépéseket, amelyeket a Szentszék illetékes bizottsága is elismer, illetve néhány további javaslatot is megfogalmaztak a lehetséges lépésekre vonatkozóan. A bizottság továbbra is együttműködik a Magyar Katolikus Egyházzal, nem ellenőriz, hanem az egész világegyház tapasztalatát hozzá hazánkba is. Egyúttal nálunk is keresik a jó gyakorlatokat, aminek célja, hogy még biztonságosabbá tegyük intézményeinket. Október 23-án, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján méltó ünnepség keretében emlékeznek meg a forradalom áldozatairól az MKPK tagjai. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik majd Budapesten az egyetemi templomban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel az 1996-ban megjelent Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevele után újra társadalmi témájú körlevelet ad ki, melynek bemutatója október 19-én lesz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai idén novemberben ad limina látogatást tesznek Rómában, melynek keretében 14. Leó pápa is fogadja a püspökök testületét. 2026-ban, tehát még idén, és ráadásul ebben a hónapban, szeptember 18-a és 20-a között lesz a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattás, az idei esemény házigazdája Kaposvár. A fesztivál központi programjai a teremtésvédelem, a család és a kultúra témája mentén szerveződnek, jelmondata pedig igazságosabb és testvériesebb világot. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. A 2026-27-es tanévet 4660 hallgató kezdheti meg alapmester vagy osztatlan képzésben, ami 611 fővel, azaz mintegy 15%-kal több, mint az előző évben, tájékoztat az MKPK. Idén november 21-én a Bokcsarnokban rendezik meg a Forráspontot. A 2018 óta megszervezett ifjúsági rendezvényen 2023-ban Ferenc pápával is találkozhattak a jelenlévők. A szervezők idén novemberben is zenés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással és szentmisével várják a gimnazista és egyetemista korú fiatalokat. Ezen a hétvégén, szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki Születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzat életvédelmében. A Mindenki Születésnapja séta szombaton 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program várja az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében, tájékoztat a Magyar Kurír. Idén, szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András Eger baktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét pedig főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz, mindenkit szeretettel várnak. A diósgyőri római katolikus templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 13-án délelőtt 10:30-kor a diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Szmutku Róbert nagybányai esperes plébános celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a Miskolci Mazsorett együttes felvonulása nyitja meg, majd a diósgyőri óvodák iskolák gyerekeinek műsorát követően fellépnek a Színvavölgyi Néptánc műhely álmi utánpótlás csoportjai, a Zenita zenével az ifjú tehetségekért alapítvány énekes növendékei, valamint a Ködmön formációs táncegyüttes. A kulturális programot a Latin Project koncertje zárja. A hagyományoknak megfelelően a plébáni előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark is várja a látogatókat. A búcsú 18 órakor a templomban szentmisével zárul. Salkaházi Sára a szociális testvért 20 éven, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros Esztergom budapestiesek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 évben vajon hányan választották őt védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek. Vívitányban szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kálvária dombon. Ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a Vívitányi Szent Anna templomban. Mindenkit sok szeretettel várnak. Szeptember 19-én szombaton 18 órától bibliai dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Szeptember 21-én lesz az Aviai Nagyszent Teréz harmadik egyházzenei találkozó Ináncson, a program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri főegyházmegyében több települése is ellátogat. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizáció szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobor atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik, másnap 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart, szeptember 21-én hétfőn Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg aztán 22-én kedden 17 órától az Egri Ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Egy különleges ünnepi előadással is készülnek 300 színjátszó részvételével. A családi nap programjának főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje lesz. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiunk pedig külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence is azon öt versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. A nyári zárvatartás után kinyitott az úszoda Ózdon. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon öt versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal egyben a világidei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A dobóatléta mellett további négy Európa-bajnokra lehet szavazni. A rudugró sztár svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. A nyári zárvatartás után kinyitott az úszoda Ózdon. Azonban, ahogy a strandon, ebben a létesítményben is gondot okozott az úszoda szagért felelős trihalometánok jelenléte, amelyet itt is a pótvíz szellőztetésével oldottak meg. Losonci Lászlót, az Ózdi Sport és Élményközpont műszaki vezetőjét hallják.
2: A meglévő úszodában egy kicsit bonyolultabb volt, mert padlófűtés van mindenhol. A Tammedencénél egy kicsit egyszerűbb volt a dolgunk, mert ott a túlfolyó víznek a bájújából le tudtunk jutni a pótvízhez, valamint az úszómedencénél ott kimértük a padlófűtést, és egy olyan helyet találtunk, egy kockát, ahol azt szépen kivéstük, és ott sikerült egy 110-es csővel lemennünk, és ott is kialakítani a légtechnikát.
1: Emellett általános nagy takarítást is tartottak, a kisebb kopóeszközöket javították, illetve tisztasági festést végeztek, ahol szükség volt rá. Az évelei leállás és a nagy karbantartás miatt a nyáron a gépházban nem kellett különösebb javításokat végezni. Így rendben elindulhatott a szezon a létesítményben, ahol augusztus 31-től az Ózdi Úszóklub is újra várja azokat, akik mozogni szeretnének, ugyanis az elmúlt hónapban szünetelt az oktatás és az edzés is. A foglalkozásokat délután és hétvégén tartják, a babaúszástól a versenysportig minden korosztály megtalálhatja a számára leginkább megfelelő programot. A babaúszást 4 éves korig szombat délelőttönként tartják, még a gyerek és felnőtt oktatás hétköznap délutánonként hétfőtől csütörtökig zajlik, 4:45 és 3:45 között. A beosztás egyébként rugalmas, alkalmazkodnak az igényekhez, természetesen a megadott keretek között. A kezdőktől fogva a versenysportolókig mindenki számára igyekeznek a felkészülésüknek megfelelő lehetőséget biztosítani. Siffer Tamást, az Ózdi Úszóklub elnökét hallják.
3: Várjuk szeretettel mindazokat, akik érdeklődnek az úszás sportág iránt, szeretnének megtanulni úszni, vagy csak azt szeretnék, hogy a gyermekük, ha elmennek nyáron vízközelben, akkor biztonsággal tudjanak úszni, vagy azért, mert ugye nyilván mivel minden izmot és légzőszervet is megmozgat az úszás, ezért nagyon egészséges, szóval mindenkit várunk szeretettel.
1: A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Az elmúlt tanévben is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerű foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést. A program a tanévben is folytatódik az iskolában, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
4: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van, Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben, próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk, szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Új összetételben tartotta ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyész Röplabda Klub Kazincbarcika sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
0: Nagyon-nagyon lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbarcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvényt szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jó kedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport

0: sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésen alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett immár 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós a Kazincbarcikai Labdarúgóklub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
1: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégákkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbarcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
0: Halász Béla, a Delfinvízi Sportklub elnöke kiemelte, a Kazincbarcikai vízi komplexum új lehetőségeket nyitott az utánpótlás nevelésben, miközben a sporttanács munkájában egyre nagyobb szerepet kap a sportágok közötti együttműködés és a közös programok szervezése.
2: Kiemelt szerepünk van az utánpótlás nevelésben, főleg a tau sportágaknak, így az együttműködés lehetőségei mindenki számára nyitottak. Ezt szeretnénk folytatni, és nagyon örülünk neki, hogy az együttműködésben arra is sor került, hogy a különböző ötletekkel, lehetőségekkel összeegyeztetve a városi támogatást is egy olyan formában használjuk fel, ami a leghasznosabb az utánpótlás nevelés szempontjából.
0: Kovács László önkormányzati sporttanácsadó szerint szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy aki egy sportágot elhagy, könnyebben találjon helyette másikat, így minél tovább a rendszeres sportolásban maradhasson.
3: Mindenkinek előzetesen kiküldtünk egy adatlapot. Az adatlap jó volt arra, hogy bepillantást nyerjünk egymás terveibe, mi az elképzelés a következő évre, és ennek alapján döntöttünk úgy, hogy meghatároztuk, hogy kinek mi az elsődleges célja, kinek mi a másodlagos célja, és próbáltunk egy olyan kompromisszumos helyzetet teremteni, ami mindenkinek megfelelő.
4: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, Rózsa Füzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Egyházközségi ma csoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk meg ostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk meg ostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk meg ostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy beteg egri nagymama és egy beteg mezőkövesdi édesanyja gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását és a Jóisten segítségét megpróbáltatásaiban. Ugyanebben a tizedben egy nagymama gyógyulásáért és egész családjáért kérjük a szűzanya oltalmát és közbenjáró segítségét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdődik.

0: be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy bükkábrányi család hálát ad a szűzanyának az eddigi kapott kegyelmekért, és kérik további pártfogását, oltalmát. Ugyanebben a tizedben egy édesanya hálát ad a szűzanyának fia gyógyulásáért, és kéri további oltalmát életére, valamint kéri a közbenjárását, unokaöccse testi-lelki egészségéért, és hogy emlékezete visszatérjen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét, testi-lelki egészségéért, és a gonosztól való megszabadulásáért, valamint imádkozzunk egész családja testi-lelki egészségéért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatal nő testi-lelki egészségéért, és élethelyzetének kedvező alakulásáért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Egyházközség imacsoportjával imádkoztunk együtt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták hagyományos országos zarándoklatát Mátraverebély-Szentkútra szeptember 19-én és 20-án. A meghosszabbított jelentkezési határidő szeptember 10-e, azaz csütörtök. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Élseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A külügyminiszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese az MT-nek. Kis Benedek József szerint a Tisza kormány teljesen jogosan utasított ki 10 orosz diplomatát, akik a közlemény alapján tehát diplomata fedésben lévő hírszerzők lehettek. A biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt mondta, mindez várható volt, hiszen az orosz hírszerzés régóta aktív Magyarországon, és már évekkel ezelőtt is indokolt lett volna a lépés. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz frakció szerint terelés az orosz diplomaták kiutasítása, a költségvetés helyzetéről és a be nem tartott ígéretekről így nem kell beszélni. A KDNP pedig a lépés beláthatatlan következményeitől tart, Oroszország a földgáz és kőolajimportban továbbra is megkerülhetetlen, és egy elhamarkodott diplomáciai lépés könnyen a magyar családok energiaszámláin csapódhat le, fogalmaztak. Pozitívan értékelte Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását, tudatta az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatják, mondta Yuri Usakov, a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetéséről beszámolva. Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirendelőt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalásra, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3,8 millióról 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Kisboldogasszony ünnepe van, a boldogságos Szűz Mária születését ünnepeljük ezen a napon. Hazánkban és szerte a világon nagyon sok templom épült a kisboldogasszony tiszteletére. Ezen a napon, ezekben a templomokban és a Mária búcsújáró helyeken nagyon sok ember jelenik meg, hogy magasztalja Istent azért, hogy nekünk adta Máriát, aki azután édesanyánkká lett Jézus rendelkezése folytán, és közben járó anyai szeretete őrködik fölöttünk. Szeretnénk sokat tudni Mária gyermekkoráról. Az evangéliumok azonban semmit sem hagytak ránk. Mégis a korabeli kultúra és élet ismeretéből lehetőséget nyertünk arra, hogy legalább nagy vonásokkal meg tudjuk rajzolni Mária gyermekkorát. A kiindulási pontot az az áldozat nyújtja, amit Mária tisztulásakor mutatott be József a templomban. Ez az áldozat a törvény szerint egy egyéves bárányból és egy galambból állt, de a törvény hozzátette, ha nem áll módjában bárányt vinni, vigyen a fiatalasszony két galambot vagy két gerlicét. Ez az engedmény a szegényeknek szólt. Mária meg József két galambot vittek a tisztulási áldozatra, tehát nem tartoztak a jómódú emberek közé. Ez a szegénység lehetett az oka annak, hogy, bár a család Dávid nemzetségéből származott, nem Betlehemben, Dávid városában éltek családi birtokukon, hanem megélhetés után nézve Názáretben telepedtek le. Ez a szegény család adja azt a hátteret, amelyben a gyermek Mária életét látnunk kell. A kislányok életkoruknak megfelelően részt vettek a házi munkában, s ha a családnak földje volt, dolgoztak a mezőn. Mária mindennapi kötelességei közé tartozott, amint elég erős volt rá, hogy gondoskodjék a család mindennapi víz szükségletéről, a falu forrásából. A vizet ő is, mint mindenki más, évezredes szokások szerint korsóban hordta a fején. Az iskolák a lányok előtt zárva voltak. A Magnifikát azonban az bizonyítja, hogy Mária ismerte a zsoltárokat, a prófétákat és más ószövetségi könyveket is. A Magnifikát azonban nem idézett gyűjtemény, hanem ószövetségi kifejezések szövedéke, amelyet Mária saját lelkéből spontán teremtett, részben bizonyára úgy, hogy nem volt tudatában annak, hogy szentírási kifejezéseket használ. A Magnifikát tehát nem igényelt iskolás képzést. Amennyi szentírási tájékozottságot bizonyít, azt Mária más úton szerezte meg. Ennek a tudásnak egy része biztosan a zsinagógai istentiszteletek folyamán jutott birtokába. Bármilyen kicsi is volt, Názáret imaháza volt, hiszen az evangélium is megemlíti ezt. A zsinagógában áldozatbemutatás természetesen nem történt, áldozatot csak az egy jeruzsálemi templomban mutattak be. Viszont több-kevesebb rendszerességgel szentírási szövegeket olvastak, Mózes könyvét, prófétákat, történeti könyveket. A szentírási szöveghez csatlakozott az építő magyarázat, amelyben sokat idézték a szentírási szöveget. A gyülekezet vezetője imákat is mondott a nép felett, s áldásformákat is. Mária gyermekkorában itt elég sok imádságot megtanulhatott, és áldásformákat is. Ehhez tudnunk kell, hogy abban a korban még teljesen az emlékezetre beállított kultúrával állunk szemben, az írásnak még sokkal kisebb jelentősége volt. Akkoriban sokkal többet tudtak első hallásra úgy megtanulni, hogy egy életen át emlékeztek rá. Hogy abban az időben a zsinagógákban zsoltárokat és himnuszokat énekeltek-e, erre vonatkozóan nincs adat a hagyományban, s mégis széles körben elterjedtek a nép körében. A jeruzsálemi zarándoklatokon, a húsvéti vacsora alkalmával, s bizonyára a családban is énekeltek zsoltárokat. Mária ezen az úton kerülhetett olyan bensőséges kapcsolatba a zsoltárokkal, ahogy ezt éneke a Magnifikát mutatja. Mária egészen kicsi korától a maga gyermeki módján is Isten felé fordultan élt és neki szolgált, ahogy csak tudott. Ezt abból ismerjük, ahogyan az angyal által hozott üzenetre reagált. Nyugodtan nézett szembe Istennel és az ő akaratával, és igent mondott, amint az angyal megmagyarázta neki, hogy semmiképpen sem ellenkezik Isten akaratával, ha a Messiás édesanyja lesz. Ebből következtetjük, hogy állandó jelleggel Isten szolgálatában állt. Mária fiatal korába még egy kép illik bele, a zsinagóga látogatásán kívül. Mária a forrásnál. Ez a pont volt a faluban az a hely, ahol a hasonló korú lányokkal és fiatalasszonyokkal találkozhatott. Ennyit Mária gyermekkoráról. Minden ünnepnek, így Mária születése ünnepének is csodálatosan szép a zsolozsmája. Ebből idézek most, hogy lelkünk hangolódjék Mária iránti tiszteletre, szeretetre és Isten iránti hálára, hogy megadta Istenünk Szűz Máriát mi nekünk. A reggeli dicséret himnusza. Világ úrnője Mária, mennek királyné asszonya, tengertündöklő csillaga, csodálatos szűz és anya. Jelenj meg, kedves kisleány, rügyezz ki, gyenge rózság, nemes virágot hajts nekünk, Krisztust, ki ember, s Istenünk. Ma ünnepeljük, hogy közénk születtél és emlékezünk, hogy mi dicső törzsről fakadsz, s úgy jössz világra, mint a fény. Te általad mi földiek, így lettünk egyben égiek, nemes békédre békülünk, bár nem fogjuk fel titkodat. Magasztalják a századok a háromságos ég urát, ki így nagy névre méltatott, egyházunk boldog anyja vagy. Amen. Az antifónák, rövid olvasmányok szintén dicsőítik ezt a napot. És természetesen, akinek születését ünnepeljük, Máriát. Születésnapja van a dicsőséges Szűz Máriának, aki Ábrahám utódai közül, Júda törzséből, Dávid nemzetségéből származik. Amikor megszületett a legszentebb szűz, akkor fény ragyogott a világra. Boldog nemzetség, áldott gyökér, és áldott a gyümölcse is. Ünnepeljük örvendezve a boldogságos Szűz Mária születését, mert ő közben jár értünk, Urunknál, Jézus Krisztusnál. A rövid olvasmány Mária gyermekéről, Jézusról szól, Izaiás prófétától származnak ezek a szavak. Vesszőkél majd Izáj törzsökéből, és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és a jámborság lelke, s eltölti őt az Úr félelmének lelke. Az Úr kiválasztotta őt magának, öröktől fogva kiválasztotta. Sátrában adott neki lakóhelyet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Születésed, Isten szülő szűz, örömet hozott az egész világnak. Tőled született az igazság napja, Krisztus a mi Istenünk, aki megszüntette az átkot és áldást hozott. Legyőzte a halált, és nekünk örök életet ajándékozott. Az esti dicséret himnusza. Ó Isten szülő szűzanya, a földiek fénysugara, a szolga ember im szabad, s a fény fia lett általad. Királyi szűzlány Mária, Dávid házának magzata, de méltóbb nemességet ad minden ősödnél szent fiad. Ős gyökerünktől szabadíts, új szőlőtővé nemesíts, a benned újult földi nem királyi papsággá legyen. Oldozzák imádságaid, a vétkek súlyos láncait, juttasson minden érdemed nekünk az égben lakhelyet. Szent szűz, a háromság nevét dicsérjük mind, mert te az ég jóságának leggazdagabb, kegyelmi, kincses háza vagy. Kisboldogasszony ünnepén, a Szent Mise könyörgésében így imádkozunk Istenhez. Kérünk Istenünk, add meg nekünk, házad népének, mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában fölvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe, Krisztus a mi Urunk által.

0: Valami szép nagy áhítat mi itt a csöndben tovaleng, s fényes borával megitat. S a fák, még a régi fák az öreg tanúk, kik látták a ballagó kis aranyfiút korsójával, ha erre ment, s kísérte már a nap lement. Fönn a vén kémények felett ágak s árnyékok lengenek, a lészekre tyúkok ülnek. De éjfélkor, ha konga az éj, sötét bűvös lepedőkön öreg asszonyok repülnek.
1: Sinka István Régi fák, öreg tanúk című versét Kalapos László előadásában hallották. Sinka István Kossuth díjas költő, író, Nagyszalontán született 1897. szeptember 24-én bihari ridegpásztor családban. Maga is bojtár, majd juhász volt Nagyszalonta környékén. A parasztság legelesettebb rétegéből, a bihari puszták világából került az irodalomba. Mélyebbről, mint erdélyi vagy íjés, hiszen a pásztor élet nem csak nyomorult és kiszolgáltatott sorsot jelentett, hanem lélekölő magányt s a felemelkedés, a művelődés lehetetlenségét is. Csak fárasztó erőfeszítés árán juthatott könyvhöz, egyetlen bárányát cserélte el egy Petőfi kötetért. 1919-ben házasságot kötött Pap Piroskával. 1920-ban Vésztőn telepedett le. A Magyar Falu című újság pályázatára küldte be első verseit. A lapban, az irodalmi mellékletben, a Virágos kertben rendszeresen jelentek meg írásai. A Szeghalmi gimnázium vállalta első kötetének kiadását. Veres Péterrel, Szabó Pállal és Barsi Dénessel kötött barátságot. 1935-ben Barsi, Szabó és Sinka megalapították a Kelet népe című folyóiratot. Versei a Szabadságban, a szlovákiai magyar írásban, majd a Válaszban, a Hídban, a Szabad szóban, a Magyar életben és a Magyar útban jelentek meg. 1936-ban Budapestre költözött. Munkát nem talált, nyomorgott és betegen kórházba került. Felesége halála után Péceli Katalinnal kötött házasságot 1937-ben. 1939-ben Püski Sándor, a Magyar Élet kiadója jelentette meg Vád című verseskötetét. 1945 után szembehelyezkedett a szocialista átalakulással, és hosszú időre kívül rekedt az irodalmi életen. 1957-ben jelentkezett ismét. Újabb versei a Végy karodra idő című kötetében jelentek meg 1964-ben. Kései szerelmes verseinek Szín Magda harmadik felesége volt az ihletője, aki betegségében mellette volt. 1961-ben Eltűnik a Hóri domb című elbeszélés kötetével jelentkezett újra. Sinka István 1969. június 17-én hunyt el Budapesten. 1990-ben posztumusz Kossuth díjat kapott.

családomért könyörgöm hozzád. Jézus, Uram, barátom, ma a családomért akarok könyörögni hozzád. Betegségem sok mindent megváltoztatott. Gondterheltnek látom szeretteimet annak ellenére, hogy igyekeznek derűsnek látszani. Kénytelenek megosztani idejüket munkájuk, a mindennapok gondjai és a rám fordított gondoskodás között. Szenvedek, tudatában vagyok ennek, néha elveszítik türelmüket. Megértem őket, máskor észreveszem, hogy alább hagy reménységük.

Uram, hálát adok neked a családomért. Hány betegnek nincsen? Uram, értük könyörgök. Adj mindegyiküknek erőt, derűt, békességet, reményt. Fizess meg nekik a te szereteteddel mindazért, amit értem tesznek. Bárcsak tehetném, hogy megláthassanak téged bennem. Téged, aki szenvedsz és együttérzésre van szükséged. Uram, a családomért könyörgök hozzád. Áld meg, egyesítsd, növeld őket a szeretetben. Add, hogy napról napra jobban megismerhessenek téged, hogy a te sugallatod vezesse cselekedeteiket és egész életüket. Ámen.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A külügyminiszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese az MT-nek. Kis Benedek József szerint a Tisza kormány teljesen jogosan utasított ki 10 orosz diplomatát, akik a közlemény alapján tehát diplomata fedésben lévő hírszerzők lehettek. A biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt mondta, mindez várható volt, hiszen az orosz hírszerzés régóta aktív Magyarországon, és már évekkel ezelőtt is indokolt lett volna a lépés. Oroszország kemény, és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz frakció szerint terelés az orosz diplomaták kiutasítása, a költségvetés helyzetéről és a be nem tartott ígéretekről így nem kell beszélni. A KDNP pedig a lépés beláthatatlan következményeitől tart. Oroszország a földgáz és kőolajimportban továbbra is megkerülhetetlen, és egy elhamarkodott diplomáciai lépés könnyen a magyar családok energiaszámláin csapódhat le, fogalmaztak. Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását, tudatta az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatják, mondta Yuri Usakov, a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetéséről beszámolva. Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalása, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3,8 millióról 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. Hivatalos látogatásra Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forsthofer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrád Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 26 közötti kommunikációs költései miatt hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen. Mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, a Launch Design Kft. És a Newland Media Kft. Alkotta Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál, ez a teljes költségvetésének több mint negyede. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Ez Péterfi Attila, a szervezet elnöke közölte az MT megkeresésére. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levelet intézett a többi EP képviselőhöz, amelyben azt írta, véleménye szerint Magyarországon egyre súlyosabb antidemokratikus folyamatok zajlanak. A Tisza kormány alkotmányos puccsot hajtott végre, és lebontja a demokráciát, írták. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, miközben az élelmiszerek átlagosan 1,4%-kal olcsóbbak lettek. Havi alapon 0,2%-os áremelkedést mért a KSH. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban, közölt az MT-vel az élő környezetért felelős minisztérium. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, tette hozzá a tárca. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
7: Kedves hallgatóink, műsorunkban két közelmúltbeli eseményt idézünk fel. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriesek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. Műsorunk első részében Ternyák Csaba érsek köszöntőjét hallják.
8: Évről évre visszatérő alkalom ez a találkozás. Annál is inkább fontosnak tartom, mert nem jutok el mindenhova, minden iskolába, minden évbe. Milyen jó lenne, hogyha ez sikerülne. Meg a templomokba se jutok el. Hatalmas nagy az egyházmegyénk. És hát ezért találtuk ki azt néhány évvel ezelőtt, hogy hát azokkal a település vezetőkkel, akikkel szorosabb kapcsolatra vagy szövetségre léptünk az elmúlt évek során, azokkal a kapcsolatot, ha ilyen laza formában is, hogy legalább évenként egyszer egy fogadás alkalmával találkozzunk, ezt nem akarjuk elengedni, ezt a lehetőséget. Akkor is, hogyha érzékeljük azt, hogy néha talán van, akinek terhes, van, aki nem tud minden évbe eljönni, de nagyra értékelem azt, akik elfogadják a meghívást. Volt a iskoláink számára a közös tanévnyitó. Ez azt jelentette, hogy a pedagógusainkat hívtuk meg. Mindenki nem fért el a bazilikába, de ha jól emlékszem, talán 1500-an azért befértek a bazilikába, és hát volt egy ünnepi szentmise, utána pedig két előadás, kitüntetéseket vagy díjakat adtunk át a kitüntetett pedagógusainknak. Vannak nagyszerű pedagógusaink, ilyenkor az ember mindig zavarba van, hogy 10-15 pedagógust ki tudunk tüntetni, átadunk Szent Gellért díjat nekik, megünnepeltük őket, és hát ugyanakkor 19 új megbízást adtunk át azoknak a igazgatóknak, akiknek ugye időközben lejárt a megbízása, van, akit meghosszabbítottunk, van, aki nyugdíjba ment, különböző élethelyzetek vannak, és két előadás is elhangzott. Az egyiket Zsódi Viktor atya tartotta, aki a piaristáknak a tartományfőnöke. Másik előadó Rubovszki Rita volt, ugye, aki szakértője a Püspöki Kar iskola bizottságának. Ő az, aki a kormány szerveivel a tárgyalásokat mostanában viszi a Püspöki Kar megbízásából. Ő tartott egy másik, mindkettő nagy sikerű előadás volt, és egyikük előadásában nagyon jó szó összefüggés került elő, ez pedig az, hogy szövetséget kötöttünk. Évekkel ezelőtt az helyi önkormányzatokkal, ahol az önkormányzat az iskolát átadta az egyházmegyének, ez úgy történt, hogy egy szerződést kötöttünk, és hát ez olyan szép név, hogy szövetséget kötöttünk. És minden egyes ilyen alkalomra én, amikor itt találkozunk, arra úgy tekintek, mint ennek a szövetségnek a megújítása. Vannak olyan polgármesterek, polgármesterasszonyok, akikkel annak idején személy szerint ővelük írtuk alá a szerződést, a megállapodást. Vannak olyanok, akik időközben érkeztek, önkormányzati választások során településvezetők lettek, és hát őnekik meg különösen köszönöm, hogy fontosnak tartják azt, hogy ezzel demonstrálják igazából azt, hogy az az intézmény, amelyet a településükön az egri főegyházmegye tart fenn, arra az önkormányzat továbbra is figyel. Minden jogi körülménytől eltekintve, az mégiscsak az önkormányzatnak, mégiscsak a településnek az iskolája. És azzal, hogy mi néhány évvel ezelőtt egy törvényi rendelkezés folytán, és az önök jóvoltából volt olyan hely, ahol tulajdonba vettük az iskolát, volt, ahol nem vettük tulajdonba, soha nem ácsingóztunk mi, önkormányzati tulajdonokra nem volt ilyen szándéka az egyházmegyének, de ahol átadták, bizonyos dolgok egyszerűbben, könnyebben mennek, hogyha a tulajdonos és a működtető, a fenntartó ugyanaz az intézmény, ezért ott átvettük. De jó néven vesszük azt, hogyha az önkormányzatok továbbra is a sajátjuknak tekintik. És egyébként mi is úgy vagyunk, hogy továbbra is úgy tekintünk rá, akkor is, hogyha a mi nevünkön van, hogy hát az annak a településnek az iskolája. Különös tekintettel arra, néhányszor talán még elmondom, hogy mindannyian jól értsük ezt, különös tekintettel arra, hogy addig van az egyházmegye nevén a tulajdonjog, ameddig az iskolát mi visszük. Nyilván itt az óvodák esetében egy másik helyzet van az újonnan épült óvodák esetében, mert azok esetében céltámogatást kaptunk a magyar államtól, tehát ott más helyzet van, de nem a tulajdonról szól a történet az iskolák kapcsán, hanem arról szól, hogy felelősek vagyunk, és ez egy közös felelősség, és mi nagyobb felelősséget vállalunk azzal, hogy átvettük az iskolákat a település életébe, be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani, ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni. Igyekszünk jó gazdák lenni a tekintetben, hogy azt a szellemi-lelki irányvonalat, amelyet a katolikus iskolák jelentenek, a standard módon próbáljuk képviselni a településeken. Ugyanakkor az épületeknek is megpróbáljuk lehetőségeik szerint, hogy jó gazdái legyünk. Hol egyik település kerül sorra, hol a másik település kerül sorra. Jóleső érzéssel tölt el mindig, hogyha az iskolák vezetői vagy a polgármester asszonyok és polgármester urak észreveszik azt, hogy valamilyen fejlesztést viszünk a településre, és ezt a fejlesztést jó néven veszik, hálásan veszik a gyermekeknek, a családoknak, a szülőknek a szolgálatáért. Bátorítsanak engem idén és jövőre is abban, hogy jól gondolkodom akkor, amikor úgy tekintek erre a válaszra, hogy elfogadták a meghívást, hogy ez a szövetségnek a megújítása, amely a települések és az egyházmegye között fönnáll.
9: Zsámboki Sándor vagyok, Jászfényszerű város önkormányzatának polgármestere. Ugye az egyházi iskolává válás útja az nem volt olyan egyszerű, ugye mi is voltunk az állami intézmény fenntartónál. Előtte az önkormányzat ugye mindent megtett, hogy a helyi oktatás a helyi gyermekek érdekében tényleg a legmagasabb szinten legyen, és ez nem közhelyként, hanem ugye Jászfényszerű város lehetőségei az átlagnál magasabbak voltak, tehát emiatt sok mindent megtettünk, és azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és ebben a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyházzal jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainknak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel is, azt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció ne fennmaradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk potom 1,5 milliárd forintért az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot. Éppen az előbb beszéltem néhány érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnknek. Gondolom, hogy ez fontos dolog. Az, hogy milyen erős a szimbiózis, az iskolánk igazgatója az alpolgármesterem. Ennél nagyobb szimbiózis nehezen tudnék elképzelni, már csak annyit, hogy az én édesapám 35 évig vagy 40 évig volt az egyház kötelékében, mint a helyi egyház egyszerűen legjobb sekressése és harangozója. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az én elkötelezettségemmel sincs baj, és egyébként több rétű az együttműködés. Nem csak az oktatás területén működünk együtt, hanem a helyi egyháznak, a közösségnek a működésében. Mi nem tudunk szellemi javakat terjeszteni, nem az a hivatásunk, de az, hogy a templomunk jól működjön, szépen nézzen ki, a temetőink méltóak legyenek, abban mi sokat tudunk tenni. És úgy gondoljuk, hogy ezt jó érzéssel tesszük meg, mert minden a közösséget erősíti. Úttörő módon az idei Szent István napi ünnepséget először a városunk történetében a templomban tartottuk. Mert úgy gondoltuk, hogy az nem csak az imádságaink helye, nehéz időben főleg, hanem kifejezi a hagyományainkat, az együvé tartozást. Tehát úgy gondolom, hogy Jászfényszoron az egyház és a önkormányzat együttműködése jó. Szoktunk beszélgetni, néhány egyeztetni kell a véleményeket, de ez meg természetes dolog.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Mahovics Lászlóval, Macsóval beszélgetek az ecsédi motoros búcsún, amely immáron 20. alkalommal került megrendezésre, és a kedves rádióhallgatók lehet, hogy már tudják, hogy Macsóval az elmúlt jó pár évben így a motoros búcsú végén leszoktunk ülni, és összegezzük az elmúlt hétvége eseményeit. Ezt most is szeretnénk megtenni. Kedves Macsó, hogyan élted meg ezt a 20. motoros búcsút?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Üdvözlöm a rádióhallgatókat, köszönöm, hogy megint engem hallgatnak. Hát hogy volt ez a hétvége? Hát ez a hétvége úgy kezdődött, hogy pénteken nálunk otthon esett az eső déltájban, Buda Tétényben. No, gondoltam, jó lesz ez a hétvége persze. Ahogy lejöttem viszont végig az úton a motorral, teljesen száraz volt minden, még a napot is láttam néha, és csodálatos volt, hogy olyan korán értem ide, hogy a kápolna kertje még zárva volt, rajta volt egy lakat, úgyhogy tudtam csinálni egy olyan képet a motoromról, hogy itt állok a kapui előtt. Adj erőt, hogy be tudjak lépni, és volt hitem a magas falak előtt, ahogy az Edda énekli. No, és aztán megjöttek a többiek, kinyílt a kapu, és szépen elindult az este. Mindig úgy szokott lenni, hogy a péntek este az egy ilyen kicsit csendesebb, kevesebb emberrel, de viszont annál mélyebb gondolatokkal és érzésekkel telik.
0: Ez a ráhangolódás a szombati nagy programra.
1: Ez a ráhangolódás. Ez egy litánia volt, amit a kántor úr szépen előénekelt, és néhányan, akik tudták a dalok végét, vagy a válaszokat rájuk, szépen visszhangozták, és így itt a kápolnában egy kicsit összébb záródott a társaság, és aztán az összébb záródás azzal folytatódott, hogy nekem kezembe adták a keresztet, ami egy gyönyörű, szép, kicsi rózsacsokor volt, és én szépen körbevezettem itt a kápolna udvarán a srácokat, ahogy ez minden esztendőben szokás, különböző helyeken, ahol szoktunk, megálltunk, énekeltünk kántor úr vezetésével, és úgy tértünk vissza, hogy onnan már nyugodtan mehettünk vacsorázni.
0: Ez volt a péntek este?
1: Ez volt a péntek este, vacsora után még előkerült ez az, néhány üvegbort is kinyitottak itt az ecsédi motoros csapatnak a tagjai, és baráti beszélgetéssel szépen lezártuk, de tényleg szordinósan, ahogy illik a szent helyen a pénteket. És akkor éjszaka arra ébredtem föl, 2 óra tájban, hogy nagyon zúg az eső. És a klasszikus rádió műsor 2-től 6-ig, hát 2-től 6-ig zúgott. És 6 órakor úgy tűnt, mintha elállna, lehetett hallani a madarakat, aztán tényleg elállt az eső, csak picikét éppen, hogy csak csepegett, és akkor elkezdtünk itt izgulni, hogy vajon hogy lesz a nap további részében, hogy esni fog, vagy nem fog esni, vagy mi lesz. Én még azon is egy kicsit aggódtam, hogy az enyémek, az én Hunyadi Rend motoros közösség tagjaim hányan tudnak eljönni, és hogy az a család eljön-e, akikre Danit bíztam, hogy hozzá kell Budapestre. Boldog asszony mindent elintéz, megérkeztek ők is, meg még jött a társaságunkból, a csapatunkból egy fiú, úgyhogy így jól el voltunk. És mivel Csontos Petinek vizsgáznia kellett az egyetemen, ezért...
0: Ugye ő a főszervező?
1: A főszervező, ezért az édesapja lett a főszervező, és én pedig a segítsége. Hát én a hangomat, ahogy szoktam használni, azzal segítettem a szervezést, és egyébként...
0: Amit hálásan köszönünk.
1: És egyébként pedig hát a feladataimat láttam el, amire már réges-régen kiszemelt engem a Csontos Peti. Nagyon jó kis beszélgetéseim voltak. Itt volt az egyik egyetemi tanárom, dr. Hidány Csaba, történész és régész, akit én nagyon szeretek, és Csaba még ajándékot is hozott nekem. Most a tordai hasadéknál volt megint feltáró úton, és egy jó nagy maréknyi Szent László pénzt hozott ajándékba nekem, a Lászlónak. Jó volt, jó volt. És hát utána Danival beszélgettünk, nekem a Dani nagyon-nagyon jó hatással volt rám, a Regő Dani, aki ugye hozta ide nekünk az első regényét bemutatni, és olvasgathattam már, nekem már megvolt a példányom, és vártam, hogy ne csak telefonon, hanem személyesen is beszélhessek vele. Hát jó, hogy ő ismert meg engem, de akkor is nagyon-nagyon jó hatást keltett bennem, és ezen túl is mindenkinek ajánlani fogom, hogyha látja Daninak a könyvét, aminek a címe Vazul fiai, akkor legyen kedves nem csak belelapozni, meg megszagolgatni azt az iszonyú könyvszagot, hanem és megnézni, hogy az Éliá, a gerince is meg van festve, meg egész más a borítója, mint egyébként bármilyen könyvek, ami a könyvesboltokban a polcra van rakva. Szóval ne csak lapozgassa, vásárolja meg, sőt, ne csak vásárolja meg, hanem olvassa is el. Sőt, abban is benne vagyok, ha a könyvtárból kiveszi, de olvassa el. És az olvasás után úgy is megveszi magának, mert jön a következő is. Előbb-utóbb elkészül vele a fiatalember.
0: Utána hogy ment tovább a napi program?
1: A napi program következő pillanata az volt, hogy megérkezett Felvidékről a plébános úr, akit a Csontos Peti elhívott. Ő szokott jönni a motoros társasággal, ő motoros pap egyébként. Szokott jönni Felvidékről a motoros társaságával, de most autóval jött, hogy biztosan ide érjen. Ez a bizonytalan időjárás azért kihívások elé állít mindenkit, pláne motoron ült. Nem jó esőben motorozni. Vagy jó esőben motorozni, de ahhoz hangulat kell. Na, szóval a Felvidéki plébános úr celebrálta a Szent Misét, amit a kápolnában tartottunk meg, hogy ne essen az eső. Persze benn voltunk a kápolnában, és nem esett kint az eső, de ez teljesen mindegy. A Szent Mise után pedig szépen kivonultunk mindenki a saját motorja mögé át, és a pap bácsi hozta a szentölt vizet, és szépen végig szentelte az összes motort. És kaptunk még egy gyönyörű picike kis matricát, amit rá lehet ragasztani a motorra, vagy bele lehet tenni a Regő Dani könyvébe emlékeztetőnek, vagy éppen könyvjelzőnek. Motorosok vannak rajta, és a boldog asszony a nagy kék köpenyével beborítja a motorosokat. Szép lett a matrica, picike, de annál szebb.
0: És neked melyek voltak azok a percek esetleg, vagy a momentumok, amik itt a hétvége folyamán legjobban megragadtak?
1: Amikor Danival találkoztunk, az nekem egy nagy lökés volt.
0: Ti ismertétek már korábban is egymást, vagy most először?
1: Csak telefonon ismertük egymást, de úgy elég jól beszélgettünk. Tehát én úgy éreztem, hogy nem lesz itt baj. És voltam bent a kiadójánál, hogy én magam a kiadónál vegyek meg egy könyvet, meg hát ugye a mentorának a hogyan készült a Hunyadi film könyvét is megvettem, és ott a kiadóba is mondták a hölgyek, hogy a Dani egy könnyed, fiatal, jó pofa fiú. És én már telefonban is úgy éreztem, hogy ő egy könnyed, fiatal, jó pofa fiú. És most, hogy találkoztunk, nem tudok róla mást mondani, csak azt, hogy egy könnyed, jó pofa fiatal fiú. Ez volt a délelőttnek a súlyosabb, jó érzéssel eltöltő valamilyen. És aztán talán az, hogy a szentmise alatt én lesekedtem ki itt a kápolna ablakán, és nem akart esni az eső. És akkor arra gondoltam, hogy hát a hit az nagyon sokat számít az ember életében, hogy hiszem-e azt, hogy a boldogasszony közben jár azért, hogy ne essen az eső, amíg őt dicsőítjük itt az énekeinkkel, és bent vagyunk a kápolnában. És most így indulás előtt, hiszem-e azt, hogy ez a 70 kilométer, majd 80, mire én hazaérek, ez eső nélkül fog eltelni, és nem kell turkáljak a csomagomban, az óvó esőben, vagy az éppen eleredő esőben, hogy felhúzom az esőruhámat, hanem szépen, ha felhősen is, de nyugodtan haza fogok érni.
0: És kedves Macsó, nyárra esetleg vannak-e már konkrét tervek?
1: Hát nyárra konkrét tervek nincsenek, ám de a jövő hét csütörtökén indulunk a társasággal Csíksomlyóba, a búcsúval, hogy legyen már egy igazi nagy búcsunk is, ne csak ez a szívünkhöz nagyon közel álló kicsi motoros búcsú. Úgyhogy csütörtökön indulunk, és aztán csak kedden fogunk visszajönni Erdélyből.
0: És milyen formában teszitek meg ezt az utazást, motorral vagy autóval?
1: Természetesen motorral megyünk, természetesen Csaba testvér házainál fogunk megszállni, találkozunk is Csaba testvérrel, ugye most Csíksomlyóban dolgozik, és nagyon vár bennünket. A elmúlt héten beszéltem vele, és azt mondta, hát gyertek, hát itt vagyok.
0: És körülbelül hányan mentek?
1: Azt hiszem 16-an és egy gyerek, vagy 17-en és egy gyerek, de egy csütörtökön reggel megmondanám.
0: Hát kívánom, hogy nagyon sok lelki élményben gazdagon térjetek haza a csíksomlyói búcsúból.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatták a csacskaságaimat, és én nagyon remélem, hogy ez a csíksomlyói búcsú még egy korona lesz itt
0: a májusi programok során.
1: A májusi búcsúk során, igen.
0: Hát kedves Macsó, köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor a Jóisten áldását, szűzanya oltalmát kívánom további életutodra.
1: Nagyon szépen köszönöm, a hallgatóknak jó egészséget és Isten áldását kérem.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban az ecsédi motoros búcsút, valamint a polgármesterek találkozóját idéztük fel.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 24. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
2: Elmesélték Paddingtonnak a kémény elméletet. Eszembe se jutott ilyesmi, hárította el még csak az ötletet is méltóságos mancslendítéssel. Még hogy, nem bolondultam meg. Kis köhécselés hallatszott, ellenben Mrs. Brown megoldotta a helyzetet. Azzal mégpedig, hogy követte Paddingtont, aki már indult a karácsonyfás szoba irányába. A fán ott lógtak az ajándékok, 3, 4, 5, 6. Újdonat pakolású csomag volt az alsó ágakhoz felkötözve. Brownék ráismertek arra csomagoló papírra, melybe korábban Paddington ajándékait göngyölték gonddal, de tapintatból inkább nem szóltak semmit. De Paddington erre is kitért. Ő, ha tehette, nem tért ki semmiféle kérdés elől. Persze, használt papírt használtam, van ez a biciklikáló mozgalom, kezdte.
3: Reciklikáló,
2: köhintett újra Mrs. Bird. Reciklikáló, igen. Hasznosítottam rögtön a régi papírt. Szeppenten tette hozzá, amit mindenki sejtett, meg már nem is maradt pénzem papírra. Jaj, Paddington, tördelte a kezét Mrs. Brown, csak nem azt mondod ezzel, hogy minden megtakarított pénzedet ránk költötted. A mi ajándékainkra szuper, újongott Jonathan. Várjuk meg, hogy tényleg tetszenek-e majd, intette őket Paddington. Én igyekeztem, de az ilyesmi nehéz dolog. Persze, de ne szerénykedj, Paddington, kérte Mrs. Bird. Ja, félek, csupa olyan átlagos dolog, makacskodott szemlesütve, majd keservesen hunyorogva medvéjük. Mr. Brown látott a kicsomagoláshoz elsőül, fel is kiáltott.
3: Ejha! Én egy ilyen szép pipatartó állványt sosem neveznék átlagosnak. Barátom, Paddington!
2: Ezerrel, micsoda szép új bélyegalmú! Ez akkor az enyém? Lelkesedett őszinte szívből Jonathan, főleg mikor meglátta, hogy már néhány bélyeg is van benne. Perújak is vannak köztük, mondta szerénykedve Paddington, gyűjtögettem neked, majd biztos lesznek még Lucy néni küldeményeiről.
3: De hát mi már is olyan boldogok vagyunk, dicsérte Paddington Mrs. Brown, kibontogatva a maga kis csomagját. Levendula víz nekem, és épp a kedvence, honnan tudtad, Paddington, egy hete ürült ki az utolsó üvegecském.
2: Elnézést kell kérnem, Mrs. Bird, szabadkozott Paddington, a szallagkötészetben nagyon ügyetlen vagyok, és az ön csomagjánál állt meg a tudományom.
3: Ez egy egészen különleges csomag,
2: dicsérte meg a látványt Mr. Brown,
3: mintha csupa szalagból állna.
2: Nem szalag ez, mondta Paddington, hanem igazi erős zsineg. Az áruházból hoztam, ott egy selejtes ruhaszárítót ajándékoztak nekem. Melyet ő tett tönkre, ezt nem mondta el medvéjük.
3: Kettős ajándék már is, mondta Mrs. Bird,
2: és kezdte még nagyobb gonddal összehajtogatni a zsinegeket. De mikor kicsomagolta az ajándékot, az igazit, a barna pakoló papírból, újjongva kiáltott fel.
3: Egy melltű, egy brosz, méghozzá medve alakú. Ó, Paddington, micsoda ízlésed van! Ünnepi alkalmakra fogom őrizni ebben az isteni dobozban.
2: Hát, hogy az én ajándékom micsoda is, el nem képzelhetem, szólalt meg most Mr. Gruber.
3: Fura alakja van.
2: Aztán, ahogy kibontogatta a papírt, látta egy tényleg különleges alakú, magyaros mintájú bögre az. Fedeles. A régi már kicsit kopott volt, ebből jobban fog ízleni a kakaó, már legalábbis úgy remélem, szerénykedett Paddington. Mr. Gruber rendkívül örült Paddington figyelmességének.
3: Egyszer-kétszer meséltem csak az ifjú Mr. Brownnak magyar hazámról, Onnan érkeztem, ugye, Bécsen át, és erre ő megtalálta a legszebb díszítések egyikét. Kedves ifjú medve uram, ön egyszerűen felülmúlhatatlan, mekkorákat fogunk még kakaózni. Akkor ünnepélyes arccal hangot váltott, szerénységem tiltja, hogy bármi jelentőséget tulajdonítsak ajándékomnak, melyet az ifja Braun medve úrnak szeretnénk most tisztelettel átnyújtani, mivel azonban könyvekkel foglalkozom, ez egyszerűen életem része, nem is külön ajándék. Köszönöm, ha ifja Braun úr elfogadja, majd mindannyiunk örömére hasznosítja. A nagy izgalommal és körömzajjal kibontott csomag nem egyebet tartalmazott, mint egy gyönyörű, bőrbe kötött könyvet, azaz vastag füzetet, melynek címlapján ez állt: Feljegyzéseim, alatta Kaparás könyv, medve. S hogy ebben kell állniuk majd a Paddington medve által szerzett élmények lajstromának szépen kivitelezve. Aztán jött a lefekvés ideje, és a nagy kavarodás után Paddington meg sem tudta volna mondani, minek örült a legeslegjobban. Az ajándékoknak, a csodás karácsonyi hangulatnak, a teának, Mr. Gruber ottlétének, a jelenlévők szeretetének. De akkor rádöbbent valamire. Bántotta is a lélek, s kiáltva hívta Mrs. Birdöt. A jó asszony jött, és a következőket hallhatta. Mrs. Bird, itt van még valami. Egy torta. Kinek? Kérdezte Mrs. Bird döbbenten. Nekem magamnak, de most odaajándékozom a családnak. Egy marmeládés torta, igaz? 5 pennért csinálta a cukrász barátom, vagyis az ő ajándéka leginkább, de én... De te... kérdezte a kedves házvezetőnő. Én azt gondoltam, mi van, semmilyenfélét nem kapok. Például öntől, Mrs. Bird, hát csináltatta magamnak egy biztonsági ajándékot, egy marmeládés tortát, most azonban úgy jól laktam a sok finomsággal, és annyi minden van itt még, hogy inkább odaadom karácsonyi ajándékul akárkinek. Mrs. Bird csak nézte medvéjüket a hatalmas csomagoló papírral, melybe az egyszerű tortát pakolta, aztán a szintén ajándékba kapott roppant tollal rárotta, hogy ajándék akárkinek, mert senki sem akárki, mindenkinek. Adományozó Paddington Braun, London, Windsor Gardens 32, Anglia, Európa, világmindenség, ma karácsony napján. Kicsit később már az ágyában ült, kezében Mr. Gruber remek ajándékával, a könyv első címoldalára felírta: Kalandjaim, első fejezet, és írni kezdett. Még nem aztán kihult kezéből az ajándéktól, melynek 6 színét lehetett forgatni így meg úgy. Szakálla takaróra hult békésen, tisztán, s ő maga édes karácsonyi álomba merült.
1: Kedves gyerekek, ma este Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 24. részét olvasta fel nektek Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az előző alkalommal elkezdett családról. Azt állapítottuk meg első megállapításként, hogy a Szentírás ismeri a családot, beszámol a család eredetéről a Teremtés könyvének első 2 fejezetében, de tulajdonképpen magáról a családról olyan kimerítő tanítást nem láthatunk, nem olvashatunk a Szentírásban. Mégsem lehet azt mondani, hogy nem szól róla a Szentírás, hiszen fontosnak tartja, hogy a család az, mint egy megszentelt intézmény álljon az Úr előtt. Az Ószövetség egyébként is szeret mindent Isten szemüvegével nézni, így a családot is. Azt állítja a Szentírás, hogy a család Isten akarata. A kivonulás könyvének 20. fejezetének 12. verse a 10 szó, a 10 parancsolat, és ebben olvassuk a családra vonatkozó parancsot. Atyádat és anyádat tiszteld, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet majd adok neked. Ugyanebben a 10 szóban a ne törj házasságot parancs, a 20. fejezet 14. versben szintén fontos szerepet tölt be. A család egységét próbálja állítani, mint az Isten szándéka szerinti életet. Fontos és lényeges azt is hangsúlyozni, hogy a Szentírás szerint az Isten megáldja az igaznak a családját, vagyis gyermeke lesz. Zsoltárok könyve, 128. Zsoltár első verse. Vagy pedig a 127. Zsoltár harmadik verse, amely arról szól, hogy a gyermek Isten ajándéka. Van egy csodálatos történet Sámuel könyvének első fejezetében, amit érdemes fölidéznünk, mert olyan szépen leírja a történet azt, hogy nem elég a házasság, több kell, család kell. És a családban a gyermeknek is helye van. Sokak számára ismerős talán a történet, hogy van egy házas pár, Elkána és Hanna, megjegyzem, Elkánának van egy másik felesége is, akitől több gyermeke van. Hanna azonban úgy látszik, hogy képtelen a gyermekáldás elfogadására, nincs gyermeke. És éppen ezért nagyon szomorú és elkeseredett. Férje nagyon szereti mégis. Valami hiányzik az életéből. Hiába mondja neki Elkána, hát nem több vagyok én neked, mint 10 fiú, Sámuel első könyvének 8. fejezete. Hannának az elkeseredettségén ez nem segít. Valami másra is van szüksége. És éppen ezért könyörög a Szent Sátornál fiú gyermekért. Könyörög azért, hogy az Úr áldja meg őt, lehessen gyermeke. Érdemes egy kicsit ezt a pár szót, amit Hanna mond az Úrnak idézni is. 10. verstől az első fejezetben Hanna elkeseredettségében az Úrhoz könyörgött és nagyon sírt. Fogadalmat tett és így szólt. Seregek ura, ha tekintetbe veszed szolgálód nyomorúságát, és megemlékezel rólam, ha nem feledkezel meg szolgálódról, hanem megajándékozol egy fiúval, akkor az Úrnak szentelem. Olló ne érje a fejét. Megjegyzendő, hogy a főpap Héli ott van a Szent Sátornál, és látja az asszonynak a száj mozgását, de nem hallja az imáját, és ezért úgy gondolja, hogy részeg, de Hanna nem részeg. hanem elkeseredett és könyörgő. Amikor az Úr mégis meghallgatja az ő kérését, akkor ezt a gyermeket valóban az Úrnak ajándékozza. Magát a nevét is úgy nevezi el, olyan nevet ad neki, hogy Sámuel, az Úrtól könyörögtem ki. Amikor elérkezik a gyermek elválasztása, akkor elviszik őt is a Szent Sátorhoz, az egész család fölzarándokol az Úr elé. A gyermek még nagyon kicsi, mondja a Szentírás. Föláldozzák az áldozatot, és Hanna oda megy Élihez, és azt mondja, engedd meg, Uram, 26. verstől, amint igaz, hogy élsz, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted, és imádkoztam az Úrhoz. Ezért a fiúért imádkoztam, slám, az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzáfordultam. Ezért én is átengedem a fiamat az Úrnak egész életére, átengedem az Úrnak. És ott leborultak az Úr előtt. 28. vers.

0: elkészíti az ő bárkáját, és jön a vízözön ideje. A 7. fejezetben így fogalmazza meg az Úr az ő parancsát Noénak. Szállj be egész családoddal a bárkába. S Noé így is tesz, Teremtés könyvének 7. fejezete. Szintén parancs a család számára, hogy lakomát tartsanak, örüljenek egész családjukkal. Másodtörvénykönyv 14. fejezet 26. verse. Összejöjjön az egész család, együtt ünnepeljen, mondja a húsvéti lakomáról a másodtörvénykönyv 15. fejezetének 20. verse. Fontos megjegyzés az is, hogy a család a papságnál is, mint egység jelenik meg. Amit a pap az áldozatból kap, azt meg kell osztania saját családjával. Leviták könyvének 10. fejezetének 14. verse, a húst edd meg veled fiaid és leányaid is. Vagyis részesülnek az Úr asztaláról való áldozatból a családnak a tagjai is. Tulajdonképpen fontos a családi nevelés is a Szentírásban. Fedd meg a rossz útra tévedt önfejű fiút, másodtörvénykönyv 21. fejezet 18. verse. Beszél arról a család pusztító nyomorúságról, amely tönkreteszi a családot, a másodtörvénykönyv 28. fejezet 53. versében. Szóval a Szentírásban fontos a család még akkor is, ha teljes tanítást nem ad a családról. Az elkövetkezendő alkalommal majd onnan folytatjuk, hogy mennyire fontos a családfa, az Ószövetség a zsidóság történetében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A külügyminiszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese az MT-nek. Kis Benedek József szerint a Tisza kormány teljesen jogosan utasított ki 10 orosz diplomatát, akik a közlemény alapján tehát diplomata fedésben lévő hírszerzők lehettek. A biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt mondta, mindez várható volt, hiszen az orosz hírszerzés régóta aktív Magyarországon, és már évekkel ezelőtt is indokolt lett volna a lépés. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz frakció szerint terelés az orosz diplomaták kiutasítása, a költségvetés helyzetéről és a be nem tartott ígéretekről így nem kell beszélni. A KDNP pedig a lépés beláthatatlan következményeitől tart. Oroszország a földgáz és kőolajimportban továbbra is megkerülhetetlen, és egy elhamarkodott diplomáciai lépés könnyen a magyar családok energiaszámláin csapódhat le, fogalmaztak. Pozitívan értékelte Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását, tudatta az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatják, mondta Yuri Usakov, a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetéséről beszámolva. Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalásra, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3,8 millióról 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. Hivatalos látogatásra Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forstoffer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrád Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 26 közötti kommunikációs költései miatt hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen. Mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, a Launch Design Kft. És a Newland Media Kft. Alkotta Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter, a hírszerkesztő pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Lothringer Éva szociális testvér a családi élet örök értékeiről és azok korunkban való megjelenéséről beszél. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják. Elkezdődött az új színházi évad. Ennek apropóján a mai adásban Szent Genéziuszról, a színészek védőszentjének életéről és vele kapcsolatos érdekességekről beszélget Mikita Gáborral, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusával, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk.
1: Genéziusz elkezd foglalkozni a keresztény vallással, még inkább, hogy még jobban meg tudja segíteni, és valószínű, hogy beépül egy közösségbe, hogy saját bőrén érezze a szokásokat, és egyre inkább a hatása alá kerül a kereszténységnek. Ám az előadás csúcselenetében egyszer csak megjelent egy angyal, vagy egy galamb, a legenda szerint, és ebben a pillanatban felvállalta a maga hitét.
0: 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják. Ugyanebben az órában Tokai frekvenciánkon a görög katolikus rádió adása szól. A 22 órai hírek után Mindennapi Egészségünk című műsorunk kezdődik, melyben Bíró Miklós kóccsal, a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnökével teszünk sétát az erdőben, és közben az általa vezetett kóccstúrák sokszínűségéről beszélgetünk. Ajánlunkat hallják.
2: Van egy tanmesé, mindig szeretek tanmesével foglalkozni, hogy képzeld el azt, hogy van valaki, aki minden nap a számládra utal 86.400 forintot. 0-0-0, pötty, ott az SMS, megkaptál 86.400 forintot. De nem ruházhatod be, nem fektetheted be, nem csinálsz vele semmit, el kell költened minden nap azt a 86.400 forintot. Minden nap. Nem vesz egy ruhát, nem vesz házat, nem fektetheted be a bankba, el kell költened. 86.400 másodpercet van egy nap. És ezt te döntöd el. És a végén, a nap végén törlődik, amit nem használtál fel.
0: 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvallót hallgathatják meg, melyben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival Jézus nagy örömhíréről és a 8 boldogságról beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lothringer Éva szociális testvér a családi élet örök értékeiről beszél.

0: Nemrégiben lelki gyakorlatot tartottam nőknek. 14 fiatal édesanyja volt jelen, anyagilag és érzelmileg is ilyen jó állapotú családban élők. 14-üknek volt vagy 43 gyermeke. És amikor megkérdeztem őket, hogy mi a legnagyobb kihívás az életükben, akkor váratlanul és egyentetően azt mondták, hogy az elvárások. És fölmerül bennem mindig, hogy tudjuk-e mi valójában, mi a gondja ezeknek a fiatal családos nőknek. Sosem felejtem el, amikor jóval fiatalabb koromban hivatáskeresők lelki gyakorlatán lelkesen elmondtam, hogy a hivatás útját csak a napi, rendszeres, komoly, hosszú, személyes imával lehet megtalálni. És akkor egy lány odajött hozzám, és rám nézett, és azt kérdezte, te tudod, kiknek beszélsz? Azt mondod, csak így lehet. De hol? Hogyan tegyem ezt meg én? Egy szobában lakom két felnőtt testvéremmel, a szüleim a másikban, egész nap áll a bál, a templomok meg zárva vannak, különben meg 5-6-ig dolgozom, akkor én mit csináljak, nekem annyi? És egy korai nagyon fontos emlékem ez, hogy Isten a valóságokban van. Amikor az a mély vágyunk, hogy Isten szemével nézzük a világot, azt hiszem nem is ott kezdődik, hogy szeretettel nézzük, hanem ott, hogy minél inkább azt lássuk, ami van, ami valóban van, és nem azt, aminek lenni kéne. És hogy először azt szeressük, ami van. Mi az, ami van, mik a körülmények, kik a szereplők. Aminek lenni kéne, azok az eszmények és az értékek, amik felfelé vonzanak minket folyamatosan. De csak a valóságnak ezen a köves útján juthatunk apró lépésekben e felé, és nem futhatunk a levegőben. Ahogy öreg testvéreink mesélték gyakran, alapítónk Slakta Margit annak idején az anyaházban nagy ijedelmeket tudott okozni, mert elfogott egy-egy testvért vagy novíciát, hogy testvérként mondd, mennyibe kerül egy tojás? Nem tudom, kedves Margit testvér. Mennyibe kerül egy kiló cukor? Azt se tudom, kedves Margit testvér, akkor menj ki a piacra és nézd meg. És ő is rendszeresen kiárt a piacra, minél pontosabban tudni, mi az élet, hogy tudja, kiknek is beszél. Mert világos volt neki, hogyha szabad így mondanom, jól fűtött rendházaink biztos van a falai mögött, torzulhat a valóság, a valóságról való képünk és ezáltal szolgálatunk is. Margit testvér apropóján jutott eszembe, több feldúlt édesanyja, akiktől hallottam, hogy gyerekeik a Hittan és a Cserkész táborból azzal az újsággal jöttek haza, hogy nem szabad ám margarint, cukrot és flakonos citromlét enni, csak igazi vajat, mézet és élő citromot. És csak teljes kiörlésű, magos kenyeret szabad enni. Na most az egyik anyuka így borongva kiszámolta, hogy 6 tagú családjának a napi kenyér szükséglete mennyi, ezt beszorozta a magos kenyérrel, és az eredmény láttán, hogy úgy mondjam, kifejezte magát. És akkor még sehol nincs a vaj és a méz. De ő már rossz anyának érzi magát mostantól, a gyereke és hát a hitoktató szemében, és csak remélem, hogy nem az egyház szemében. Az elvárás az kívülről jön. Erőfeszítés kell hozzá, sokszor ilyen teljesíthetetlenség, tehetetlenség képzetéhez kapcsolódik. És ha nem tudom megtenni, akkor nem felelek meg. És ma ez az egyik legnagyobb kockázat, testvérek. A fogyasztói társadalom mai általános mentalitásában, ha valamilyen téren nem felelek meg, vagy hibázok, akkor annak akár végzetes következményei is lehetnek, és manapság nagyon sok kortársunknak az a rejtett, de valós életérzése, hogy senki és semmi nincs igazán bebiztosítva, voltak éppen bármi és bármikor széttörhet, megváltozhat, és az az én hibám. Ennek ékes példája, egy-két napja van a neten az a reklámvideó, talán már belefutottak a testvérek, amiben egy bírósági jelenet van, és a bírónő rámutat a vádlottra, hogy az ítélet rák. Mire az elítélt azt mondja, hogy de miért? Mert nem sportolt, és nem élt egészséges életet. Mindennek te vagy az oka. Természetesen a megoldás, hogy megkérdezi az elítélt, hogy nem kaphatnék még egy második esélyt? De igen, a második esély, fogyasztói társadalomban élünk, ha pénzt adsz, adód 1%-át egy szervezetnek. A másik nagyon kedves metaforám e téren, az a régi példám, hogy egyébként szellemileg nagyon értékes tévévetélkedő, talán sokan ismerik, ahol ha penge vagy, kiejthetsz mindenkit, de egyetlen tévedés és minden elveszett. mert szó szerint és látványosan megnyílik alattad a föld, és te a mélybe zuhansz, igen, egyetlen tévedés, és nem maradsz többé talpon. Mit mond ez ma nekünk? Számomra azt, hogy ma a családpasztorációjában lehetséges, hogy kardinális kérdés, hogyan tudunk a stabilitásról tapasztalatot adni, és hogyan tudunk stabilitásra képessé tenni. Ez lehet a fiatalok részéről, azt gondolom, valódi elvárás felénk. Az elkövetkezendőkben három mozzanatot szeretnék majd kiemelni, teljesen szubjektíven és esetlegesen, a teljesség mindenféle igénye nélkül. Egyrészt majd az örök értékek, másrészt a valóság szempontjából, különös tekintettel arra, hogy mit tehetünk mi, az egyház, a plébánia, a közösség, Isten népe. Ez a három érték, amit most hozok, az egyik, hogy a család töltse be funkcióját, a második, érett felnőttek alapítsanak családot, a harmadik, és lesznek ketten egy. Első, örök érték, a család töltse be funkcióját. A valóság, növekvő feladatrendszer, egyre csökkenő szereplőgárdával. A család élet szerintem manapság nagyban hasonlít egy olyan alternatív színházi formációra, amely eredendően nagy létszámú színdarabokat visz színre, de minimalizált szereplőszámmal. És ennek megvannak a párkapcsolatra, szülő-gyerek kapcsolatra való mindennapos kihatásai. A család funkciói koronként változnak, de az alapok nem. A család közösségtapasztalatot, egységet, odatartozást, vagyis egyfajta mi tudatot nyújt, és a legalapvetőbb biztonságot. Ennek területei pedig a gazdasági alapok megteremtése, a létfenntartás biztosítása, a napi gyakorlati élet, ugye a logisztika szervezése, a családtagok emberi, lelki jól tartása, amit ma pszichológiai eltartásnak is mondanak, és természetesen utódok létrehozása és közös, jó minőségű, értékközpontú felnevelése olyan újabbkori részletkérdésekkel, mint mondjuk a nagyvárosi távolságok napi leküzdése, gyerekek szállítása, hozása, vivése, gyerekintézményekkel való kapcsolattartás, kimegy a szülői értekezletre már a bölcsödében is, társadalmi és egyházi beilleszkedése a családnak, testi-lelki regeneráció megszervezése, a nemzedékek közti kapcsolat ma nem egyszerű fenntartása, váratlan krízisek, betegápolás, veszteségek, pluszterhek, mindezeknek a rugalmas integrálása, mindezt pedig családegyházként, hitben, reményben és szeretetben. Százféle módon megfogalmazható a családnak ilyen, akár szociológiai funkciója, de valami ilyesmi lenne talán. Mi a probléma mindezzel? Ha belegondolunk, az ezred évek alatt változtak az egyes funkciók, például nem volt szülői értekezlet ősidőkben, de sokkal több volt az életveszély. Nem volt annyi háztartási gép, ami könnyíti a munkát, de például a bejárandó terek nem voltak ilyen hatalmasak. Viszont a szereplők száma, akik között a feladatok eloszlottak, összehasonlíthatatlanul nagyobb volt. Gondolunk az ősi embercsoportokra azon a híres tisztáson, aztán a törzsekre, a nemzetségekre, a több generációs nagy családokra, a két generációs családra, akkor eljutunk a mai nukleáris, vagyis mag családhoz, és ugye látjuk magunk előtt, hogy a hatalmas embertömegből egy egyre szűkülő közösséget látunk magunk előtt. Ha eljutunk a mag családhoz, ahol a szülőpár és a gyerekek már csak a szereplők, és ez is aztán leszűkül korunkban gyakori egyszülős családra. A szereplő szám tehát látjuk, hogy radikálisan és elég általánosan lecsökkent. A család funkciói és feladatai viszont egyáltalán nem, sőt növekedtek. Ezért mondta egy családterapeuta nem is régen, hogy például egy újszülött érkezésekor régebben egyszerűen egy fél falu látta el azt a feladatot, ami ma érdésmond egyetlen szereplőre, az újdönsült édesapára hárul. Aki egy-két hétig otthon tud maradni segíteni, aztán neki is ugye el kell menni vissza dolgozni, mert a gazdasági források megteremtése a család feladata. Ismertem egy anyukát, akinek a férje cége külföldre települt, és muszáj volt a apukának is egy ideig elmenni külföldre, és ott maradt az édesanyja két gyerekkel. Szülei határon túl, rokon alig. Azon problémázott, hogy mi is történik például, mondjuk, ha ő megbetegszik. Nem is az a kérdés, hogy ki ápolja, tényleg ki ápolja. Hanem, hogy a gyerekek sorsa, 2 és 4 éves gyerekek voltak, hogy mi van akkor például, ha éjszaka az egyik gyerekkel kórházba kell szaladni, hova teszi a másikat? És akkor még a 24 órás egyszerű magányról, a másik felnőtt hiányáról és a napi feladatok egyedüli összeszervezéséről nem is panaszkodott. De ha mindkét szülő jelen van, akkor se egyszerű az élet. Mi szociális testvérek gyakran szervezünk lelki napot várandós kismamáknak. Nagyon mély tapasztalat, nem csak maga az igény, az érkezőknek az örömteli aktivitása, de egy járulékos elem is, amit most idehozok, mert a lelki napra várandós édesapák is nagy örömmel szoktak jönni, hívjuk és várjuk is őket, és gyakran nem, mert az anyuka azt mondja, meggondolkodtató okot mond, a párom nem tud jönni, ő vigyáz a többi gyerekre. A hozzánk jelentkező kismamák leginkább hívő közegben élnek, természetesnek tekinthető, hogy több gyermeket vállalnak. Mégis egy ilyen ritka, talán fontos, szakrális esemény idejére, mint egy várandós lelkinap, nincs támogató közeg. Se a család, se a közösség részéről. Nem tudnak mindketten részt venni. Hangsúlyozom, hogy ez nem egy henye világi hívság, még csak nem is egy házastársi felüdülő wellness program, hanem egy lelki nap, és nincs, aki vigyázzon a többi gyerekre. Engem mindig meghökkent ez, és azt a kérdést veti föl nekem, hogy a mindennapjaik vajon hogy zajlanak? Kire, mire, mikor számíthatnak úgy egyéb problémákban? Hol vannak ma a nagyszülők, mint támogató közeg? Ma egy nagymama leggyakrabban még dolgozik, de az is lehet, hogy agyvérzéses férjét ápolja éjjel-nappal, vagy a hirtelen munkanélkülivé vált nagypapa helyett is dolgoznia kell, hogy ne a gyerekekre szoruljanak. És az is lehet, hogy az ország másik felén laknak, és autóval is 4 órányi az út, az unokáknál aludni pedig nem lehet, mert kis panellakásban laknak. Tudom, még vannak segítőkész és lehetőségekkel is bíró nagyik, de alapjáraton csökkent a számuk azoknak a klasszikus nagyszülőknek, akik közel vannak, ráérnek, besegítenek, palacsintát sütnek, kandalló mellett kötögetnek, a gyermekek pedig, az unokák pedig a lábuknál ülnek és hallgatják a mesét. Ezek ilyen századelős képes lapok, ugye? És vegyük figyelembe, hogy még a századelős kispolgár családoknál is, tehát nem a gazdagoknál feltétlenül, mindig volt kisegítő személyzet. Legalább egy cseléd, egy házvezetőnő, nem beszélve a nevelőnők és a gyereklányok rendszeréről. Én nagyon jónak tartom, hogy ma ez nincs így, és roppant-rokon szenves, hogy a mai fiatal szülők maguk szeretnék a gyerekeiket ellátni, lehet, hogy van egy-egy babysitter néha, de hogy fontos nekik, hogy személyes, egyéni bánás, egyéni törődés, és nyilvánvalóan ott vannak ma sokkal korábbról a gyermekintézmények is, amik régen nem voltak. Mégis testvérek, azt gondolom, úgy látom, hogy a történelemben sose volt ilyen mértékben magára hagyva a szülőpár az összes feladattal. Nem felejtem, hogy egy milyen hívő asszony mesélte a 6. terhessége felismerése után. Nagyon megijedtem, és csak perelni tudtam az Istennel, hogy már eddig is annyi, de annyi a feladat. Hogy fogjuk ezt bírni? És ami aztán megsegítette őket, ez a mellettük álló erős közösség, hívő közösség. De nem csak a feladatokról, tennivalókról szól ez, a házas pár, a két ember a nukleáris családban ma már emberileg és érzelmileg is mindent egymástól kell, hogy várjon. Hát mert kitől mástól? Hazamegy, és a másik van a lakásban. Hát meg ki más? Csak ő. Egymásnak a házasok ma már egyszerre és egyidejűleg szerelmei, testvérei, barátai, szülőpótlékai, munkatársai, nevelőtestület társai, szabadidő partnerei, és még nagyon sok minden. Nem csoda, én azt gondolom, hogyha időnként úgy érzik, rájuk omlik az egész. Hogy is lehetne ennyi mindennek folyamatosan, nem csak kampányszerűen megfelelni? És azt gondolom, hogy a kizárólag nukleáris családban növekvő gyerekeknek is hiányozhatnak a más típusú felnőttek. A többi esetleg kicsit fura, és talán a szüleinél lazább, jópofa felnőttek közelsége, amit régebben egy vicces és bogaras nagybácsi, egy gondoskodó, akhajadó nénike, vagy mondjuk egy kalandvágyó nagypapa nyújtott annak a gyereknek folyamatos tapasztalatként. Azt látom, hogy a generációs probléma nem csak abban tapasztalható manapság, amit szoktunk mondani, hogy az XY és a Z generáció egyre nehezebben érti egymást, hanem abban is, hogy szinte teljesen elszakadtak egymástól öregek és fiatalok gyerekek. Az ifjabb nemzedék nem él már együtt olyan természetességgel az idősebb generációval. Nincsenek ott a házban, a lakásban legtöbbször. Nincs egy-két nagy vagy dédszülője jelen. És az idősnek nincs jelen a fiatal, a gyerek. Tudjuk jól mindnyájan, hogy egyre több a teljesen egyedül élő öreg, és itt most nem az ellátás szempontjából hozom ezt a problémát, hanem arról az oldalról, hogy nincs ma valahogy jelen, mármint nagy általánosságban, az életnek az a szerves része, ami egy család teljes spektrumát jelenti, az újszülött jelenlététől a már csak üldögélő dédéig. Ezt a teljes spektrumot, ez ma fölszabdalódott. Hol vannak az idősek gyerekeik és unokáik? Hát vannak, de messze. Sokszor nagyon messze. Tudjuk jól, hogy a globalizáció nem csak összehozza az embereket, hanem szét is repíti. Két kezem nem elég, hogy megszámoljam, hány ismerősöm gyereke dolgozik ma külföldön, és ott van a család, ott vannak az unokák. Múltkor egy volt bányászváros karitás csoportjánál jártam, munkatársak mesélték, hogy minden másodikuk gyereke Olaszországban ment dolgozni, mert itt egyelőre nincs munka. A találkozások csak ritkák és ilyen programszerűek. Nem tudják igazán se megismerni, se megszokni egymást. Mennyire hiányoznak ma a semmihez se hasonlítható öregember kisgyerek barátságok, a generációk természetes, egymás gazdagító együttlétei. Azonban nekem meggyőződésem, hogy az idő kerekét nem lehet, és nem is szabad visszafelé forgatni, és nem mehetünk vissza az ősi tisztásra. Az a kérdés számomra mindig, hogy a hitben járó emberek mi, hogyan állunk valóban, és tapasztalható módon egymás mellé, a családok mellé, családok a családok mellé. Igen, hogyan pótolhatjuk akár ezt a nevezetes fél falut? Hogyan? És nem csak a komatál meg a babaruhagyűjtés idején, a kampányidőben, hanem stabilan, az állandóság tapasztalatát, biztonságát nyújtva. És nem azt gondolom, hogy el kell venni egymástól a felnőtt felelősséget, és kvázi így segélyezni egymást állandóan, de hogy mégis szilárdan és jelenvalóan, hogy tudunk egyre inkább egymás mellé állni, a családok mellé állni. Hogy tudnánk segíteni a rokonok újra egymásra találását, vagy akár a nem rokon idős és fiatal találkozását, barátkozását. Tudom, hogy erre hihetetlenül jó példák vannak. Az egyházban közösségek, pótnagyi szolgálatok, hálózatok, és meggyőződésem, hogy erre vezet az út tovább. Mára mennyiben fenntartjuk azt az elvárást, hogy családok már pedig legyenek, és töltsék be funkciójukat.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk Lotringer Éva előadását a családi élet örökértékeiről.

0: Második örökérték, érett felnőttek alapítsanak családot. A valóság mozaikszerű érettség. A családi konfliktusok tapasztalatom szerint nagy része abból fakadhat, hogy a felek valamilyen módon éretleneknek, nem elég felnőttnek tűnnek a házasságra, a családi élet napi vitelére. Fakad a problémák nagy része a valódi felnőttség hiányaiból. Amikor elmondtam a családi élet összes funkcióját, a nem egészen érett felnőttek nagyon nehezen viszik ezeket a funkciókat a mindennapokban egy nukleáris családban, ahol csak a apa és az anya van. Éretlenek a fiatalok? Hát hiszen nagyon is kora érettek és koravének sokszor. Sokkal többet és sokkal korábban ismernek meg és látnak a világból, mint akár az én generációm annak idején. Vagy mint életkoruk feldolgozni engedne. Mai fiatalok vagy gyerekek látnak olyan fajta agressziót, kegyetlenséget, olyan helyzeteket, és persze, de nem csak azt, olyan szexuális tartalmakat, amiket életkoruk szerint még nem láthatnának, nem tudják igazán feldolgozni. Ahogy Mary Wynne a Gyerekek gyerekkor nélkül című könyvében írja, manapság olyan egy kicsit, mintha a középkorba mennénk vissza, amikor nem volt elkülönítve a gyerekkor és a felnőttkor, és a gyerekek mindenbe bele voltak vonva, mindent láttak, mindenben benne voltak, ami a felnőttek élete volt. És nem is tudták nagyon sokszor pihesen feldolgozni. Emellett pedig tudjuk jól, hogy a mai gyerekek felnőttesen néznek ki, sokszor egyre korábban sminkelnek, nagyon sok szülő panaszkodik erről. Ismerjük mindnyájan a nagyon korai szexualitás problémáját, amiről a pszichológus Tari Anna Mária írja, hogy ebben a túlszexualizált világban, amiben élünk, nem is talán az etikai sík a legnagyobb probléma ezen a téren, hanem az, hogy a szexualitás, és a gyerekek szemében kezdődik ez, egyszerűen elértéktelenedett, devalválódott, nivellálódott. Hétköznapi, egyszerű, praktikus gyakorlattá süllyedt a mai fiatalok szemében sokszor, és ez bizony korai kiégéshez és nagyon sős értékvesztéshez vezet, igen nehéz visszaépíteni. De a mai gyerekek járatosak a világ dolgaiban, igen-igen autonómak, tudjuk jól, utaznak a világ túlsó felén, beavatódnak a szüleik házastársi gondjaikba, sokan nem is sejtik a testvérek, hogy hány gyerek regisztrál társkereső honlapokra, hogy a szüleinek új partnert találjon. Amikor azt érzi, hogy anyám vagy apám magányos. Mert majd ő megoldja, majd ő közbelép, mint egy felnőtt. Érezheti is ennek a szükségét sokszor a gyerek, hiszen a szülők is manapság nagyon gyakran úgy viselkednek és úgy öltöznek, mint egy tinédzser. Ugye az életkoroknak van egyfajta összemosódottsága, és az egész korunk tudjuk jól, hogy a fiatalság kultuszának hódol. Más dolgokban viszont a valódi fiatalok ma gyakran nagyon éretlenek, ezt talán mi is tapasztaljuk, jóval életkoruk alatt maradnak, főleg amikor azt mondjuk, hogy bezzeg én a te korodban már, összehasonlításokban, és igen, ezek a területek a kapcsolatteremtés, a viselkedési normák, társadalmi beilleszkedés, kötődési képesség, hétköznapi ismeretek, például, hogy kell egy teát megfőzni. Szintén Tari Anna Mária mondta egy előadásában, hogy ő kutatások szerint egy brit 5 éves sokkal előbb tud DVD-t betenni, kütyüket működtetni, mint teát megfőzni, vagy fára mászni, vagy cipőfűzőt megkötni, és azt a kérdést veti föl természetes módon, hogy ez az 5 éves hibája, vagy annak a közegnek a problémája, aki őt ki mire tanította meg, vagy nem tanította meg. Másokért való felelősségvállalás néha nehéz, monotónia tűrés nehéz, vagy munkavégzés. Érdekes dolog ez a munka, ugye manapság, hát ez már sok évtizede így van, a gyerekek nem nagyon látnak minket dolgozni. Mert a munka az egy helyen van, a munka helyen, és nem látják, hogy a felnőtt dolgozik. Látják a buszvezetőt, meg a pedagógust. De egy óvodás egyszer azt mondta az óvónénének, hogy te nem dolgozol, hát te csak velünk játszol. A munkáról csak beszélünk. A diák évek alatt pedig sok fiatal számára a szlogán a te csak tanulj, ne csinálj semmit, te csak tanulj, itthon nem kell semmit tenned. Még nagyon jó, hogy ma a önkéntesség meg a diákunk a sok fiatalt igen-igen vonz, azt gondolom ez kiváló előgyakorlat a felnőtt élethez. Ismertem egy kislányt, szünidőben elhívta a szívszerelmét az iskolájukba, lehetett így építkezésben önkéntesen segíteni, és azt mondta, hogy hát egy hétvége alatt többet megtanultam a fiúról, arról, ahogy lapátol, mint az egész eddigi kapcsolatunk alatt. Ki kiváló. De vajon mennyi is az érlelő családi felelősségvállalás? Egy 20 éves lány mondta, minden szentek akkoriban beleesett egy ilyen háromnapos ünnepbe. Azt mondta, hogy na ezt a három napot én végig bulizom. És azt érzékeltem, hogy igen, megteheti. Senki nincs, aki a családból azt mondaná, hogy kislányom, csak kettőt, mert egy napon megyünk a nagymamáik sírjához. Senki nem mondta neki. Mozaikszerű érettség vagy éretlenség jellemezhet a mai fiatalokat. Nagyon nehezen igazodunk hozzá, mi nagyon felnőttek, nagyon nehezen. Valamiben nagyon érettek, valamiben alig. Egyszer egy anyós próbált egy nagyon kedves ifjú párnak segíteni. Mindketten kiválóan megfeleltek, egy cégnél ilyen vezető állásban voltak. De a hétköznapi élet, a családnak ez a létfenntartás funkciója, meg a logisztika, hát ez nem ment. Nem bírtak ezen uralmat venni, repült a ház, minden rendetlen volt, piszkos volt, leesett, elszakadt, hiányzott, az idővel se tudtak mit csinálni, és ez kikezdte a párkapcsolatokat is rendesen. Az anyós pedig még az antivilágból hozott tudásával elkezdte magyarázni, hogy hogyan kell először felmérni, majd tervezni, majd elosztani a teendőket. És a fiatalember szemében aztán egyszerre hirtelen egy fény gyúlt, és azt mondta, hogy akkor ez olyan, mint egy projekt? És onnantól kezdve nem volt gond, mert a cégvezetői a munkabeli érettségét beüzemelte az emberi érettségébe. Segítséget kapott hozzá. Az érettség, testvérek, természetesen jelenti a stabil kötődési képességet is. A teherbíró kapcsolatot, amikor nem minden percben nulláról indulunk, nem minden percben értékeljük át, hogy akkor most szeret vagy nem szeret, mert biztos belső tudásunk van, egy biztos belső állandóságunk van, ennek a megtartására vagyunk képesek, amit a pillanatnyi válságok nem rombolnak le újra és újra, mint egy kapcsolat alapozó ismerkedő korszakában. De tudjuk jól, hogy törött lábbal nagyon nehéz maratont futni. Amikor manapság hirtelen szétgurulnak házasságok, sokszor, testvérek, ez a gond áll mögötte, nem a célcsap hűtlenkedés. És például egyéni pszichoterápiával akár a kapcsolat megtartása mellett közben is nagyon jól újra lehet építeni a százokból megsérülhetett kötődési képességet. Érettség, felnőttség szükséges ahhoz is, hogy képesek legyünk szüntelenül egy másik, kvázi idegen emberrel együtt lenni, anélkül, hogy szülőként belecsimpaszkodnánk. Ez ma sokaknak nehezített, mert egy kulcsszó megfigyeltem, a külön. A kisbabát már külön szobába tesszük, később ott áll a szobájában a külön számítógép, a külön tévé, fiatalként, ha elmer menni a mama hotelból, akkor külön kis lakásba költözik, és egy ilyen nagy önállóságot szokik meg, amiben már alig kell másokhoz alkalmazkodnia. Hallom, hogy egyre több családban, ha pénzük van, úgy építkeznek, hogy a családtagoknak külön fürdőszobát is építenek. Azt gondolom, hogy elvész az utolsó hely is, ahol még valakihez a földön alkalmazkodnia kéne. És az így szoktatott fiatal megházasodik, szép keresztény házasságot köt, és ott találja magát egy 35 négyzetméteres kislakásban, napi 24 órában egy idegen emberrel. Teljesen összezárva. Mike Mason írja erről a Házasság misztériuma című könyvében nagyon frappánsan és bölcsen. És aztán pedig remélhetőleg ezt a teret be fogja zajongani két kicsi gyerek minden este és minden hétvégén. Nagyon nehezen bírható állapottá válik ezzel az előzménnyel. És amikor szerencsére kikötnek a párterapeutánál, akkor általában azt mondják, hogy kommunikációs problémáink vannak, pedig nem. Egyszerűen csak arról van szó, hogy megváltozott egy nagyon beállt, nagyon megszokott élethelyzet, és egyszerűen szinte idegrendszeri szinten is újra kell valamit tanulnunk, újra kell gyakorolnunk. Hogy tud az egyház ma a felnőtté válásban segíteni? Hogy tud felelősségvállaláshoz, érlelődéshez, tudáshoz, gyakorlati dolgokhoz segíteni? Azt gondolom, szintén százféle módon. Hirtelen az jutott eszembe, amikor erről gondolkodtam. Talán ismerik a kedves testvérek, többen ismerték Elizabeth nővért, aki a régi Pécsi Kármelnek volt az előjárónője, ugye meghalt. És nagyon régen lent jártunk nála, és Elizabeth nővér azt mondta, hogy ők nagyon szeretik azokat a fiatal karmelitákat, bejönni noviciátusba, akik így otthonról jönnek 18 évesen. És mi kérdeztük tőle, hogy hát hogy van ez, hogy hát a mama szoknyája mellől rögtön az előjáró szoknyája mellé, hogy lehet akkor felnőtté válni egy ilyen, ugye tudjuk akár mely nagyon zárt monasztikus élet, és úgy emlékszem Elizabeth nővére, hogy azt mondta, hogy hát hogyan? Hát egy jó közösségben természetes, hogy felnőtté válik az ember. Hogy segítjük mi ezt elő?
1: Kedves hallgatóink, Lothringer Éva előadását folytatjuk a családi életről.
0: Harmadik örök értékünk, és lesznek ketten egy. A valóság, na de ennyire. Egység, én meg te, az mi? Az egység itt kezdődne, de sokszor testvérek ez így valósul meg, hogy én meg te, egyenlő két én. Napjainkban ez különösen azért is gyakori, mert a társadalom heterogenizálódott, és ma intenzívebben érvényesül, mint régebben az ahányház annyi szokás, értékrend, szokásrend, és még hogyha közelinek is vélt párok házasodnak, a házasságuk napi gyakorlatában sokszor kiderül, hogy a kapcsolatuk mindennapjai fölér egy valódi kultúrsokkal. És ebben a helyzetben egyáltalán nem könnyű a valódi mi, a te plusz én új egységének, fúziójának a létrehozása. Sokkal gyakoribb, hogy az erősebbik én így magába olvasztja a másik ént, a tet. Így a felszínen akár mi is azt láthatjuk, hogy mi, milyen szép egységet alkotnak, milyen szép mi. Míg nem a beolvasztott én, egyszer majd mégiscsak talpra fog szökkenni, de akkor már gyakran katapultál is a kapcsolatból, sokszor a külvilág számára is váratlanul. Nem felejtem, hogy egy kedves, mélyen hívő, sok gyerekes ismerősöm mesélte. Már annyit hallottam mindenütt, hogy mindig csak a másik, a férjem legyen a középpontban, hát megpróbáltam. Legyen mindig minden úgy, ahogyan te akarod. És tudod, Éva, mi történt? Azt vettem észre, hogy nem látszom. A férjem nem, hogy hálás nem volt, hanem nem látott meg. Hirtelen nem lett neki felesége. Mindenütt csak saját magával találkozott. Na hát akkor sürgősen visszacsináltam. Ennek az én plusz te egyenlő két én dolognak, testvérek, egy nagyon érdekes tárgyi jelképe, sokat figyelem, nagyon sokszor a lakás. Manapság sokok miatt, de ritkább az, mint régen, hogy az új közös életük szinteréül, a leendő pár együtt vesz egy új, közös, üres, közösen berendezendő lakást. Sokkal gyakoribb, hogy az egyikük praktikusan így beköltözik a másik, jól berendezett, belakott lakásába. De égető kérdés egy házasságban, amikor az egységről beszélünk, nem a praktikumról feltétlenül, égető kérdés, hogy ki ez a lakás? Ki a tulajdonos? És ki a bevándorló? Kinek a nevén van? Be vagy-e te, mint bevándorló, legalább állandóra jelentve? Egyáltalán ki van-e írva a neved? Ilyenkor sokszor azt mondják, hogy hát a postaládára már igen. És az ajtóra, arra a fémre, arra még nem. És a berendezés, mi az, amit te vittél? Van-e a lakásban valami, ami a te elképzelésed? Hát hoztam egy ágytakarót, szokták mondani. Hogyan jön létre lelkileg a mi, ha egyikük egy másik tulajdonú idegen lakásban él a más bútorai között? Aki befogad, megosztja vele a sajátját nagyon rendesen, de azért tudjuk, hogy alapvetően az övé. Nem közös, nem az egységet fejezi ki. És ne higgyük, testvérek, hogy ez nem számít, hogy ez gyakorlati részletkérdés. Évek óta környezetpszichológusok, családterapeutákkal karöltve vizsgálják ezt, hogy milyen pszichés, romboló hatással van ez a párkapcsolatokra. Én meg te, az két én. Felkészítjük egy gyerekeinket jóval korábban arra a fajta fúziós egységre, a mindennapi kicsi, egyszerű gyakorlataiban is, amelyben mindenki bele is ad, el is veszít, és egy újfajta, addig sosem volt egység jöhet létre. A mi. Érdekes a mi tudat és a származási család kapcsolata. Azt gondolom, hogy az egységet befolyásolja, hogyan tekintenek a házastársak egymás családjára. Hiszen a házassággal kitágul ugye a teljes familiakép. A mi tudatnak onnantól kezdve jó, ha része a párunk családja is. A nukleáris családnál említett magára hagyottság szerintem két arcú, egyrészt valós, másrészt nagyon érdekes, hogy ma, ha valaki egy kicsit szorosabb, olyan régebbi típusú kapcsolatot szeretne a szüleivel fönntartani házassága után, nagyon trendi így rásütni azt a bélyeget, hogy nem vált le. Váljál le. Le kell válni. Ez meg egy ilyen pszichoszlogen, amiket így odadobunk, pedig lehet, hogy ő csak hetente felhívja az idősödő szüleit, és teljesen kölcsönös felnőtt partnerségbe folytatják a kapcsolatot. De gyakran az az érzésem, hogy mintha ma az ideális szülő az lenne, aki megszült, felnevelt, osztán snitt. Ne is keres. De ez nem leválás, testvérek, hanem leszakadás, letépés, letépődés, vérzik. És azt gondolom, hogy először inkább összegyógyítani kellene, mert hosszabb távon mindkét félnek okozhat komoly patológiákat. A másik gond, ma a fiatalok, ahogy már említettem, gyakran hosszas egyedül lakás után házasodnak, egyfajta autonóm életből. A mama hotelesek persze egy más kérdés. De a nézd meg az anyját, vedd el a lányát dolog, tanács, majd picit nehezen beüzemelhető, mert oda megyek, megnézem a lány, de az anya sehol. Mert mondjuk vidéken lakik. Nehezebben találkozunk jövendő párunk családjával. Az, hogy milyen a háttérkülönbözőség, milyen a jövendő párom háttere, lassan és részletesebben, későbben derül ki, és okozhat váratlanul már a házasságkötés után olyan ellenérzéseket, idegenségeket a beházasodott félben, ami nagyon meglepő. Nem ismerte eléggé a párja szüleit. Most megismeri őket, és azt érzi, hogy ezek nem neki való emberek. A párja igen, de a szülők nem. És akkor ilyenkor ez a házasfél elhatározza, hogy na, oda nem megyünk. B. A gyereket nem engedem. Nem bántalmazóak ezek ez a páromnak a szülei, nem bántalmazóak, nem rossz emberek, nem efféletű, csak mert olyan mások. Nagy próbatétel ebben az esetben annak felismertetése, hogy egyrészt a párod vérszelinti családja, a szülei, nénikéje, húga, vagy bárki, mostantól hozzád is tartozik, mint család, és lehet, hogy holnap az olyannyira nem szeretett anyóst magatokhoz kell, hogy vedd, mert beteg. De az is, ez még meglepőbb, hogy te tarthatsz távolságot az anyósékkal, a férjed családjával, de a gyerekednek az anyóség vérszerinti rokonai. Bármennyire sajnáljuk. Na most ez nagy meglepetéseket szokott okozni a házasságkötés után, hogy el kell engednem a gyerekemet a nagyszülőkhöz, akik pedig olyan mások, és nem szeretném elengedni. Joguk van hozzá, akár gyermekvédelmileg. Nagyon sajátos, hogy amikor néha arról beszélgetünk, hogy a házastársunk családját, háttércsaládját adoptálnunk kéne, akkor nagyon sokszor meglepődnek. Ez különösen érdekes abban a helyzetben, hogy van olyan, hogy az egyik házastársat egy nagy létszámú, virulens család, amolyan törzs veszi körül, és ez önmagában rendkívül jó támogató dolog. És akkor ő szívesen azt mondja a házastársának, hogy kedves párom, Isten hozott a családomban. Akkor egyel többen vagyunk. És kettejük egysége helyett ilyen beolvadás, beolvasztás indul. És meg kell, hogy valljam, testvérek, hogy ennek egy speciálisan nehéz alfaja, ha az egyikük hívő keresztény családtagja, a másikuk pedig felnőttkori megtérő. A mi tudatot rombolhatja egy bizonyos fajta, remélem minél ritkább, keresztény elittudat, amely akaratlan és úgy tekint a konvertitára, mint egy szeretetbe fogadott, de hát egy kicsit fogyatékos új családtagra, akire türelemmel és lehajló irgalommal tekintünk, de hát sose lesz olyan, mint mi, hát ugye, hát ezt látjuk. A konvertita pedig ott áll, mint új családtag, egy állandó handicap tudattal, és nem ritkán, testvérek, már az ő szüleinek a szerelme, sőt erkölcsei, minőségi élete is megkérdőjeleződik, mert mindig azt hallja, hogy csak keresztény ember tud szeretni, csak keresztény ember lehet erkölcsös. És a konvertita semmit nem tehet szóvá, nem lázadhat, mert az ideológiai túlerő lelkiismeretben gyakran lesöpri. Nagyon érdekesen rombolja ez az egységet, a mi tudatot. Jó dolog adoptálni lélekben egymás családját. Szeretni nem kell, adoptálni kell. Az kettő. Az adoptálás az egy összetartozás tudat. A szeretet az egy érzelmi. Ilyenkor mondják a párok, testvérek, nekünk soha senki nem beszélt erről előre, hogy a párom családja az én családom is lesz. Soha nem mondta senki, pedig jártunk jegyes oktatásra. Mi tudat és a konkrét együttlét. Azt gondolom kell, hogy a család a mindennapokban élje a család jelleget. Legyenek együtt, tudjanak egymásról, ne csak egymás létfenntartásáról, de a pszichés jóltartásáról is gondoskodjanak. Mégis én egyre több, mélyen hívő, rokonszenves, több gyerekes családtól hallom, hogy náluk életformaszerűen mindenki ül ugye a külön szobájában, egyéni időbeosztás szerint jönnek-mennek, egymással nagyon keveset találkoznak, soha nincs közös étkezés, napi közös találkozási platform, filmjáték, beszélgetés, meghitt együtt üldögölés a kanapén, mindenki rájár enni a hűtőre, amikor kedve van, és hát karácsonykor is alig tudják összeszedni magukat. Nem, közös munka sincsen, néha rám szólnak, hogy porszívózzak. Én nem szeretném a régi polgárcsaládoknak azt a nagyon rigid napi rendjét, amikor 7-kor volt a vacsora, és kongattak, és ha nem volt otthon a gyerek, akkor világésre szeretném. De tartok tőle, hogy ez a panzió jellegű forma, a közös lét, közös élmények nélküli nem kedvez a mi tudatnak, az egységnek, a lesznek ketten egy tapasztalatának. Hiszen annyi marad jószerével sokszor közös, hogy egy tető alatt alszanak. Mi tudat és a financiális elhálás. Hallottuk az előző előadásban, és nagy örömmel vettem, hogy egy házasságnak kritériuma az elhálás. Amikor a házas felek testüket is kölcsönösen egymásnak átadják, teljesen. Ugye ez az önátadás teljessége. Ugye problémázunk is azon eleget, hogy a fiatalok túl korán hálják el a házasságot, még a házasság előtt sok esetben. De én azt tapasztalom, hogy a testüket örömmel átadják, egy dolgot viszont akkor se, a pénztárcájukat. Vagyis nem történik meg, ez most az én szavam lett, egy kifejezésem, a házasság financiális elhálása. Amiről hallottunk az előző előadásban is, hogy megalapozott teológiai szerint mennyire létszükséglete, lételeme a házasságnak. Nem történik meg a pénztárcák egyesítése, vagyis a vagyonközösség létrehozása. És a házassági vagyonközösség hiányának messze menő, de messze menő következményei vannak a házasságra nézve. És ma egyre több keresztény házasság is kerül, tudjuk jól, a válasz szélére, és azt tapasztalom, szerte az országban tapasztalom, minden esetben ott van a vagyonközösség hiánya is, és ennek az ezerarcú romboló hatása. A mi helyett ugye ez fenntartja a privát én jelentős részét. És az anyagiak, a pénztárcánk az egy nagyon fontos része a privát énünknek. Ne nézz a zsebembe, ne nézz a pénztárcámba. Ez az enyém. Lehet, hogy én adok belőle neked, de az is lehet, hogy nem. Ne azt sárulom el mennyi, van mi között hozzá. Biztonsághiányt jelez, csak magamra számíthatok, házasságon belül is. Bizalomhiányt jelez. Menekülő utakat tart nyitva. Nem kell nekem minden erőmmel megküzdenem a kapcsolatunkért, van nekem saját titkos pénzforrásom, van nekem saját kis lakásom, ahova elmehetek, ha összeveszel velem. Hatalmi viszonyokat jelez, testvérek. Én adok neked? Na lehet, hogy nem adok. Én kérek, koldulok tőled. Te ezt, én azt fizetem a családi kiadásokból, és ha elfogy a pénzem, hó végén én kölcsön kérek tőled. Majd megadom neked a következő

0: megélése miatt. Ha szabad úgy mondanom, a biztonság miatt. Hiszen ha sokat, ha keveset tettem bele, annyit kapok, ha mi nekünk van, amennyire szükségem van. Kell ennél nagyobb stabilitás. Így viszont én az egészért is felelős vagyok, nem csak azért a kis privát érdekemért. Azt gondolom, hogy a vagyonközösség megélése kifejezetten a felnőtt érett emberség jele. Az ős keresztényeknek mindenük közös volt, mert testvériséget éltek. Ma a családoknál gyakran nem közösek az anyagiak, pedig papíron teljes önátadásban élnek. Ha egyetértünk azzal, hogy ez gond, akár vádolhatjuk is a mai fiatalokat, hogy miért így csinálják. A fogyasztói társadalom kontextusa azonban sokat magyaráz ebből, a csak magamra számíthatok, nekem kell magamról gondoskodni, öngondoskodás mentalitása behúzódik a bőrünk alá. De a legfontosabb, én nem felejtem azt az édesanyát, aki ráérezvén erre a problémára megdöbbenve felnézett, és szinte vádlóan azt mondta, de hát miért nem mondta ezt nekünk soha senki? A jegyes oktatásban se, a házas hittanon se, a plébánián se, senki, soha. Az egyház a közösségek közössége, a mindeneket egyesítő lélek országa. Kell, hogy egyre inkább megtalálja azokat a módokat, amelyek segítségével valódi közösség tapasztalatra, közösségre való képességekre, osztozásra, mi tudatra, nemzedéki kohézióra segítjük a fiatalokat. Zárszóként talán meglepő, de hagy említsem a ma népszerű paleo diétát. Az elmélet alapja az, tudjuk jól, hogy az ember emésztő rendszere még mindig úgy működik, mint mondjuk legkevesebb 10 000 éve, míg a táplálkozásunk ugye már nagyon más lett. Sokfajta mai betegségnek mondja ez az elmélet, voltak éppen ez az oka, ezért ma is ezt az ősi, voltak éppen paleolit kori módon kellene táplálkoznunk. Nem tisztem nekem megállapítani, hogy így van-e. Az viszont tagadhatatlan, hogy az a vágy, hogy az embernek társa, fészke, meghitik kis közössége, létfenntartása, testi-lelki biztonsága, és békében felnevelt utódai legyenek, nos, ez a vágy még 10 000 évnél is sokkal ősibb. Ez az Istentől van bennünk. És amikor azt halljuk, vagy azt hallom, hogy a mai fiatalok kevésbé akarnak házasodni, kevésbé akarnak gyereket, mint a régebbiek, nem igen akarnak elköteleződni, vagyis, hogy mintha a fiatal nemzedék más lenne, mint a régi, mint mi, mint az előzőek, bennem mindig az merül fel, hogy mi az, ami megváltozott, mi az a modern táplálék, amit nem tudnak megemészteni. Mi áll az útjába, mi befolyásolja, mi gátolja a legősibb, legszentebb vágyak beteljesítését. Sokkal könnyebb testvérek azt gondolni, azt hiszem, hogy kiveszőben vannak ezek a vágyak, mint átgondolni, vajon mi lett belőlük. Mire lenne voltak éppen szüksége a mai fiataloknak, hogy bátran és örömmel kövessék az ősi szent vágyat? Megmerjük-e kérdezni őket, mire lenne szükségük, még a végén megmondják? Ismerjük-e személyes beszélgetésekből a mélységes kötődés vágyukat? Látjuk-e a fiatalok lelkes törekvését arra, hogy ha már belevágtak, akkor legalább úgynevezett elég jó társak és szülők legyenek? Amint az bizonyítja manapság világ és egyházi téren, jól ismerjük a tengernyi irodalom, oktatófilm, tanfolyam, szülésfelkészítő, tréning, honlap, babamama klub, játszóház, szülősuli, párkapcsolati klinika, csoportos és egyéni terápikus lehetőségek, apa-fia, anyalánya, hétvégék, férfi sátor, Facebook csoportok, házas születéshete, házasság hete, házas hétvége, és még több száz végtelen pozitív kezdeményezés. Testvérek, tudjuk-e, hogy csak a legegyszerűbb videó megosztó portálokon is hány százezer egy-két perces úgynevezett privát családi videót tesznek föl ma a világ minden tájáról? Hogyan családbarát, gyerekbarát a társadalom, és hogyan az egyház, a plébánia, a mise, a közösség? És főként, újra és újra, hogyan nyújtunk valódi testi-lelki stabilitást, a felnőtt felelősséget nem elvéve, de a mai társadalomból fakadó hiányokat pótolva a családra vágyó fiataloknak?
1: Kedves hallgatóink, Lothringer Éva szociális testvér a családi élet örökértékeiről és azok korunkban való megjelenéséről beszélt. A felvétel az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon készült Egerben 2017-ben. Adásunkat

0: vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A külügyminiszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese az MT-nek. Kis Benedek József szerint a Tisza kormány teljesen jogosan utasított ki 10 orosz diplomatát, akik a közlemény alapján tehát diplomata fedésben lévő hírszerzők lehettek. A biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt mondta, mindez várható volt, hiszen az orosz hírszerzés régóta aktív Magyarországon, és már évekkel ezelőtt is indokolt lett volna a lépés. Oroszország kemény, és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz frakció szerint terelés az orosz diplomaták kiutasítása, a költségvetés helyzetéről és a be nem tartott ígéretekről így nem kell beszélni. A KDNP pedig a lépés beláthatatlan következményeitől tart, Oroszország a földgáz és kőolajimportban továbbra is megkerülhetetlen, és egy elhamarkodott diplomáciai lépés könnyen a magyar családok energiaszámláin csapódhat le, fogalmaztak. Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását, tudatta az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatják, mondta Yuri Usakov, a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetéséről beszámolva. Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalásra, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3,8 millióról 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. Hivatalos látogatásra Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forsthofer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrád Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 26 közötti kommunikációs költései miatt hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen. Mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, a Launch Design Kft. És a Newland Media Kft. Alkotta Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál, ez a teljes költségvetésének több mint negyede. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Ez Péterfi Attila, a szervezet elnöke közölte az MT megkeresésére. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levelet intézett a többi EP képviselőhöz, amelyben azt írta, véleménye szerint Magyarországon egyre súlyosabb antidemokratikus folyamatok zajlanak. A Tisza kormány alkotmányos puccsot hajtott végre, és lebontja a demokráciát, írták. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, miközben az élelmiszerek átlagosan 1,4%-kal olcsóbbak lettek. Havi alapon 0,2%-os áremelkedést mért a KSH. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban, közölt az MT-vel az élő környezetért felelős minisztérium. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, tette hozzá a tárca. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Mikita Gáborral, a Miskolci Színház történeti és színész múzeum muzeológusával beszélgetek. Ezúttal nem programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hanem egy különleges szentről, Szent Genéziuszról, a színházi alkotók védő szentjéről beszélgetünk. Kezdjük ott, hogy hogyan is került az ön látókörébe és látószögébe ez a szent, hiszen úgy gondolom, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói előtt, és talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy sokunk előtt ismeretlen ez a szent.
2: Meg kell mondjam, hogy én is a közelmúltban fedeztem fel az ő alakját egész véletlenül, színházi szokásokról, babonákról, rituálékról kerestem, és akkor az egyik szöveg említette meg az ő nevét, mint a színháziak védőszentjét, és magam is akkor csodálkoztam rá, hogy létezik ez a szent, és akkor kezdtem el magam is utána járni, utána keresni, hogy ki ő, hogyan lett a színháziak védőszentje, hogyan él ma a kultusza, és egy nagyon izgalmas történet bontakozott ki, és egy nagyon példaértékű kultusz is, ami mai napig is él vele kapcsolatban.
1: De hol talált rá?
2: Internetes keresés folyamán valamilyen wikipédiás cikk az, ami kidobta az ő nevét is, mint a színészek védőszentje. Meg kell mondjam, hogy más szentekről már hallottam, akik köthetőek a színház világába, ugye Szent Cecília az énekeseknek, a zenészeknek a védőszentje, tehát az énekművészet kapcsán, opera kapcsán az ő neve már előkerült. Vagy akik járnak ugye Prágában a Szent Vitus katedrálisba, besétáltak egy imára, és utána néztek annak, hogy ki is lehet ez Szent Vitus, akkor olvashatták, hogy a táncosoknak is, a táncművészetnek is a védő szentje, a Vitus tánc kapcsán egy elég erős áttétellel, de őt tekintjük ennek a műfajnak a védőszentjeként, és Genéziusz nevem, ahogy említettem, számomra is ismeretlen volt. Közben kiderült, hogy Szent Pelágia néven a színésznőknek is van külön egy védőszentje, akinek szintén ismert a története, de ő talán még kevesebbet emlegeti a köztudat. Viszont Genéziusz nagyon markánsan jelen van a egyházi köztudatban, illetve a vallásos művészeknek a köztudatában, elsősorban a nyugati világban.
1: Javaslom, hogy akkor ismerjük is meg őt. Ki volt ő, hanyadik században élt, és életének milyen fontosabb mozzanatai voltak?
2: Diokleciánus császár korában élt, tehát időszámítás szerint a 3. század végén, a 4. század legelején vagyunk. Ez már a birodalomnak az a korszaka, amikor nagyon-nagyon nagy a római birodalom, úgyhogy maga a császár is arra jutott, és igazából ezzel írta be magát a történelembe, hogy társcsászárokat választott maga mellé, tehát 4-en voltak, mint császárok, hiszen irányítani, figyelni, reprezentálni a birodalomban, ezt már egy ember nem tudta uralkodóként ellátni. És ami pedig a keresztény vallás történetében fontos, Diokleciánus alakja a keresztény üldözéseknek az egyik főszereplője, megtestesítője lett. Egy darabig hagyta, hogy a birodalom különböző részein levő gyakorolják azt a hitet, amit ők a magukénak vallanak. Tehát nem tette kötelezővé Róma vallását a birodalom többi részére. Ám aztán jött egy fordulat, amikor viszont nagyon erősen szembefordult a keresztény vallással. Egyrészt nagyon zavarossá vált a korszak. Természeti csapások, a barbár csapatoknak a egyre erőteljesebb betörése a birodalomba, a különböző zavargások, egy nagyon zűrzavaros korszak született meg, és valószínű, hogy kerestette maga a császár is azokat a megoldásokat, lehetőségeket, amelyek próbálják ezt az űrzavart visszafogni. És ennek az egyik módja lehetett az, hogy egy erős római birodalmi vallást teremtsünk meg, és ezzel szemben nyomjuk el azt a vallást, a keresztény vallást, ami pedig ugye egyre erőteljesebb, egyre elterjedtebbé válik, és bizony nagyon szigorú törvénykezések születtek, tehát az élet minden területén szabályozták, hogy fel kell adni a keresztény hitet, és akár ember áldozattal is járt az, hogyha valaki megtartotta a maga keresztény hitét. És hát ebben a korszakban maga a színház pedig elsősorban szórakoztató színház volt, a római színház. Tudunk egy-két tragédiaszerzőről, tragédiaíróról, Livius Andronicusról, Senecáról, Ovidiusról, de ez csak egy nagyon szűk rétegnek, egy nagyon szűk művelt rétegnek volt a szórakozása. A színház, mint tömegművészet Rómában elsősorban a könnyű műfajt jelentette, a végjátékokat, a komédiákat, a bohózatokat. Jelentette Plautus a legnagyobb mestere, a 72 katona című darabját mai napig játsszuk, és ekkor teremtődnek meg a klasszikus végjátéki figurák is. A nagyszájú katona, a zsugori öregember, a felszarvazott öregférj, a butaszolga, vidámszolga, cserfesszobalány karaktere, ennek a korszaknak a szülötte, ez az, amit majd a komédia dell'arte is továbbvisz, és egy nagyon könnyű műfaj, valóban határokat nem ismerő, burleskbe forduló, már a maszkok, a korabeli komédiásokról megmaradt rajzok is azt mutatják, hogy egy nagyon szabad szájú, gátlásokat nem ismerő, olcsó művészeti terület volt ebben az időben a római színháznak a világa, és ennek a világnak volt a népszerű színésze Genesius.
1: Ez is volt a neve? Így is hívták őt?
2: Így jegyezték le a nevét, igen, igen, tehát más megnevezését nem ismerjük. És az ő fő szórakoztató területe pontosan a keresztényeknek az üldözése volt. Tehát olyan előadásokat hozott létre, olyan produkciókkal szórakoztatta a közönséget, amiben a keresztény vallást, a keresztény vallásnak a szertartásait parodizálta ki, gúnyolta ki. Így kerülhetett a legenda szerint a császárnak a figyelmébe is, aki a legenda szerint megbízta azzal, hogy írjon egy olyan darabot, amelyben a császár szinte egy napisteni figuraként jelenik meg, megteremthet ezzel, megmutathat ezzel egy új államvallást, és teljesen megsemmisíti a darabban a keresztényeket. És egy korabeli legenda az, ami őrzi ezt a történetet. A 7. században született meg a Vértanúk cselekedetei című összefoglalás, ez meséli el a történetet, ami úgy folytatódik, hogy Genesius elkezd foglalkozni a keresztény vallással, még inkább, hogy még jobban meg tudja segíteni, és valószínű, hogy beépül egy közösségbe, hogy saját bőrén érezze a szokásokat, és egyre inkább a hatása alá kerül a kereszténységnek. És valószínűleg sokáig vívódik is, vonza is, fél is ettől a hitvilágtól, majd elkövetkezik az előadás, tehát létrehozza azt a produkciót, amit a császár tőle megrendelt. Ám az előadás csúcselenetében egyszer csak megjelent egy angyal, vagy egy galamb, a legenda szerint, és ebben a pillanatban felvállalta a maga hitét, és nyíltan a császár és a közönség szemébe vágta, hogy ő maga is vallja ezt a hitet. És idézzük ezt a részt a Vértanúk cselekedeteiből, a Genesius monológiát, megtérését. Azért jöttem ma ide, hogy egy földi császár kedvében járjak, de amit tettem, az az, hogy a mennyei király kedvében járjak. Azért jöttem ide, hogy ne vettesselek benneteket, de amit tettem, az az, hogy örömet szerezzek Istennek és angyalainak. Ettől a pillanattól fogva hidd el, soha többé nem fogom kigúnyolni ezeket a nagy rejtélyeket. Most már tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus az igaz Isten, a fény, az igazság és az irgalmassága mindazoknak, akik megkapták a keresztség ajándékát. Ó, nagy császár, higgy ezekben a titkokban. Megtanítalak titeket, és megtudjátok, hogy az Úr Jézus Krisztus az igaz Istent.

0: Van arról valamilyen információnk, hogy ezután, az előadás után kapott egyfajta retorziót a császártól Genézius, hiszen nem azt ért el, amit a császár szeretett volna, hogy elérjen ezzel az előadással, sőt, megtért, Isten hívővé vált.
1: A legenda le is írja, két változat ismert, az egyik szerint azonnal még a színpadon leszúrják, a másik változat szerint kínozzák, és arra kényszerítenék, hogy vonja vissza ezt a vallomását, de ő kitart a hite mellett. Tehát egy mártírrá vált, tehát a kereszténység egyik mártírjaként is tekinthetünk rá.
0: Életének még milyen fontosabb mozzanatait emelhetnénk ki, amely valóban a színházi emberek és a színházi világ védő szentjévé tette őt?
1: Igazából ez az egyetlen történet, amit tudunk róla, tehát ez a pillanat, ez a színpadi megtérés az, és a mártíromsága az, ami őt szentté emelte.
0: A mártírsága után rövid időn belül szent lett.
1: Már a IV. Században, tehát nem sokkal a halála után templom épül Rómában, tehát ez azt jelzi, hogy nagyon hamar megkezdődött az ő tisztelete.
0: És hogyan élt ez tovább? Valamint hogyan él tovább napjainkban? Ezzel kapcsolatosan milyen információkat talált?
1: Sok szálon fut a történet, hát ami nagyon fontos és nagyon példaértékű, hogy például Londonban a Covent Garden mellett van egy templom, ami rendszeresen helyet ad a katolikus színházi embereknek, rendszeres heti rendszerességgel külön misét tartanak itt, és itt is van egy kegyhelye Genéziusnak, akit az angol színészeknek a szervezete, a British Catholic Stage Guide a védőszentjeként tekint külön is, tehát ennek a szervezetnek is ő a védőszentje. Ha pedig elmegyünk New Yorkba, akkor a Broadway közelében van a Szent Malachi templom, ez is egy római katolikus templom, ahol szintén kegyhelye van, és ami szintén egy találkozási pont a katolikus színészeknek. Kaliforniában, Hollywoodban a Saint Mary of the Angels templomban van egy hatalmas ólomüvegablak, ami az ő tiszteletét hirdeti és testesíti meg. Tehát nagyon szép példa az, hogy nagyon markánsan a egyházi intézmény rendszeren belül is megtalálható az ő tisztelete, de a konkrét épületeken és helyeken túl 2007-től működik a Genézius testvériség is. Eznek a kezdeményezése két pápának a nevéhez is kötődik. János Pál pápa indította el, és aztán 16. Benedek pápa pedig folytatta ennek a testvériségnek a megteremtését. Írország, ami a központja ennek, de határokon átív elő határokat nem ismerő mozgalom ez. Gyakorlatilag egy ima közösségként lehet leginkább értelmezni a Genézius testvériséget. Akik érdeklődnek ez iránt, azok egy külön honlapot is találnak, amin részletesen elmesélő, hogy hogyan jött létre ez a testvériség, mi a cél, megtaláljuk az imákat, az ima szándékokat. Ezen az oldalon olvashatjuk a létrejöttéknek a célját és okát. Felismerve a színházi és filmművészetben dolgozók kihívásait és időnként nehézségeit, mindenekelőtt tagjainak imáit és lelki támogatását ajánlja fel nekik, hogy felismerjék azt a fényt, amelyet Isten rájuk bízott. Krisztus, az evangélium és az emberiség öröme. A testvériség tagjai a kultúra megújításáért is igyekeznek dolgozni. A színház, és különösen a mozi és a média ma a világ legerősebb és legbefolyásosabb intézményei, és olyan területek, ahol az evangéliumot is hallani és meg kell élni. János Pál pápa és 16. Benedek pápa is hangsúlyozta a kultúra fontosságát a világban, és azt a megfelelő helyet, amelyet az evangélium népszerűsítésében elfoglal. Ebben a szellemben a testvériség igyekszik kivenni a részét a kultúra megújításából, elsősorban imával és áldozatvállalással, de a keresztény kultúra és eszmék előmozdításában is segít. Azok, akik nincsenek megkeresztelve, nincsenek kizárva a testvériség imáiból. Mint Isten által teremtett nép, minden férfi és nő között létezik egy közös emberi kötelék, amelyet az Atya teremtő keze kovácsolt össze, és amelybe a fiú kötötte be a megtestesülése során. Bár lehet, hogy nem mindenki fogadja el Krisztust, vagy nem egyesül vele a keresztség által, a testvériség tagjai remélik, hogy imáikat és áldozataikat a jó akarat gesztusának tekintik, amely azoknak a javát keresi, akikre emlékezünk. Ebben nem akarják megbántani azokat, akik nem keresztények, vagy nem hisznek a személyes Istenben. A testvériség szellemisége olyan kötelékek létrehozására törekszik, amelyek, ha nem is hitből és egyesületből, de jó indulatból és barátságból állnak. Tehát ezeket a gondolatokat olvashatjuk az ő oldalukon, érdemes felkeresni, és akár megnézni az imákat. Ők megteremtettek egy ikonképet is, az ikon művészet szabályai szerint, például a Szent Genéziuszra, ez is ott meglátható, megtekintető.
0: Pontosan erre lettem volna kíváncsi, hogy létezik róla egy kép, hogy hogyan nézett ki?
1: Hiteles kép nincsen, de a művészetben, művészek által többször is megörökítésre került. Festészetben például a római Santa Susanna templomban vannak freskók. Aztán Giovanni Battista Pozzónak van egy festménye, a Szent Genézius megtérése, ez a leghíresebb, de találunk más festőktől is, későbbi korokból alkotásokat, amelyek előtte tisztelegnek, sőt szobrokat is, tehát ha például Rómában járunk a Szent Péter Bazilika előtt, akkor ugye a téren egy szobor sort is láthatunk, ezek között ott van Szent Genéziusnak is a szobra, vagy a Milánói Dómnak a szobrai között, a szentek között szintén megtaláljuk Szent Genézius alakját, ugye egyértelműen a maszkkal jelképezve, és ez a szobor alkotás az, ami felhívja a figyelmet arra, hogy van egy másik Szent Genézius, és a kettő kicsit össze is mosódik, Árléi Szent Genézius, aki szintén ugyanekkor ért Diocletianus császár. Korábban ő ügyvédi pályán működött, és amikor megkapta az ő ügyvédi közössége Diocletianusnak a keresztényeket üldöző felhívását, akkor megtagadta annak a végrehajtását, és ő így lesz szintén mártír, mert ezért kivégezték. Vannak olyan vélemények is, amelyek ötvözik a két szentnek az alakját, vegyítik, de így még van, aki azt mondja, hogy még izgalmasabb a történet, ez a kétarcúság, és ami mind a kettő, ugye a Diocletianus császár törvénykezéséhez kötődik.
0: De ha jól veszem ki a szavaiból, úgy ismerhetjük meg, és úgy ismerhetjük fel Szent Genézius alakját, hogy maszkkal ábrázolják.
1: Pontosan, ugye a színháziaknak fontos jelképe a maszk, és hát nem véletlen, hogy ugye drámaírók közül is többen feldolgozták az ő történetét. Elsőként Lope de Vega, ugye a spanyol drámairodalomnak a legnagyobb alakja, 1608-ban írt egy drámát, a Színlelt igazság címen. Nálunk nem fordították le, nem játszották, de például az Amerikai Egyesült Államokban több fordítása is létezik, és az elmúlt időszakban előkerült ez a színdarab. Egy francia drámaíró 1645-ben írt drámát Szent Genéziusról, a komikus címen Henry Guyonnak van 1933-ból egy színdarabja, és ezekből az időkből való Hevesi Sándornak a Császár és a komédia című színdarabja, ami szintén ezt a történetet dolgozza fel. Komédiás az ugye Genézius, a császár pedig Diocletianus. Ezt a történetet utoljára Hevesi Sándor színház Zalaegerszegen játszotta. És a alakját a regényírók is megörökítették, hogy mennyire élő az ő alakja, azt jelzi, hogy például 2000-ben nálunk Bodnár Dániel írta meg a Genézius a színész című könyvét, 2021-ben pedig egy amerikai írónő, Donna Lee Davis írt regényt Genéziusnak az alakjáról. És zeneszerzők sem hagyták figyelmen kívül az ő történetét, többen is vannak, Kárlőv például, aki egy oratóriumot szentelt Szent Genéziusnak. 1892-ben Felix Weingartner írt egy operát Genézius alakjáról, és a kortár zeneszerzők között is van, aki megörökíti az ő alapját. Philip Auclair készített el a Szent Genézius legendája című oratóriumot. Hiszen ugye izgalmas a történet, ugye az a drámai pillanat, amikor egy komédiásból, egy pojácából ugye szent lesz, ugye azáltal, hogy eldobja a maszkot, a csörgősipkát, és helyette a keresztet mutatja fel. Ez egy nagyon izgalmas drámai színpadra, festői vászonra, vagy akár hangszerek által megszólaltatott zenei drámának kiválóan alkalmas.
0: Minden szentnek van ünnepe, emléknapja a katolikus egyházban. Arról tudunk valamit, hogy Szent Genézius ünnepe mikorra esik?
1: Augusztus 25-e az ő ünnepnapja, de azt gondolom, hogy például a színházi világnapon is nyugodtan emlékezhetünk, tisztelekhetünk az ő emléke előtt.

0: Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a színházi alkotók védőszentje ő. Csak a színházi alkotók védőszentje, vagy időközben kibővült ez a kör?
1: Igen, a Szent Genizius testvériség már a filmművészek védőszentjeként is tekint rá, de például a bűvészeknek is ő a védőszentje. A katolikus bűvészek céhének ő a pártfogója, tehát az illúzionistáknak is a védőszentje patronája.
0: Megszokhatták a kedves hallgatók, hogy ha mi ketten beszélgetünk, akkor általában idézetek is előkerülnek. Most sem lesz ez másképp, természetesen témánkkal, Szent Genizius-szal kapcsolatosan gyűjtött össze idézeteket. Miből is fogunk idézni, és milyen idézetek lesznek ezek?
1: Bodnár Dánielnek a könyvét nagy szeretettel ajánlom az érdeklődőknek, aki nagyon részletesen megírta ezt a történetet. A művészi fantáziát, az írói képzeletet szabadon engedve gondolta végig ennek a történetnek a részleteit, hogy hogyan is mehetett végbe ez a folyamat, hogyan mehetett végbe ez a hittérítés. Nagyon markánsan rajzolja meg nem csak a gondolkodó művésznek az alakját, de például a császárnak a személyiségét is, és azt gondoltam, hogy érdemes ebből a könyvből felidézni magát az előadást, a hitnek a felvállalását, hiszen az én mondataimnál sokkal érzékletesebben, mélyebben, átérezhetőbben írja le egy író ezt a pillanatot. Tehát Bodnár Dániel, a Genizius, a színész szerzője így idézi fel ezt a pillanatot. Az előadás megkezdődött. Genizius bohóc száma ezúttal az est elejére került. A színész pipiskedve lépdelt, a közönség már akkor tombolt, amikor meglátta. Zúgott a tapsvihar, őrjöngve várták a keresztség felvételének rítusát kigúnyoló jelenetet. Genéziusról ömlött a víz izgalmában, ahogyan válaszolt a feltett kérdésekre. Ellentmondasz-e az ördögnek és minden hatalmának? Követed-e a te urad, parancsolód, Jézus Krisztus parancsait? Követem, ellentmondok, hangja ércesen zengett, határozottan, erőt sugározva, nyoma sem volt most a korábbi affektáló stílusának. A nézők közül többen fújolni kezdtek, mert hozzászoktak, hogy ebben a jelenetben kedvencük affektál, és most is ezt követelték tőle, többen be is kiabáltak. Genézius, nehogy tényleg megtérjél, s már kacagtak is. Előbb foglalják el Rómát az elemannok, mint hogy Genizius megtérjen. A színész nem hagyta magát megzavarni. Minél nagyobb lett a hangzavar, annál magabiztosabban beszélt. Igenlő válaszai szívből jöttek. Soha nem érzett, csodálatos nyugalom szállta meg, amire oly régóta vágyott. Lelkében már egy szemernyi félelem sem volt, mintha egy zsilip nyílt volna meg benne, amely engedi szabadon áramolni jobbik énjének minden érzelmi gazdagságát. Engedelmesen hagyta, hogy a segédkező színészek hófehér köntöst húzzanak rá. Szerepe szerint a kereszt hurcolása és a megfeszítés következett volna. A színész itt megtorpant kissé, megzavart, hogy egy bedobott fonnyat gyümölcs arcon találta. Néhány másodpercig ismét érezte a megfelelni akarás kényszerítő erejét, de ekkor megjelent előtte a szőkehajú angyalarcú lány. Szigorúan nézett rá, mintha azt kérdezné, mire vársz? Miért nem teszed meg végre, amit akarsz, amire már régóta készülsz? Miért nem vallod meg a hited? Mire vársz, Genizius? Az angyal felmutatta neki a pergamentekercset, ami most üres volt. És akkor, mintha egy hatalmas fehér galamb szállt volna be a színpadra, a színész lebegést érzett, s így lábaival néhány centiméterrel a felszíntől a színpad közepére irányította magát. A szilárd talajt érezve a lába alatt, határozott tekintettel nézett szembe a közönséggel. Elsősorban Diokleciánus tekintetét kereste. Mélyen a főcsászár szemébe nézve kiáltotta. Keresztény vagyok, hiszek az egyigaz Istenben. A közönség tombolt, mint oly sokszor a múltban. Őrjöngve ünnepelte Genézius. Repültek a színpadra a szeszterciuszok, a rothadt gyümölcsök, a záptojások, de a színész nem kezdett el fetrengeni, sem pipiskedni. Változatlanul a színpad közepén állt, egyenesen, határozott testtartással. Erős, harsogó hangon kiáltotta, hogy mindenki hallja. Ne kacagjatok, híveim! Ez most nem játék. Én most valóban keresztényé lettem. Nem titok előttetek, Róma derékpolgárai, hogy engem a császár egy színdarab megírásával bízott meg, melynek le kellett volna lepleznie a keresztény vallást. De én nem találtam ebben semmi elítélendőt. Sőt, megismerve a Jézusi igazságot, keresztényé lettem. S felszólítalak most benneteket is, hogy mondjatok ellene a gonosznak. Aki nem más, mint Diokleciánus, a ti császáratok, ő maga az Antikrisztus, aki titeket tévútra visz. De ne hagyjátok ezt, mert most már a lelketek üdvösségéről van szó, és a birodalom sorsáról. Ha nem akarjátok, hogy Róma sorsa a pusztulás legyen, tagadjátok meg császárotok. Ne kövessétek, hanem esküdjetek a keresztre, Jézusra. Genézius a magasba lendítette a keresztet, így mutatta. A nézők szájtátva bámultak, Diokleciánus rezzenéstelen arccal ült a helyén, komoran tekintve az átszellemült arcú színészre. A császárnak intenie sem kellett, a testőrök tudták a kötelességüket. Felrohantak a színpadra, és többször keresztül löfték Genéziuszt. A színész lerogyott a színpadon, testéből ömlött a vér. Utolsó pillanataiban még látta a szűke lányt, aki azt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Köszönöm, uram, suttogta Genézius. Érezte a testébe döfött láncsák által okozott kínzó fájdalmat, de lelkét immár végleg betöltötte a hatalmas nyugalom.
0: Köszönöm szépen önnek ezt az idézetet. Valóban, ahogy említette is, olyan szimbolikusan leírta Bodnár Dániel a megtérésnek a szép pillanatait, hogy szinte el tudtuk képzelni, ahogy ön most felolvasta nekünk ezt az idézetet. Köszönöm szépen még egyszer. Beszélgetésünk végéhez közeledve összefoglalásként, konklúzióként mit is fogalmazhatnánk meg Szent Genéziusszal kapcsolatosan? Sokan ismerik őt, de remélhetőleg most már még többen tudnak majd és hallanak róla. Mi lehet az ő üzenete?
1: Először is arra a kérdésre válaszolva, ugye, hogy mennyire ismerik, ugye említettem a külföldi példákat, illetve ugye egy magyar példát, Hevesi Sándornak a drámáját. Ennek ellenére jó pár példát tudunk mondani arra, hogy itthon is ismert az ő neve. Például a 90-es években, amikor Zentán határon túli magyar színház csinálók a különböző területekről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból összegyűltek, hogy közös színházi előadást csináljanak, akkor Genézius nevét vették fel, Genézius színházként. Kezdték meg a tevékenységüket, a Mandragóra volt az első bemutató Vinyánszky Attila rendezésében. Aztán létrejött például a Veszprémben is egy kezdeményezés, a Genézius kulturális kommandó, ami a színház mellett próbált különböző színházi művészeti programokat szervezni. Szegeden pedig a mai napig működik a Genézius színház, többek között klasszikus darabokat is játszanak, tehát nem ismeretlen az ő neve, itthon sem, még akkor is, hogyha nem egy széles körben elterjedt szentről van szó, de ez mutatja azt, hogy azért akinek meg kell jelennie, az meg tud jelenni ebben a környezetben, a mi világunkban is, és megerősít bennünket abban, hogy igenis érdemes az ő személyiségevel, az ő példájával foglalkoznunk. létrehozzuk Szent Genéziusnak a kultuszát hazánkban is, illetve szeretnénk létrehozni, terjeszteni ezt a kultuszt, és a Genézius ünnep néven indítjuk el azt a sorozatot, programsorozatot, ami segíti azokat, akik hittel élnek, érdeklődnek a hit iránt, hogy ezen a művészeti területen belül, a színházművészet területén belül is megélhessék a maguk hitét, találkoztassanak olyan gondolatokkal, olyan művészeti alkotásokkal, olyan művészeti hitvallásokkal, amely erőt adhat nekünk. És hogy mi lehet az üzenet, nagyon sok üzenetet adhat természetesen Genézius. Az egyik, azt gondolom, az, hogy nagyon fontos a megismerés, nagyon fontos az elmélyülés, ahhoz, hogy bármilyen gondolat megerősödjön bennem, hogy bármilyen gondolatot felvállalhassak, vagy akár egy hitet felvállalhassak, ahhoz szükségem van, hogy minél mélyebben átérezzem, minél mélyebben megértsem, feldolgozzam, hogy átszűrjem saját magamon.
0: A Szent Genéziushoz szóló imát, akkor arra kérem most Önt, hogy mondjuk el ezt az imát a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is. Hogyan szól?
1: Szent Genézius, Krisztus vér tanúja. A Szentlélek kegyelméből színészi hivatásod révén ismerted fel a keresztény hit igazságát. E hit első megvallásakor véred ontásával részesültél a keresztségben, életedet ajánlva fel, Urunk, Jézus Krisztus dicséretére és dicsőségére. Könyörögj azokért, akik életüket a színház és filmművészetnek szentelik. Találják meg az Úr jelenlétét munkájukban, és nagylelkűen nyissák meg szívüket tanítása előtt, hivatásuk kihívásai és követelményei közepette. Amen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának. Remélhetőleg kedves hallgatóink is gazdagabbak lettek, és többet megtudtak Szent Genéziusról, a színházi világban dolgozók védőszentjéről. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A külügyminiszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese az MT-nek. Kis Benedek József szerint a Tisza kormány teljesen jogosan utasított ki 10 orosz diplomatát, akik a közlemény alapján tehát diplomata fedésben lévő hírszerzők lehettek. A biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt mondta, mindez várható volt, hiszen az orosz hírszerzés régóta aktív Magyarországon, és már évekkel ezelőtt is indokolt lett volna a lépés. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz frakció szerint terelés az orosz diplomaták kiutasítása, a költségvetés helyzetéről és a be nem tartott ígéretekről így nem kell beszélni. A KDNP pedig a lépés beláthatatlan következményeitől tart. Oroszország a földgáz és kőolajimportban továbbra is megkerülhetetlen, és egy elhamarkodott diplomáciai lépés könnyen a magyar családok energiaszámláin csapódhat le, fogalmaztak. Pozitívan értékelte Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását, tudatta az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatják, mondta Yuri Usakov, a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetéséről beszámolva. Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirendelőt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalásra, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3,8 millióról 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. Hivatalos látogatása Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forsthofer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrád Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 26 közötti kommunikációs költései miatt hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen. Mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, a Launch Design Kft. És a New Land Media Kft. Alkotta Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede. Hatósági ellenőrzést indít a gondos óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Ez Péter Fiatilla, a szervezet elnöke közölte az MT megkeresésére. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levelet intézett a többi EP képviselőhöz, amelyben azt írta, véleménye szerint Magyarországon egyre súlyosabb antidemokratikus folyamatok zajlanak. A Tisza kormány alkotmányos puccsot hajtott végre, és lebontja a demokráciát, írták. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, miközben az élelmiszerek átlagosan 1,4%-kal olcsóbbak lettek. Havi alapon 0,2%-os áremelkedést mért a KSH. Az ország felsítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban, közölt az MT-vel az élő környezetért felelős minisztérium. A település felsítási program keretében pedig további 317 ezer várható, tette hozzá a tárca. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berecz Renátát hallják. Mai műsorunkban Bíró Miklóssal, a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnökével, kóccsal teszünk sétát a természetben. Megtudhatjuk, hogyan lehet egy-egy ilyen alkalom célra vezető a különböző elakadásokban, milyen nehézségekkel keresik meg, hogyan segíti az erdő, a mozgás ezt a folyamatot, és milyen, ha valaki vakként csatlakozik hozzánk a kék túra útvonalán. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nos, hát szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy ígértem az előző műsor végén, egy egészen más környezetben fogunk beszélgetni Bíró Miklóssal, kóccsal, aki most egy természetjáró beszélgetést fogunk folytatni, ami neked most már tulajdonképpen a munkád lett.
2: Igen.
1: Ezzel foglalkozol. Úgyhogy köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy eljöhettünk erre a sétára, és egy kicsit jobban megismerhetjük ezt a tevékenységet. Arról beszélgettünk az előző műsorban, hogy mennyivel nagyobb szabadságot ad az embereknek az, hogy a természetben beszélgethetnek. Hát mi most itt Szarvaskőben elindítjuk ezt az utat, és közben beszélgetünk sok mindenről. Kezdjük tehát szerintem ott, hogy hogyan indulnak ezek a túrák ilyen esetben. Mi ugye az EGRI színháznál találkoztunk, igen, busszal jöttünk. Ez általában így szokott-e történni?
2: Hát általában így szokott történni, tehát én is ezt a pontot szoktam javasolni. Hát nem mindig úgy, hogy ott találkozok benne a városban, van, amikor egyszerűen csak itt beszélünk meg a szarvaskői buszmegállóban egy találkozót. És akkor ez azért jó, mert elindulunk kifelé a civilizációból. Tehát most is szerintem a háttér hangokból hallatszik, hogy azért most közel vagyunk még a főúthoz, de már letértünk a Köves útra.
1: Igen.
2: És ott találkozunk, elindulunk, van ugyanúgy egy kávét lehet inni, el lehet búcsúzni a civilizációtól, és szép lassan így belesimulunk az erdei magányba, a csendességbe.
1: Mikor jön a rémület a csendességtől és a magánytól, azt mondják az emberek legjobban, azt nem szeretik elviselni.
2: Én azt nem nagyon szoktam találkozni, tehát ismerik a csend fogalmát az emberek. Tehát azt gondolom, hogy ha én igazából meg szeretnék egy kicsit hökkenteni valakit, akkor én késő este indulnék el vele, szürkületbe, és úgy mennék ki, mondjuk azt még próbáltam már, tehát volt, akivel megcsináltam, és akkor úgy kiérni arra a rétre, amire remélem, hogy el fogunk jutni, nem egy nagy távolság különben, és ott, amikor elér a sötét. És ott nincs hang, tehát a civilizációs hang már nincs, csak mi vagyunk. Na az lehet, hogy az a fajta csend és az a fajta rémület.
1: Beszélgettünk arról is, hogy mennyiben különbözik ez attól, amikor valaki a saját barátjával, családtagjával kezd el beszélgetni. Azért itt az elején gondolom van egy kis feszültség az emberekben. Hogy kezdődik, mit kérdezel, mivel oldják ezt a feszültséget, te segítesz-e nekik?
2: Igen, tehát hogy az első kérdés az, hogy a családdal, amikor megyünk, tehát miért megyünk valakihez, vagy miért megyünk a saját gondolatunkkal, a saját problémánkkal valakihez. Ezt én magamban úgy fogalmaztam meg, de végül is a szakirodalom is hasonló módon írja le, hogy amikor valami döntés előtt állunk, valahogy lépnünk kéne valamelyik irányba, akkor elkezdjük letesztelgetni a döntéseinket. És akkor oda megyünk a édesanyánkhoz, barátunkhoz, testvérünkhöz, és elmondjuk, hogy hogyan gondolunk dolgokat. Nem feltétlenül, hogy mit fogok csinálni, hanem úgy a világlátásunkat egy kicsit leteszteljük. És ezek az emberek, meg saját magunk is, és a környezetünk, ezt egy kicsit ilyen tükörként adja vissza. Tehát valójában, ha én oda megyek a testvéremhez, elmondom egy dolgot, én már előre tudom, hogy mit fog válaszolni. Ha barátomhoz megyek, tudom, hogy melyik barátomhoz milyen válaszért akarok menni. Tehát valójában ez tényleg egy ilyen visszatükröződés a saját elvárásainknak. És amennyivel egy független ember, egy másik ember, akár én, akár egy pszichológus, vagy akár egy bármilyen segítő szakmával lévő ember beszélget, ott pont annyival változik meg a dolog, hogy mi nem adjuk meg, és nem adunk válaszokat. Tehát mi nem fogunk megadni egy bölcs tanácsot, hogy így kell csinálni, azok a tanácsadó szerep. hanem mi kifejezetten meg akarjuk érteni, hogy milyen lehetőségek, milyen utak, milyen megoldási variációk vannak már eleve az emberbe. És egy-egy jó kérdéssel ezt tudjuk kiemelni. Mi annyit tudunk tenni, hogy egy-egy jó elhelyezett kérdéssel esetleg az emberben feltesszük a kérdést, hogy biztos, hogy ez az út nekem jó? Vagy biztos, hogy nem a... Vagy a másik, amit eddig esetleg mondjuk harmadik, negyedik lehetőségnek tekintettem, lehet, hogy sokkal jobb. Tehát valami ilyesmit tudunk elérni ebben.
1: Na igen, csak amikor ide megérkeztek, akkor immediate stressz kezdéssel, akkor mondd el, hogy mi a problémád, teszel fel egy kérdést. Arra próbáltam kiukadni, hogy amikor ők megérkeznek, akkor honnantól kezdődik el a tényleges beszélgetés?
2: Még most nem itt. Tehát ez a szakasz, ez nem erről szól. Ez tényleg arról szól, hogy szép lassan, most érzed te is, hogy megyünk ki, táborodunk az úttól, szerintem ez a hangon is hallatszik, hogy egyre kevesebb lesz majd a főútnak az aja, egyre inkább eljutunk, és szűkülni fog mindjárt az ösvény, és nem sokára, és itt hagyomány, egy kicsit olyan, mint amikor hagyományos beszélgetésbe hagyjuk a másik embert egy kicsit kiventilálni, egy kicsit megérkezni a beszélgetésre. Tehát nekem ez a körülbelül egy olyan, hát nincs egy kilométeres szakasz, de durván annyi, ez a kilométeres szakasz majdnem, hogy erről szól. Megigazítani még a táskát, jönnek a kérdések először, hogy itt mi van itt, miért csörgedezik a patak, ami most éppen nem csörgedezik. Tehát itt ilyenkor inkább csak az izgalomnak a feloldása történik. Ez a bevezető szakasz, hogy mondjam, ez a akklimatizációs szakasz.
1: Mire figyelsz ilyenkor a legjobban? Mert hogy ez akklimatizációs időszaknak mondtad, de hogy gondolom te ilyenkor élénken próbálsz figyelni különböző mozdulataira, levegővételére. Hol érzed azt, hogy érdemes elkezdeni egy kicsit bevezetni most már a segítségnyújtást?
2: Valószínűleg ez így mind, amit most elmondtál, ez mindig az. Tehát most még azért, itt inkább csak az, hogy a jellemző, tehát mondjuk, ha ismerem, nagyon sokat, sok függ attól is, itt szoktam egy kicsit megállni a kutyával, ő várja is ilyenkor, hogy megálljak. Ha ismerem az embert, akkor ugyebár erre nem kell felkészülnem. Tehát ha valakit már ismerek, vagy valakit nem ismerek, de menjünk tovább, most már ez a ponton itt meg szoktunk állni, ugyebár a kutya miatt, én itt azt mondanám, hogy menjél előre.
1: Megyek.
2: Mert itt már leszűkül az út.
1: Így van.
2: És itt ilyen kis keskeny úton megyünk. Na innenkől kezdve jövünk be, tehát most a zene is itt az egyik, ez mindig is szokott szólni a rádió háttérbe, vagy a zene szokott szólni a háttérbe. Ez is egy kicsit búcsúpont, általában az esetek 80%-kal valami szól. És itt elindulunk ezzel a kis ösvényen, tehát ez már kezdődik a bezárni, ha észreveszed, úgy lelkileg most kezdünk bezárkózni, igaz?
1: Befelé nézünk ilyenkor?
2: Igen, mert egymás mögé kell állni. Tehát eddig lehetett úgy menni, egy kicsit egymás mellett, kicsit elmaradni, tehát valamikor mondjuk nem is egy emberre jövök, amikor van ilyen csoportos dolog is, akkor nem egy emberre jövök, de itt már nem tudunk más tenni, mint egymás mögött haladni. És abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, ugye a lélekben is ott történik, hogy az ember elkezd egy kicsit koncentrálni, egy irányba figyelni. És akkor most már kezdődik a nagyon szűk csapás, és itt nagyon csend szokott lenni. Például te is csendesebb vagy. Te is egy kicsit elcsendesedtél.
1: Jobban figyelnek ilyenkor az útra?
2: Nem tudom, majd szerintem... te mire figyelsz? Akkor tessék, megkérdezem én tőled.
1: Én arra figyelek, hogy hogyan tudom neked jelezni, hogyha valamilyen akadály van. Érdekes, hogy...
2: De én ezt jobban tudom, ezt utat, mint te. Tehát én sokkal jobban ismerem, mint te. Te mégis látod, ez egy érdekes dolog, ezen el lehet gondolkozni, hogy most te egy vakemberrel vagy, és elkezdesz aggódni, értem. Pedig nagy valószínűséggel én sokkal rutinosabb vagyok itt, mint te.
1: És ez másokkal is előfordul, igen, amikor eljöttök?
2: Igen. Ugyanez. Na most itt az első dolog, itt egy fa, beszokott állni, itt a kutyamán bejelez nekem. Tehát az akadályokat lásd így is, hogy ő már elkezd bögdösni, hogy itt az első veszélyes, mert ez úgy benyúlik, hogy beverhetem a fejemet. Igen. Akkor jön mindjárt a másik, ahol be lehet esni oldalra a patakba. Ott is bejelez mindjárt egy 30 méterre. De én ezt ugye fejből tudom, hogy mi hol van. Tehát neked sokkal több az ismeretlen jelen pillanatban ebbe az útba, mint nekem.
1: Mennyire veszed észre egyébként az érkezőkön, hogy ők ellazulnak? Hol van az a pont, hogy...
2: Még nem itt.
1: Még nem.
2: még nem itt, itt kifejezetten elkezdenek feszültek lenni, hogy te is feszült voltál, és ez nagyon jó példa rám. Tehát itt ugyanúgy megijednek az emberek, ahogy te most. Mert hirtelen most, hogy leírjuk az egészet, ez egy csapás. Itt egy ember fér el, ráadásul a gaz ilyen magas, ilyen méter magas, Csalán is van oldalról, az embereket ez megijeszti, és ugyanúgy megrette, itt még nincs elengedés. Miért, te hogy érzed magad?
1: Még nem engedtem el magam.
2: Hát ennyi. Tudom, érzem én.
1: Pedig hát ugye egy egészen más feladat miatt vagyunk itt, hiszen műsort veszünk föl, és bemutatjuk azt, hogy mi történik, mégis az ember valahogy átéli mindazt, amit te egyébként csinálsz.
2: Igen. Hogy hogyan is botorkálunk. Én persze tökéletesen tudom, hogy mikor fogunk kiérni a stabil pontra. Tehát például most mindjárt egy kicsit, most megint patakpart van mellettünk. Ugye nagyon meredély van itt. Oldalt, jobb oldalt, igaz?
1: Igen.
2: Most mentünk el, most egy kicsit békésebb, biztonságosabb erre megyünk, és körülbelül egy olyan 30 méterre lesz egy kis csermely átfolyás, ami jelen pillanatban nem csermely átfolyás, mert abban sincs víz.
1: Említetted, hogy ez a az erdő jelenlegi állapota, az mondjuk téged sem vidít föl. Mennyire gyakran jössz ki egyébként ebben az időszakban, a nyári időszakban?
2: Én minden nap jövök itt. Tehát nekem ez az utam mindennapos, hát ebből van a rutin is. Tehát én, ha hazajövök, ugye csinálom az egyesületi munkát, én minden délbe elindulok haza, és akkor azt mondom, nem azt mondom, hogy minden, mert előfordulhat, hogy nem úgy jön ki a lépés. Minden nap van erre egy túrám, és ezért van az, hogy a lábamban tökéletesen benne van már az ösvény, ez ilyen izommemória.
1: Nagyon érdekes, hogy ahogy elindultunk, és mondtam is, hogy aggódok érted, hogy hova kell figyelnem, mikor kéne esetleg neked jeleznem. Mégis az az érzése az embernek, hogy te látsz. Ez mit ad a beszélgetésekhez?
2: Nem tudom, ezt igen, így említetted is, mikor már ide beszélgettünk is arról, hogy ez ilyen megtévesztő lehet, de hát ugye azt mondom, amit az előbb is mondtam, tehát valójában az én viselkedésem nagy része izommemória, meg egyáltalán az a tudatossága, hogy én itt benne vagyok ebbe a térbe. És azért hasonlítsuk össze, hogy valaki ide kijön, ő itt még nem járt. Ebből a fajta bizonytalansággal van. Nem tudja, hogy a kanyar után mi van. Nem tudja, hogy éppen kibukkanunk valahonnan, mit fog találni. Én meg tökéletesen tudom, hogy mi van, hiszen ezen az úton, hát nem akarok nagyot mondani, ezres nagyságrendben jöttem már végig. Tehát te meg lehet, hogy először.
1: Így van.
2: Tehát nem ugyanaz a tapasztalat. Na most, ha valaki rutinból csinál valamit, azért valljuk be őszintén, hogy még ha vakon is csinálja, azért azt fogod érezni, hogy mintha ő teljesen otthon lenne. Minden tud, minden fű bokrot lát. De nem látom, csak tudom, hogy ott van.
1: Milyen szakaszokon álltok meg? Említetted ezt az összeszűkülő ösvényt. Miért hát, ezt az útvonalat hát, választod?
2: Hát először is megismerem. Az első nagyon egyszerű válasz, hogy megismerem. Mikor állunk meg? Például most. Direkt is megálltam, mert itt megszoktam állni. Mert itt valahol itt búcsúzunk el a civilizációtól. Tehát most átjöttünk a vasúton, és most már minden, ami megy, következő egy sorompó lesz, nem sokára, ide körülbelül 40 méterre, és ez mindegy alkalom arra, hogy ki tudjunk lépni. Tehát itt most elbúcsúzunk a civilizációtól. Mindjárt megállunk a következő pontnál, ott lesz a sorompó. A sorompó az a lezárásnak a szimbóluma, és le is van zárva. És akkor jól lehet használni az ilyen tereptárgyakat arra, hogy ha én tudom már előttem előzetes megbeszélésen vagy beszélgetésen beszélgettünk, hogy neki például ahhoz, hogy tovább lépjen, lezárási gondjai vannak, vagy meg kéne valamilyen témát le kéne zárnia, akkor én kihasználom ezt. Tehát nem úgy van, hogy nekem sablonosan megvan mindenem, hogy mindenkinél lehasználom ugyanazt, hanem ha tudom, hogy lezárási gond, akkor én azt csinálom, hogy ott nagyobb hangsúlyt fogok fektetni azon a ponton, egy kicsit a pihenés szuszogása. Lehet, hogy itt nem állunk meg, nem csak ott.
1: Ezt ennyi idő alatt akkor, plusz azzal, amikor már megvolt a feltérképezés, meg tudod állapítani, hogy ez neki előre vezető lesz?
2: Nem nagyon jövök ki úgy, hogy csak a buszmegállóba találkozok valakivel. Aha. Tehát azért ehhez egy kicsit több kell. Vagy azt mondom, hogy elmegyünk sétálni, lehet, hogy más irányba elmegyünk sétálni, mert vannak azért más útvonalaim is, és ott egyszerűen csak arra figyelek, hogy ő mit akar, mit csinál. De azért szoktam ahhoz ragaszkodni, hogyha van egy ilyen beszélgetésünk, akkor legyen egy ilyen első ismerkedős beszélgetés. Akkor én már tudom, akkor elkezdek gondolkozni, valamikor utána olvasok. mert én sem tudok mindent, tehát én sem honnan tudnék mindent. Kicsit utána olvasok, egy kicsit van, amikor tanácsot is kérek mástól, olyan is van. És akkor én már ide úgy jövök, ami sokan nem tudnak, hogy ez nem úgy működik, hogy én hopp, akkor megyünk kirándulni egyet, és akkor én megoldom a világot, hanem nekem ez minimum egy embernél egy óra, másfél óra, két órás felkészülés, meg több napos lehet mentálisan, hogy ő vajon mibe fog most segítséget kérni. Ráhangolódok. Van, amikor már előtte mondjuk, most csak a múlt héten megbeszéltük mondjuk ezt a találkozót, mondjuk egy hete, akkor én már úgy indulok neki, hogy elkezdtem, jövök ezen az úton, akkor tudom a problémát. Akkor magamban elkezdem felépíteni ezen a szakaszon, hogy melyik az a pont, amin jó lenne, hogyha egy picit itt megtorpannánk, itt esetleg kérdeznék valamit. Vagy megvárnám, hogy itt utolérje magát. Az is egy érdekes pont, amikor megyek egy úton, és tudom, hogy nem szabad még eljutnunk addig a pontig, és megállok előtte, hogy hagyjam, hogy utolérje a lelke. Ez egy ilyen szép hasonlat, az indián hasonlat, hogy néha meg kell állni, hogy a lelkünk utolérjen.

0: Amikor sétáltok, és mondjuk már a többedik alkalommal találkoztok, ismered meg az ő életét, a problémáit, hogyan tudod minden egyes alkalommal letenni az ő vele való foglalkozást? Tehát ott véget ér a séta végével egyébként?
1: Nem. Nem lehet szerintem letenni. De ez nem baj. Tehát én mondtam, hogy tehát nem a terápiás jelleg itt a lényeg. Az tényleg pszichológusi feladat. Nekem a jövőben mutatás. Tehát valójában, amikor mit végigmegyünk az úton, annak a vége mindenképpen az, hogy tovább gondoljuk. Mint a tovább mennénk mi is az úton, a lelki úton tovább mennénk. Tehát miért is tenném le? Tehát persze. akkor magam is végigjár, sőt, végig szoktam gondolni, végigmegyünk az úton. Magamat is szoktam ellenőrizni, hogy na most ez jó volt, nem volt jó. Most lehet, hogy a legközelebbi alkalommal itt egy kicsit több türelem kell. Itt egy kicsit elkéstem a kérdésem, mert van ilyen. Emberek vagyunk, hát tévedünk.
0: Milyen kérdésekkel tudsz betalálni az adott embernek a lelkébe?
1: Menjünk ebbe tovább. És közben én is gondolkodok, hogy milyen kérdések. Ma most betaláltál ebben a kérdéssel. Milyen kérdés? Ez nagyon függ. Tehát az a baj, hogy így azért nagyon nehéz bemutatni, mert ez egy aktív beszélgetés bejön ki. És nem is mindig sikerül egyből. Tehát ahhoz azért legyünk már tisztában, hogy össze kell hangolódni a két embernek. És én hiába vagyok, vagy hiába próbálok én ezernyi antennámmal, meg odafigyelésemmel ráhangolódni a másikra, hogyha nem volt meg az elég idő hozzá, vagy egy kicsit tényleg egy zárkózottabb ember, és idő kell ahhoz, hogy fellazuljanak ezek a dolgok, akkor én nem fogom tudni azt egy-két óra belül megoldani. Tehát kell egy ráhangolódás. Most érünk el a sorompóhoz.
0: Így van.
1: És itt jobbra fogunk tudni kimenni.
0: Igen.
1: Közben induljunk, lassan akadályt küzdjük le. Én ezt úgy szoktam, hogy Atti ilyenkor megáll mellém. Megfogom a kis nyakörvét, és ő átvezet. Mert ez nekem itt ilyen bokatörős. Jó van, ügyes vagy. Megvárja a jutalmát. Tehát például ez jó ismeri árnyékos is.
0: Igen.
1: Ilyenkor meg lehet állni. És itt van egy tábla is valahol, Nemzeti Parknak a
0: igen.
1: féle. És azért is jó, mert ugye ez is egy jelzés. Tehát, hogy hogyan használom a lehetőséget. Ez is egy jelzés arra, hogy most beléptünk valahova. Ez olyan,
0: egy útelágazáshoz érkeztünk.
1: Egyrészt útelágazódás, másrészt egy határvonal. Nemzeti Park, azért az nagyon erős vonal.
0: Igen.
1: Az emberek lelkébe is. Tehát itt ilyenkor lehet megállni, szusszanni, elgondolkozni. Elágazásnál lehet lehetőségeket, mert néha van, amikor ilyen hangulaton van, akkor azt mondom, menjünk arra. Uh-huh. Ott egy forrás van, ami most nincs. Vagy megyünk erre. Vagy feladom a lehetőségeket. Hogy na most merre menjünk.
0: Na ezen a ponton az emberek megtorpannak?
1: Szoktak. Uh-huh. Sőt, szerintem mindenki. Most ezzel pörgettem a fejembe, szerintem mindenki. És itt is, mert döntést kell hozni. Kicsi döntés, meg hogyha nem jó döntés hozni, úgyis irányítanám. Tehát, hogy tudom, hogy merre akarunk haladni, mert miért akarunk arra haladni. Csak meg kell indokolni. Miért arra menjünk?
0: Amikor te egyedül jössz el, akkor neked mennyiben segít a séta, a mozgás, és ezt említettük a korábbi műsorban is, hogy a mozgás mennyire fontos az agyi működés megfelelő, optimális meglétéhez. Uh-huh. Te hogyan élted meg ezeket? Azért, ahogy említettük is, rengeteg krízis volt. Ilyenkor elmentél sétálni egyet?
1: Csak is. De ezt mondtam is, hogy tehát amikor erdőbe bejövünk, itt nincsenek szerepjátékok, itt nem lehet szerepet játszani. Ez az emelkedő egy kis emelkedő. Mindjárt lesz egy sokkal erősebb emelkedünk. Itt még nem is annyira érződik a lihegés. De az első útjaimon itt nagyon lihegtem. De nem mindig a fizikai állapot miatt liheg az ember.
0: Tehát ez a lelked?
1: Igen. De például most is. Tehát azért útkor is beszélgettünk arról, hogy mikor engedi el az ember magát. És hazudnék, azt mondanám, hogy most nem vagyok kontrollálva azáltal, hogy egy mikrofon van előttem.
0: Igen.
1: Tehát ez nem ugyanaz. Lehet, hogyha már így mennénk 4 órája, akkor már elfelejteném.
0: Mi az, amivel egyébként megkeresnek? Tehát én most, ha végig gondolom azt, hogy van egy krízis az életemben, Lehet, hogy van olyan jelentőségteljes krízis, ami már lehet, hogy nem a te kompetenciád, de mégis szüksége van erre a sétára valakinek.
1: Hát ugye ezt beszéltük, hogy én szét szoktam választani, hogy mikor a inkompetenciám vagy nem. Először is nem szeretek krízissel foglalkozni, és mondtam is, hogy itt van egy határ, amin van, amikor egyszer nem lehet átlépni, sőt, a szakmai kompetencia határozottan megmondja, hogy mi az, amikor, amivel foglalkozhatok, és mi az, amit automatikusan át kell küldenem. Még a weboldalomon is van rögtön egy kiválasztó kérdés. Tehát ha valaki a saját coach weboldalamra megérkezik, ott van egy kiválasztó kérdés, hogy erre válaszoljon. És hogyha valaki olyan választ ad, akkor én automatikusan kiküldök egy olyan választ, hogy krízisben vagy, akkor köszönöm szépen, ide kérem menni először. Szívesen beszélek veled, csak tisztázzuk, hogy nem én vagyok ebbe a kompetens. El akarsz velem jönni kirándulni, sétálni, meg fogom tenni, sétálunk, meghallgatlak, mert nagyon sokszor a kríziseknél a legfontosabb, hogy valaki meghallgasson. De nagyon erősen, és mondom, itt van a szakmai határ, tudni kell azt mondani, meghallgattalak, kérlek szépen menj tovább ide, ide, meg ide, meg ebbe az irányokba. Mert ebben nagyon nagy gond is lehet. Tehát valaki, most mondok egy egyszerű példát, hogyha ne adj Isten, szuicid gondolatai vannak. És én, jó, felismeri az ember, mert ahhoz már van ember, de nem tudom kezelni, meg valójában nem is akarom felvállalni ennek a kezelését. Az akkora lelki teher, hogy ez nem az én dolgom. De nem fogom elengedni a kezét. Mert ott is van, bele van írva, tehát kötelessége mindenkinek segíteni. Sőt, olyannyira kötelessége, hogyha én ilyet érzek, és ő nem akar elindulni, nekem kötelességem jelezni a megfelelő szakembereknek, hogy Ácsi, itt van egy nagyon nagy probléma, és itt most nagyon-nagyon segítségre van szükség. De mondom, a krízis helyzetekben ez van. Tehát én eleve leszelektálom, hogy mi az, ami krízis, vagyunk krízis helyzet, oké, az egyértelmű segítség, üvöltés a segítségért. Jön a következő, nem az én kompetenciám, pszichológus vagy pszichiáter. Ekkor attól függ a súlyosság, attól függ, hogy milyen erővel terelgeti az ember arra, vagy közvetlenül mondom, hogy segítséget kérnék, vagy akár fel is hívok szakembert, hogy figyelj ide, ez a problémám, így jelentkezett nálam egy ember, ez meg ez a dolog, én tovább küldeném hozzád, mit szólsz hozzá. Tehát van ilyen, volt már ilyen. De ezek a kisebbek, tehát hál' Istennek azért az emberek tudják a különbséget, és hál' Istennek azért, hát ez a ritkább, hogy így keresnek meg. Ez nekem hál' Istennek, mert nagyon nagy teher. Lelkileg nagyon nagy teher.
0: Ez talán kulcsfontosságú is, amit mondtál, hogy az emberek azért nagyjából tisztában vannak a helyzetük, problémájuk súlyosságával.
1: Igen. Szerintem igen.
0: Te, mint aki coachként foglalkozik valakivel, mi az a nehézség, elakadás, amivel tényleg a legtöbben megkeresnek?
1: Egyszerű, életvezetési dolgokkal, karrier irányba, családkarrier probléma, dilemma az nagyon sokszor van, tehát amikor van egy társadalmi elvárás karrierről, munkáról, meg kell teremteni, és közben meg van egy vágya, egy belső motivációja, és ebben a dilemmában, hogy hova tegye a hangsúlyt, ezt talán így jellemzőnek, párkapcsolati dologban azt, hogy érzik, hogy közösen mennek, ugye mondtam, hogy itt sem a krízis terápia megy a párkapcsolatnál, érzik, hogy jó, de félnek inkább attól, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva is jó lesz, hogy befektetünk az életünkbe, mert idővel fektetünk be az életünkbe, és hogy ne legyen csalódás. Inkább ott a csalódás elleni félelem van, hogy meg akarok tenni mindent, hogy ne történjen meg az. Az szokott még jellemző lenni.
0: Mit látsz, hogy az emberek mennyire élik meg a jelent? Vagy gondolnak túl sokat a jövőre és a múltra?
1: A múlton nagyon sokat rágódnak az emberek, az biztos. A jövőtől félnek nagyon, és szerintem a jelenre meg nincs idejük.
0: Ebben tudsz nekik segíteni, hát hogy
1: erről szól ez a
0: fókuszáljanak
1: kicsit? Egy ilyen út, ez erről szól. Hogy le kell tudni állni. Hogy most türelem. Most itt például megálltunk ennél a kereszteződésnél, senki nem mondta, hogy álljunk meg itt.
0: Mennyire van jelen a te életedben Isten, a vallás, és mennyire tudsz ebből továbbadni, vagy mennyire gondolod azt, hogy téged ez segít abban, hogy tudj adni még?
1: Ha úgy kezdett, hogy mennyire van az életemben Isten és a vallás, akkor azt gyorsan külön választanám. Mennyire van az életemben ott a hit, és mennyire van benne Isten, arra nagyon gyorsan tudok válaszolni, körbevesz itt is. Ahova most megyünk, az nekem egy nagyon fontos pont. Például van olyan is, hogy itt elmegyek valakivel, vagy a másik irányból jövök, és jövök vissza hazafelé, és kérdezte az előbb, hogy hogyan teszem le a terhet, akkor valószínűleg erre jövök, és itt teszem le a terhet. És itt van egy szikla, amit én a kis lelki sziklámnak tartom. Ez ilyen, én magamnak úgy hívom, hogy a szószék.
0: Erről meséltél nekünk az előző műsorban.
1: Igen, igen. Ez a kis szószékem. És maga, hogy is mondjam ezt, hogy is tudom megfogalmazni ezt? Beszélünk hitről, meg Istenről, de valójában ezek a stabilitások, nem? A biztos pontok az ember életébe. A megváltoztathatatlanul stabilitás. És ha ezen az úton nézném, ez az egyetlen olyan pont, egyik ilyen pont inkább, amely önmagában is mindjárt meg fogod erősíteni, amikor meglátod, hogy így van-e vagy nem. Önmagában egy, hát ha nagyon rossz hasonlat is, de hasonlata ennek az isteni stabilitásnak. Tehát valójában hogy hogyan van az életemben jelen, hát így, hogy nekem valahogy mindig vissza kell nyúlnom a stabilitáshoz, a stabil dologhoz, és mi lenne más, mint a hit és a jóisten. Na hát itt van az én kis szent helyem. Ez az én, hogy nevezzem, szentélyem.
0: Ez mit ad neked a stabilitáson, meg itt nyugváson
1: kívül? Itt szoktam kifújni a levegőt. De az a lelki levegőre gondolj. Tehát az a mélyről jövőt. Itt az én sziklám.
0: Azt mondtad, hogy nyilvánvalóan nem is elég egy alkalom, egy séta ahhoz, hogy valaki végül elérje azt a pontot, ahonnan már nincs szükség erre a sétára. De mégis azt érzi az ember minden alkalommal, mikor beszélget veled, hogy hú, ez nagyon jó volt.
1: Hát így legyen.
0: De szoktak visszajelzést adni egyébként?
1: Szoktak. Közösséginél jobban. Ugye az egyéni visszajelzés az úgy működik, hogy jön legközelebb is, és akkor én érzem, hogy rengeteg kérdést fel tudtam úgy tenni, hogy gondolkozott rajta egy hétig, két hétig, vagy hónapig. Ha a közösségi, tehát többen jövünk ki, ilyen kis a réten, ahol most fölfordulunk, indünk is szerintem visszafelé, mert az volt, hogy arra megyünk, akkor ott írásban is szoktak, vagy a kék stoppos szórakozásommal ott is szoktak írásban adni.
0: Ezzel adósok maradtunk a kék stoppossal az előző műsorban. Beszéljünk kicsit arról, hogy ez honnan jött ez a gondolatod, hogy megállsz és megvársz valakit.
1: Nem tudom. Nem fog tudni, hogy honnan jött, az nem tudok választodni. Egyszer csak elindultam, azt tudom, hogy az az első alkalom, amikor volt, még emlékszem annyira, még a párra is egy fiatal pár volt, hogy elindultam, és én is dilemmában voltam, hogy most én akarok itt tovább menni, vagy nem. És tudtam, hogyha abba az irányba megyek, akkor bevállalok egy nehezebb szakaszt, vagy hazamegyek. És akkor úgy voltam vele, hogy ha lenne útitársam, akkor tovább mennék. Hát de nem hoztam magammal senkit. És akkor a következő gondolat, hogyha jönne valaki, vele tovább mennék, és valahogy így alakult ki.
0: A kékstoppos alkalmakkor ott nem ugyanaz a séma. Egész más a szituáció. Nem Igen. direkt mennek oda hozzád, nem direkt Igen. keresed meg őket, ti egymásra találtok.
1: Igen.
0: Itt azért hol szokott felsejleni, hogy te azért segíteni akarsz valamiért?
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ez így jó kimondani ilyen konklúzióként, én is segíteni akarok valamiért, hanem inkább az, hogy van egy szituáció, nagyon jó, mert találkozás, nagyon jó mondtad, hogy egy véletlenszerű, tehát valamilyen szinten benne van az, hogy a mindenki nevezze, aminek akarja. Én azt mondom, isteni akarat, hogy éppen akkor kijön el. Valaki azt fogja mondani, hogy a sors, valaki a véletlenre fogja fogni. Ott ugye nem tudjuk, hogy nem tudom, hogy ki jön. Most már szoktam olyanokat csinálni, mert volt ilyen igény rá, hogy jelenkeznének rá. Nem tudom, még nem csináltam ilyet, hogy jelenkezett rá valaki, megadtam a lehetőséget, hogy előre mondja, hogy arra megyek, szeretnék veled. De valószínűleg, hogyha ez be is jön egy ilyen kérés, hogy szeretnék kék stoppos úton jönni, akkor nem akarok róla tudni előre semmit. Mert az pont ez az izgalom. mondjuk elrejti azt a lehetőséget, amit viszont ő már fog tudni rólam.
0: Értem.
1: Tehát ő utánam tud nézni, de én nem akarok. Mert ugye nézzük meg ennek a kéknek a dinamikáját. Ugye ott az első dolog, hogy most nézzük az én szemszögemből. Én tudom, mit akarok csinálni, tudom, hova akarok menni, és az utat is ismerem. De nem tudom, hogy ki fog velem jönni. A másik oldalt, ők nem tudják, hogy egyszer csak előttük lesz egy vak. Egyszer csak egy fehér pásztorbottal, ott áll egy ember kutyájával, és megszólítja őket. Ők ezt nem tudják. Tehát egy életükben egy teljesen váratlan pont. És na jó, hát erdőben találkozik az ember valakivel, ez benne van a pakliba, de az nincs benne, hogy ez az ember megszólítja őket, és segítséget fog kérni tőlük, akik életükben először mennek itt át, életükben el se tudják, hogy a következő kanyar, és jön egy ember, segítséget kér. De viszont ott van az is, hogy ha egy vakember segítséget kér, azt nem szokás elutasítani. Nem?
0: Igen.
1: Erdő közepén egy vakember. Most gondold bele ez a szituáció. Kicsit érled magad be ezt a gondolatot. Ugye?
0: Igen.
1: Most előtt toppanna ide. Csak simán sétáltál volna. És azt mondja, hogy elnézést, magukkal mehetnék. Egy szarabon. És akkor utána jön az a dolog, hogy ők elterveztek valamit, és a sors eléig sodott. Ők még nem tudják, hogy ez nem volt teljesen véletlenszerű. Ők még csak annyit tudnak, hogy most egy helyzet van. És akkor így indulunk el.

0: Atom, ő mennyiben segítette azt, hogy te ezt a munkát el tudtad kezdeni?
1: Nagyon. Ezt a fajtát mindenképpen. Tehát maga azt, hogy coachingbe megyek el rendelőbe, talán azt nem. Sőt, még bizonyos fokig lehet egy visszafogó tényező is abban, hogy ugye valaki hogy áll a kutyákhoz, de általában nem szokott nagy gond lenni velem. De ahhoz, hogy én az erdőbe kijöjjek, és az én valódi terepemben legyek, ami az én lelkemnek a terepe, ott mindenképpen. Tehát az, hogy én elmerjek indulni.
0: Akik veled jönnek, nekik milyen érzés kutyával sétálni?
1: Hát valószínűleg szerintem az erdőhöz kötik ők. Abban nincsen gond. Nem, most így végig gondolva ez a kérdés, így nem tapasztaltam ilyet. Nekik szerintem az összekötődik, hogy itt vagyunk innen az erdőben, és van egy kutya, azt szerintem teljesen természetes dolog.
0: Szoktak rá is figyelni, vagy akarnak vele esetleg
1: hát,
0: barátkozni?
1: Persze, hát meg kell simogatni, meg, de ilyenkor lehet, tehát el van engedve. Uh-huh. Ilyenkor lehet simogatni, hogy ne, ilyenkor felszabadultabban. Sőt, van, aki ezzel szokta a zavarát levezetni, és akkor szoktam is engedni. Tehát amikor a emberi kapcsolatokban zavarok vannak, akkor a kutya az egy nagyon jó kapocs. De ez így van, hát ezt tudjuk jól. Hát amikor egy sikerfilmet akar csinálni valaki, akkor legyen bele kutyát, meg gyereket, igaz? Mert az feloldja az emberi defektusokat. De mondhatnám azt is, hogy bárhol megyek, a kutya az megoldja a nyelveket. Mert már egy beszélgetés indító. Nekem is ilyen kutyám volt, a szomszédnek ilyen kutyája volt. Jaj, régen féltem a kutyáktól, de most meg lehet simogatni. És akkor az már elindít egy beszélgetést. Ha valaki meg ügyesen figyel arra, hogy mi van, akkor észreveszi a félelmeket. Utka volt egy aranyos sikerem, ezt elmondom, ott, ahol jöttünk és leálltunk a padoknál, ott volt egy kislány, és ők félt a kutyától nagyon. És szerintem akkor hívtál. És mondtam, hogy hívjál vissza később, mert most nem vagyok itt, és akkor hívtál, és akkor mondtam, hogy egy pár perc kis türelmedet kérem. És pont az volt, hogy azért nyomtalak ki, vagy azért mondtam, hogy ne, mert a kislány ott volt abban a pillanatban, még 3 lépést kell tenni, és megfogja a kutyát. És megtette. És ez jó beszélgetés indítónak jó.
0: Akkor azt elmondhatjuk, hogy Atom tulajdonképpen neked a fő munkatársad, az egyetlen munkatársad, de hogy...
1: Főnököm, beosztottam, segítőm, adminisztrátorom, nem pedig milyen jó lenne, mindenképpen fő munkatárs.
0: Összességében egyébként coachként van-e kedvenc területet? Tehát melyik a sok közül az, ami mondjuk azt mondanád, hogy a rendelőben való beszélgetés, segítségnyújtás, a természetben a séta, vagy az, hogy egyszerűen csak megvársz idegen embereket?
1: Nem, nincs. Nem, nekem az van, amikor látok néhány alkalommal, vagy akár egy ilyen kékcsoposnál egy alkalommal is az, hogy valaki úgy megy tovább, hogy több, mint ahogy elkezdte a beszélgetést. Ennyi. Nekem inkább az az érzése. És ez teljesen mindegy, hogy melyik úton érem el. Ez olyan, mint ez a flow érzés. Tehát amikor egy kicsit olyan, hogy érzem, hogy na most érdemes volt ezt a folyamatot végigcsinálni. Mondom, akár 2 órás folyamat volt, az akár 5-6-7 alkalmas folyamat. Ilyen szempontból nincs különbség nekem.
0: Ilyenkor kapcsolatban maradsz ezekkel az emberekkel valami olyan módon, hogy ők bármikor megkereshetnek téged?
1: Nem. Tehát alapvetően kapcsolatban maradok, persze, bármikor megkereshetnek. Tehát a válasz az, hogy bármikor megkereshetnek, de én nem vagyok velük kapcsolatban. Egy nagyon fontos, hogy ez is az, nem vagyunk barátok. Tehát ettől nem leszünk barátok, hogy mi együtt sétáltunk, vagy együtt ültünk a rendelőbe, vagy mondjuk talán a kékcsopos az egyedül, aholnak van egy ilyen kimenetele lehet ilyen, mert az ugye ez nem egy szerződés, idézőjebb szerződéses egy kapcsolat. De ez egy nagyon fontos határ, ugyanúgy a pszichológusoknál is. Tehát volt egy folyamat, lezártuk a folyamatot, és köszönjük szépen, ennyi. Nem fogunk együtt bratyizni, mert talán nem is lehet. Ez a nehézsége viszont. Ha valaki nagyon belejött, jöhet a következő alkalommal, persze jön egy másik problémával. Van is ilyen, aki azt mondja, hogy jó, eltelt egy fél év, és akkor van egy másik dolog. Van ilyen.
0: Előfordulhat, sőt, hogy aki hallgatja most ezt a műsort, ő igazán kedvet kap ahhoz, hogy segítséget kérjen tőled, de van ott egy de. Mi tudná őt átbillenteni, hogy segítséget kérjen akár tőled, akár más coachtól, akár egy pszichológustól?
1: Hát ha van ideje, akkor ne kérjen segítséget. Tehát ha úgy gondolja, az élet elég hosszú rá, hogy várjon a következő lépés, akkor ne kérjen segítséget. Körülbelül ennyit tudnék mondani. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy fontos az életünk, akkor minden olyan dolog, ami arról szól, hogy majd holnap, vagy a holnap után, akkor az mind elodázott lépés. lépni akar, vagy nem akar lépni. Változtatni akar, vagy nem akar változtatni. Szeretne megnyugodtan, boldogabban, összeszedettebben, struktúráltabban élni, vagy csak egyszerűen megélni a pillanatokat, akkor nem hogy holnap, hanem ma kell lépni. Hogy ezt most coachal teszi, pszichológussal, hogy magával teszi, vagy a családjával teszi, ez már az ő döntése, de ha nem lép, akkor várakozzon türelemmel. Ez egy kicsit olyan, tudom, hogy ilyen flegmás válasz, de az emberek csak akkor lépnek, hogyha fáj. Tehát én azt vettem észre, van egy ilyen, szoktam váltogatni, erről nem beszélgettünk, fogtam váltogatni a coach stílusokat. Uh-huh. Van, amikor ilyen flegmán, ilyen, tehát ha valaki nagyon ilyen makacs, akkor szoktam ilyen nagyon, nagyon kemény visszakérdéseket. És akkor ez is egy ilyen dolog.
0: Ez egyébként célra vezető, úgy látod?
1: Van, amikor igen. Van, amikor igen. Nem mindenkinél, van, akinél működik, de mondom, ez alkati. Ugyanaz a kérdés, hogy én nem standard válaszokat vagy kérdéseket tudok adni, hanem az emberhez próbálom igazítani. Sőt, olyan is volt már, hogy erősebben kérdeztem, és nem működött. Nála pont egy gátot alakított ki. Hát van ilyen.
0: Hajnos. Akkor érdemes elindulni, és nem hát bárni próbát, tovább.
1: Hát egy próbát megér. Miért? Mit veszít vele? Minden az idő, amit magunkra szánunk, abban mit veszítünk el? Van egy tanmesé, mindig szeretek tanmesével foglalkozni, hogy képzeld el azt, hogy van valaki, aki minden nap a számládra utal 86.400 forintot. 0-0-0, pötty, ott az SMS, megkaptál 86.400 forintot. De nem ruházhatod be, nem fektetheted be, nem csinálsz vele semmit, el kell költened minden nap azt a 86.400 forintot. Minden nap. Nem vesz egy ruhát, nem vesz házat, nem fektetheted be a bankba. El kell költened. 86.400 másodpercet van egy nap. És ezt te döntöd el. És a végén, a nap végén törlődik, amit nem használtál fel. Nem fogjuk tudni 86.400-at felhasználni. Soha. Hát de azért minél többre törekedjünk már.
0: Miklós, ezek gondolatébresztő mondatok voltak, én azt gondolom, és én remélem, és bízom benne, hogy aki segítségre szorul, ő mer végre lépni, akár hozzád, akár máshoz. Én köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni egy egészen más környezetben. Köszönjük szépen, Miklós.
1: Én is köszönöm.

0: 23 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták hagyományos országos zarándoklatát Mátra-Verebély-Szentkútra szeptember 19-én és 20-án. A meghosszabbított jelentkezési határidő szeptember 10-e, azaz csütörtök. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Élseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A külügyminiszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese az MT-nek. Kis Benedek József szerint a Tisza kormány teljesen jogosan utasított ki 10 orosz diplomatát, akik a közlemény alapján tehát diplomata fedésben lévő hírszerzők lehettek. A biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt mondta, mindez várható volt, hiszen az orosz hírszerzés régóta aktív Magyarországon, és már évekkel ezelőtt is indokolt lett volna a lépés. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz frakció szerint terelés az orosz diplomaták kiutasítása, a költségvetés helyzetéről és a be nem tartott ígéretekről így nem kell beszélni. A KDNP pedig a lépés beláthatatlan következményeitől tart. Oroszország a földgáz és kőolaj importban továbbra is megkerülhetetlen, és egy elhamarkodott diplomáciai lépés könnyen a magyar családok energiaszámláin csapódhat le, fogalmaztak. Pozitívan értékelte Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását, tudatta az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatják, mondta Yuri Usakov, a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetéséről beszámolva. Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirendelőt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalásra, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3,8 millióról 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. Hivatalos látogatása Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forstoffer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrád Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 26 közötti kommunikációs költései miatt hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen. Mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, a Launch Design Kft. És a New Land Media Kft. Alkotta Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede. Hatósági ellenőrzést indít a gondos óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Ez Péter Fiatilla, a szervezet elnöke közölte az MT megkeresésére. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levelet intézett a többi EP képviselőhöz, amelyben azt írta, véleménye szerint Magyarországon egyre súlyosabb antidemokratikus folyamatok zajlanak. A Tisza kormány alkotmányos puccsot hajtott végre, és lebontja a demokráciát, írták. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából

Leó pápa a Genazzano kegyhelyén, Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. 14. Leó pápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz, legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi.

0: Leó pápa homíliája Jenna cánók egy helyén. Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano jó tanár szűzanynak egy helyre látogatott, amelyet ágostorrendi szerzetesek gondoznak. Leó pápa szentmisét mutatott be rendtársai koncelebrálásával, majd aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, végül pedig lelepezte azt a freskót, amely őt magát ábrázolja, imádkozva a kegykép előtt, ahogy ez szokássá vált az ide zarándokló pápa elődeinek példái nyomán. A Szentatya homíliája kezdetén felidézte első látogatását itt, a jó tanár szűzanynak egy helyén, amelyet alig két nappal megválasztása után tett, amikor ezt írta a bazilika vendégkönyvébe.
1: Come ricorderete, già nei primi giorni del pontificato ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano, al santuario della Madonna di Buon Consiglio.
0: Pápaságom első napjainak, kötelességemnek és mély vágyomnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzanói jótanár szűzanyag egyhelyéhez, aki egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával, aki mindig is hitem középpontjában állt. Örömmel vagyok ismét itt, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját, és hogy a gyermek Máriára bízom mindazt, ami megszületik ebben a szegény és nagyszerű emberiségben, amely oly törékeny, mint egy hajtás, mégis Isten hűségének jele, folytatta a pápa. Igen, Mária egy másfajta napnak a hajnala, egy olyan világi, amely végre megszabadult a gonosztól. Mi itt vagyunk mellette, az oltár körül, amelyről üdvösség köszönt ránk, ami átalakít minket, fiában a gyermekeit. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk az Isten ígét, hogy megőrizzük azt magunkban, és világra húzzuk bölcs döntések és hiteles megtérés által. A pápa szentmise bibliai üzenetét Villanovai Szent Tamás, ágostorrendi szerzetes és püspök segítségével értelmezte, aki életét a szegények szolgálatának szentelve mélyen behatolt a hit igazságába. A szent püspök képes volt meglátni Mária kicsinségének és úgymond peremre szorult helyzetének paradoxonát, amelyet az üdvösség rendjének középpontjába helyezett. Leó pápa feltette a kérdést. Milyen lehetett egy kislány születés a Joachim és Anna idejében? Villanovai Szent Tamás mélyen belemerült ebbe a témába. Sokszor elgondolkodtam, írja, és megkérdeztem magamtól, hogy az evangelisták, akik oly sokat beszéltek Keresztelő Jánosról és az apostolokról, miért mesélik el nekünk olyan szűkszavúan Szűz Mária történetét, aki élete eseményeiben és személyes mivoltában mindenki mást felülmúl. Megkérdezem, folytatja a szent püspök, miért nem hallottunk még fogantatásáról, születéséről, neveltetéséről, szokásairól, az őt ékesítő erényekről, arról, hogy milyen emberi kapcsolata volt fiával, hogyan viszonyult hozzá, hogyan élt az apostolokkal mennybe menetele után. Mindezek a dolgok fontosak voltak, és a hívek rendkívül állítottal olvasták volna őket, és az egyszerű emberek is gyönyörködtek volna bennük. Ó, evangélisták, hozzátok fordulok!
1: Perché avete tralasciato dettagli così gioiosi, così attesi, così piacevoli?
0: Miért fosztottatok meg minket hallgatásotokkal ilyen nagy örömtől? Miért hagytatok ki ilyen örömteli, oly régóta várt, oly gyönyörűséges részleteket? Leó pápa fontos jelzéseket talál a püspök szavaiban a hitünk számára. Először is, kérdezzük meg a Szentírást és szerzőit, vitassuk meg a szöveget, lépjünk párbeszédbe a Jelenések könyvének tanúival, mint barátokkal, ajánlotta a Szentatya. Valóban, szentek polgártársai vagyunk, és Istennek házanépe, ahogy Pál apostol tanítja, és magától Máriától tanuljuk meg a bölcsességet, amellyel Istennel beszélget, amikor kérdéseket tesz fel neki, értelmezi az eseményeket, őrzi és összekapcsolja azokat a szívében, ahogy Lukács evangelista beszámol róla. Máté evangéliuma azonban hallgatásával, mintha villanóvai Szent Tamást igazolná. Hallottuk a felolvasott evangéliumban, amin beszámol Mária jelenlétéről, aki maga egyetlen szót sem szól. Mégis Mária és a benne élő fia puszta jelenléte mozgatja az egész történetet, Józsefnek és egész háza népének a történetét. Mária jelenléte minőségi ugrást indít el a nemzetség történetében, mint egy váratlan újdonság, amely képes nem csak az új elvárásokat, hanem az ember kiszámítható viselkedését is módosítani. Amit József hall, amit eldönt és amit tesz, az voltaképpen válasz Istennek és a Máriában való jelenlétének, az ő abszolút különbözőségének, amely túlmutat minden lehetséges emberi elbeszélésen. Máriában az üdvösség otthonra talál. Isten velünk van. A villanóvai püspök így folytatja. Nos, ami az általam említett gondolatokat illeti, hogy miért nem írta könyvet a szűzanya tetteiről, mint ahogy Pál tetteiről tették, az egyetlen dolog, ami eszembe jut, mindez azért történt, mert a Szentléleknek így tetszett. Az evangelisták pedig ösztönösen hallgattak róla, egyszerűen azért, mert a szűzanya dicsősége, ahogyan a Zsoltárban olvassuk, teljesen benne volt Máriában. Vagy jobban elképzelhető a leírtaknál, mint ami elegendő lett történetének címbéri foglalataként, vagyis hogy Jézus tőle született.
1: Cos'altro vuoi sapere? Cos'altro cerchi nella Vergine? Ti basti sapere che è la madre di Dio.
0: Mit akarsz még tudni? Mit keresem még a szűzben? Elég, ha tudod, hogy ő Isten anyja. Kedves testvérek, folytatta Leó pápa, szédüljünk meg e nagy misztérium előtt, mert hiszen lehetetlen megszokni azt. Egy kislányka születését ünnepeljük, aki arra hivatott, hogy teremtőinek anyja legyen, az üdvözítő Istennek az anyja. Ő mégis egyszerűen gyermekként születik, akárcsak a mi lánykáink és leány unokáink, kiket karjainkban tartunk. Nemes és magasztos címekkel illetjük őt, nagyasszony és királynő, de Isten útja egyszerűbb és csendesebb volt és marad is, ám mégsem kevésbé erőteljes és kevésbé átformáló. Ez Jézus útja, aki az első szülött sok testvér között. Így Máriahoz hasonlóan mi is eleve arra vagyunk rendelve, hogy a fiú képmásához legyünk hasonlóak. Persze kegyelem által, de mégiscsak úgy, hogy az ő útját, az ő választását kívánjuk és részesítjük előnyben más utakkal szemben. Jézus Krisztusban Isten a legszerényebb történelmi körülményeket és a legszerényebb teremtményeket választotta, hogy kinyilvánítsa országának egyedülállóságát, amelyben az erőszakosnak nincs helye, és ahol a mindenhatóság maga a teremtés, a szolgálat és az életről való gondoskodás. Hosszú beszéde végén a Szent Atya hozzáfűzte még villanóvai Szent Tamás püspök szavait. Engedd szabadjára a képzeletedet, tágítsd ki megértésed határait, és fessél meg lelked mélyén egy olyan fiatal nőt, aki a legtisztább, a legokosabb, a legszebb, a legájtatosabb, a legalázatosabb, a legszelidebb, tele minden kegyelemmel, a legszentségesebb, minden erényelékes, minden karizmával feldíszített, Istennek teljesen tetsző. Tágíts ki őt, amennyire csak tudod, képzeld el, amennyire csak képes vagy rá. Szent Tamás erre a csodálatos képzelőerő gyakorlatra hív minket, és megjegyzi, a Szentlélek nem foglalta őt írásba, hanem arra várt, hogy te fessed meg őt belülről.
1: Cari fratelli e sorelle, è proprio così. Nella preghiera contemplativa prende forma ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già.
0: Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, pontosan így van. A szemlélődő imában az ölt testet, amit a világ nem tud elmondani nekünk, pedig már létezik. Ami még láthatatlan, mégis egyfajta új erővel rendelkezik önmagában. Ez nem fantázia, hanem profécia. Nekünk pedig szükségünk van erre a proféciára napjainkban, a pusztítás és a bizonytalanság idején, hogy lássuk Isten munkáját és szolgáljuk azt. A Szent Mise olvasmányában a kicsiny Betlehemben Mikiás próféta megérezte a béke királyának felemelkedését, akinek köszönhetően végre biztonságban élhetünk a földön. És ma, a Szent Mise első könyörgésében a kicsi Máriához fordulva azt kértük, hogy születésének ünneplése növelje a békénket. Igen, testvéreim, szeretnénk elképzelni a békét, szeretnénk kiszélesíteni a megértés határait, és lelkünkben megfesteni, hogy aztán felismerjük. Az már valójában létezik, hogy befogadjuk és szolgáljuk ezt a békét. Mindez Isten ajándéka, a feltámadott lehellete, a Szentlélek műve.
1: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo.
0: Hagyjuk, hogy a béke növekedjen bennünk. Ki fog sarjadni a béke a világban? A jó tanács anyja pedig kísér minket ebben a küldetésünkben, zárta homíliája 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzano jó tanács bizonynak egyhelyén bemutató Szent Mise során.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: 24. Leópápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz: legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. 14. Leó videó üzenettel fordult a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőihez. A Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, hangsúlyozta, emlékeztetve őket arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte a fiatalokat, hogy építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről.
1: Peace be with you.
0: Béke veletek! Ezekkel a szavakkal köszöntötte 14. Leó a nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőit. A Szentatya örömét fejezte ki, hogy videó üzenetével csatlakozhat az első alkalommal megrendezett találkozóhoz, és méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, amelyek lelkipásztori prioritásai középpontjába helyezték a fiatalokat. A pápa meggyőződésének adott hangot, hogy az együtt töltött napok segítenek a résztvevőknek növekedni a hitben, ugyanakkor elmélyíteni azokat az értékeket is, amelyek a másokkal való találkozásból és a feléjük való nyitottságból fakadnak. 14. Leó nem hallgatta el azokat a nehézségeket sem, amelyekkel a nyugat-afrikai fiataloknak szembe kell nézniük. Sok válság sötétíti el látóhatárukat, a kételj, a bizonytalanság, és olykor a biztonság hiánya súlyos teherként nehezedik vállukra, és felboríthatja a jövőre vonatkozó terveiket.
1: At a time when so many crises seem to darken your horizon, I wish to encourage you to move forward without losing hope.
0: Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy haladjatok előre, anélkül, hogy elveszítenétek a reményt, fordult hozzájuk a pápa. A Szentatya különösen is határozott üzenetet fogalmazott meg azokkal a véleményekkel szemben, amelyek szerint a mai afrikai fiatalok egy elveszett vagy feláldozott nemzedéket alkotnának. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, ahogyan azt sokan gondolhatják. Isten egyházának családjában ti vagytok Isten jelene, az egyház jelene, hangsúlyozta 14. Leó. A fiatalok előtt álló egyik nagy kihívás a pápa szerint az, hogy képesek legyenek együtt haladni, és ezáltal pozitív változást előidézni saját társadalmukban. Az együtthaladás pedig azt jelenti, hogy senki sem maradhat peremre szorult, kirekesztett. Ez különösen fontos egy olyan térségben, ahol különböző népek, kultúrák és vallási hagyományok élnek egymás mellett. 14. Leó ezért világos küldetést bízott a fiatalokra. Legyetek hídépítők népek, kultúrák és vallások között. Ehhez maga Jézus adja a példát. A keresztény embernek úgy kell élnie, ahogyan mestere és ura élt, aki senkit sem zárt ki útjából. Jézus felismerte Isten jelenlétét azokban is, akik a társadalom peremén éltek, sőt azokban is, akik nem tartoztak saját népéhez, emlékeztetett a Szentatya.
1: Cher jeune, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'Église vous fait confiance.
0: Kedves fiatalok, számítok rátok és bízom bennetek. Az egyház bízik bennetek, folytatta 14. Leó. A pápa arra kérte őket, hogy szavaikkal és tetteikkel erőteljes üzenetet közvetítsenek egy olyan világ számára, amelyet háborúk és különféle konfliktusok járnak át. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. A fiataloknak azonban ehhez meg kell tanulniuk felismerni azt is, mi az, ami valóban értékes, és mi az, ami csupán látszólag kínál boldogságot. Ne áldozzátok fel oly értékes fiatalságotokat a hamis élvezetek és a felszínesség oltárán, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó ennek kapcsán saját, a 2025-ös ifjúsági világnapra írt üzenetéből idézett. A modern technológia és különösen a mobiltelefonok világára utalva rámutatott. Az ember legmélyebb kérdéseire nem ad választ a képernyők előtt töltött végtelen idő. Legmélyebb kérdéseink sem meghallgatásra, sem válaszra nem találnak mobiltelefonjaink végtelen görgetésében, amely leköti figyelmünket, miközben elménket fáradtan, szívünket pedig üresen hagyja. A valódi vágyakat nem lehet önmagunkba zárva, vagy túlságosan szűk körökben megvalósítani, figyelmeztetett.
1: La réalisation de nos désirs authentiques passe toujours par le fait de sortir de nous-mêmes.
0: Hiteles vágyaink beteljesedése mindig megköveteli, hogy túllépjünk önmagunkon. Videó üzenete végén 14. Leo Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlotta a nyugat-afrikai fiatalokat. Különösen azokra az országokra gondolt, amelyek időről időre összetett válságokkal kénytelenek szembenézni.
1: May she intercede with her son Jesus Christ for the integral human development of your dear nations.
0: A pápa azért fohászkodott, hogy Mária járjon közben fiánál, Jézus Krisztusnál, e nemzetek teljes körű emberi fejlődéséért. Végül Isten bőséges kegyelmét kérte a fiatalokra, a papságra és mindazokra, akik a fiatalok szolgálatában dolgoznak, majd apostoli áldását adta a találkozó résztvevőire. Az Úr őrizzen meg benneteket mindig szeretetében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus nagy örömhíréről és a 8 boldogságról. A 2026. február 24-i adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Mennyei Atyám, minden egyes reggel, amikor felébredek, tudom, hogy az a Te ajándékod. Még ha fájdalom is van a testemben, és a terhek nehezednek az életemre, a szívem mélyén tudom, Te vigyázol rám. A szereteted a viharban is csendes erőm. Nem tagadom meg a hitemet, mert Te tartasz meg engem. Hiszek benned, Istenem, és bátran kimerem mondani, hogy soha nem hagysz el engem, és nagyon szeretsz, tudom és érzem. Köszönöm neked a hitemet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, a mai napon Jézus nagy örömhíréről fogunk beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy amikor valami nagy öröm ért titeket, meg minket, szeretnénk elmondani mindenkinek, aki kedves számunkra. Néha azonban alig találunk szavakat, ilyenkor hasonlatokat szoktunk használni. Például annyira boldog vagyok, vagy szárnyal a lelkem, vagy már fél méterrel a föld fölött járok, vagy még milyen kifejezések jutnak eszetekbe, mit szoktatok mondani, amikor nagyon boldogok vagytok?
4: Hogy velem van az Isten.
2: Hogy annyira jó érzésem van, így van. Sok más kifejezés is van annak érzékeltetésére, hogy valami rendkívüli öröm ért bennünket. Jézus már a legelső beszédében, amikor a názáreti zsinagógában szólt arról, hogy örömhírt szeretne átadni az embereknek, már akkor elmondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok örömmel van tele a szíve, és később is azt mondta, hogy elközelgett az Isten országa. Ez mit jelent, hogy elközelgett az Isten országa?
3: Vagyis közel jött hozzánk, itt van köztünk Isten. Az ő ereje és akarata működik mindazokban, akik elfogadják az üzenetét.
2: Aki megtér, boldog és teljes életet élhet. Igazából ez jelenti azt, hogy az Isten országa itt van köztünk, mert boldog és teljes életet élhet, illetve mit jelent még az, hogy itt van Isten országának örömhíre?
3: Isten országának polgára lehet.
2: Így van. Jézus nagyon-nagyon sokszor beszélt arról, hogy milyen az Isten országa. Ugye nagyon sokszor mi elképzeljük valahogyan az Isten országát. Én nagyon-nagyon sokszor szoktam azon gondolkodni, én magam is, hogy milyen lehet az Isten országa, milyen országa mennyország. És akkor mindig arra gondolok, hogy ott már nincs ez a vitatkozás, nincs ez a veszekedés, nincsen a fájdalom, a szomorúság bennünk, hanem Isten országában, mivel Isten jelen van, ott nincs ok arra, hogy már mi szomorúak legyünk. És az is eszembe szokott jutni, amit a Szentírásból olvasok, hogy akkor majd a szemünkről letöröl majd az Isten minden könnyet, és hogy akkor már sem könny, sem fátyol nem borítja majd el így a tudatunkat és a szemünket, hanem színről színre láthatjuk az Istent, és ami ma még titok a számunkra, és amit nem értünk, hogy mi miért történik körülöttünk, ezekre mind-mind fény derül. Tehát mindent meg fogunk tudni érteni, és meg fogjuk tudni tapasztalni, azt, hogy Isten az életünk során melyik nehézséget vagy melyik örömet miért adta, és minden kérdésünkre meg lesz a válasz. És Isten jelenlétében valóban boldogok leszünk. És nagyon sokszor van az is, hogy tudjátok, biztos így van veletek is, vagy köztetek is, hogy szokták így várni az emberek, vagy szoktok arról beszélni, hogy milyen a mennyország, ti szoktatok róla esetleg, vagy gondolkodtatok már rajta, hogy milyen ország a mennyország?
3: Igen.
2: Szerinted milyen?
4: Sok jó cselekedet van benne.
5: Hogy ott csak boldogság van, nincs veszekedés, ki vannak békülve egymással, csak jó van, semmi rossz.
2: És a mennyország, ugye azt is tanultuk már, hogy ez nem egy hely, hanem mit mondtunk róla, hogy mi a mennyország?
3: Állapot.
2: Vagyis minek az állapota? Minek az állapota?
3: Az örök boldogságnak az állapota.
2: Így van. Ez az örök boldogság, amit mond a Szinti, ez egy picit már itt van a Földön. Mikor szoktuk érezni, hogy itt van a Földön a mennyország, vagyis az örök boldogság állapotában van a lelkünk? Amikor ilyen földön túli boldogságot érzel, amikor szárnyal a lelked, amikor azt gondolod, hogy hú, most annyira boldog vagyok, hogy így kicsordul a lelkem, annyira nagyon boldog vagyok. Ez sokáig szokott tartani, ez az érzés?
3: Nem.
2: Itt a földön nem. De most már értitek, amit akarok magyarázni, hogy ami itt a földön még nagyon picit érzékelhető, és nagyon rövid ideig tart, az az örökké valóság állapotába, az meddig fog tartani?
3: Örökké.
2: Így van. És Jézus sokat beszélt erről. Miért tudott Jézus beszélni a mennyországról, és arról, hogy milyen az Isten országa, és mi az örömhír? Miért tudott róla beszélni?
3: Ő az Isten egyszülött fia.
2: Így van. Tehát Jézus sok beszédet mondott, kiváló szónok volt, és az emberek őt nagyon szívesen hallgatták. Prédikációi közül kiemelkedik a hegyi beszéd. Hol hangzott el ez a hegyi beszéd?
3: Galileában. A Genezáreti tó partján hangzott el.
2: Ma egy liget és egy szép templom emlékeztet arra minket, hogy ez az esemény ezen a helyen történt. Jézus mit mondott a hegyi beszédben?
3: Jézus olyan útmutatásokat adott a hegyi beszédben, amelyek mind a mai napig utat mutatnak a hívő embereknek.

0: A hegyi beszédet 8 mondat vezeti be, melyek mindegyike valamilyen boldogságról szól. A mondások első fele egy-egy magatartást jelöl, a második rész pedig megmutatja, hogy Isten országa hogyan válaszol erre. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
1: Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
2: Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
3: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
4: Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
2: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
1: Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
0: Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttetek a prófétákat is. Isten országának beteljesülését Jézus hozta el. Aki egyedül Istenre épít, vagyis semmilyen nincs rajta kívül, elnyeri ezt az országot. Azt mondja Jézus, hogy aki sír, Jézus által vigasztalást nyer. Érdemes végigmenni a boldog mondásokon úgy, és megnézni, hogy milyen viselkedést vár el tőlünk az Isten, és hogy milyen jutalmat nyerhetünk el ilyen módon az ő országában. Ha ilyen szempontból nézzük meg ezeket a boldog mondásokat, akkor szeretném tőletek is megkérdezni, hogy nektek mi tűnik fel elsőként. Tőled, neked most mit üzen az Isten? Milyen viselkedést vár el tőled az Isten?
2: Legyen tiszta szívű.
4: Boldogok a lélekben a szegények, mert övék a mennyek országa.
0: Tehát úgy érzi, Tifi, hogy a lelki szegénység az, amikor nincsen semmije meg senkije valakinek, csak a hite, csak az Isten, annak az a jutalma, hogy majd övé lesz a mennyek országa, az örök boldogság. Ilyen szempontból kérdezem akkor, hogy neked melyik boldog mondás az, ami most leginkább megérinti a szívedet, és milyen viselkedést vár el tőled Jézus?
1: Boldogok a békességben élők, mert Isten fiának hívják majd őket.
0: És te is úgy érzed, hogy tőled azt várja Isten, hogy békességben élj. Roli?
3: Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
0: Tehát mit vár tőled Jézus?
3: Hogy szelíd legyek.
0: Szintike?
2: Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
0: Tehát mit vár tőled Jézus?
2: Az, hogy ezen a földön lévő emberek ne legyenek szomorúak.
0: Így van, és mi lesz ezért a jutalmad?
2: Hogy engem is meg fognak vigasztalni.
0: Jézus még nagyon sokszor mondott beszédet, és nem csak a 8 boldogságot mondta el az embereknek azért, hogy megértsék, hogy milyen lehet az Isten és milyen az Isten országa, hanem példabeszédekben beszélt, tanította Jézus a népet. Beszélgessünk arról, hogy milyen példabeszédeket ismertek. Mindenki mondjon kettőt, jó?
1: Példabeszéd a jó pásztorról. Példabeszéd a szívtelen szolgáról.
2: Példabeszéd az okos és balga szűzekről. Példabeszéd az irgalmas szamaritánusról.
4: Példabeszéd a szemben lévő gerendákról. Példabeszéd a szőlőmunkásokról.
3: Példabeszéd az elveszett garasról. Példabeszéd a gonosz vincelléről.
1: Példabeszéd a farizeusról és a vámosról. Példabeszéd az adóról.
0: Példabeszéd a talentumokról, és Jézus példabeszédet mondott a két fiúról. Ezek azok a példabeszédek, amelyekben Jézus azt fejtette ki, hogy milyen az Isten országa, és milyen tulajdonságai vannak az Istennek. Ezeket a példabeszédeket azért jó ismerni, és örülök neki, hogy ilyen sokat fel tudtatok sorolni, mert ezáltal ismerjük meg teljesen, és tárja fel magát nekünk az Isten, hogy milyen ő valójában. És az Isten képünk ezáltal nagyon-nagyon sokat tud formálódni, hiszen megtapasztaljuk és meglátjuk, hogy az Isten mennyire irgalmas, milyen jóságos, és mennyi szeretet van az emberek iránt, És nem csak az emberek iránt, hanem mi irántunk is. Hogy az Isten minket végtelenül és minden emberi értelmet felülmúlóan szeret, ezek a tulajdonságai tárulnak fel számunkra, hogyha ezeket a példabeszédeket elolvassuk. Nézzük meg, hogy mi az az atyai ház. Mit jelent ez a kifejezés?
1: Az atyai ház kifejezés otthonunkat, a családunk, őseink lakhelyét jelöli.
0: Mi jut eszedbe róla?
1: Biztonság, emlékek, szeretet, közösség, meghittség.
0: Így van. Jézus üzenetének nagyon fontos eleme, hogy Isten országa nem a felhők fölötti menny, hanem annak az Istennek az otthona, akit így szólíthatunk meg, hogy atyánk. Ez a mi igazi atyai házunk, ahol mindannyiunknak van egy szobája, egy szeretetből előre elkészített hely. Az Úr imája a hegyi beszéd szívében van, ez az imádság, amelyben Jézus azt kéri a tanítványaitól, és azt kéri a követőitől, hogy ne bőbeszédűen fecsegve, hanem összeszedetten és szívből imádkozzanak. Hogyan szól az az imádság, amelyre Jézus tanította meg az embereket?
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
0: Így van. Ezt az imát tanította Jézus az apostoloknak, és azt mondta, hogy ezt imádkozzuk mi is, akik hiszünk benne. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy a mi atyánk imádságnak melyik mondata szól a megbocsátásról?
1: És bocsásd meg vétkeinket.
0: Aztán még?
2: Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.
0: Így van. Mit akar ez üzenni nekünk? Mire próbál Jézus tanítani minket?
3: Hogy megbocsássunk az embereknek, akik rosszat tettek.
0: Könnyű mindig megbocsátani?
1: Nem.
0: Ki szokott oda menni megbocsátani legelőször, amikor valaki összeveszik valakivel valamin? Mit gondoltok, mindig az, akinek igaza van, vagy hogy szokott ez lenni?
3: Akivel tették a rosszat.
4: Aki okosabb, és aki jobban ki akar békülni az emberrel, neki van nagyobb szíve.
0: Van értelme veszekedni? Van igazság itt a földön?
1: Nincs.
0: Mert miért nincs igazság a földön?
4: Mert Krisztus az út, az igazság, és az élet.
0: Ki szokott megbocsátani a másiknak? Az, akinek igaza van?
4: Az bocsájt meg először, akinek a szívében sokkal több szeretet van a másik iránt.
0: Törekedjünk arra, hogy tudjunk megbocsátani egymásnak, törekedjünk arra, hogy ne a saját igazságunkat keressük, hanem a békesség kedvéért, azért, hogy a körülöttünk lévő emberek boldogok legyenek, legyünk képesek lemondani a saját igazságérzetünkről, a saját igazságunkról, és az Isten országának igazságát keressük életünk minden napján, itt a Nagybőjtben pedig különösképpen. Így áldjon meg is vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káligárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. február 24-i adásunk ismétlését hallották.
1: Napbúcsúztató.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Ilyen óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól. A mai adásban Lothringer Éva szociális testvér a családi élet örökértékeiről és azok korunkban való megjelenéséről beszél. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a családról elmélkedik az Ószövetség vonatkozásában. 3:05-kor Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunkat hallhatják, melyben elsőként a Ziffer Sándor Galéria Derengő Valóság című kiállítására látogatunk, mely Nagy Ernő festőművész születésének 100. évfordulója alkalmából mutatja be az egri festőművész alkotói tevékenységét, majd pedig egy matematikus mágusról, Dienes Zoltáról hallanak, és végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Marinetti és Kálnoki László Üvegkalapja című esszéjét. Ajánlunkban Görbe László piarista atyát, nyugalmazott matematika-fizika szakos tanárt hallják.
2: Dienes Zoltán 1916-ban született Magyarországon. Mivel az édesapja a Galilei Körnek tagja volt, ezért ő fiatalon kikerült először Franciaországba.
3: Ez a Tanács Köztársaság után.
2: Igen. És ennek következtében onnan települt haza édesanyjával. Mivel édesanyja katolikus volt, ezért egy idő után Budapestre kerültek, és 10 éves korában a Budapesti Piarista Gimnáziumba iratkozott be, és itt lett piarista diák.
0: 4:00 zenei összeállítással jelentkezünk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kíván!

házasság dolgában mindenki szakértőnek hiszi magát. Valóban olyan sokat tudunk a férfi és nő összetartozásának titkáról? A szerelem Istentől származik. A szerelem jó, Isten művei közé tartozik. Jó az, hogy az ember nincs egyedül. Ez az egymásra utaltság, ez a kötelék sajátságos és erősebb minden egyéb köteléknél, még a szülők és gyermekek közöttinél is. Honnan hát a házasságtörések? Onnan, hogy szívünk és eszünk kapui tárva nyitva állnak a kísértő felé. Amit Isten törvényével megszentelt és különös oltalma alá helyezett, azt Isten ellenfele meg akarja szentségteleníteni és védtelenné tenni. És mi milyen könnyen válunk szövetségeseivé? Mi könnyen kiengedjük házastársunkat szeretetünk oltalmazó légköréből? Vagy valóban nem sejtjük, hogy szeretetlenségünkkel mennyire megzavarjuk életünk társát, és ezzel benne is, és magunkban is megteremtjük a házasságtörés feltételét? A házasságot teljes életközösségnek kell tekintenünk, nem pedig üzletnek. Isten bölcsessége úgy intézkedett, hogy a két nem adottságai különbözőek legyenek. Isten nem adta meg egyik nemnek sem az összes értéket, hogy így egyik nem se legyen a másik szemében csekélyebb vagy fölösleges. Addurunk, hogy a keresztény családok által növekedjék egy házad. Addurunk, hogy a békés családi élet által erősödjék a nemzet és a társadalom. Kérünk téged, hallgass meg minket!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A külügyminiszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese az MT-nek. Kis Benedek József szerint a Tisza kormány teljesen jogosan utasított ki 10 orosz diplomatát, akik a közlemény alapján tehát diplomata fedésben lévő hírszerzők lehettek. A biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt mondta, mindez várható volt, hiszen az orosz hírszerzés régóta aktív Magyarországon, és már évekkel ezelőtt is indokolt lett volna a lépés. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz frakció szerint terelés az orosz diplomaták kiutasítása, a költségvetés helyzetéről és a be nem tartott ígéretekről így nem kell beszélni. A KDNP pedig a lépés beláthatatlan következményeitől tart. Oroszország a földgáz és kőolaj importban továbbra is megkerülhetetlen, és egy elhamarkodott diplomáciai lépés könnyen a magyar családok energiaszámláin csapódhat le, fogalmaztak. Pozitívan értékelte Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását, tudatta az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatják, mondta Yuri Usakov, a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetéséről beszámolva. Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirendelőt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalásra, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3,8 millióról 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. Hivatalos látogatása Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forsthofer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrad Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 26 közötti kommunikációs költései miatt hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen. Mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, a Launch Design Kft. És a Newland Media Kft. Alkotta Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Ez Péter Fiatilla, a szervezet elnöke közölte az MT megkeresésére. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levelet intézett a többi EP képviselőhöz, amelyben azt írta, véleménye szerint Magyarországon egyre súlyosabb antidemokratikus folyamatok zajlanak. A Tisza kormány alkotmányos puccsot hajtott végre, és lebontja a demokráciát, írták. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, miközben az élelmiszerek átlagosan 1,4%-kal olcsóbbak lettek. Havi alapon 0,2%-os áremelkedést mért a KSH. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban, közölt az MT-vel az élő környezetért felelős minisztérium. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, tette hozzá a tárca. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lothringer Éva szociális testvér a családi élet örökértékeiről beszél.

0: Nemrégiben lelki gyakorlatot tartottam nőknek. 14 fiatal édesanyja volt jelen, anyagilag és érzelmileg is ilyen jó állapotú családban élők. 14-üknek volt vagy 43 gyermeke. És amikor megkérdeztem őket, hogy mi a legnagyobb kihívás az életükben, akkor váratlanul és egyentetően azt mondták, hogy az elvárások. És fölmerül bennem mindig, hogy tudjuk-e mi valójában, mi a gondja ezeknek a fiatal családos nőknek. Sosem felejtem el, amikor jóval fiatalabb koromban hivatáskeresők lelki gyakorlatán lelkesen elmondtam, hogy a hivatás útját csak a napi, rendszeres, komoly, hosszú, személyes imával lehet megtalálni. És akkor egy lány odajött hozzám, és rám nézett, és azt kérdezte, te tudod, kiknek beszélsz? Azt mondod, csak így lehet. De hol? Hogyan tegyem ezt meg én? Egy szobában lakom két felnőtt testvéremmel, a szüleim a másikban, egész nap áll a bál, a templomok meg zárva vannak, különben meg 17:30-tól este 18:00-ig dolgozom, akkor én mit csináljak, nekem annyi? És egy korai nagyon fontos emlékem ez, hogy Isten a valóságokban van. Amikor az a mély vágyunk, hogy Isten szemével nézzük a világot, azt hiszem nem is ott kezdődik, hogy szeretettel nézzük, hanem ott, hogy minél inkább azt lássuk, ami van, ami valóban van, és nem azt, aminek lenni kéne. És hogy először azt szeressük, ami van. Mi az, ami van, mik a körülmények, kik a szereplők. Aminek lenni kéne, azok az eszmények és az értékek, amik felfelé vonzanak minket folyamatosan. De csak a valóságnak ezen a köves útján juthatunk apró lépésekben e felé, és nem futhatunk a levegőben. Ahogy öreg testvéreink mesélték gyakran, alapítónk Slakta Margit annak idején az anyaházban nagy ijedelmeket tudott okozni, mert elfogott egy-egy testvért vagy novíciát, hogy testvérként mondd, mennyibe kerül egy tojás? Nem tudom, kedves Margit testvér. Mennyibe kerül egy kiló cukor? Azt se tudom, kedves Margit testvér, akkor menj ki a piacra és nézd meg. És ő is rendszeresen kiárt a piacra, minél pontosabban tudni, mi az élet, hogy tudja, kiknek is beszél. Mert világos volt neki, hogyha szabad így mondanom, jól fűtött rendházaink biztos van a falai mögött, torzulhat a valóság, a valóságról való képünk és ezáltal szolgálatunk is. Margit testvér apropójá jutott eszembe, több feldúlt édesanyja, akiktől hallottam, hogy gyerekeik a hittan és a cserkész táborból azzal az újsággal jöttek haza, hogy nem szabad ám margarint, cukrot és flakonos citromlét enni, csak igazi vajat, mézet és élő citromot. És csak teljes kiürlésű, magos kenyeret szabad enni. Na most az egyik anyuka így borongva kiszámolta, hogy 6 tagú családjának a napi kenyér szükséglete mennyi, ezt beszorozta a magos kenyérrel, és az eredmény láttán, hogy úgy mondjam, kifejezte magát. És akkor még sehol nincs a vaj és a méz. De ő már rossz anyának érzi magát mostantól, a gyereke és hát a hitoktató szemében, és csak remélem, hogy nem az egyház szemében. Az elvárás az kívülről jön. Erőfeszítés kell hozzá, sokszor ilyen teljesíthetetlenség, tehetetlenség képzetéhez kapcsolódik. És ha nem tudom megtenni, akkor nem felelek meg. És ma ez az egyik legnagyobb kockázat, testvérek. A fogyasztói társadalom mai általános mentalitásában, ha valamilyen téren nem felelek meg, vagy hibázok, akkor annak akár végzetes következményei is lehetnek, és manapság nagyon sok kortársunknak az a rejtett, de valós életérzése, hogy senki és semmi nincs igazán bebiztosítva, voltak éppen bármi és bármikor széttörhet, megváltozhat, és az az én hibám. Ennek ékes példája, egy-két napja van a neten az a reklámvideó, talán már belefutottak a testvérek, amiben egy bírósági jelenet van, és a bírónő rámutat a vádlottra, hogy az ítélet rák. Mire az elítélt azt mondja, hogy de miért? Mert nem sportolt, és nem élt egészséges életet. Mindennek te vagy az oka. Természetesen a megoldás, hogy megkérdezi az elítélt, hogy nem kaphatnék még egy második esélyt? De igen, a második esély, fogyasztói társadalomban élünk, ha pénzt adsz, adód 1%-át egy szervezetnek. A másik nagyon kedves metaforám e téren, az a régi példám, hogy egyébként szellemileg nagyon értékes tévévetélkedő, talán sokan ismerik, ahol ha penge vagy, kiejthetsz mindenkit, de egyetlen tévedés és minden elveszett. mert szó szerint és látványosan megnyílik alattad a föld, és te a mélybe zuhansz, igen, egyetlen tévedés, és nem maradsz többé talpon. Mit mond ez ma nekünk? Számomra azt, hogy ma a ma családpasztorációjában lehetséges, hogy kardinális kérdés, hogyan tudunk a stabilitásról tapasztalatot adni, és hogyan tudunk stabilitásra képessé tenni. Ez lehet a fiatalok részéről, azt gondolom, valódi elvárás felénk. Az elkövetkezendőkben három mozzanatot szeretnék majd kiemelni, teljesen szubjektíven és esetlegesen, a teljesség mindenféle igénye nélkül. Egyrészt majd az örök értékek, másrészt a valóság szempontjából, különös tekintettel arra, hogy mit tehetünk mi, az egyház, a plébánia, a közösség, Isten népe. Ez a három érték, amit most hozok, az egyik, hogy a család töltse be funkcióját, a második, érett felnőttek alapítsanak családot, a harmadik, és lesznek ketten egy. Első, örök érték, a család töltse be funkcióját. A valóság, növekvő feladatrendszer, egyre csökkenő szereplőgárdával. A család élet szerintem manapság nagyban hasonlít egy olyan alternatív színházi formációra, amely eredendően nagy létszámú színdarabokat visz színre, de minimalizált szereplőszámmal. És ennek megvannak a párkapcsolatra, szülő-gyerek kapcsolatra való mindennapos kihatásai. A család funkciói koronként változnak, de az alapok nem. A család közösségtapasztalatot, egységet, odatartozást, vagyis egyfajta mi tudatot nyújt, és a legalapvetőbb biztonságot. Ennek területei pedig a gazdasági alapok megteremtése, a létfenntartás biztosítása, a napi gyakorlati élet, ugye a logisztika szervezése, a családtagok emberi, lelki jóltartása, amit ma pszichológiai eltartásnak is mondanak, és természetesen utódok létrehozása és közös, jó minőségű, értékközpontú felnevelése olyan újabbkori részletkérdésekkel, mint mondjuk a nagyvárosi távolságok napi leküzdése, gyerekek szállítása, hozása, vivése, gyerekintézményekkel való kapcsolattartás, kimegy a szülői értekezletre már a bölcsödében is, társadalmi és egyházi beilleszkedése a családnak, testi-lelki regeneráció megszervezése, a nemzedékek közti kapcsolat ma nem egyszerű fenntartása, váratlan krízisek, betegápolás, veszteségek, pluszterhek, mindezeknek a rugalmas integrálása, mindezt pedig családegyházként, hitben, reményben és szeretetben. Százféle módon megfogalmazható a családnak ilyen, akár szociológiai funkciója, de valami ilyesmi lenne talán. Mi a probléma mindezzel? Ha belegondolunk, az ezred évek alatt változtak az egyes funkciók, például nem volt szülői értekezlet ősidőkben, de sokkal több volt az életveszély. Nem volt annyi háztartási gép, ami könnyíti a munkát, de például a bejárandó terek nem voltak ilyen hatalmasak. Viszont a szereplők száma, akik között a feladatok eloszlottak, összehasonlíthatatlanul nagyobb volt. Gondolunk az ősi embercsoportokra azon a híres tisztáson, aztán a törzsekre, a nemzetségekre, a több generációs nagy családokra, a két generációs családra, akkor eljutunk a mai nukleáris, vagyis mag családhoz, és ugye látjuk magunk előtt, hogy a hatalmas embertömegből egy egyre szűkülő közösséget látunk magunk előtt. Ha eljutunk a magcsaládhoz, ahol a szülőpár és a gyerekek már csak a szereplők, és ez is aztán leszűkül korunkban gyakori egyszülős családra. A szereplő szám tehát látjuk, hogy radikálisan és elég általánosan lecsökkent. A család funkciói és feladatai viszont egyáltalán nem, sőt növekedtek. Ezért mondta egy családterapeuta nem is régen, hogy például egy újszülött érkezésekor régebben egyszerűen egy fél falu látta el azt a feladatot, ami ma érdésmond egyetlen szereplőre, az újdönsült édesapára hárul. Aki egy-két hétig otthon tud maradni segíteni, aztán neki is ugye el kell menni visszadolgozni, mert a gazdasági források megteremtése a család feladata. Ismertem egy anyukát, akinek a férje cége külföldre települt, és muszáj volt a apukának is egy ideig elmenni külföldre, és ott maradt az édesanyja két gyerekkel. Szülei határon túl, rokon alig. Azon problémázott, hogy mi is történik például, mondjuk, ha ő megbetegszik. Nem is az a kérdés, hogy ki ápolja, tényleg ki ápolja. Hanem, hogy a gyerekek sorsa, 2 és 4 éves gyerekek voltak, hogy mi van akkor például, ha éjszaka az egyik gyerekkel kórházba kell szaladni, hova teszi a másikat? És akkor még a 24 órás egyszerű magányról, a másik felnőtt hiányáról és a napi feladatok egyedüli összeszervezéséről nem is panaszkodott. De ha mindkét szülő jelen van, akkor se egyszerű az élet. Mi szociális testvérek gyakran szervezünk lelki napot várandós kismamáknak. Nagyon mély tapasztalat, nem csak maga az igény, az érkezőknek az örömteli aktivitása, de egy járulékos elem is, amit most idehozok, mert a lelki napra várandós édesapák is nagy örömmel szoktak jönni, hívjuk és várjuk is őket, és gyakran nem, mert az anyuka azt mondja, meggondolkodtató okot mond, a párom nem tud jönni, ő vigyáz a többi gyerekre. A hozzánk jelentkező kismamák leginkább hívő közegben élnek, természetesnek tekinthető, hogy több gyermeket vállalnak. Mégis egy ilyen ritka, talán fontos, szakrális esemény idejére, mint egy várandós lelkinap, nincs támogató közeg. Se a család, se a közösség részéről. Nem tudnak mindketten részt venni. Hangsúlyozom, hogy ez nem egy henye világi hívság, még csak nem is egy házastársi felüdülő wellness program, hanem egy lelki nap, és nincs, aki vigyázzon a többi gyerekre. Engem mindig meghökkent ez, és azt a kérdést veti föl nekem, hogy a mindennapjaik vajon hogy zajlanak? Kire, mire, mikor számíthatnak úgy egyéb problémákban? Hol vannak ma a nagyszülők, mint támogató közeg? Ma egy nagymama leggyakrabban még dolgozik, de az is lehet, hogy agyvérzéses férjét ápolja éjjel-nappal, vagy a hirtelen munkanélkülüvé vált nagypapa helyett is dolgoznia kell, hogy ne a gyerekekre szoruljanak. És az is lehet, hogy az ország másik felén laknak, és autóval is 4 órányi az út, az unokáknál aludni pedig nem lehet, mert kis panellakásban laknak. Tudom, még vannak segítőkész és lehetőségekkel is bíró nagyik, de alapjáraton csökkent a számuk azoknak a klasszikus nagyszülőknek, akik közel vannak, ráérnek, besegítenek, palacsintát sütnek, kandalló mellett kötögetnek, a gyermekek pedig, az unokák pedig a lábuknál ülnek és hallgatják a mesét. Ezek ilyen századelős képes lapok, ugye? És vegyük figyelembe, hogy még a századelős kispolgárcsaládoknál is, tehát nem a gazdagoknál feltétlenül, mindig volt kisegítő személyzet. Legalább egy cseléd, egy házvezetőnő, nem beszélve a nevelőnők és a gyereklányok rendszeréről. Én nagyon jónak tartom, hogy ma ez nincs így, és roppant rokonszenves, hogy a mai fiatal szülők maguk szeretnék a gyerekeiket ellátni, lehet, hogy van egy-egy babysitter néha, de hogy fontos nekik, hogy személyes, egyéni bánás, egyéni törődés, és nyilvánvalóan ott vannak ma sokkal korábbról a gyermekintézmények is, amik régen nem voltak. Mégis testvérek, azt gondolom, úgy látom, hogy a történelemben sose volt ilyen mértékben magára hagyva a szülőpár az összes feladattal. Nem felejtem, hogy egy milyen hívő asszony mesélte a 6. terhessége felismerése után. Nagyon megijedtem, és csak perelni tudtam az Istennel, hogy már eddig is annyi, de annyi a feladat. Hogy fogjuk ezt bírni? És ami aztán megsegítette őket, ez a mellettük álló erős közösség, hívő közösség. De nem csak a feladatokról, tennivalókról szól ez, a házas pár, a két ember a nukleáris családban ma már emberileg és érzelmileg is mindent egymástól kell, hogy várjon. Hát mert kitől mástól? Hazamegy, és a másik van a lakásban. Hát mert ki más? Csak ő. Egymásnak a házasok ma már egyszerre és egyidejűleg szerelmei, testvérei, barátai, szülőpótlékai, munkatársai, nevelőtestület társai, szabadidő partnerei, és még nagyon sok minden. Nem csoda, én azt gondolom, hogyha időnként úgy érzik, rájuk omlik az egész. Hogy is lehetne ennyi mindennek folyamatosan, nem csak kampányszerűen megfelelni? És azt gondolom, hogy a kizárólag nukleáris családban növekvő gyerekeknek is hiányozhatnak a más típusú felnőttek. A többi esetleg kicsit fura, talán a szüleinél lazább, jópofa felnőttek közelsége, amit régebben egy vicces és bogaras nagybácsi, egy gondoskodó, akhajadó nénike, vagy még egy kalandvágyó nagypapa nyújtott annak a gyereknek folyamatos tapasztalatként. Azt látom, hogy a generációs probléma nem csak abban tapasztalható manapság, amit szoktunk mondani, hogy az X, Y és a Z generáció egyre nehezebben érti egymást, hanem abban is, hogy szinte teljesen elszakadtak egymástól öregek és fiatalok, gyerekek. Az ifjabb nemzedék nem él már együtt olyan természetességgel az idősebb generációval. Nincsenek ott a házban, a lakásban legtöbbször. Nincs egy-két nagy vagy dédszülője jelen. És az idősnek nincs jelen a fiatal, a gyerek. Tudjuk jól mindnyájan, hogy egyre több a teljesen egyedül élő öreg, és itt most nem az ellátás szempontjából hozom ezt a problémát, hanem arról az oldalról, hogy nincs ma valahogy jelen, mármint nagy általánosságban, az életnek az a szerves része, ami egy család teljes spektrumát jelenti, az újszülött jelenlététől a már csak üldögélő dédiig. Ezt a teljes spektrumot, ez ma fölszabdalódott. Hol vannak az idősek gyerekeik és unokáik? Hát vannak, de messze. Sokszor nagyon messze. Tudjuk jól, hogy a globalizáció nem csak összehozza az embereket, hanem szét is repíti. Két kezem nem elég, hogy megszámoljam, hány ismerősöm gyereke dolgozik ma külföldön, és ott van a család, ott vannak az unokák. Múltkor egy volt bányászváros karitás csoportjánál jártam, munkatársak mesélték, hogy minden másodikuk gyereke Olaszországban ment dolgozni, mert itt egyelőre nincs munka. A találkozások csak ritkák és ilyen programszerűek. Nem tudják igazán se megismerni, se megszokni egymást. Mennyire hiányoznak ma a semmihez se hasonlítható öregember kisgyerek barátságok, a generációk természetes, egymás gazdagító együttlétei. Azonban nekem meggyőződésem, hogy az idő kerekét nem lehet, és nem is szabad visszafelé forgatni, és nem mehetünk vissza az ősi tisztásra. Az a kérdés számomra mindig, hogy a hitben járó emberek mi, hogyan állunk valóban, és tapasztalható módon egymás mellé, a családok mellé, családok a családok mellé. Igen, hogyan pótolhatjuk akár ezt a nevezetes fél falut? Hogyan? És nem csak a komatál meg a babaruhagyűjtés idején, a kampányidőben, hanem stabilan, az állandóság tapasztalatát, biztonságát nyújtva. És nem azt gondolom, hogy el kell venni egymástól a felnőtt felelősséget, és kvázi segélyezni egymást állandóan, de hogy mégis szilárdan és jelenvalóan, hogy tudunk egyre inkább egymás mellé állni, a családok mellé állni. Hogy tudnánk segíteni a rokonok újra egymásra találását, vagy akár a nem rokon idős és fiatal találkozását, barátkozását. Tudom, hogy erre hihetetlenül jó példák vannak. Az egyházban közösségek, pótnagyi szolgálatok, hálózatok, és meggyőződésem, hogy erre vezet az út tovább. Már amennyiben fenntartjuk azt az elvárást, hogy családok már pedig legyenek, és töltsék be funkciójukat.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk Lothringer Éva előadását a családi élet örökértékeiről.

0: Második örökérték, érett felnőttek alapítsanak családot. A valóság mozaikszerű érettség. A családi konfliktusok tapasztalatom szerint nagy része abból fakadhat, hogy a felek valamilyen módon éretleneknek, nem elég felnőttnek tűnnek a házasságra, a családi élet napi vitelére. Fakad a problémák nagy része a valódi felnőttség hiányaiból. Amikor elmondtam a családi élet összes funkcióját, a nem egészen érett felnőttek nagyon nehezen viszik ezeket a funkciókat a mindennapokban egy nukleáris családban, ahol csak az apa és az anya van. Éretlenek a fiatalok? Hát hiszen nagyon is kora érettek és koravének sokszor. Sokkal többet és sokkal korábban ismernek meg és látnak a világból, mint akár az én generációm annak idején. Vagy, mint életkoruk feldolgozni engedne. Mai fiatalok vagy gyerekek látnak olyan fajta agressziót, kegyetlenséget, olyan helyzeteket, és persze, de nem csak azt, olyan szexuális tartalmakat, amiket életkoruk szerint még nem láthatnának, nem tudják igazán feldolgozni. Ahogy Mary Wynn a Gyerekek gyerekkor nélkül című könyvében írja, manapság olyan egy kicsit, mintha a középkorba mennénk vissza, amikor nem volt elkülönítve a gyerekkor és a felnőttkor, és a gyerekek mindenbe bele voltak vonva, mindent láttak, mindenbe benne voltak, ami a felnőttek élete volt. És nem is tudták nagyon sokszor pihesen feldolgozni. Emellett pedig tudjuk jól, hogy a mai gyerekek felnőttesen néznek ki, sokszor egyre korábban sminkelnek, nagyon sok szülő panaszkodik erről. Ismerjük mindnyájan a nagyon korai szexualitás problémáját, amiről a pszichológus Tari Anna Mária írja, hogy ebben a túlszexualizált világban, amiben élünk, nem is talán az etikai sík a legnagyobb probléma ezen a téren, hanem az, hogy a szexualitás, és a gyerekek szemében kezdődik ez, egyszerűen elértéktelenedett, devalválódott, nivellálódott. Hétköznapi egyszerű praktikus gyakorlattá süllyedt a mai fiatalok szemében sokszor, és ez bizony korai kiégéshez és nagyon sős értékvesztéshez vezet, igen nehéz visszaépíteni. De a mai gyerekek járatosak a világ dolgaiban, igen-igen autonómak, tudjuk jól, utaznak a világ túlsó felén, beavatódnak a szüleik házastársi gondjaikba, sokan nem is sejtik a testvérek, hogy hány gyerek regisztrál társkereső honlapokra, hogy a szüleinek új partnert találjon. Amikor azt érzi, hogy anyám vagy apám magányos. Mert majd ő megoldja, majd ő közbelép, mint egy felnőtt. Érezheti is ennek a szükségét sokszor a gyerek, hiszen a szülők is manapság nagyon gyakran úgy viselkednek és úgy öltöznek, mint egy tinédzser. Ugye az életkoroknak van egyfajta összemosódottsága, és az egész korunk tudjuk jól, hogy a fiatalság kultuszának hódol. Más dolgokban viszont a valódi fiatalok ma gyakran nagyon éretlenek, ezt talán mi is tapasztaljuk, jóval életkoruk alatt maradnak, főleg amikor azt mondjuk, hogy bezzeg én a te korodban már, összehasonlításokban, és igen, ezek a területek a kapcsolatteremtés, a viselkedési normák, társadalmi beilleszkedés, kötődési képesség, hétköznapi ismeretek, például, hogy kell egy teát megfőzni. Szintén Tari Anna Mária mondta egy előadásában, hogy ő kutatások szerint egy brit 5 éves sokkal előbb tud DVD-t betenni, kütyüket működtetni, mint teát megfőzni, vagy fára mászni, vagy cipőfűzőt megkötni, és azt a kérdést veti föl természetes módon, hogy ez az 5 éves hibája, vagy annak a közegnek a problémája, aki őt ki mire tanította meg, vagy nem tanította meg. Másokért való felelősségvállalás néha nehéz, monotónia tűrés nehéz, vagy munkavégzés. Érdekes dolog ez a munka, ugye manapság, hát ez már sok évtizede így van, a gyerekek nem nagyon látnak minket dolgozni. Mert a munka az egy helyen van, a munka helyen, és nem látják, hogy a felnőtt dolgozik. Látják a buszvezetőt, meg a pedagógust. De egy óvodás egyszer azt mondta az óvónénének, hogy te nem dolgozol, hát te csak velünk játszol. A munkáról csak beszélünk. A diák évek alatt pedig sok fiatal számára a szlogán a te csak tanulj, ne csinálj semmit, te csak tanulj, itthon nem kell semmit tenned. Még nagyon jó, hogy ma a önkéntesség meg a diákunk a sok fiatalt igen-igen vonz, azt gondolom ez kiváló előgyakorlat a felnőtt élethez. Ismertem egy kislányt, szünidőben elhívta a szívszerelmét az iskolájukba, lehetett így építkezésben önkéntesen segíteni, és azt mondta, hogy hát egy hétvége alatt többet megtanultam a fiúról, arról, ahogy lapátol, mint az egész eddigi kapcsolatunk alatt. Kiváló. De vajon mennyi is az érlelő családi felelősségvállalás? Egy 20 éves lány mondta, minden szentek akkoriban beleesett egy ilyen háromnapos ünnepbe. Azt mondta, hogy na ezt a három napot én végig bulizom. És azt érzékeltem, hogy igen, megteheti. Senki nincs, aki a családból azt mondaná, hogy kislányom, csak kettőt, mert egy napon megyünk a nagymamáik sírjához. Senki nem mondta neki. Mozaikszerű érettség vagy éretlenség jellemezhet egy mai fiatalokat. Nagyon nehezen igazodunk hozzá, mi nagyon felnőttek, nagyon nehezen. Valamiben nagyon érettek, valamiben alig. Egyszer egy anyós próbált egy nagyon kedves ifjú párnak segíteni. Mindketten kiválóan megfeleltek, egy cégnél ilyen vezető állásban voltak. De a hétköznapi élet, a családnak ez a létfenntartás funkciója, meg a logisztika, hát ez nem ment. Nem bírtak ezen uralmat venni, repült a ház, minden rendetlen volt, piszkos volt, leesett, elszakadt, hiányzott, az idővel se tudtak mit csinálni, és ez kikezdte a párkapcsolatokat is rendesen. Az anyós pedig még az antivilágból hozott tudásával elkezdte magyarázni, hogy hogyan kell először felmérni, majd tervezni, majd elosztani a teendőket. És a fiatalember szemében aztán egyszerre hirtelen így fény gyúlt, és azt mondta, hogy akkor ez olyan, mint egy projekt? És onnantól kezdve nem volt gond, mert a cégvezetői a munkabeli érettségét beüzemelte az emberi érettségébe. Segítséget kapott hozzá. Az érettség, testvérek, természetesen jelenti a stabil kötődési képességet is. A teherbíró kapcsolatot, amikor nem minden percben nulláról indulunk, nem minden percben értékeljük át, hogy akkor most szeret vagy nem szeret, mert biztos belső tudásunk van, egy biztos belső állandóságunk van, ennek a megtartására vagyunk képesek, amit a pillanatnyi válságok nem rombolnak le újra és újra, mint egy kapcsolat alapozó ismerkedő korszakában. De tudjuk jól, hogy törött lábbal nagyon nehéz maratont futni. Amikor manapság hirtelen szétgurulnak házasságok, sokszor testvérek, ez a gond áll mögötte, nem a célcsap hűtlenkedés. És például egyéni pszichoterápiával akár a kapcsolat megtartása mellett közben is nagyon jól újra lehet építeni a százokból megsérülhetett kötődési képességet. Érettség, felnőttség szükséges ahhoz is, hogy képesek legyünk szüntelenül egy másik, kvázi idegen emberrel együtt lenni, anélkül, hogy szülőként belecsimpaszkodnánk. Ez ma sokaknak nehezített, mert egy kulcs szó megfigyeltem, a külön. A kisbabát már külön szobába tesszük, később ott áll a szobájában a külön számítógép, a külön tévé, fiatalként, ha elmer menni a mama hotelból, akkor külön kis lakásba költözik, és egy ilyen nagy önállóságot szokik meg, amiben már alig kell másokhoz alkalmazkodnia. Hallom, hogy egyre több családban, ha pénzük van, úgy építkeznek, hogy a családtagoknak külön fürdőszobát is építenek. Azt gondolom, hogy elvész az utolsó hely is, ahol még valakihez a földön alkalmazkodnia kéne. És az így szoktatott fiatal megházasodik, szép keresztény házasságot köt, és ott találja magát egy 35 négyzetméteres kislakásban, napi 24 órában egy idegen emberrel. Teljesen összezárva. Mike Mason írja erről a Házasság misztériuma című könyvében nagyon frappánsan és bölcsen. És aztán pedig remélhetőleg ezt a teret be fogja zajongani két kicsi gyerek minden este és minden hétvégén. Nagyon nehezen bírható állapottá válik ezzel az előzménnyel. És amikor szerencsére kikötnek a párterapeutánál, akkor általában azt mondják, hogy kommunikációs problémáink vannak, pedig nem. Egyszerűen csak arról van szó, hogy megváltozott egy nagyon beállt, nagyon megszokott élethelyzet, és egyszerűen szinte idegrendszeri szinten is újra kell valamit tanulnunk, újra kell gyakorolnunk. Hogy tud az egyház ma a felnőtté válásban segíteni? Hogy tud felelősségvállaláshoz, érlelődéshez, tudáshoz, gyakorlati dolgokhoz segíteni? Azt gondolom szintén százféle módon. Hirtelen az jutott eszembe, amikor erről gondolkodtam. Talán ismerik a kedves testvérek, többen ismerték Elizabeth nővért, aki a régi Pécsi Kármelnek volt az előjárónője, ugye meghalt. És nagyon régen lent jártunk nála, és Elizabeth nővér azt mondta, hogy ők nagyon szeretik azokat a fiatal karmelitákat, aki bejönni noviciátusba, akik így otthonról jönnek 18 évesen. És mi kérdeztük tőle, hogy hát hogy van ez, hogy hát a mama szoknyája mellől rögtön az előjáró szoknyája mellé, hogy lehet akkor felnőtté válni. Egy ilyen, ugye tudjuk, akár egy nagyon zárt monasztikus élet, és úgy emlékszem Elizabeth nővére, hogy azt mondta, hogy hát hogyan? Hát egy jó közösségben természetes, hogy felnőtté válik az ember. Hogy segítjük mi ezt elő?
1: Kedves hallgatóink, Lothringer Éva előadását folytatjuk a családi életről.
0: Harmadik örök értékünk, és lesznek ketten egy. A valóság, na de ennyire. Egység, én meg te, az mi? Az egység itt kezdődne, de sokszor testvérek ez így valósul meg, hogy én meg te, egyenlő két én. Napjainkban ez különösen azért is gyakori, mert a társadalom heterogenizálódott, és ma intenzívebben érvényesül, mint régebben az ahányház annyi szokás, értékrend, szokásrend, és még hogyha közelinek is vélt párok házasodnak, a házasságuk napi gyakorlatában sokszor kiderül, hogy a kapcsolatuk mindennapjai fölér egy valódi kultúrsokkal. És ebben a helyzetben egyáltalán nem könnyű a valódi mi, a te plusz én új egységének, fúziójának a létrehozása. Sokkal gyakoribb, hogy az erősebbik én így magába olvasztja a másik ént, a tet. Így a felszínen akár mi is azt láthatjuk, hogy mi, milyen szép egységet alkotnak, milyen szép mi. Míg nem a beolvasztott én, egyszer majd mégiscsak talpra fog szökkenni, de akkor már gyakran katapultál is a kapcsolatból, sokszor a külvilág számára is váratlanul. Nem felejtem, hogy egy kedves, mélyen hívő, sok gyerekes ismerősöm mesélte. Már annyit hallottam mindenütt, hogy mindig csak a másik, a férjem legyen a középpontban, hát megpróbáltam. Legyen mindig minden úgy, ahogyan te akarod. És tudod, Éva, mi történt? Azt vettem észre, hogy nem látszom. A férjem nem, hogy hálás nem volt, hanem nem látott meg. Hirtelen nem lett neki felesége. Mindenütt csak saját magával találkozott. Na hát akkor sürgősen visszacsináltam. Ennek az én plusz te egyenlő két én dolognak, testvérek, egy nagyon érdekes tárgyi jelképe, sokat figyelem, nagyon sokszor a lakás. Manapság sokok miatt, de ritkább az, mint régen, hogy az új közös életük szinteréül, a leendő pár együtt vesz egy új, közös, üres, közösen berendezendő lakást. Sokkal gyakoribb, hogy az egyikük praktikusan így beköltözik a másik, jól berendezett, belakott lakásába. De égető kérdés egy házasságban, amikor az egységről beszélünk, nem a praktikumról feltétlenül, égető kérdés, hogy ki ez a lakás? Ki a tulajdonos? És ki a bevándorló? Kinek a nevén van? Be vagy-e te, mint bevándorló, legalább állandóra jelentve? Egyáltalán ki van-e írva a neved? Ilyenkor sokszor azt mondják, hogy hát a postaládára már igen. És az ajtóra, arra a fémre, arra még nem. És a berendezés, mi az, amit te vittél? Van-e a lakásban valami, ami a te elképzelésed? Hát hoztam egy ágytakarót, szokták mondani. Hogyan jön létre lelkileg a mi, ha egyikük egy másik tulajdonú idegen lakásban él a más bútorai között? Aki befogad, megosztja vele a sajátját nagyon rendesen, de azért tudjuk, hogy alapvetően az övé. Nem közös, nem az egységet fejezi ki. És ne higgyük, testvérek, hogy ez nem számít, hogy ez gyakorlati részletkérdés. Évek óta környezetpszichológusok, családterapeutákkal karöltve vizsgálják ezt, hogy milyen pszichés romboló hatással van ez a párkapcsolatokra. Én meg te az két én. Felkészítjük egy gyerekeinket jóval korábban arra a fajta fúziós egységre, a mindennapi kicsi egyszerű gyakorlataiban is, amelyben mindenki bele is ad, el is veszít, és egy újfajta, addig sosem volt egység jöhet létre. A mi. Érdekes a mi tudat és a származási család kapcsolata. Azt gondolom, hogy az egységet befolyásolja, hogyan tekintenek a házastársak egymás családjára. Hiszen a házassággal kitágul ugye a teljes familiakép. A mi tudatnak onnantól kezdve jó, ha része a párunk családja is. A nukleáris családnál említett magára hagyottság szerintem két arcú, egyrészt valós, másrészt nagyon érdekes, hogy ma, ha valaki egy kicsit szorosabb, olyan régebbi típusú kapcsolatot szeretne a szüleivel fönntartani házassága után, nagyon trendi így rásütni azt a bélyeget, hogy nem vált le. Váljál le. Le kell válni. Ez már egy ilyen pszichoszlogen, amiket így odadobunk, pedig lehet, hogy ő csak hetente felhívja az idősödő szüleit, és teljesen kölcsönös felnőtt partnerségbe folytatják a kapcsolatot. De gyakran az az érzésem, hogy mintha ma az ideális szülő az lenne, aki megszült, felnevelt, osztán snitt. Ne is keres. De ez nem leválás, testvérek, hanem leszakadás, letépés, letépődés, vérzik. És azt gondolom, hogy először inkább összegyógyítani kellene, mert hosszabb távon mindkét félnek okozhat komoly patológiákat. A másik gond, ma a fiatalok, ahogy már említettem, gyakran hosszas egyedül lakás után házasodnak, egyfajta autonóm életből. A mama hotelesek persze egy más kérdés. De a nézd meg az anyját, vedd el a lányát dolog, tanács, majd picit nehezen beüzemelhető, mert oda megyek, megnézem a lányt, de az anya sehol. Mert mondjuk vidéken lakik. Nehezebben találkozunk jövendő párunk családjával. Az, hogy milyen a háttérkülönbözőség, milyen a jövendő párom háttere, lassan és részletesebben, későbben derül ki, és okozhat váratlanul már a házasságkötés után olyan ellenérzéseket, idegenségeket a beházasodott félben, ami nagyon meglepő. Nem ismerte eléggé a párja szüleit. Most megismeri őket, és azt érzi, hogy ezek nem neki való emberek. A párja igen, de a szülők nem. És akkor ilyenkor ez a házasfél elhatározza, hogy na, oda nem megyünk. B. A gyereket nem engedem. Nem bántalmazóak ezek ez a páromnak a szülei, nem bántalmazóak, nem rossz emberek, nem efféletől, csak mert olyan mások. Nagy próbatétel ebben az esetben annak felismertetése, hogy egyrészt a párod vérszelinti családja a szülei, nénikéje, húga vagy bárki, mostantól hozzád is tartozik, mint család, és lehet, hogy holnap az olyannyira nem szeretett anyóst magatokhoz kell, hogy vedd, mert beteg. De az is, ez még meglepőbb, hogy te tarthatsz távolságot az anyósékkal, a férjed családjával, de a gyerekednek az anyóség vérszerinti rokonai. Bármennyire sajnáljuk. Na most ez nagy meglepetéseket szokott okozni a házasságkötés után, hogy el kell engednem a gyerekemet a nagyszülőkhöz, akik pedig olyan mások, és nem szeretném elengedni. Joguk van hozzá, akár gyermekvédelmileg. Nagyon sajátos, hogy amikor néha arról beszélgetünk, hogy a házastársunk családját, háttércsaládját adoptálnunk kéne, akkor nagyon sokszor meglepődnek. Ez különösen érdekes abban a helyzetben, hogy van olyan, hogy az egyik házastársat egy nagy létszámú, virulens család, amolyan törzs veszi körül, és ez önmagában rendkívül jó támogató dolog. És akkor ő szívesen azt mondja a házastársának, hogy kedves párom, Isten hozott a családomban. Akkor egyel többen vagyunk. És kettejük egysége helyett ilyen beolvadás, beolvasztás indul. És meg kell, hogy valljam, testvérek, hogy ennek egy speciálisan nehéz alfaja, ha az egyikük hívő keresztény családtagja, a másikuk pedig felnőttkori megtérő. A mi tudatot rombolhatja egy bizonyos fajta, remélem minél ritkább, keresztény elit tudat, amely akaratlan és úgy tekint a konvertitára, mint egy szeretett, befogadott, de hát egy kicsit fogyatékos új családtagra, akire türelemmel és lehajló irgalommal tekintünk, de hát sose lesz olyan, mint mi, hát ugye, hát ezt látjuk. A konvertita pedig ott áll, mint új családtag, egy állandó handicap tudattal, és nem ritkán, testvérek, már az ő szüleinek a szerelme, sőt, erkölcsei, minőségi élete is megkérdőjeleződik, mert mindig azt hallja, hogy csak keresztény ember tud szeretni, csak keresztény ember lehet erkölcsös. És a konvertita semmit nem tehet szóvá, nem lázadhat, mert az ideológiai túlerő lelkiismeretben gyakran lesöpri. Nagyon érdekesen rombolja ez az egységet, a mi tudatot. Jó dolog adoptálni lélekben egymás családját. Szeretni nem kell, adoptálni kell. Az kettő. Az adoptálás az egy összetartozás tudat. A szeretet az egy érzelmi. Ilyenkor mondják a párok, testvérek, nekünk soha senki nem beszélt erről előre, hogy a párom családja az én családom is lesz. Soha nem mondta senki, pedig jártunk jegyes oktatásra. Mi tudat és a konkrét együttlét. Azt gondolom kell, hogy a család a mindennapokban élje a család jelleget. Legyenek együtt, tudjanak egymásról, ne csak egymás létfenntartásáról, de a pszichés jóltartásáról is gondoskodjanak. Mégis én egyre több, mélyen hívő, rokonszenves több gyerekes családtól hallom, hogy náluk életformaszerűen mindenki ül ugye a külön szobájában, egyéni időbeosztás szerint jönnek-mennek, egymással nagyon keveset találkoznak, soha nincs közös étkezés, napi közös találkozási platform, filmjáték, beszélgetés, meghitt együtt üldögölés a kanapén, mindenki rájár enni a hűtőre, amikor kedve van, és hát karácsonykor is alig tudják összeszedni magukat. Nem, közös munka sincsen, néha rám szólnak, hogy porszívózzak. Én nem szeretném a régi polgárcsaládoknak azt a nagyon rigid napi rendjét, amikor 7-kor volt a vacsora, és kongattak, és ha nem volt otthon a gyerek, akkor világésre szeretném. De tartok tőle, hogy ez a panzió jellegű forma, a közös lét, közös élmények nélküli nem kedvez a mi tudatnak, az egységnek, a lesznek ketten egy tapasztalatának. Hiszen annyi marad jószerével sokszor közös, hogy egy tető alatt alszanak. Mi tudat és a financiális elhálás. Hallottuk az előző előadásban, és nagy örömmel vettem, hogy egy házasságnak kritériuma az elhálás. Amikor a házasfelek testüket is kölcsönösen egymásnak átadják, teljesen. Ugye ez az önátadás teljessége. Ugye problémázunk is azon eleget, hogy a fiatalok túl korán hálják el a házasságot, még a házasság előtt sok esetben. De én azt tapasztalom, hogy a testüket örömmel átadják, egy dolgot viszont akkor se, a pénztárcájukat. Vagyis nem történik meg, ez most az én szavam lett, egy kifejezésem, a házasság financiális elhálása. Amiről hallottunk az előző előadásban is, hogy megalapozott teológiai szerint mennyire létszükséglete, lételeme a házasságnak. Nem történik meg a pénztárcák egyesítése, vagyis a vagyonközösség létrehozása. És a házassági vagyonközösség hiányának messze menő, de messze menő következményei vannak a házasságra nézve. És ma egyre több keresztény házasság is kerül, tudjuk jól, a válasz szélére, és azt tapasztalom, szerte az országban tapasztalom, minden esetben ott van a vagyonközösség hiánya is, és ennek az ezerarcú romboló hatása. A mi helyett, ugye ez fenntartja a privát én jelentős részét. És az anyagiak, a pénztárcánk az egy nagyon fontos része a privát énünknek. Ne nézz a zsebembe, ne nézz a pénztárcámba. Ez az enyém. Lehet, hogy én adok belőle neked, de az is lehet, hogy nem. Ne azt sárulom el, mennyi van mi között hozzá. Biztonsághiányt jelez, csak magamra számíthatok, házasságon belül is. Bizalomhiányt jelez. Menekülő utakat tart nyitva. Nem kell nekem minden erőmmel megküzdenem a kapcsolatunkért, van nekem saját titkos pénzforrásom, van nekem saját kis lakásom, ahova elmehetek, ha összeveszel velem. Hatalmi viszonyokat jelez, testvérek. Én adok neked? Na lehet, hogy nem adok. Én kérek, koldulok tőled. Te ezt, én azt fizetem a családi kiadásokból, és ha elfogy a pénzem, hóvégén én kölcsön kérek tőled. Majd megadom neked a következő fizetéskor. Tőlem nem tud a gyerek olyan szépet kapni, mint tőled, mert nekem össze kell húznom magam, nekem sokkal kisebb fizetésem van. Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Milyen névmásokat használunk, testvérek? Egy működő házasságban mi spórolunk, vagy én? Mi veszünk egy széket, vagy ő? Akkor kié a szék? Övé, de megengedi, hogy használjuk? Lakóközösség vagyunk, vagy életközösség? Egy szerzetes közösségben is nagyon szigorúan vesszük a teljes vagyonközösség megélését, de nem pusztán csak a szegénység fogadalom miatt, ahogy ezt sokan gondolják, hanem a primér és teljes összetartozás, az egymástól való őszinte és kölcsönös függés megtapasztalása miatt. Az önátadás megélése miatt. Ha szabad úgy mondanom, a biztonság miatt. Hiszen ha sokat, ha keveset tettem bele, annyit kapok, ha mi nekünk van, amennyire szükségem van. Kell-e ennél nagyobb stabilitás? Így viszont én az egészért is felelős vagyok, nem csak azért a kis privát érdekemért. Azt gondolom, hogy a vagyonközösség megélése kifejezetten a felnőtt érett emberség jele. Az őskeresztényeknek mindenük közös volt, mert testvériséget éltek. Ma a családoknál gyakran nem közösek az anyagiak, pedig papíron teljes önátadásban élnek. Ha egyetértünk azzal, hogy ez gond, akár vádolhatjuk is a mai fiatalokat, hogy miért így csinálják. A fogyasztói társadalom kontextusa azonban sokat magyaráz ebből, a csak magamra számíthatok, nekem kell magamról gondoskodni, öngondoskodás mentalitása behúzódik a bőrünk alá. De a legfontosabb, én nem felejtem azt az édesanyát, aki ráérezvén erre a problémára megdöbbenve felnézett, és szinte vádlóan azt mondta, de hát miért nem mondta ezt nekünk soha senki? A jegyes oktatásban se, a házas hittanon se, a plébánián se, senki soha. Az egyház a közösségek közössége, a mindeneket egyesítő lélek országa. Kell, hogy egyre inkább megtalálja azokat a módokat, amelyek segítségével valódi közösség tapasztalatra, közösségre való képességekre, osztozásra, mitudatra, nemzedéki kohézióra segítjük a fiatalokat. Zárszóként talán meglepő, de hagy említsem a ma népszerű paleo diétát. Az elmélet alapja az, tudjuk jól, hogy az ember emésztő rendszere még mindig úgy működik, mint mondjuk legkevesebb 10 000 éve, míg a táplálkozásunk ugye már nagyon más lett. Sokfajta mai betegségnek mondja ez az elmélet, voltak éppen ez az oka, ezért ma is ezt az ősi, voltak éppen paleolit kori módon kellene táplálkoznunk. Nem tisztem nekem megállapítani, hogy így van-e. Az viszont tagadhatatlan, hogy az a vágy, hogy az embernek társa, fészke, meghitik is közössége, létfenntartása, testi-lelki biztonsága, és békében felnevelt utódai legyenek. Nos, ez a vágy még 10 000 évnél is sokkal ősibb. Ez az Istentől van bennünk. És amikor azt halljuk, vagy azt hallom, hogy a mai fiatalok kevésbé akarnak házasodni, kevésbé akarnak gyereket, mint a régebbiek, nem igen akarnak elkötni,

0: Látjuk-e a fiatalok lelkes törekvését arra, hogy ha már belevágtak, akkor legalább úgynevezett elég jó társak és szülők legyenek, amint az bizonyítja manapság világ és egyházi térre, jól ismerjük a tengernyi irodalom, oktatófilm, tanfolyam, szülésfelkészítő, tréning, honlap, babamama klub, játszóház, szülősuli, párkapcsolati klinika, csoportos és egyéni terápikus lehetőségek, apa-fia, anyalánya, hétvégék, férfi sátor, Facebook csoportok, házas születéshete, házasság hete, házas hétvége, és még több száz végtelen pozitív kezdeményezés. Testvérek, tudjuk-e, hogy csak a legegyszerűbb videó megosztó portálokon is hány százezer egy-két perces úgynevezett privát családi videót tesznek föl ma a világ minden tájáról? Hogyan családbarát, gyerekbarát a társadalom, és hogyan az egyház, a plébánia, a mise, a közösség? És főként, újra és újra, hogyan nyújtunk valódi testi-lelki stabilitást, a felnőtt felelősséget nem elvéve, de a mai társadalomból fakadó hiányokat pótolva a családra vágyó fiataloknak.
1: Kedves hallgatóink, Lothringer Éva szociális testvér a családi élet örökértékeiről és azok korunkban való megjelenéséről beszélt. A felvétel az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon készült Egerben 2017-ben. Adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
2: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 10. alkalommal nyílt meg a közfoglalkoztatási kiállítása és vásár Miskolcon. Tereptanári találkozót szerveztek a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen a szociális munka és a diakónia képzésekhez kapcsolódóan. Már Eger is a Horizont kerékpáros útvonal része. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit a közfoglalkoztatási kiállítása és vásár a Miskolci Szent István téren. A jubileumi rendezvényen mintegy 60 kiállító mutatta be a vármegye településeinek saját kézzel előállított értékeit, a házias ételektől a kézműves termékekig. A vásár megnyitóján Réti Pál, a Szociális és Családügyi Minisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, a standokon látható termékek mögött minden esetben ott van egy ember munkája és egy település közössége. A vármegyei tradíciókat felvonultató színes forgatag ma 18 óráig várja az érdeklődőket a megyeszékhelyen.
3: A Szociális és Családügyi Minisztérium képviseleti

0: Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a 10. Borsodabói Zemplén Vármegyei Közfoglalkoztatási és Kiállításvásár ünnepélyes megnyitóján itt Miskolc szívében, a Szent István téren, és külön öröm számomra, hogy immár 10. alkalommal találkozhatunk ezen a rendezvényen. 10. alkalommal kapnak lehetőséget a Vármegye települései arra, hogy megmutassák, mit hoztak létre, milyen tudást őriznek, milyen kezdeményezéseket valósítottak meg, és milyen eredmények születtek a közfoglalkoztás keretében végzett munkából. És talán már éppen a 10. alkalom az, amikor különösen fontos kimondanunk, hogy ez a rendezvény már maga is hagyománnyá vált. Olyan hagyománnyá, amely évről évre összehozza a településeket, a közfoglalkoztatókat, a szakembereket, mindazokat, akik kíváncsiak arra, mi minden születhet a helyi közösségek munkájából. Érdemes végignézni a mai kiállításon, nagyon sokféle terméket láthatunk, és a sokféleség mögött sokféle történet is zajlik. És az a sokféleség mutatja meg a legjobban, hogy a közfoglalkoztatásnak nincs egyetlen arca. Ahány település, annyi lehetőség, ahány közösség, annyi ötlet, ahány ember, annyi tudás, annyi tapasztalat és tehetség. Van azonban, ami ennél is fontosabb. Amit ma itt látunk, azt könnyű lenne csupán termékek soraként szemlélni, de egy kicsit mögéjük nézünk, akkor egészen más látunk. Látjuk azt az embert, aki reggel munkába indul. Látjuk azt, aki megtanul egy új munkafolyamatot. Aki először csak segít, aztán egyre többet tud, egyre önállóbbá válik, és egyszer csak már ő maga mutatja meg másnak, mit és hogyan kell csinálni. Látjuk azt is, hogy aki mindezt megszervezi és irányítja, megteremti hozzá a feltételeket. Ezért minden egyes tárgy, minden egyes üveg lekvár, minden egyes kézműves termék mögött ott van valami, amit nem lehet vitrínbe tenni, és ez a munka becsülete. És talán ez a mai nap legfontosabb üzenete. Hogy a munka nem csupán egy feladat, amelyet el kell végezni. A munka lehetőség is. Lehetőség arra, hogy az emberek hasznosnak érezzék magukat, hogy újra kapcsolatba kerüljenek a munka világával, hogy tudást szerezzenek, tapasztalatot gyűjtsenek és közösséghez tartozzanak.
1: Zilahi Zoltán, Rudolf Telef polgármestere rádiónknak bemutatta az önkormányzatuk legsikeresebb közfoglalkoztatási programját, a településen működő saját gyártású utcabútorokat előállító üzemét.
2: Ismételten Rudolf Telep községi önkormányzata a Rudolf Telepen készült utcabútorokkal érkeztünk, padokkal, asztalokkal, virágtartókkal, magaságyásokkal.
3: Mióta készítik ezeket a termékeket?
2: 5. éve van folyamatos gyártás településünkön, és nagyon nagy örömöm az, hogy ez a kezdeményezés, ez ilyen szinten megindult, vagy fellendült. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a közfoglalkoztatásban dolgozók nagy része ebben az üzemben dolgozik, és örömmel tudok beszámolni arról, hogy fejlesztések is történtek, köszönhetően a belügyminisztériumnak. Egy új üzemrész kerül majd hamarosan átadásra. Egyszerűen nem férünk már el a régi helyen, hála jó Istennek hozzáteszem, tehát én az a örömteljes és boldog polgármester vagyok, aki arról tud beszámolni, hogy nálunk nagyon jól működik a közfoglalkoztatási program. Visszatérve a beruházásra, hamarosan átadjuk, ugye az egyik épületben fognak a fémrészeknek az előkészítei és a hajlítások, a hegesztések folyni, a másik épületben pedig a festés és az összeszerelés.
3: Hány ember tudnak foglalkoztatni?
2: Jelen pillanatban, most még ugye még a másik üzemrész átadásra nem kerül, most 5 ember dolgozik az üzemrész. Részben.
3: Ők közmunkások?
2: Természetesen igen.
3: A közmunkaprogram már évtizedre is visszatekint önöknél?
2: Igen.
3: Mivel kezdtek?
2: Én az én időszakomról tudok beszámolni, én nagyon őszinte leszek, én próbáltam egy olyan piaci részt találni, ami későbbiek folyamán, ami a célunk is, hogy üzleti alapra tudjuk átfordítani ezt a munkaprogramot. Figyelemmel kísértem, ugye meggyőződtem arról, hogy a tapasztaltabb, okosabb, ügyesebb polgármester társaim mivel foglalkoznak. Aztán az egyik este kipattant az agyamból egy ilyen ötlet, hogy mi lenne, ha. És ezzel kapcsolatosan elindultunk, tájékoztattam természetesen a felettes szerveket, ahol zöld utat kaptam, hála jó Istennek, és utána ez már a múlt, és remélhetőleg majd a jövő lesz, hogy hova jutottunk el ezzel az üzemmel.
3: De az ötlet, az csak egy dolog, viszont itt olyan minőséget tapasztaltam, hogy itt látszik, hogy egy nagyon megtervezett profi munka áll ennek a hátterében.
2: Köszönöm, és megtisztelő, hogy észrevetted. Én a versenyszériából érkeztem, én egy nagy cégnél voltam projektmenedzser, hála jó Istennek technikából 2-es voltam, úgyhogy volt egy icipici rálátásom. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek a jelenlegi kollégáimnak és kolléganőimnek, akik ebben a munkában vesznek részt, és nagyon őszinte leszek, nagyon sokat voltam velük együtt, tehát nagyon sokat tapasztaltunk meg, hogy a csöveket hogy kell lehajtani, hogy kell. Tehát voltak kezdeti nehézségek, igenis ott kellett lenni minden egyes nap. Van, mikor még most is én megyek be hétvégén lehajtani a csöveket nekik, hogy hétfőn tudjanak kezdeni. Hála jó Istennek ennyi megrendelésünk van, úgyhogy ezt szeretnénk bővíteni, és lehetőség szerint ezt minél tovább vinni.
1: Tereptanári találkozót szerveztek a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen a szociális munka és a diakónia képzésekhez kapcsolódóan. Az ilyen szakmai alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a hallgatók, az oktatók, valamint a gyakorlati helyek és az őket segítő tereptanárok közösen beszéljék át a gyakorlati képzés tapasztalatait és aktuális kérdéseit. Dr. Patyán Lászlót, az egyetem docensét hallják.
4: A szociális munka és a diakónia képzési programokat gyakorlatigényes képzésként tartják nyilván. Ennek van a követelményei, egyrészt, hogy a képzés teljes ciklusában gyakorlatot oktassunk, és ezen kívül egy összefüggő fél évben, nappali rendszerű képzésben, kb. Egy 500 órában, a levelező képzésben, ennek nagyjából a felében szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a hallgatónak, amivel tudja bizonyítani, hogy megállja a helyét a szakmában és abban a munkakörben, amire felkészül. Ezt a tereptanári felkészítőt mi azért szerveztük meg, mert ennek a gyakorlatnak a kereteit, a szakmai kérdéseit próbáljuk meg közösen egyeztetni. Ezen hallgatók vesznek részt, a gyakorlati szakemberek, akik a munkatársaink, illetve azok a kollégák, akik az intézményekből koordinálják ezeket a feladatokat. Hát ez egy nagy kihívás, ugyanis jobbára a megnevezett képzésekben, levelező képzésben résztvevő hallgatók vesznek részt, tehát igyekszünk olyan intézményeket bevonni a munkába, ahol a mi hallgatunk lakó környezetében vagy szakmai kapcsolatrendszerében tudunk találni neki gyakorlati helyet, hiszen a cél az a jövőbeli elhelyezkedés is lehet, vagy a karrierváltás, és hát itt tud a legtöbbet a szakmájáról is megtanulni. Ennek megfelelően mindig vannak új kapcsolataink, új munkatársaink, ugye itt egy intézményi megállapodás kötődik először a szolgáltatóval, a szociális intézménnyel, és utána pedig egy megállapodást kötünk külön a tereptanárral, aki a feladatot el fogja végezni. Tehát azon túl, hogy arról beszéljünk, hogy aktuálisan éppen milyen feladatokat kell a hallgatónak elvégezni a szakmai gyakorlaton, ez egy nagyon fontos esemény nekünk, ahol találkozhatunk a gyakorlatban dolgozó munkatársainkkal. Ők azok a kollégáink, akik komplettálják, teljessé teszik a szakmai képzést, és nagyon fontos az ő visszajelzésük arra vonatkozóan, hogy melyek azok a területek, ahol erősíteni kell, ahol fejlődni kell még. Az elmúlt időszakban sajnos a Covid óta inkább az online megbeszélések voltak jellemzőek. Most ezt a gyakorlatot törtük meg, és az lett a szándékunk, hogy személyesen legalább egyszer találkozunk. Nagyon messziről is ide jönnek, Pest környékéről is jönnek munkatársak, tehát legalább egyszer személyesen találkozunk, beszélgessünk közösen, illetve fűzzük szorosabbra a szakmai együttműködést ezekkel az intézményekkel.
1: Már Eger is a Horizont kerékpáros útvonal része, tájékoztatott a polgármester a Facebook oldalán. Wagner Ákos azt írta, nagy öröm, hogy ma Egerben köszöntettük a Horizont kerékpáros kalandtúra résztvevőit, egy olyan kezdeményezés újabb állomásán, amely egyszerre szolgálja a sportot, a természetjárást, a turizmust és a közösségi élményt. Szeptemberben ugyanis 5 új szakasszal bővül a hazánk tájait felfűző kerékpáros túra, a most átadott 6., 7., 8., 9. és 10. szakasz mintegy 5300 méter szintemelkedést tartogat, miközben az északi középhegység több ikonikus vidékét is összeköti. Az útvonal az Upponyi-hegység és a Lázbérci tájvédelmi körzet erdeitől a Bükk-fennsíkon át vezet tovább Eger és a Mátra irányába, majd Salgótarján környékén a Medves vidékére érkezik. Útközben számos 900 méter feletti csúcsot érint, a Kékes megmászásával pedig az ország legmagasabb pontján is lehet pecsételni. A Horizont nem egyszerűen egy kerékpárút, egy olyan rendszer, egy olyan fejlesztés, amely felfedezésre hív, az ugyanezt a nevet viselő applikációt érdemes letölteni a telefonokra és nekivágni a távoknak, miközben pecséteket gyűjthetünk, akár csak az országos kék túrán. A Horizont a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, a KLND és az Aktív Magyarország együttműködésében valósul meg. Wagner Ákos polgármester bízik abban, hogy a Horizontnak köszönhetően egyre több kerékpáros fedezi fel Egert és a Bükköt, és reméli, hogy akik most innen Felső-Tárkány felé indultak, kellemes egri élményekkel gazdagodtak. piros bükki fővonal, ezzel az elnevezéssel teljesítménytúrát rendez a Miskolci Székhelyű Zöld Sportok Klubja. Szeptember 12-én szombaton a Kisvasút Lilafüredi állomásánál lesz a rajt és a cél is. A túra célja a Bükk egyik leghosszabb egybefüggő főútvonala, a Miskolc és Eger közötti pirossávos jelzés egyik szakaszának megismerése. A távok 6, 12, 18 és 30 kilométer, a szintkülönbségek 150, 300, 600 és 1200 méter. A szintidők 3, 4, 6, illetve 9 óra, az ellenőrző pontok száma 3, 4, 6 és 9. A különböző szakaszokat 8, 9, 9 és 10, valamint 10 és 11 óra között indítják, nevezni a helyszínen lehet. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék így nem hullik, a szél sok felélénkül megerősödik. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-11, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 8-án kedden.
5: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A fizioterápia világnapját ünnepelték az Egri Markot Ferenc kórházban. Folyamatosan nyomon követi a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterület felügyelet a nyári őszi időszakban. Szeptember 10-én ismét a szakmák birodalmává változik Nyíregyháza belvárosa. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Szeptember 8-a a fizioterápia világnapja. Ezt a napot minden évben ezen a dátumon ünneplik, mivel 1951-ben ezen a napon alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége. A Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága immár második alkalommal szervezett ismeretterjesztő, valamint szakmai programsorozatot. Ezúttal a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet refektóriumában. Az esemény célja a szakma népszerűsítése, bemutatása, továbbá a lakosság és a betegek egészségtudatosságának, illetve egészségügyi ismereteinek bővítése. A fizioterápia az orvosi terápia legősibb ága. A görög eredetű elnevezés természeti energiákkal való gyógyítást jelent, hangsúlyozta Nagy Imola Laura, aki az Egri Kórház kardiológiai osztályán dolgozik gyógytornász fizioterapeutaként.
2: Szeretnénk egy kicsit a szakmánkat népszerűsíteni, ezen a napon egy kicsit nagyobb figyelmet kap maga a fizioterápia, ezáltal szeretnénk az emberek figyelmét is felhívni a munkánk fontosságára, hiszen részt veszünk mind a prevencióban, mind a különböző sérülések, betegségek kezelésében. Talán azt tudnám mondani, hogy minden ember más, minden betegség más, nem egy séma alapján dolgozunk. Talán a legnagyobb kihívás az, hogy ugye minden ember más, minden betegség más, egyénre szabadtan kell kezeljük a pacienseinket, nagyon nagy türelem kell hozzá. Mai napon az előadást tartok két kollégámmal együtt, akik szintén a kardiológia osztályon dolgoznak, és mi a szívinfarktus utáni rehabilitációról, edukációról fogunk beszélni. Sajnos nagyon vegyes a korosztályunk, tehát egészen fiataloktól kezdve, legyen szó 30 évesektől egészen a 60-70-80, akár 90 éves korosztályig. Sajnos ez a betegség mindenkit érint, úgyhogy minden korosztály, és legyen szó férfi és nő, megfordul nálunk.
1: A következőkben Elgera Katalin, az Egri Kórház központi gyógytornaszolgálat vezető gyógytornásza kiemeli a rendezvény fontosságát.
3: Szeptember 8-e a fizioterápia világnapja, amikor egy picit előtérbe kerülhetünk mi gyógytornász fizioterapeuták, és egy picit közelebb hozhatjuk a lakossághoz is ezt a szakmát, ezt a hivatást, hogy mégis miről szól, mit csinálunk, mikor lehet hozzánk fordulni, milyen panaszokkal. Azt gondolom, hogy kevés olyan ember van, akinek nem tudnánk segítséget nyújtani, hogyha másért nem megelőzésben, mint gyógyításban és rehabilitációban is. Igazából minden olyan klinikum, nem tudnék olyan klinikumot mondani, ahol nincs szerepünk. A nőgyógyászattól a kardiológián keresztül a geriátriáig, tehát az idősekkel való foglalkozásig tényleg mindenhol szerepünk van. Ebben a kórházban egy éve dolgozom, előtte 11 évet voltam a rehabilitációban. Nagyon szeretem a munkámat, igen, kifejezetten hivatás a számomra, nem csak szakma. Nagyon szeretem, amit csinálok. Talán a legnagyobb kihívás az a folyamatos tanulás és fejlődés, hogy fel kell vennünk a ritmusát a különböző klinikumok a fejlődésének. Tehát ugyanúgy nekünk együtt fejlődnünk kell vele. Tovább tanulhatunk a felsőoktatási rendszer keretein belül, szerezhetünk MSC-t, szakgyógytornászi végzettséget, PhD-t, illetve lehet felsőoktatási rendszeren kívüli továbbképzéseken is részt venni, ezt különböző cégek biztosítják a számunkra.
1: Folyamatosan nyomon követi a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterületfelügyelet a nyári őszi időszakban. A hazánkban legelterjedtebb gyomnövény sok ember számára okoz kellemetlenséget, a lakosság körülbelül 20-30%-a érintett. A közterület felügyelet vezetője Bodrói László arra figyelmeztet, amennyiben valaki nem írtja a tulajdonában lévő ingatlanján a parlagfüvet, akár komoly bírságra is számíthat. Idén eddig kevés bejelentés érkezett a nyíregyházi szervezethez.
4: Ahol kertet művelnek, akaratlanul is ki fog nőni a parlagfű, és ezért ilyenkor azt mondom, hogy az ember ezt nem kezelte már még a vegetációs idő elején, tehát május környéken, amikor az első szálak kijöttek, és ezeket akkor nem írtották ki tövestől. Ilyenkor már, hogy mondjam, egy kaszálás után egy hét múlva az ismét olyan állapotban lesz, hogy pollent fog tudni szórni ez a növény. Magam is most egy jó pár helyen voltam kint, ugye nagyon sok helyen le van vágva a tarló. De sok helyen ugye korán levágták a gabonát, levágták a buzát, hiszen most minden gyorsírésben volt. Ezeken a helyeken igenis, tehát ki fog nőni, és már látszik, hogy igen, sok helyen ki van nőve a parlagfű. A felügyelők ilyenkor fokozottan fogják nézni azt, hogy nem csak a közterületen, de olyan, tehát külső szántóterületeken, ilyen helyeken van-e parlagfűves terület, és ilyenkor jelezzük a megfelelő hatóság felé. Sok bírságot lehet kiszabni, például a helyszínen egy ilyen 50 forintos bírság, gondolom senkinek se este jó. Ha ez cég esetén van, akkor is ugye ez picivel több lehet a helyszínbírság. Vagy ha valakit esetleg eljárást kezdeményezünk vele szemben, akkor ugye helyi rendet alapján 200 forintig magánszemét lehet megbüntetni, céget pedig 2 millió forintig lehet bírsággal sújtani. Tehát azért mondom, ezek azért viszonylag magas bírságok. Ha pedig már olyan intézkedések kerül sor, ahol a kormányhivatalnak kell közbeavatkoznia, ott azért növényvédelmi bírság, meg a kényszerkaszálás, minden az azért milliós tételekre fog rúgni egy-egy terület esetén.
1: Szeptember 10-én ismét a szakmák birodalmává változik Nyíregyháza belvárosa. Negyedik alkalommal rendezik meg a szakmafesztet, amely már a térség legnagyobb pályaorientációs nagy rendezvényévé nőtte ki magát. A Kossuth téren egyetlen nap alatt találkozik a képzés, a munka és a gazdaság világa. A részletekről Enyedi György Mariant, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum szakképzési és felnőtt képzési vezetőjét hallják.
5: Szeptember 10-én immár negyedik alkalommal rendezzük meg a Szakmafest rendezvényünket, ami immár ugye már városi nagy rendezvényként van nyilvántartva. Idén is rengeteg kiállítóval, tematikus utcákkal, különböző interaktív bemutatókkal várjuk az érdeklődőket. Rengeteg gyár képviselője leszként, KKV-k is megjelennek ebben az évben. Színpadi műsorok is lesznek, úgyhogy készülünk és várjuk az érdeklődőket. Érdemes kilátogatni, mert ezen az egy napon nem csak az iskolák, hanem ugye a munkaerőpiacon a foglalkoztatók is megjelennek, egyszerre egy helyen vannak ott ugye a Kossuth téren, és ugye a tematikus utcáknak köszönhetőleg a szakmákkal úgy tudnak megismerkedni a szakma választás előtt álló fiatalok, de akár a szülők, pedagógusok is, minden érdeklődő, hogy ki tudják próbálni, tudnak beszélgetni akár az iskolának az egyik tanulójával, tanárával, de akár az adott cég foglalkoztatójával is.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsetessék a Jézus Krisztus! A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a napokban tartotta őszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően idén ősszel is kihelyezett ülést tartott, amelynek ezúttal a Kaposvári Egyházmegye Bárdudvarnokon található Portapacis lelki gyakorlatos háza adott otthont. A püspökök együtt ellátogattak a Kaposvári Irgalmasságházába, valamint a Kaposmérő Baglason működő tanodába. Az ülésen részt vett az apostoli nunciatúra ügyvivője, Monsignor José Antonio Rodríguez García is. A püspökök megköszönték Bábel Balázs 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett érseket, Isten áldását kérve szolgálatára. A püspökök testülete döntése értelmében az Országos Lelkipásztori Intézetet a következő 5 évben is Fábri Kornél vezeti. A püspök marad a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok magyar küldöttje is. A püspökök testülete döntése értelmében a Szent Erzsébet rózsája díj átadásához kapcsolódó jótékonysági est kezdeményezettje idén a Bakony-Szücsön működő lelki rehabilitációs központ lesz. Az intézmény hiánypótló módon lelki rehabilitációs lehetőséget biztosít a daganatos megbetegedésben, illetve más súlyos egészségkárosodásban, fogyatékosságban szenvedő gyermekek, felnőttek, valamint gyerekek esetében családjaik részére is. A hivatás éve országos megnyitójára december 12-én, 13-án Rábaketthelyen és Szombathelyen kerül sor. A tematikus év kiemelt eseményei lesznek az április 17-én Mátraverebély-Szentkúton megrendezendő országos minisztráns találkozó, illetve a május 21-i országos papi találkozó Győrben. A szervezők bátorítják az egyházi intézményeket és közösségeket, hogy kapcsolódjanak a hivatás évéhez saját programokkal és tematikáikkal. A püspökök testülete meghallgatta Benyusz Márta jogász, katolikus gyermekvédelmi szakember beszámolóját. A kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság Európai Regionális Tanácsadója beszámolt a Magyar Katolikus Egyházban futó gyermekvédelmi programokról. Tájékoztatott a nyáron hazánkban járt Luis Manuel Ali Herrera püspök a kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság titkárának látogatásáról, melynek során közösen áttekintették a Magyar Egyházmegyék által megvalósított gyermekvédelmi lépéseket, amelyeket a Szentszék illetékes bizottsága is elismer, illetve néhány további javaslatot is megfogalmaztak a lehetséges lépésekre vonatkozóan. A bizottság továbbra is együttműködik a Magyar Katolikus Egyházzal, nem ellenőriz, hanem az egész világ egyház tapasztalatát hozzá hazánkba is. Egyúttal nálunk is keresik a jó gyakorlatokat, aminek célja, hogy még biztonságosabbá tegyük intézményeinket. Október 23-án, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján méltó ünnepség keretében emlékeznek meg a forradalom áldozatairól az MKPK tagjai. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik majd Budapesten az Egyetemi Templomban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel az 1996-ban megjelent Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevele után újra társadalmi témájú körlevelet ad ki, melynek bemutatója október 19-én lesz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai idén novemberben ad limina látogatást tesznek Rómában, melynek keretében 14. Leó pápa is fogadja a püspökök testületét. 2026-ban, tehát még idén, és ráadásul ebben a hónapban, szeptember 18-a és 20-a között lesz a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattás, az idei esemény házigazdája Kaposvár. A fesztivál központi programjai a teremtésvédelem, a család és a kultúra témája mentén szerveződnek, jelmondata pedig igazságosabb és testvériesebb világot. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. A 2026-27-es tanévet 4660 hallgató kezdheti meg alapmester vagy osztatlan képzésben, ami 611 fővel, azaz mintegy 15%-kal több, mint az előző évben, tájékoztat az MKPK. Idén november 21-én a Bokcsarnokban rendezik meg a Forráspontot. A 2018 óta megszervezett ifjúsági rendezvényen 2023-ban Ferenc pápával is találkozhattak a jelenlévők. A szervezők idén novemberben is zenés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással és szentmisével várják a gimnazista és egyetemista korú fiatalokat. Ezen a hétvégén, szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki Születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzat életvédelmében. A Mindenki Születésnapja séta szombaton 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program várja az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében, tájékoztat a Magyar Kurír. Idén, szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András Eger baktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét pedig főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz, mindenkit szeretettel várnak. A Diósgyőri Római Katolikus Templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos Diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 13-án délelőtt 10:30-kor a Diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Szmutku Róbert nagybányai esperes plébános celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a Miskolci Mazsorett együttes felvonulása nyitja meg, majd a Diósgyőri óvodák iskolák gyerekeinek műsorát követően fellépnek a Színvavölgyi Néptánc műhely álmi utánpótlás csoportjai, a Zenita zenével az ifjú tehetségekért alapítvány énekes növendékei, valamint a Ködmön formációs táncegyüttes. A kulturális programot a Latin Project koncertje zárja. A hagyományoknak megfelelően a plébáni előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark is várja a látogatókat. A búcsú 18 órakor a templomban szentmisével zárul. Salkaházi Sára a szociális testvért 20 éven, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapestiesek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában, szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 évben vajon hányan választották őt védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek. Vívitányban szeptember 14-én Szentkereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kálvária dombon. Ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a Vívitányi Szent Anna templomban. Mindenkit sok szeretettel várnak. Szeptember 19-én szombaton 18 órától bibliai dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Szeptember 21-én lesz az Aviai Nagyszent Teréz harmadik egyházzenei találkozó Ináncson, a program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri főegyházmegyében több települése is ellátogat. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobor atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizáció szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobor atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik, másnap 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart, szeptember 21-én hétfőn Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg aztán 22-én kedden 17 órától az Egri Ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Egy különleges ünnepi előadással is készülnek 300 színjátszó részvételével. A családi nap programjának főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje lesz. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiunk pedig külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. A nyári zárvatartás után kinyitott az úszoda Ózdon. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd kadét program. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal egyben a világidei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A dobóatléta mellett további 4 Európa-bajnokra lehet szavazni. A rudugró sztár svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. A nyári zárvatartás után kinyitott az úszoda Ózdon. Azonban, ahogy a strandon, ebben a létesítményben is gondot okozott az úszoda szagért felelős trihalometánok jelenléte, amelyet itt is a pótvíz szellőztetésével oldottak meg. Losonci Lászlót, az Ózdi Sport és Élményközpont műszaki vezetőjét hallják.
2: A meglévő úszodában egy kicsit bonyolultabb volt, mert padlófűtés van mindenhol. A Tammedencénél egy kicsit egyszerűbb volt a dolgunk, mert ott a túlfolyó víznek a vájújából le tudtunk jutni a pótvízhez, valamint az úszómedencénél ott kimértük a padlófűtést, és egy olyan helyet találtunk, egy kockát, ahol azt szépen kivéstük, és ott sikerült egy 110-es csővel lemennünk, és ott is kialakítani a légtechnikát.
1: Emellett általános nagy takarítást is tartottak, a kisebb kopóeszközöket javították, illetve tisztasági festést végeztek, ahol szükség volt rá. Az évelei leállás és a nagy karbantartás miatt a nyáron a gépházban nem kellett különösebb javításokat végezni. Így rendben elindulhatott a szezon a létesítményben, ahol augusztus 31-től az Ózdi Úszóklub is újra várja azokat, akik mozogni szeretnének, ugyanis az elmúlt hónapban szünetelt az oktatás és az edzés is. A foglalkozásokat délután és hétvégén tartják, a babaúszástól a versenysportig minden korosztály megtalálhatja a számára leginkább megfelelő programot. A babaúszást 4 éves korig szombat délelőttönként tartják, még a gyerek és felnőtt oktatás hétköznap délutánonként hétfőtől csütörtökig zajlik, 4:45 és 3:46 között. A beosztás egyébként rugalmas, alkalmazkodnak az igényekhez, természetesen a megadott keretek között. A kezdőktől fogva a versenysportolókig mindenki számára igyekeznek a felkészülésüknek megfelelő lehetőséget biztosítani. Siffer Tamást, az Ózdi Úszóklub elnökét hallják.
3: Várjuk szeretettel mindazokat, akik érdeklődnek az úszás sportág iránt, szeretnének megtanulni úszni, vagy csak azt szeretnék, hogy a gyermekük, ha elmennek nyáron víz közelben, akkor biztonságban tudjanak úszni, vagy azért, mert ugye nyilván, mivel minden izmot és légzőszervet is megmozgat az úszás, ezért nagyon egészséges, szóval mindenkit várunk szeretettel.
1: A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd kadét program, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Az elmúlt tanévben is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerű foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést. A program a tanévben is folytatódik az iskolában, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
4: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott, beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van, igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk, szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Új összetételben tartotta ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyész Röplabda Klub Kazincbarcika sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
0: Nagyon-nagyon lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbarcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvénykel szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jókedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni, tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
5: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbarcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett már 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós, a Kazincbarcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
6: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégákkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbarcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
5: Holász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke kiemelte, a Kazincbarcikai Vízi Komplexum új lehetőségeket nyitott az utánpótlás nevelésben, miközben a sporttanács munkájában egyre nagyobb szerepet kap a sportágok közötti együttműködés és a közös programok szervezése.
7: Kiemelt szerepünk van az utánpótlás nevelésben, főleg a tavó sportágaknak, így az együttműködés lehetőségei mindenki számára nyitottak. Ezt szeretnénk folytatni, és nagyon örülünk neki, hogy az együttműködésben arra is sor került, hogy a különböző ötletekkel, lehetőségekkel összeegyeztetve a városi támogatást is egy olyan formában használjuk fel, ami a leghasznosabb az utánpótlás nevelés szempontjából.
5: Kovács László önkormányzati sporttanácsadó szerint szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy aki egy sportágot elhagy, könnyebben találjon helyette másikat, így minél tovább a rendszeres sportolásban maradhasson.
8: Mindenkinek előzetesen kiküldtünk egy adatlapot. Az adatlap jó volt arra, hogy bepillantást nyerjünk egymás terveibe, mi az elképzelés a következő évre, és ennek alapján döntöttünk úgy, hogy meghatároztuk, hogy kinek mi az elsődleges célja, kinek mi a másodlagos célja, és próbáltunk egy olyan kompromisszumos helyzetet teremteni, ami mindenkinek megfelelő.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták hagyományos országos zarándoklatát Mátraverebészentkútra szeptember 19-én és 20-án. A meghosszabbított jelentkezési határidő szeptember 10-e, azaz csütörtök. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A külügyminiszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese az MT-nek. Kis Benedek József szerint a Tisza kormány teljesen jogosan utasított ki 10 orosz diplomatát, akik a közlemény alapján tehát diplomata fedésben lévő hírszerzők lehettek. A biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt mondta, mindez várható volt, hiszen az orosz hírszerzés régóta aktív Magyarországon, és már évekkel ezelőtt is indokolt lett volna a lépés. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben.